0: babgulyás vagy különféle belsőségekből készült fogások is. Ezek elkészítése generációról generációra öröklődik, és minden családnak megvan a saját receptje. A család szerepe az étkezésekben. A roma kultúrában az étkezés sokkal több, mint egyszerű táplálkozás. A közös ebédek és vacsorák a család összetartozását erősítik. Ünnepeken, keresztelőkön, lakodalmakban vagy születésnapokon mindig bőséges étel készül, mert a vendégszeretet kiemelt érték. A roma családokban gyakran több generáció él vagy találkozik együtt, ezért az ételeket nagy mennyiségben készítik el. Fontos, hogy senki sem maradjon éhes, és minden vendéget nagy szeretettel fogadnak.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. május 12-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Ifjabb Nyári László, junior primadíjas hegedű művész lesz a mai vendégem, akivel beszélgettem a nemrégiben készült kamara felvételéről, szakmai életéről és a zenei kihívásokról. Tartsanak velünk!
4: Köszönöm, Laci, hogy eljöttél ide beszélgetni.
5: Üdvözöllek szeretettel!
4: Az egyik apropó, ami miatt meghívtalak, hogy nemrég készítettetek egy felvételt, méghozzá a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekar tagjaiból álló alkalmi kamarazenekarral. Mesélj nekünk erről a felvételről egy picit.
5: Így van. Hát ez úgy alakul ez a felvétel, hogy minden évben megrendezésre kerül egy ilyen kamara produkció, ugye a szimfonikus zenekar tagjaiból. Ez úgy szokott kinézni, hogy különböző kamara formációkkal úgymond pályázunk egy koncertre.
4: Aha.
5: Ugye a rádiós koncertre, amit a Bartók Rádió szokott közvetíteni. És akkor összeállunk kisebb csapatokban, Monos 4-es, most jelen esetben ez egy Dohnányi Zongora 5-ös volt, ami el fog hangzani. És hát rengeteg ilyen kamara formációkban összeállunk, és akkor ezt egy művészeti tanács eldönti, hogy éppen melyik darabok az, amit összeállítanak egy koncert műsort ebből, és akkor kiválasztják, hogy mely csoportok, mely darabokat fogják játszani, és így esett most ránk a sor. Uh-huh. Vel a Dohnányi Zongora 5-össel, ami eléggé jól jön, ugye, mert tudjuk, hogy a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát a Dohnányi Jenő alapította 1943-ban, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt így, mi ezt így el tudtuk játszani ezen a koncertre, ezt a Dohnányi C-moll zongora 5-öst.
4: Ez egy kitüntetés, hogy tulajdonképpen kiválasztottak benneteket erre. Kik vannak egyébként a kamarazenekarban?
5: Tóth Gabriella volt a második hegedű, Fülöp Levente nagyszerű brácsásunk volt, a szóló csellista Hári Péter volt a csellónál, és Mali Emese volt a zongoránál.
4: Nagyon kíváncsian várom majd a felvételt, és én is szívesen meghallgatnám majd, ha lehetőség van rá. Akkor most térjünk vissza egy picit a családi hátteredre. Zenés családból, zenés dinasztiából jössz te is.
5: Így van az egész
4: család. Mesélj egy picit nekünk. Édesapád már volt itt a műsorban, aki egyébként prímás.
5: Így van, édesapám prímás, aki egyébként klasszikus zenei gyökerekkel rendelkezik, ugyanis ő elvégezte a főiskolát annak idején, és ő el is kezdett játszani a MÁV szimfonikus zenekarnál. Aztán, hát ugye később alapított egy saját zenekart, és hát őt nagyon érdekelte ez a vendéglátó műfaj, ugye annak idején még mesélték nekem, hogy a 80-as évek környékén, hogy virágzott ez a műfaj.
4: Igen.
5: Tehát a vendéglátó
4: akkor
5: műfaj.
4: Akkor még egyértelműen, igen. És bár már akkor is lehetett érezni azokat a szeleket, amik esetleg más irányba fújtak. Legalábbis elmondások
5: igen,
4: alapján.
5: Igen. Hát ezt én most így nem tudom. ugye 89-es születésű vagyok, és hát édesapánk ugye mondhatom, hogy ebből nevelt fel minket. Tehát ő rengeteget járt külföldre.
4: Emeljük ki egyébként, hogy ő jelenleg is a Rajkó Talentum jelenleg tánc és zeneművészeti szakgimnáziumnak a tanára.
5: Tanárai már szerintem több mint 30 éve. Uh-huh. Szerintem 35 éve már ő ott tanítta.
4: Igen, valahogy így. Ez elképesztő idő, és azóta is tanítja egyébként a klasszikus zenei.
5: A klasszikus zenei vonalat is tanítja, és hát a cigány zenei oktatást is.
4: A kis zenekart
5: műveli, és zenekart is ő tanítja. Tehát minden szólamot ő. Egyszer el is mentem, és meg is néztem, hogy hogy tanít. És minden szólamot tud fejből. Tudja a cimbalmot, a brácsát, a bőgöt, mindent, hogy ki milyen basszust húzzon, mit fogjon. És ez nagyon nagy, nagyon nagy dolog.
4: Ennek van egy hagyománya, hiszen a Farkas Gyula,
5: hát
4: aki alapította.
5: Ezt a Farkas Gyula bácsi csinálta.
4: Igen, ő csinálta így pontosan. Így van, így van.
5: Igen, úgyhogy.
4: Tehát akkor nyilván a zenész gyökerek meghatározóak voltak számodra is. Édesanyád részéről?
5: Édesanyám részéről nagypapám a Rácz Aladártól tanult cimbalom művész volt. Úgyhogy hát ő is bejárta a világot annak idején.
4: És hát akkor említsük meg a családnak esetleg a távolabbi tagjait is.
5: Nagybátyám, édesapám testvére a Nyári Károly. Így van. Biztos sokan ismerik, a jazz zongora művész, énekes. Van még egy öccsük, a Nyári Tamás.
4: Igen.
5: Aki szintén zeneakadémiát végzett, hegedű művész. Úgyhogy.
4: És természetesen ott van a feleséged, aki korábban is volt itt a műsorban, sőt, kitüntetett helyen volt, ő volt a Muzsika Hangja című klasszikus zenei műsorunknak az első vendége, Farkas Mira.
5: Így van, ő pedig hárfa művész, én kedves feleségem. Nemrég végezte el a doktori iskolát, van egy tündéri kisfiunk, 4,5 éves, úgyhogy már, hát ő is kezdi már a zenei barátságot, van egy kis hegedűje. Úgyhogy lehet, hogy talán már jövőre el is kezdünk vele tanulni, de hát ő még nagyon játékos. Egyelőre most még minden a anyukája.
4: Hát persze, világos.
5: Úgyhogy.
4: Igen. Andriskám, aki most 10 hónapos, ő 5 éves korában kapott a nagypapájától egy kis hegedűt, és hát imádja a hangját. Tehát nyilván ilyenkor azért még csak kézbe veszi, és mint egy csellót húzogatjuk tulajdonképpen, de én azt gondolom, hogy ez a szoktatás, ez sokat segít. Ti ezzel hogy vagytok? Csináltok már valamit, vagy ő csak figyel téged, hogy hogyan hegedülsz otthon?
5: Hát az elején figyel, de most már csinálunk is.
4: Aha, tehát már azért elkezdtetek valamit.
5: Persze, hát most már elkezdtük a vonótartást, meg azért mégis, hogy meg tudja húzni.
4: Aha.
5: Szóval legyen neki is egy olyan élménye, hogy egy hangélménye, hogy meg tudja húzni a hegedűt. De hát ez hihetetlen összetett dolog, szóval ez a hegedű tanulás, ez. Tehát mire odáig eljut az ember, hogy tényleg egy épp hangot tud húzni, hát az hosszú évek.
4: Azért a zongora ebből a szempontból sokkal könnyebb, hiszen igen, oda megyünk a billentyűzethez, lenyomunk egy billentyűt, és akkor már meg is szólal, hogy
5: igen,
4: kell.
5: Igen.
4: Nagyjából.
5: Ez a nehéz a hegedűben, ugye a hangképzés.
4: Igen. Igen.
5: Ezt mire megtanuljuk.
4: Tehát tulajdonképpen akkor nálad nem is volt kérdés, hogy akkor zenész leszel te is, hiszen ilyen környezetben felnőni, az mondjuk determinálja a sorsodat, mondjuk így.
5: Így van.
4: Mikor döntötted el egyébként, hogy te is zenész vagy hát hegedű szeretnél lenni?
5: Hát, vagy az óvodában, óvodáskoromban.
4: Vannak valamilyen korai emlékeid erről?
5: Hát, ugye apu, mikor gyakorolt otthon, én is őt figyelgettem, emlékszem, hogy kibontottam a hegedűjét, mikor azért nem látta, ugye féltette, és akkor vigyázz a nagy hegedű, mindig szólt anyám, hogy vigyázz, de én amikor nem láttam, akkor mindig óvatosan kibontottam, nézegettem. Nagyon tetszett maga a hangszer. Ahogy kinéz. Ez a mai napig engem lenyűgöz. A hegedűnek a formája, az alakja. Ez csodálatos hangszernek tartom, és ez gyerekkoromban is tetszett maga a hangszer. Aztán, hát édesapám ugye aztán látta ezt a nagy szenvedélyt rajtam, és akkor ő elkezdett tanítani. Ugye?
4: Mennyi idős
5: volt az első tanár? Hát ilyen 5-6. És akkor ő volt az első tanárom, aki tanított úgy az alapokra. És akkor későbbiek folyamán a Szász Józsefné osztályába kezdtem.
4: Ez a 8. kerületi zeneiskola, ha jól emlékszem, ugye?
5: zeneiskolában van. És hát tőle tanultam, aztán rengeteget köszönhetek neki.
4: Mennyire fontosak szerinted az alapok, a zeneiskolai alapok?
5: Szerintem a legfontosabb.
4: Tehát fontos, hogy kinek kezd az ember.
5: Ott lehet elrontani egy gyereket. Tehát, hogyha valami rossz alapokra van rátéve, azt már később nagyon nehéz kiszedni. Nagyon nehéz kijavítani. Tehát egy rossz tartás, az már eleve. Hogyha nem jól tartja a vonót, vagy nem jól áll a bal keze, valami feszül rajta, és akkor sokan nem javítják ki, vagy nem tudom, és akkor az későbbiekben beidegződik, akkor már nagyon nehéz. Tehát a legfontosabbak az alapok, szerintem.
4: Meg nyilván ott alakul ki az is, hogy milyen kapcsolata lesz a gyermeknek a zenével, illetve a hangszerrel. Tehát sokan mondják, hogy hát nem szerették, mert esetleg olyan volt a tanáruk.
5: Igen.
4: Vagy nem úgy vezették be a gyermeket a zenébe, nem megfelelően. És igen, itt tulajdonképpen nagyon félre lehet vinni egy gyereket. Még csak tehát nem is a vonótartásról, meg a technikáról beszélünk, hanem csak egyszerűen a zenei nevelésről.
5: Igen, sok gyerek, én hallottam már olyat, hogy azért vettek ki gyereket a zeneiskolából, mert elvette a kedvét a tanár.
4: Igen, sajnos.
5: És lehet, hogy egy tehetséges gyerek volt.
4: Igen, sok ilyet lehet hallani. De szerencsére akkor te jó kezekbe kerültél.
5: Hát szerencsére.
4: De gondolom nem véletlenül.
5: Igen.
4: Tehát, hogy mondjuk a zenei háttér azért az adott, meg mondjuk úgy mész el felvételizni nyilván egy zeneiskolai előkészítőbe, hogy akkor te már tudsz valamit akár játszani és a hangszeren, akkor az tulajdonképpen lehetőséget ad arra, hogy akkor már egy jobb tanárhoz kerülj.
5: Így van.
4: Ugye? Gondolom.
5: Igen.
4: Tehát, hogy ez nagyon fontos.
5: Persze.
4: Valójában az előkészítés. És utána mentél a konziba.
5: A zeneakadémia előkészítő.
4: Aha, lehet menni a zeneiskolából egyből a zeneakadémia előkészítőjével,
5: hát
4: ugye?
5: 12-13 éves voltam már. Tehát így nagyjából a konzi előtt már ez eldőlt, hogy akkor én nem a konziba megyek, hanem a különleges tehetségek osztályába felvételizek. És akkor nyertem meg egy országos versenyt.
4: Aha.
5: Annak idején 12 éves koromban a Koncz János országos hegedű versenyen első lettem, ahol olyan emberek ültek a zsűriben, hogy Kovács Dénes, ugye, akkor Kis András, tehát a zeneakadémiai tanároknak a nagyjai ültek ebbe az országos versenyen, ebbe a zsűriben. És hát ők is megismertek, ugye megkaptam az első díjat, és akkor a tanárom, a Szász Józsefné, ő engem elvitt a Kovács Dénes hegedű művészhez személyesen, és hát ő javasolta nekem, hogy én mindenféleképpen az zeneakadémiára menjek, ne a konziba. És akkor még ő adott nekem anyagot is, hogy mit játszak, meg mit tudjam. És sajnos ő aztán betegeskedett, mert már idős volt a Kovács Dénes, és akkor felvételt nyertem az előkészítő osztályba, és a Kertész István tanár úr, aki most azt hiszem jelenleg is vagy volt, tanszékvezetője volt a Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskolában. Ő tanít ugye a Zeneakadémián is, és nála tanultam. Nála tanultam gyermekkoromban. Aztán későbbiek
4: és
5: folyamán...
4: Mit gondolsz, mennyiben különbözik mondjuk, hogyha valaki a Bartók konziban tanul mondjuk 14 éves korától 4-5 évet, vagy valaki inkább a Zeneakadémiára jár az előkészítőbe? Melyiknek mi az előnye?
5: Hát, hogy mondjam, ugye a Zeneakadémián azért voltak olyan tanárok, vagy vannak olyan tanárok a Zeneakadémián, ugye, akik koncertező művészek is. És azért ez egy gyereknek, vagy egy fiatal pályakezdő művésznek azért az nagyon nagy hatással lehet rá, amikor 14-15 évesen egy olyan tanártól tanulhat, aki nagy színpadokon játszik, és elmegy a koncertjére, és látja. Hát emlékszek én is, amikor elmentem, aztán Szenthely Miklósnál tanultam. Nála végeztem. És abban az időben a tanár úr nagyon aktív volt.
4: Így van.
5: Tehát rengeteg lemezfelvétele volt, rengeteg koncertje volt, és emlékszem, hogy jártam a koncertjeire.
4: És hát a Virtuózok Kamara zenekar rengeteget játszott.
5: Hát így, aztán későbbiekben játszottam én is velük rengetegszer a Magyar Virtuózok Kamara zenekarat, Szenthely Miklóssal is ketten, sokat játszottunk, engem nagyon szeretett. Sokszor szóloztunk, szóloztam vele, vezényelt nekem, turnékra jártunk. Uh-huh. A diploma után nekem az volt az első állásom. Tehát nekem a tanár úr meghívott a zenekarba játszani. Úgyhogy ez mindig nagyon inspiráló volt. Tehát ezt mondom, hogy hát a zeneakadémia itt tanárokban azért van olyan, aki koncertező művész, és azokra felnéz egy gyerek.
4: Igen. Habár a konziban is nagyszerű tanárok vannak természetesen, de egy picit mégis más a légkör, én azt gondolom. Tehát igen, csak a legkiemelkedőbbek kerülnek be nem véletlenül az előkészítőre. Igen, és igen, akkor igen, tulajdonképpen az a verseny, amit megnyertél 12 éves korodban, akkor valahogy ez volt a belépő.
5: Hát igen, azért egy ugródeszka volt, mert ott megismertek.
4: Igen.
5: Ott már megismertek. Igen.
4: De azért együtt jártál Bartók konzisokkal több órára is.
5: Több órára együtt jártam azért, mert áttették nem a közismereti, ezeket a szaki órákat, szolfés, zongora kötelező, ezeket átrakták a Bartók konziba.
4: Igen, hiszen a Bartók konzi egy gyakorló iskolája a Zeneakadémiának.
5: És akkor ezt nagyjából egy időben jártam. Végül is jártam a Bartók konziba is ilyen szempontból.
4: Igen, csak mint zeneakadémista, persze.
5: Igen,
4: illetve...
5: Igen.
4: Fogalmazzunk pontosan, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemnek a hallgatója.
5: Igen, igen.
4: Hiszen az zeneakadémia az maga csak az épület.
5: Igen, igen. Úgyhogy ott voltak a szolfés órák, meg az ilyesmi, stb. Órák.
4: És mennyiben különbözik mondjuk a zeneakadémiai tanulmányod, illetve hát akkor már tulajdonképpen a középiskolai éveidet is mondhatjuk, és az alapfokú oktatásod. Tehát nyilván egészen másként állnak ott egy gyerekhez, egy diákhoz.
5: Hát, hogy mondjam...
4: Nagyobb a felelősség, nagyobb a nyomás?
5: Hát nagyobb a követelmény. Uh-huh. Nagyobb a követelmény.
4: Tehát akkor ott sokkal nehezebb megfelelni, az hát kétségtelen.
5: Hogyne, persze, persze.
4: De viszont nagyobbak is a lehetőségek, mert hogyha zeneakadémiai diákként már a Szenthelyi Miklós tanárúrral koncertezhettél, akkor igen, az egy óriási dolog, és igen, akkor ott nyilván nagyot lehet fejlődni, hiszen egy ilyen zenekarban, mint a Magyar Virtuózok Kamara Zenekar, ott a legkiválóbb zenészek vannak, legkiválóbb virtuózok voltak,
5: igen, igen, hát
4: ami
5: igen,
4: a Szenthelyi tanárúnak a növendékeiből állt.
5: Igen, ugye? Igen, igen. Sokat tanultunk egymástól. Uh-huh. Igen.
4: Uh-huh. Kedves barátom is egyébként Farkas Nándi is odajárt, akivel
5: tényleg,
4: együtt diplomáztam.
5: Is, igen, igen. De hát mondhatom, hogy az ország legkiválóbb zenekaraiban játszanak most.
4: Igen. Igen.
5: Akik akkor ott voltak. Ugye Oszecsinszki Román volt uh-huh, koncertmester, a állami hangverseny zenekarban játszik. Gabóra Gyula, szintén az állami hangverseny zenekar tagja. Czenke Csaba, ő a fesztivál zenekarnál játszik. Kit mondjak még hirtelen. Uh-huh. Szóval rengeteg, rengeteg jó hegedűs.
4: Igen, kiemelkedő volt.
5: Igen.
4: Egy kis szakmai igen, műhely volt tulajdonképpen ez akkoriban.
5: Igen.
4: Nem
5: igen,
4: tudom, hogy most
5: igen,
4: mi a helyzet egyébként.
5: Voltak rengeteg, rengetegen. Aztán a Covid időszak alatt sajnos megszűnt a zenekar. Uh-huh. 2019-ben. Mm.
4: Hát akkor sok minden megváltozott a Covid alatt egyébként.
5: Igen,
4: tehát teljesen átalakult a
5: igen, és
4: a klasszikus
5: utána
4: zenei
5: kultúra a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarában.
4: Aha. És az mennyiben volt más, mint egy ilyen kamarazenekar?
5: Hát szerintem én mindig úgy fogalmazok, hogy a szimfonikus az szinte ugyanaz. Tehát kamarazene nagyban. Én ezt mindig így mondom. Uh-huh. Tehát ugyanúgy, főleg én második hegedű szólamvezetőként jobbra-balra kell figyelnem, tehát mit játszik a brácsa, a koncertmester, uh-huh, tehát az olyan antenna kell, hogy...
4: Uh-huh. Milyen kiemelkedő feladataid vannak így a zenekarban? Tehát egy szólamvezető mit csinál konkrétan? Meséld el nekünk.
5: Szólamvezető?
4: Tehát mondjuk az utolsó pulthoz képest nyilván egészen más, aha, tehát azért ez egy presztízs is, de azért egy picit talán más is a feladat.
5: Hát... Azt mondhatnám, hogy semmivel se könnyebb, mint egy koncertmesternek lenni. Tehát, uh-huh, tehát ugyanúgy kell vezetni a szólamot, ugyanúgy kell irányítani, esetleges tanácsokat adni.
4: Uh-huh. Tehát, hogyha esetleg valakinek felmerül mondjuk új rendkérdés, vagy vonóhúzás kérdésben valamiféle problémája, akkor hozzád fordulnak a szólamodban.
5: Igen.
4: Hogy akkor te ezt hogy játszod, és akkor megbeszélitek, és akkor... Így van, az, hogy tulajdonképpen mindenki egyformán húzza, mindenki egy időben, egy irányba,
5: igen,
4: tökéletes precízséggel,
5: igen,
4: pontossággal.
5: Igen, igen. Úgyhogy ez így úgymond a mi feladatunk, a koncertmester és a
4: második hegedű
5: szólamvezetője. Tehát a koncertmester és a második hegedű zenéknek az összhangja.
4: Mi az a második hegedű? Azért ezt is tisztázzuk, mert nem biztos, hogy mindenki tisztában van ezzel a kérdéssel. Tehát van az első hegedű, meg a második hegedű, de mi a különbség?
5: Hát, hogy
4: alapvető mondjam. Kérdések számunkra, hiszen zenészként ez egyértelmű, hogy a zenekarban ugye vár vannak szekciók.
5: Igen. Hát úgymond, most nagyon így egyszerűen elmagyarázva, hát az első hegedűnél vannak általában a témák.
4: Így van.
5: A dallam, a téma általában. Valamikor a második hegedűvel együtt játsz a dallamot oktávban, vagy éppen egy picit lejjebb, mint egy terccel játsza lejjebb. Szóval inkább kiegészíti az első hegedűt a második, mondanám.
4: És milyen repertoárotok van? Milyen stílust játszotok?
5: Hát a rádiózenekarnak iszonyú repertoárja van, azt kell mondjam. Tehát amikor én bekerültem oda, hát olyan zúdult rám, hogy azt sem tudtam, hogy most játszunk kortáz zenétől kezdve a barokkig visszamenőleg. Mindenféle műfajt is. Ami a legkiemelkedőbb az évad során, az a budapesti Wagner napok, ami majd most lesz látható júniusban a Művészetek Palotájában. Ott hát úgymond ilyen maraton. Tehát azt hiszem, hogy egy héten keresztül közreműködik a zenekar a legkiválóbb világhírű szólistákkal, Fischer Ádám vezényletével. Úgyhogy most jelenleg erre folynak a próbák, most májustól. Erre készülünk.
4: Wagner azért azon kívül, hogy nem biztos, hogy mindenki számára könnyen emészhető,
5: igen,
4: viszont óriási dallamokat, gyönyörű szép dallamokat írt. Tulajdonképpen a klasszikus zenének legszebb dallamait.
5: Hát egy alakja, az
4: biztos. Így van. Főleg az opera területén
5: ő írta. Igen. Én nagyon megszerettem. Az elején féltem tőle, mert én nem sok operát játszottam, de nagyon megszerettem.
4: De valahogy egészen más az opera játék és a szimfonikus zenekari játék.
5: Teljesen.
4: Különbözik? Hogy tudnád megfogni ennek a lényegét?
5: Hát sokkal sűrűbb, az biztos. És
4: az opera?
5: Sokkal sűrűbb a zene szerintem. Meg hát nehezebb. Nincs akkora szabadsága a szimfonikus zenekarnak, mint ha mondjuk eljátszunk egy Brahms szimfóniát.
4: Aha, igen.
5: Vagy egy Mozart szimfóniát. Nincs akkora szabadsága a zenekarnak, mert ugye azt a rengeteg énekes szólistát mind le kell követni, le kell kísérni. Tehát úgymond akkor inkább egy kísérő szerepben megy át a zenekar. Szerintem az operánál.
4: Na most az az igazság, hogy nekem olyan tapasztalatom van, hogy énekeseket kísérni még 100 zongorával sem egyszerű. Sőt, egy külön műfaj, egy külön kihívás. Igen. De egy zenekarral az őrületes feladat lehet.
5: Így van.
4: Ahhoz képest mondjuk egy Beethoven szimfóniának az eljátszása, ami tulajdonképpen azért mégiscsak hagyományokhoz kötött, meg azért van egy elképzelése általában a zenekarnak, a zenészeknek, igen, erről, azért az viszonylag egyszerűbb lehet. Gondolom.
5: Igen. Hát igen, de mindenek megvannak a maga nehézségei.
4: Van olyan szerző vagy mű, ami különösen közel áll a szívedhez egyébként?
5: Hát én nagyon szeretem az impressionista szerzőket, Debussy, Ravel. Nagyon szeretem.
4: Ha mondjuk a virtuózokat nézzük, tehát a Magyar Virtuózok Kamara zenekart, akkor melyik fellépésedre emlékszel vissza legszívesebben és miért?
5: Hát amire legszívesebben visszaemlékszem az, amikor a Szenthely Miklós tanár úrral játszottam a Bach D-moll 2-ös versenyt.
4: Jó, de jó.
5: Szóval az volt egy az ilyen meghatározó dolog. És a Zenakadéma nagy termében. Játszottunk, úgyhogy...
4: Én azt gondolom egyébként, és sokan mondják, hogy a Zeneakadémia nagy termének olyan különleges akusztikája van, és olyan különleges atmoszférát
5: így van.
4: Amit nagyon kevés koncertterem, akár csak világszerte.
5: Igen. Hát nekem az a zene temploma.
4: Egy szentély.
5: Tehát akár hányszor bemegyek, már tényleg most már ides tova, több mint 20 éve járkálok be a Zeneakadémiára. És mindig rácsodálkozom, hogy milyen gyönyörű épület ez, és milyen energiákat sugároznak azok a falak.
4: Ez hatással volt rá gyerekkorodban?
5: Annak idején ott kik játszottak itt. Hihetetlen. Olyan energiákat sugároz az épület.
4: Ez hatással volt rá gyerekkorodban, hogy tulajdonképpen te is ide akartál járni?
5: Persze.
4: Ez volt az álmod akkor tulajdonképpen.
5: Igen.
4: És a rádiózenekarnál mely eseményt, melyik koncertet emelnéd ki, ami tényleg kedves volt számodra?
5: Hát sok ilyen volt, sok ilyen volt. Most legutóbb tavaly abban a szerencsében volt részem, hogy én is játszhattam szólistaként.
4: Ó,
5: a Magyar Rádiózenekarral.
4: Mi volt repertoáron?
5: Ez Haydn szimfónia koncertante volt, ami nem gyakran játszott mű. Ez úgy nézett ki, hogy volt egy hegedű szóló benne, egy oboa, egy fagott és egy cselló. Tehát ez négy hangszerre íródott szóló mű volt, és ebben játszhattam én is. Úgyhogy ezt így nagy örömömre szolgált, hogy engem választottak ki erre a szóló feladatra.
4: Fontos számodra a kamarazene?
5: Nagyon. Nagyon. Nagyon fontos, igen. Azt a mai napig műveljük, csináljuk. Most éppen készülök egy nagyon nagy kamarazenei koncertre a Zeneakadémián. November 17-én lesz. Balogh József zongoraművésszel fog játszani.
4: Mi lesz, mit játszatok?
5: Hát lesz Mozart szonáta, Frank szonáta.
4: Jó, de jó.
5: És hát egy csemegék. Ugye a hegedű virtuózitás nagyjaitól. Paganini, Vinyaszki, Saint-Saëns. Tehát ezeket így bemutatjuk a hegedűrodalom legnehezebb műveit. Az lesz a második fél.
4: Sőt, a Frank szonáta nem csak a hegedű irodalom legnehezebb művei közé tartozik, hanem a zongora irodalom is. Tehát őrületes zongorázni való van benne.
5: Így van.
4: Úgyhogy ott azért össze kell szednie magát a zongoristának is, tényleg, hiszen ez mint egy zongora verseny. Úgyhogy ott nagyon oda kell tenni magát annak, aki ezt a művet bevállalja. Egyébként én nem tudom, tehát, hogy néha azt érzem a Frank szonátával kapcsolatban, hogy fantasztikus mű, de lehet, hogy amennyire nehéz, annyira viszont nem biztos, hogy sikerdarab.
5: Aha. Hát én nem nagyon vettem ezt észre még.
4: Aha.
5: Vagy lehet én vagyok fel elfogult, mert én nagyon szeretem.
4: Én is nagyon szeretem egyébként, csak ezt más is így mondta nekem is, így erről kíváncsi voltam, hogy mit gondolsz. Tehát, hogy mondjuk egy Brahms szonátát általában jobban szeretnek, ami egyébként viszonylag játszhatóbb is. Mondjuk igen, szemben egy Frank szonátával. Tehát az se könnyű egy Brahms szonáta.
5: Nem, játszottuk mind a hármat.
4: Aha.
5: Föl is vettem rádióba.
4: Józsival szintén vagy?
5: Brahmsot. Az egyiket a Józsival.
4: Aha.
5: A másik kettőt pedig azt hiszem, hogy Kovalszky Mária zongoraművésszel játszottuk. Uh-huh. Igen, de én mondom, én elfogult vagyok ezekkel a darabokkal kapcsolatban, úgyhogy nem.
4: Említettünk már itt azért egy versenyt a múltadból, viszont te több versenyen is indultál már, ahol igen, kiemelkedően szerepeltél.
5: Igen, hát 7 országos versenyt nyertem meg összesen.
4: Aha.
5: Első díjas.
4: Zatureczky volt az egyik.
5: Igen. Háromszor nyertem meg a Dohnányi versenyt.
4: Aha.
5: Volt a nagy díj, Zatureczky nagy díj, ami azt foglalta magába, hogy játszhattam a mester hangszerén. Zatureczky de hegedűjét megkaptam.
4: Akkor így sikerült szertenni tulajdonképpen arra a hangszerre, amit most is játszol, jól
5: nem,
4: tudom?
5: Nem, mert ez 4 évente vándorol.
4: Uh-huh.
5: 4 évente vándorol, úgyhogy ezt 2014-18-ig használhattam.
4: Ez egy különleges élmény lehet, igen, az egy nagyon különleges
5: nagyon,
4: hangszer.
5: Nagyon, igen.
4: Mennyiben volt más, mint a korábbi hangszereid?
5: Hát ez egy 1700-as olasz hangszer volt, 1726-ban készült.
4: Uh-huh.
5: Olasz mesterhegedű volt. Úgyhogy nagyon nagyszerű hangszer volt. Meg hát az eszmei értéke. Ugye az ember ránézett magára a hangszerre, és hát ez a Zatureczky hegedűje. Már az önmagába. Nagy dolog.
4: Ő az egyik kiemelkedő hegedű művészünk volt még a 19. század így végén, van, 20. század
5: van,
4: elején.
5: Így van. De Hubay Jenő növendék volt.
4: Uh-huh.
5: Zatureczky, de úgyhogy ő még a nagy Hubay iskola örököse volt.
4: Mit jelent egy zenész számára, hogyha egy ilyen hangszeren játszhat? Jobban szól egyébként, mint egy másik hangszer, vagy egy picit próbáljuk megfoghatóvá tenni azoknak is, akik nem biztos, hogy feltétlenül tapasztaltak
5: hát
4: a zenetéren.
5: Hát ugye, ha megnézzük a kremonai mesterhangszereket az 1700-as évek közepén, dolgozott Antonio Stradivari például.
4: Uh-huh.
5: Ugye ezt mindenki is.
4: A legkiemelkedőbb hangszereket.
5: Igen, vagy Guarneri.
4: Így van.
5: Tehát ez az időszak ott Olaszországban nagyon termékeny volt a hegedű készítésben. Úgyhogy ez a hangszer, amin én játszottam, ez egy Ruggieri hegedű volt. Egy Antonio Ruggieri. Úgyhogy ez is abból a korszakból való. A nagy olasz korszakból.
4: És hogyha ezt pénzben kellene kifejezni, akkor ez milyen értéket képviselhet?
5: Hát, ezek a hangszerek a csillagos ég. Lehet, aha, akár. De hát mindenféleképpen ezek ilyen több 10 millió forint.
4: Hát ha még csak a legolcsóbbakat nézzük, igen, azok is. Igen, tehát nem véletlenül van az, hogy
5: ezek itt indulnak.
4: Ezek többnyire állami hangszerek, mert...
5: Többnyire állami tulajdonban vannak, igen.
4: Igen.
5: Hát ez az Aturezki hegedűje is a Zeneakadémia tulajdona, azt hiszem. Uh-huh. Még az özvegye annak idején, az Aturezki özvegye ajánlotta ezt fel, hogy akkor a férje hegedűjén játszhassanak tehetségek, hogy ne csak álljon ott a szekrénybe. Aztán most nem tudom, hogy azóta most mi van, hogy meghalt már az özvegy, vagy nem, de úgy tudom, hogy a Zeneakadémia ápolgatja ezt a hangszert, és viszi tovább tehetségről tehetségre, amit nagyon jó dolognak tartok.
4: 2013-ban kaptad meg a Junior Prima díjat. Mit jelent ez számodra?
5: Hát a Junior Prima díj az még abban a szerencsében voltam, hogy én még az elsők között kaptam meg. Úgyhogy ez ugye kitárult előttem olyan kapuk, ugye, amivel rengeteg lehetőség adódott számomra.
4: Valahol ez egy felelősséggel is jár, azt gondolom.
5: Igen, emlékszem az első koncertemre, amikor játszottam, az a Budapest Kongresszusi Központban volt, a szólót játszottam, és ez a Prima díj után volt körülbelül egy hétre rá, és akkor már ugye nem azt írták, hogy Nyári László hegedű, hanem hogy mi a Prima díjas hegedű művész, így volt kiírva.
4: Hát igen.
5: A plakátokon, és akkor így fölmentem a színpadon, úristen, mondom, itt nekem most ezt bizonyítani kell. És emlékszem, hogy rettenetesen izgultam azon a koncerten. Hogy ezután ugye most az emberek ott ülnek, olvassák, na. Nagyon-nagyon izgulós volt az a koncert.
4: Édesapádnak klasszikus zenei végzettsége van, viszont nagyon intenzíven játszik cigányzenét, és nagyon aktív az oktatás területén is. Bizonyára akkor te is időnként kikacsingattál ebbe az irányba.
5: Igen, volt rá alkalom. Uh-huh. Volt rá alkalom még gyerekkoromban. Emlékszem, hogy beültetett ő is a zenekarába.
4: Aha.
5: Elmentem vele egyszer-kétszer így játszani.
4: Milyen élmény volt? Egészen más nyilván, mint egy klasszikus zenekarba. Gondolom, játszottál zenekarba, hát zeneiskolai keretek között is.
5: Hát nincs ott.
4: Aha.
5: Tehát ott nem az volt, hogy átvettük, hogy most majd mi lesz, meg hogy lesz, hanem akkor ott beültetett a mélyvízbe, és akkor nem volt kotta. Volt, hogy brácsát adott a kezembe, nem is hegedű.
4: Aha.
5: És akkor menni kellett brácsázni. Aha. Olyan is volt. És hallgattam a többi kollégáját, hogy milyen basszust húz a bőgő, milyen akkordot fog a cimbalom, és akkor nekem ahhoz kellett igazodni.
4: Aha.
5: De nagyon-nagyon nagy tanulság volt ez nekem.
4: Ifjabb Nyári László, Junior Prima díjas hegedű művésszel készült beszélgetésem első részét hallgathatták meg, akivel beszélgettem a nemrégiben készült kamara felvételeiről, szakmai életéről és a zenei kihívásokról. Tartsanak velünk holnap este is 10 órától. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Tudományos testületet hoz létre az Agrárminisztérium a jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. Budai kerületekben ötszörösére nőtt a vízfogyasztása a hőhullám alatt, taxisokat ellenőriztek a rendőrök Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Tudományos testületet hoz létre az Agrárminisztérium a jégkármérséklő rendszer átfogó vizsgálatára, emellett a gazdatársadalom véleményét is felmérik, jelentette be Bóna Szabolcs miniszter Budapesten. A döntés előzménye, hogy civil szakértőket csoportja 12 ezer aláírással ellátott petícióban kérte a rendszer leállítását, meteorológiai és gazdálkodói aggályokra hivatkozva. A tárcavezető felkérte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát egy gyors, reprezentatív és ellenőrizhető felmérés lefolytatására. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, a felmerült szakmai kérdéseket független tudósok bevonásával értékelik. Ugyanakkor hozzátette, ahol a gazdák többsége úgy dönt, hogy nem kéri a szolgáltatást, ott a szükséges feltételek biztosítása mellett leállítják a jégkármérséklést. A budai kerületekben ötszörösére nőtt a vízfogyasztása a hőhullám alatt, míg a lakótelepeken alig változott. A fővárosi vízművek a hőségnapokon csúcsfogyasztást regisztrált, de területenként nagyon eltérő volt, hogy mennyivel növekedett meg az átlagos fogyasztás. A tömbházas lakótelepi területeken csak néhány százalékos volt a különbség, de budai kerületekben voltak olyan részek, ahol az ötszörösére emelkedett a fogyasztás az átlagoshoz képest, ami összefüggést mutat az ingatlanok zöld felületeivel is. A melegben nagyon sokféle lehet a vízfelhasználás. A kertek locsolásától kezdve a medencék töltésén át a betonfelületek hűtéséig bármi előfordulhatott, írja a Telex. Az jól látszik, hogy a jelenlegi vízdiak egyáltalán nem ösztönzik az embereket arra, hogy visszafogják a fogyasztásukat, és az is, hogy olyan célokra is ivóvizet használunk, amikre más minőségű víz is megfelelő lenne. Közel 70 taxist ellenőrzött a fővárosban a múlt hétvégén a budapesti rendőrfőkapitányság a közlekedési hatósággal és a BKK-val karöltve. A rendőrségi tájékoztatás szerint az ittas vezetés ellenőrzése során minden sofőrnél negatív lett az alkoholszonda eredménye. Egy sofőrt ugyanakkor elfogtak, mert szabálysértési körözés volt érvényben ellene, míg egy másik taxissal szemben a biztonsági öv hiánya miatt intézkedtek. 10 esetben pedig eltérő tarifa használat, viteldíj problémák vagy kártyaterminál hiánya miatt vettek fel jegyzőkönyvet a hatóságok. A rendőrség közölte, a jövőben is folytatják a hasonló ellenőrzéseket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. május 13-a kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Ifjabb Nyári László, junior prímadíjas hegedűművész a mai vendégem, akivel beszélgettem a nemrégiben készült kamara felvételéről, szakmai életéről és a zenei kihívásokról. Ennek a beszélgetésnek a második részét hallgathatják meg a mai este folyamán. Azonban előtte hallgassanak meg egy pár perces beszélgetést a mindössze 10 éves zongorista növendékemmel, akit még csak valamivel több mint egy éve tanítok, de már az elmúlt fél évben 5 nemzetközi zongoraversenyen is kiemelkedő eredményt ért el. A tehetség nem ismer kort. Vannak pillanatok, amikor egy-egy fiatal művész megjelenése nem csak lenyűgöz bennünket, hanem emlékeztet is arra, hogy milyen fontos feladatunk a jövő generációinak támogatása és inspirálása. A mai vendégem egy olyan kivételes, fiatal muzsikus, akinek zenei pályája már most figyelemre méltó. Kaszab Gergő mindössze 10 éves, de zongorajátékával már számos nemzetközi versenyen bizonyított, miközben hegedűn és kürtön is játszik. Az ilyen kivételes tehetségek felfedezése és gondozása nem csak öröm, hanem felelősség is, hiszen a jövő nagy művészei közöttünk bontolgatják a szárnyaikat. Ismerjük meg közelebbről Kaszab Gergőt, és engedjük, hogy zenei világa minket is megérintsen.
4: Mai vendégem Kaszab Gergő, aki mindössze 10 éves és különleges tehetségű gyermek. És nem mellesleg, a növendékem már egy éve. Köszönöm, Gergő, hogy itt vagy. Hány évesen kezdtél zongorázni, és miért pont a zongorát választottad?
5: Hihetetlen, de már 3 éves korom alatt a zongorázok. Akkor még Bekes Anna volt a tanárom. Nem én választottam a zongorát, hanem régen ez volt Anna zenei fejlesztésein, ahová anya beiratott.
4: És hogyan kerültél kapcsolatba a hegedűvel és a kürttel, hiszen ezeken a hangszereken is játszol?
5: Szintén 3 éves korom óta hegedűzök, mint zongorázok. Abból is Anna volt a tanárom. Tehát az óra egyik felében hegedűztünk, másik felében zongoráztunk. A kürt előtt még egy kicsit forrójáztam Annánál, de nem sokáig. Ezért a zeneiskolában részfúvós hangszert akartam választani, pontosabban harsonát. Csak mint kiderült, elő még nem estek ki a tejfogaim, és csontfog nélkül nem lehet részfúvós hangszeren játszani. Ezért egy évig még csak forrójázni tudtam. Aztán amint kihúzattuk a dokival a fogaimat, ki tudtak bújni előle csontfogaim, és el is kezdtem kürtözni. Pár előbb trombitában gondolkodtam, csak hát anyáiknak nem tetszik a trombita hangja, ezért megbeszéltük, hogy kürt lesz.
4: Az utóbbi időben 5 nemzetközi zongoraversenyen is kiemelkedően szerepeltél. Melyik volt számodra a legemlékezetesebb élmény?
5: Amikor az első zongoraversenynél megtudtam, hogy arany lett, kiugrottam a bőrömből, annyira örültem. Alig vártam már, hogy kihozzák az érmet a postán, mert annál a versenynél még érem is jár.
4: És hogyan készülsz fel egy ilyen komoly versenyre? Van valami titkos szokásod esetleg?
5: Igazából csak többet gyakorolok anyával, aki kicsit tud zongorázni, és nagyon sokat segít a gyakorlásban. Akkor többször jössz hozzánk órát tartani. Ez a titkos trükk.
4: És hogyan fér bele a zene a mindennapjaidba az iskolai feladatok mellett?
5: Nálunk a családban anya osztja be az időt, hogy minden beleférjen. Persze nem mindig jön össze úgy, hogy ahogy mi gondoljuk, de legalább a kötelező dolgok mindig megvannak.
4: Melyik hangszer áll hozzád a legközelebb, és miért?
5: A zongora, mert addig abból voltak a legnagyobb sikereim.
4: És esetleg van olyan zongorista, akire felnézel, aki inspirál téged?
5: Cifra György, mert már senkinek sem járt úgy a keze, mint neki, és én szeretem a virtuóz darabokat, például Chopin etüdök és Moszkowski. Na és Beethoven. Más nem inspirál. A velem egyidős idegen versenytársakat nem érdekelnek, nem hallgatom őket végig versenyen, mert inkább a magam produkciójára vagyok kíváncsi, és az érdekel. Nyilván a magam érdekét nézem.
4: És mikor érzed azt, hogy igazán jól sikerült egy zenei produkció?
5: Amikor én magam sem hallok benne hibát, egyenletes, és anya is megdicsér. Esetleg a diátadon vagyok, a zsűri is megdicsér.
4: Van esetleg álmod a jövőre nézve? Szeretnél majd hivatásos zenész lenni?
5: Vicces? Hát persze, hogy van. Arra vágyok, hogy egyszer csak világhírű zongorista leszek. Vagyis zenész, mert 3 hangszeren is játszok.
4: És mit üzennél más gyermekeknek, akik most kezdenek el hangszeren tanulni?
5: Gyakoroljatok sokat, és hallgassatok a tanárotokra.
4: Köszönöm szépen!
3: Az imént egy pár perces beszélgetést hallhattak a mindössze 10 éves Kaszab Gergő zongorista növendékemmel, akit még csak valamivel több mint egy éve tanítok, de már az elmúlt fél évben 5 nemzetközi zongoraversenyen is kiemelkedő eredményt ért el. Most pedig következzen a mai este második vendége, ifjú Nyári László, junior primadíjas hegedű művész, akivel beszélgettem a nemrégiben készült kamara felvételeiről, szakmai életéről és a zenei kihívásokról. A beszélgetésünknek a második felét hallgathatják meg a mai este folyamán.
4: Édesapádnak klasszikus zenei végzettsége van, viszont nagyon intenzíven játszik cigányzenét, és nagyon aktív az oktatás területén is. Bizonyára akkor te is időnként kikacsingattál ebbe az irányba.
6: Igen, igen, volt rá alkalom. Uh-huh. Volt rá alkalom még gyerekkoromban. Emlékszem, hogy beültetett ő is a zenekarába.
4: Aha.
6: Elmentem vele egyszer-kétszer így játszani.
4: Milyen élmény volt? Egészen más nyilván, mint egy klasszikus zenekarban. Gondolom, játszottál zenekarban, hát, zeneiskolai hát, keretek között is.
6: Hát nincs ott.
4: Aha.
6: Tehát ott nem az volt, hogy átvettük, hogy most majd mi lesz, meg hogy lesz, hanem akkor ott beültetett a mélyvízbe, és akkor nem volt kotta. Volt, hogy brácsát adott a kezembe, nem is hegedű.
4: Aha.
6: És akkor menni kellett brácsázni. Aha. Olyan is volt. És hallgattam a többi kollégáját, hogy milyen basszust húz a bőgő, milyen akkordot fog a cimbalom, és akkor nekem ahhoz kellett igazodni.
4: Aha.
6: De nagyon-nagyon nagy tanulság volt ez nekem.
4: Mondod, hogy nincs kotta, és ez miben más? Ez mit jelent? Másként kell játszani? Másként memorizál az ember? Másként tanul az ember? Vagy mi a különbség?
6: Figyelj,
4: könnyebb, nehezebb?
6: Szerintem bizonyos szempontból könnyebb. Uh-huh. Ugye van egy szabadság, improvizatív szabadságuk az előadónak.
4: Uh-huh. Tehát azért ott is ugyanazt kell játszani, mint a másik hegedűs, mondjuk. Tehát azért ugyanazt játszátok, csak...
6: Igen, igen.
4: Csak egy picit?
6: Picit másképp.
4: Mhm, uh-huh, mhm. Uh-huh.
6: Picit másképp, mindenki más akkorddal veszi. Ugyanezen is szoktak ugye vitatkozni is.
4: Igen.
6: Általában, hogy te hogy veszed, te így veszed, te úgy veszed. És ezek így szájról szájra terjednek, ezek a cigánynóták. Ezek is szájról szájra ugye terjedtek annak idején.
4: Az, hogy játszottál korábban cigányzenét is, ez mennyiben befolyásolt téged a klasszikus hegedű művészetedben, a fejlődésedben?
6: Hát, hogy mondjam, ez csak egy ilyen pár alkalmanként volt.
4: Uh-huh.
6: Tehát ugye gyerekkoromban, hogy ugye nyíljon a fülem,
4: uh-huh.
6: meg szóval. De aztán engem apám mindig tiltott ettől későbbiekben.
4: Aha.
6: Hogy aztán ne úgy vibráljon, mindig rám szólt otthon, hanem így, meg úgy.
4: Tehát klasszikus módon kellett.
6: Igen, igen, igen, igen. Tehát ez játszani. Mindenféleképpen fontos volt neki, hogy nehogy is véletlenül ebbe a műfajba legyek, hanem uh-huh. a klasszikus zene irányába nevelt.
4: Hiszen abban voltál kiemelkedő.
6: Igen, igen, igen.
4: Uh-huh. De azért gondolom, egy picit hatással volt a zenei kifejeződésedre.
6: Hát
4: az, hogy,
6: mind, az biztos, igen, igen.
4: Az, hogy voltak ilyen gyökereid, ilyen alapjaid.
6: Van, van, igen.
4: Még ha csak hallottad is ezeket van, a nótákat, stílusokat, akkor is gondolom egészen másként játszik az ember mondjuk egy Bachot, mint hogyha esetleg nem lett volna ez a fajta tapasztalat. Te ezt hogy érzed?
6: Én, igen, igen, és ezért is voltam nagyon jó szolfésból.
4: Aha, aha.
6: Tehát nekem nagyon jól mentek a harmonizálások, nagyon jól zongoráztam. Azt nagyon szerettem zongorázni. Tehát otthon volt egy zongoránk, én mindig improvizáltam a zongorán.
4: Aha.
6: Nagyon hallgattam a különböző ilyen jazz dolgokat, Peterson, meg nem tudom. És próbáltam így harmonizálgatni, meg ilyen fül után menni, és akkor jobban tudtam sokkal ezt az improvizáció zongorázást, mint amikor mentem a kötelező zongorára a kis nem tudom én miket, meg nem tudtam elzongorázni.
4: Igen.
6: És amikor
4: sokkal egyszerűbbek pedig.
6: Nem néz, sokkal mondom, ezt most le kéne kottázni, amit én itt csinálok, nem tudna, iszonyú nehéz.
4: Aha, igen, igen, igen.
6: És közben meg azokat a zeneiskolai kis dalokat meg nehezebben játszottam el, és közben meg technikám volt, jó technikám volt a zongorán.
4: Hogy lehet, mi lehet ennek az eredője, ennek a forrása, ennek a problémának?
6: Nem tudom.
4: Vagy ha összehasonlítjuk a kottából való játékot.
6: Ez adottság lehet,
4: aha,
6: nem?
4: Aha. Hogy... És hogyha összehasonlítjuk a kottából való játékot, és mondjuk a kottából tanulást, akkor ott milyen különbségeket érzel a kettő között? Apukád mondjuk erre jó példa, hiszen ő azért kottából tanult alapvetően, igen, és kottából tanít, de viszont tanít másként is.
6: Ő tanít kézre is.
4: Kézről. Aha,
6: tehát igen, a gyerekek igen, tanulnak igen. Kézről is.
4: Aha. Te kézről nem tanultál?
6: Nem. Mindig is kottából.
4: Uh-huh. A tanítással milyen kapcsolatban vagy?
6: Tanítottam a Bartók Béla zeneiskolába. Még a diplomám elején, diploma után tanítottam egy pár évet, és nagyon szerettem. Mondom, őszintén, nagyon érdekelt az, hogy én teljesen új osztályt kaptam. De Tehát én úgy kezdtem, amikor felvettek tanítani, kaptam rögtön 10 gyereket, aki nem tudott egyáltalán hegedülni. Úgyhogy nagyon nagy kihívás volt, de jól, nagyon jól sikerült. Volt egy pár tehetséges gyerek, akivel úgy jó volt tényleg foglalkozni. És érdekes volt, tehát mindig próbáltam olyan darabokat, mit lehet belőlük kihozni, mit nem. Nagyon nem szerettem csinálni, csak aztán ugye rengeteg elfoglaltságom miatt nem tudtam már ezt tovább csinálni, tanítást. Hát majd lehet később, majd valahol megint előjön.
4: Mit tartasz egyébként a legfontosabbnak a fiatal muzsikusok nevelésében?
6: Fiatal muzsikusok nevelésében? Hát én javasolni tudnék nekik azt, hogy nagyon fontos a kitartás és a szorgalom. Mert vannak tehetségek, rengeteg tehetség van, és nincs kitartásuk, és nincs hozzá elég szorgalmuk. És hallottam már olyat, akik elkallódtak emiatt. És viszont sokkal tehetségtelenebbek, pedig följutnak egy olyan szintre, vagy olyan helyekre eljutnak. Tehát én ezt tudom nekik, a fiataloknak most javasolni, hogy legyenek kitartóak és szorgalmasak.
4: Sok ilyet láttunk a pályánk során, gondolom te is, én is, ahol valóban a szorgalom az egyszerűen sokkal kifizetődőbb volt.
6: Igen.
4: Hiába őrületesen tehetséges valaki.
6: Nincs kitartás és szorgalom. Uh-huh.
4: Szerinted mi az, ami egyébként egy sikerhez kell, egy sikeres muzsikushoz?
6: Hát, szerencse is kell hozzá.
4: Hát ez az. Tehát azért egy kis tehetség nem árt.
6: Ugye? Nyilvánvalóan
4: nem árt, tehetség, de akkor rengeteg szorgalom.
6: Rengeteg szorgalom, tehetség, kitartás, és aztán jön a szerencse. Mikor már mindent tud az ember, utána van az, hogy na most hogyan tovább.
4: A te művészi pályád során mit tartasz ebből a szempontból kiemelkedő pontnak? Volt olyan, amikor esetleg valami véletlen folytán történt valami, ami előre vitte a pályádat? Nyilván a versenyek, mondjuk, amikor elmentél egy Zatúrecki versenyre, vagy esetleg egy Koncz János hegedű versenyre, akkor az részben szerencse is, hiszen az embernek ott abban a pillanatban kell összpontosítani azt a tudást, amit éveken keresztül tulajdonképpen gyakorolt. De hát ez végül is alapvetően azért a szorgalom, de valahol az is kell, hogy minden csillag olyan állásban álljon, hogy akkor összejöjjön minden.
6: Igen. Hát, amit mondhatnák, hogy amiben szerencsém volt, az a Fischer Annie ösztöndíj volt. Amit 3 éven keresztül megkaptam minden évben. Ugyanis a Fischer Annie ösztöndíj az arról szól, hogy koncert lehetőséget kapnak. Az ösztöndíjasok.
4: Ez már a Zeneakadémia után volt, ha jól sejtem.
6: Igen.
4: Igen?
6: Igen.
4: És a koncertfellépés az a legnagyobb ajándék.
6: És hát tesznek. Ugye miért gyakorolunk, hát hogy valahol el tudjuk játszani ezt a darabot. És én emlékszem, hogy a Brahms hegedű versennyel diplomáztam. És amikor megkaptam azt a Fischer Annie ösztöndíjat, akkor nem sokkal később felhívtak. Ugye ezt a nem titok, hogy a Filharmónia Magyarország támogatja ezeket az ösztöndíjas gyerekeket.
4: Így van.
6: És hát akkor megkerestek a Filharmónia Magyarországtól, hogy hát, hogy lebetegedett a, már nem tudom, nagyon nagy hegedű művész játszott volna az állami hangversenyzenekarral, az Áházia, és engem kértek fel, hogy akkor, hát akkor be tudnék-e ugrani a Brahms hegedű versennyel egy nemzeti filharmonikus zenekarhoz.
4: Jó ide, jó.
6: Úgyhogy hát ez valami ilyen...
4: Ez óriási lehetőség volt.
6: Ilyen lehetőségek voltak.
4: Mert aha.
6: Szóval Liszt Ferenc Kamara zenekarral játszottam. Szóval...
4: A Fischer Annin keresztül, igen.
6: Nagyon jó lehetőségek voltak. Rengeteget kamaráztunk. Ugye, mert az ösztöndíjasokkal összeálltunk egy kamara formációban, úgyhogy jártuk az országot. Rengeteg fellépésünk volt, úgyhogy az nagyban elősegített a zenei pályán fejlődésébe.
4: Milyen jövőképed van? Mit szeretnél a következő 5-10 évben elérni?
6: Hát, a következő 5-10 év? Hát, nagyon nehéz kérdés ez, mert igazából annyira nem szoktam előre tervezni ilyen 5-10 évre, de hát minél többet hegedülni, az biztos. biztos.
4: Tehát ez nyilván szakmai szempont. És esetleg hogyan tervezed a családi életedet? Hiszen most feleségeddel neveltek egy 4 éves kisfiút.
6: Kisfiú, igen, igen, igen. Hát a család azt gondolom, hogy a legfontosabb érték az életben.
4: Uh-huh.
6: Szóval mindenek előtt az egészség, nyilvánvalóan a család.
4: És mondjuk a zenei oktatása a gyermeknek?
6: A zenei oktatás az szerintem el fog neki indulni már jövőre.
4: Aha.
6: És betölti az 5. életévét, akkor megpróbálunk kicsit barátkozni a zenével, meg a hegedűvel, de semmi kényszer nem lesz ebben. Szóval én azt szeretném, hogy ő ezt szívvel, lélekkel csinálja, ahogy annak idején én csináltam. Mert ez másképp nem lehet, szerintem. Ezt a pályát, a zenei pályát, az csak így lehet csinálni, szerintem.
4: Tehát kell egyfajta elvakultság hozzá,
6: kell
4: egy, én azt gondolom.
6: Kell egy, tehát szívlélek kell hozzá.
4: Uh-huh.
6: Tehát, hogy mondjam, egyfajta fanatizmus kell ehhez.
4: Igen.
6: Tehát ezt nem lehet úgy anélkül csinálni, mert ugye rengeteg időt igényel, rengeteg áldozattal jár. És ha ő ezt akarja csinálni, ha ő ezt úgy gondolja, hogy neki erre szüksége van, akkor nem fogom őt hátráltatni, de nehéz, nem könnyű, szerintem.
4: Uh-huh.
6: De gyönyörű pálya, az biztos. És hálát adok a jó Istennek, hogy én ezen a pályán tudok lenni.
4: Uh-huh.
6: Segedű művész lettem.
4: És hogy áll a gyerek a hárfával? Hiszen anyuka hárfás. nem próbálgatja? Igen,
6: de tehát, hogy nem próbálgatja azt is, de hát ugye inkább én vagyok neki ugye a minta.
4: Hajjam, világos.
6: Persze, hát az apa így, apa úgy. Mindenben engem szokott utánozni, úgyhogy gondolom innen jött ez is neki, hogy akkor hegedűket.
4: Mira mit szól ehhez, feleséged?
6: Hát örülünk neki, nagyon örülünk neki.
4: Aha, értető. Egy kicsit evezzünk most más vizekre. Kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményed a mesterséges intelligenciáról, illetve az azzal készített zenékről, hiszen itt a műsor elején megmutattam neked egy felvételt. Hogy tetszett?
6: Nekem nagyon tetszett, és hogyha nem mondtad volna, mert én eddig nem hallottam erről. Tehát ez teljesen azt hittem, hogy valaki csinált ezt a dalt. Tehát ez hihetetlen. Tehát ami a mai világban már létrejöhet. Tehát most olyat is hallok, hogy már robotokat is csinálnak. Robot embereket.
4: Meg. Ja, igen, igen, igen. Szóval... Tehát tulajdonképpen néhány gombnyomással létre lehet hozni egy dalszöveget, és egy zenét felénekelve.
6: Igen. Igen. Hanggal.
4: Igen, igen. Nem fogja a robot vagy a mesterséges intelligencia egyszer csak felváltani a zenészt?
6: Hát én nagyon félek ettől, hogy nem csak a zenészt, hanem ugye a világban ez nehogy nagyon elterjedjen.
4: Uh-huh.
6: Mert hogyha esetleg előjönnének ilyen robotok, vagy ilyesmi, akkor ki fog dolgozni? Már beállítják majd a kasszákba is ezeket. Azt veszük észre. Ha megyünk majd valahova a közértbe, akkor a robot fogja. Tehát én félek ettől egy kicsit, ettől a világtól. Ezt nem tartom természetesnek.
4: Tulajdonképpen a kasszások helyett már mi dolgozunk. Alapvetően már mi húzzuk le az árukat nagyon sok helyen, de
6: hát
4: mindenhol.
6: De hát, igen, ez a
4: igen, tehát
6: önkiszolgáló
4: kultok
6: is, igen.
4: Kasszásoknak minden megye
6: felé, minden megye felé a számítógépes világ, meg minden. Jó dolog ez valahol, mert az ember ugye kapcsolatokat tud teremteni emberekkel, de ugyanakkor ijesztő is szerintem egy kicsit valahol.
4: Milyen kapcsolatban vagy a transzcendentális erőkkel, Istennel, vallással kapcsolatban? Egy klasszikus zenésznél én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen hogyha mondjuk Bach műveket játszunk például, vagy vallási eredetű egyházi zenét, akkor ott alapvető fontosságú kérdés, hogy ezekről tudjunk, ezekkel kapcsolatban legyünk mi is. Tehát nyilván mondjuk egy ateista, egy kevésbé hívő, valahogy nem is tudja szerintem úgy megragadni ezeknek a zenéknek a lényegét. Te erről mit gondolsz?
6: Igen, hát én vallásos családban nőttem ugye fel, és tehát ez fontosnak tartom. Tehát most nyilvánvalóan valaki hisz, valaki nem hisz. Én hiszek, és gondolom, hogy amit te is mondtál, hogy például Bach zenéje, az biztos, hogy az föntről jött neki.
4: Ugye?
6: Tehát az nem létezik, igen, hogy egy ekkora, ilyen súlyos mondani valójú zenéket, az egyszerűen ezek Istentől való szerintem. mindenféleképp, vagy akár nézzük Mozartot.
4: Ezek a korazsenik.
6: Mozartnak az a lakrimózája, hát az igen. Valami csoda. Tehát az nem emberi, tehát az isteni.
4: Habár a lakrimóza történetében azért azt tudjuk, hogy ugye pont akkor halt meg Mozart, amikor írta a lakrimózát, illetve hát a requiemet. Igen. És állítólag pont az a néhány ütem, ami nekem egyébként a kedvencem a lakrimóza tételből, mondjuk egy kvint párhuzamok vannak benne, ami mondjuk Mozartra kevésbé volt jellemző, és ezt nem is ő fejezte állítólag be, hanem a valaki, a növendéke. Tehát, hogy ez is mondjuk egy érdekes dolog, hogy tulajdonképpen nem is biztos, hogy az pont Mozart volt. Ez egy másik
6: igen,
4: téma.
6: Igen, hát azt már nem tudjuk.
4: És mit jelent a mindennapi életedben a vallás?
6: Hát, hogy figyelj, én úgy vagyok vele, hogy nem mindig gyakorolom, tehát nem járok úgy olyan sűrűn templomba.
4: Nem is biztos, hogy kell egyébként, igen, tehát nem feltétlenül erről szól.
6: Igen, na hát erre akarok kiukadni, hogy az emberbe bent van a lelkébe, szívébe a szeretet, az Isten. Tehát az szerintem mindenkinek ilyen belső értéke.
4: Mi Andriskát, a kisfiamat néhány héttel ezelőtt, méghozzá pontosan húsvét vasárnap kereszteltük meg.
6: Na, Isten értes.
4: Köszönjük. És ez egy óriási belső megnyugvás volt szerintem a lelkünkben, hogy pont ezen a szent napon kereszteltük meg.
6: Szép.
4: Ez egy óriási dolog, és nekem nagyon fontos egyébként, hogy ezt a fajta hagyományt, ezt átörökítsük
6: így van.
4: A gyerekeknek.
6: Így van.
4: Ti is ebben a szemléletben nevelitek a gyermeketeket.
6: Én szeretném, hogy járjon a hittanra később. És mindenféleképpen ezt meg kell ismernie, hogy ez mi. Hogy ez a világ, ez hogy jött létre.
4: Ha kitennének egy lakatlan szigeten, akkor mi lenne az az öt zenemű CD album bakelit, amit magaddal vinnél mindenféleképpen. Tehát tulajdonképpen mik voltak az eddigi pályádon azok, amik ilyen nagyon-nagyon meghatározóak voltak számodra?
6: Klasszikus, vagy bármi lehet?
4: Bármi lehet.
6: Aha, öt darab. Hát Jasa Heifetz egyik albumát biztos elvinném magammal, Itzhak Perlman albumát biztos elvinném, Oscar Peterson lemezét biztos elvinném, na még kettőt mondjunk. Popzene irányában is gondolkodnék, Michael Jackson, az biztos, hogy ott lenne.
4: Igen.
6: Ki lenne az ötödik, nézzük csak. Egy Bach lemez.
4: Tehát mindenféleképpen legyen Bach.
6: Igen.
4: De az mindegy, hogy ki játszik?
6: Az mindegy.
4: Aha.
6: Az mindegy. Én egyébként nagyon szeretem az orgona darabokat. Bachtól. Azok hihetetlenek.
4: Maga a hangszer miatt?
6: Igen. Tehát az a hangzás, amit az orgonát, ugye ezt írta később ugye a hegedű partitákban is. Tehát az a hangzás, az az orgona hangzás, az nagyon szerintem gyönyörű.
4: Mondtad, hogy zongorázol is. Fontosnak igen. Tartod egyébként a zongorát a zenei tanulmányok során?
6: Nagyon. Ugyanis nagyon nyitja a fület. Nagyon nyitja a fület a zongora szerintem. Így vonosként. Ugye, hogy játsszuk a basszust, az akkordokat. Tehát az a szolfés tanuláshoz elengedhetetlen.
4: A vizualitás miatt is? Tehát az, hogy látod, hogy mondjuk egyszerűen fogalmazok, két gomb milyen távolságra van egymástól.
6: Aha.
4: Tehát mondjuk, amikor a hangközöket kell felismerni, vagy tanulni, igen, akkor is a két billentyű közötti távolság azért azt látja az ember, igaz? Igen. Tehát mondjuk hegedűn nem, tehát bár én nem értek annyira hegedűhöz,
6: de ott nem minden látszik, esetben. Igen. Nem három minden esetben. Hangtávolság, vagy négy, ugye az a terc, kvárt. Igen, zongorán az jobban látható.
4: És mondjuk a hegedű az csak általában egy szólamot, vagy hát általában időnként kettő, de általában egy szólamot visz.
6: Igen.
4: Míg a zongorával azért tudunk harmóniákat is alájátszani. És ezért fontos,
6: igen,
4: gondolom.
6: Igen.
4: A zongor ez egyébként a zenészeknek a tanulmányaiban alapvető kérdés.
6: Igen.
4: Általában. Tehát minden zenész szinte tanul zongorázni. Igen. És akkor ez nem is véletlen.
6: Igen.
4: És te inkább a jazz irányába mentél akkor?
6: Inkább igen. A zongorából igen.
4: Aha. És a jazz hegedűvel milyen a kapcsolatod?
6: Fú, hát rengeteget hallgattam a Grappellit, Stefan Grappellit. Rengeteget hallgattam a Grappellit, meg a Lakatos Robit. Uh-huh. Rengeteget, nagyon szerettem. Úgyhogy ezeket utánoztam is annak idején gyerekkoromban, 15 évesen. Tehát hallás után levettem a lemezekről a sémákat, hogy hogy játsszák. Ez nagyon érdekelt.
4: Na de várjunk csak. Hallás után. Tehát igen. Azért a klasszikus zenészekre ez nem jellemző. Hát tehát igen, akkor itt megint visszatérünk ahhoz, hogy akkor hallás utáni tanulás.
6: Én levettem hallás után.
4: Aha.
6: Azt a jazz rázást, hogy éppen hogy improvizálta meg azt az adott dallamot. Uh-huh. És annyira tetszett, hogy akkor ezeket emlékszem, hogy annak idején utánoztam. Uh-huh. Gyerekkoromban.
4: Ez inkább a cigány zenészekre, vagy a jazzistákra jellemző, hogy ezt a fajta munkát csinálják, hiszen a klasszikus zenészek, azok inkább a kottát tartják szentnek és sértetetlennek, ami a műfaj adottságaiból ered természetesen. Igen, igen. De te akkor másképp állsz a zenének a különböző műfajaihoz.
6: Igen.
4: Játszol esetleg te is jazzt, cigány zenét, amikor lehetőséged van rá?
6: Nem.
4: Ez inkább akkor a tanulmányait során ez voltak
6: akkor. Hát
4: fontosak.
6: Ugye gyerekkoromban, amikor elindult ez a tizenéves kor, akkor ugye mindennel megismerkedtem. Szinte minden műfajat. Otthon ugye rengeteg lemezünk volt, hallgattam ugye, és akkor hát mindenbe így belekóstolgattam.
4: Mit gondolsz, egyébként lehet hidat képezni a klasszikus zene és a más kultúrák között, más műfajok között? Tehát akár, ha mondjuk ilyen crossover stílusokat néz az ember, vagy hallgat az ember, akkor ezekről mi a véleményed?
6: Szerintem ezek összevonhatóak manapság már. Tehát én nagyon sok olyan művet hallottam már, ami klasszikus zenéből eredendő, és így poposítva lett. Uh-huh. Szóval szerintem nem annyira különálló mai világban már ez a dolog, meg vagy nem annyira idegen. Uh-huh.
4: Én azt gondolom, hogy ha ezeket a klasszikus dallamokat esetleg popposítják, vagy más műfajban crossoverként feldolgozzák, akkor lehet, hogy azok is meghallgatják a klasszikus műfajokat, klasszikus zenei dallamokat, akik korábban nem hallgattak klasszikus zenét.
6: Igen, mert lehet, hogy kíváncsiak lesznek, hogy milyen ennek az eredeti verziója.
4: Igen. De hogy látod egyébként a klasszikus zene jövőjét?
6: Hát, én szerintem mindig fenn fog állni a klasszikus zene. Uh-huh. Szerintem van egy bizonyos réteg, aki ugye erre jár. És most nyilván az a középkorosztály talán az, aki ennek jobban a befogadója, és úgy gondolom, hogy ha eléri az ember azt a kort, akkor mindig is kíváncsi lesz a klasszikus zenére. Tehát a mostani 20 évesek lehet, hogy most nem arra kíváncsiak, uh-huh. De ha eltelik 30 év, akkor lehet, hogy el fog menni a Zene Akadémiára egy koncertre.
4: Miért van ez?
6: Hát mert szerintem az embereknek, hogy mondjam, kell erre egyfajta érettség szerintem. Uh-huh. Tehát, hogy elmenjen egy Mozart requiemre, szóval akkor szerintem nem a tínédzser fog elmenni rá. Tehát ehhez azért kell egyfajta szellemi érettség szerintem.
4: Uh-huh. És hogyha valaki érdeklődik a klasszikus zene iránt ezek után, akkor mi az, amit ajánlanál neki kezdésnek? Mit hallgasson meg elsőként? Milyen koncertre menjen?
6: Hát szerintem hallgasson egy könnyen Mozartokat javasolnék. Uh-huh.
4: Operát esetleg?
6: Nem. Operát semmiféleképpen először ne. Uh-huh. Szerintem egy ilyen szimfonikus koncertre szerintem.
4: Mondjuk a Magyar akár Rádió szimfonikus zenekarával kapcsolatban.
6: Így van.
4: Uh-huh. Hol lesz mostanában egyébként koncertetek? Közeljövőben hol lehet téged hallgatni?
6: Most a Művészetek Palotában játszottunk, éppen egy héttel ezelőtt volt egy francia estünk. Uh-huh. Most egy modern koncertünk lesz, mai élő kortárs szerzők darabjait fogjuk játszani. Azt hiszem, hogy a Vigadóban. Aztán pedig a budapesti Wagner napok jönnek a MIPA-ba. Uh-huh. Hát velem pedig november 17-én lehet majd találkozni ezen akadémián.
4: Hát sok sikert kívánunk ezekhez a koncertekhez, fellépésekhez. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgettünk.
6: Köszönöm a meghívást.
4: És akkor folytatjuk legközelebb.
6: Köszönöm.
3: A mai első vendégem egy pár perces beszélgetés keretében a mindössze 10 éves Kaszab Gergő zongorista növendékem volt, aki még csak valamivel több mint egy éve a növendékem, de már az elmúlt fél évben 5 nemzetközi zongora versenyen is kiemelkedő eredményt ért el. A műsor második felében pedig ifjú Nyári László, junior prima díjas hegedű művész volt a vendégem, akivel beszélgettem a nemrégiben elkészült kamara felvételéről, szakmai életéről és zenei kihívásokról. A beszélgetésünknek a második felét hallgathatták meg a mai este folyamán. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velünk legközelebb is. A viszonthallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dík. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Szapátyiv Tumenge
1: 100.3 Rádiódik.
2: Utolsó tánc volt, amikor elhagytál, könnyen dacolt

0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Már is lehet jelentkezni a roma népismereti hagyományőrző táborba. Megnyílt a jelentkezés a Romano Trajo 2, a Marodrom népismereti hagyományőrző táborba, amelyre szeretettel várják a 8-tól 14 éves gyermekeket. A résztvevők egy élményekkel, hagyományőrző programokkal, közösségi élményekkel és sok-sok játékkal teli hetet tölthetnek együtt. A tábort augusztus 3-a és 7-e között rendezi meg a Pralipe Hódmezővásárhely. A programok minden nap zajlanak. A részvétel ingyenes, a szervezők teljes ellátást biztosítanak a gyermekek számára. Egy családból legfeljebb 2 gyermek vehet részt a táborban, mely létszáma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jelentkezni. A jelentkezéssel a résztvevők vállalják, hogy a tábor teljes időtartamán hétfőtől péntekig részt vesznek a programokon. A roma hagyományőrzés kiemelkedően fontos szerepet tölt be a cigány közösségek életében, hiszen segít megőrizni azt a gazdag kulturális örökséget, amely évszázadokon keresztül formálta identitásukat. A hagyományok nem csak a múlt emlékeit őrzik, hanem összekötik a különböző generációkat, erősítik az összetartozás érzését, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a roma kultúra a mai világban is élő és értékes maradjon. A hagyományőrzés nem csupán a régi szokások ápolását jelenti, hanem egy olyan értékrend továbbadását is, amely meghatározza a közösség mindennapjait. A roma kultúra rendkívül gazdag, sokszínű és különleges. A hagyományok közé tartoznak a népdalok, a táncok, a mesék, a viseletek, az ünnepek, a családi szokások, valamint a közösségi összejövetelek. Ezek mind olyan értékek, amelyek hosszú évszázadokon át fennmaradtak, és ma is meghatározó szerepet játszanak sok roma életében. A hagyományok segítségével a fiatalok megismerhetik őseik történetét, életmódját és szokásait. Ez azért fontos, mert így alakul ki bennük az identitástudat, büszkék lehetnek származásukra, és megtanulják tisztelni azokat az értékeket, amelyeket elődeik hagytak rájuk. A roma közösségekben a család mindig is fontos, mert így alakul bennük az identitástudat, büszkék lehetnek származásukra, és megtanulják tisztelni azokat az értékeket, amelyeket elődeik hagytak rájuk. A roma közösségekben a család nagyon központi szerepet tölt be. A hagyományok legnagyobb részét a szülők, nagyszülők és idősebb rokonok adják tovább a gyermekeknek. A közös ünnepek, családi összejövetelek, zenélések és beszélgetések során a fiatalok természetes módon sajátítják el a roma kultúrát. Az idősek tisztelete szintén fontos hagyomány. A nagyszülők bölcsessége, tapasztalata és történetei pedig hozzájárulnak ahhoz, hogy a múlt emlékei fennmaradjanak és a fiatalabb generációk is megértsék gyökereiket. A hagyományőrzéshez szorosan kapcsolódik a roma nyelv megőrzése is. Sok roma család ma is beszéli a romani vagy a beás nyelvet. A nyelv nem csupán kommunikációs eszköz, hanem a kultúra egyik legfontosabb hordozója is. A nyelven keresztül fennmaradnak a régi mesék, mondások, dalok és történetek. Ha a fiatalok megtanulják őseik nyelvét, közelebb kerülnek saját kulturális gyökereikhez, és hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek a nyelvek ne tűnjenek el. A hagyományok segítenek abban, hogy a roma emberek megőrizzék identitásukat a modern, gyors változások mellett is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött. Ez itt a Trajó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és rengeteg bizonyságot hallhattatok már itt az évek során, kedves rádiódik hallgatók. Ezért most egy olyan keresztény emberrel szeretnék beszélgetni, aki nem sokára be is mutatkozik nektek, és el fogja mondani, hogy egészen pontosan mióta van az Istennel való kapcsolata, és hogy honnan tud ennyi mindent a Bibliából, és azt követően pedig olyan egyszerű kérdéseket fogok feltenni, amik valóban érdeklik az embereket az életükben, akár a nem keresztény embereket is. Úgyhogy köszöntöm itt a vonalban Lugosi Zoltánt. Szia-szia, üdvözöllek!
4: Szervusz, én is üdvözöllek, meg köszöntöm a hallgatókat is.
3: Figyelj, Zoli, mondd el nekünk kérlek, hogy milyen az Istennel való kapcsolatod, milyen szolgálatot töltesz be?
4: Istennel való kapcsolat az én jónak mondanám. Persze az a nagy kérdés, hogy maga az Isten mit mondana velem való kapcsolatról, mert ez mindig két oldala van. És van, hogy egy kapcsolatban, akár egy házasságban is az egyik szépíti a dolgokat, a másik kevésbé. Pont ma tettem fel a Facebookomra egy posztot, ami arról szól, hogy ki az, aki ismerőse Istennek. Mert nagyon megdöbbentő részek vannak a Bibliában, hogy valakik, most bocsánat, így mondom, pofára esnek a mennyek kapujában, mert az Úr azt mondja, hogy nem ismerlek titeket. És én magamat is megvizsgáltam, hogy hú, én úgy érzem, ismerem Istent valamennyire, persze ezt egy életen át kell tanulni, de hogy ő mit gondol rólam. Tehát, hogy nem egyszerű a kérdésedre válaszol, milyen Isten a kapcsolatom. Én igyekszem, hogy jó legyen. Nyilván a kapcsolatunk alapja az, hogy Jézus meghalt értem, és ebbe bízva, hogy ebben hiszek, kegyelem alatt próbálom élni az életemet, de ezzel nem visszaélve, hanem megtenni, ami tőlem telhető, hogy tetsző életet éljek az Úrnak, és imádkozással, igével való foglalkozással, szolgálattal is igyekszem javítani az Istennel való kapcsolatot. Ide is eszembe jut egy ige, ott a Károli Gáspár úgy mondja, hogy áldozattal kell erősíteni a szövetségünket Istennel, és mindig, mikor mondjuk ember úgy dönt, hogy most nem tudom, foci meccset nézek meg, hanem inkább imádkozok, vagy nem más kettelés végzek, hanem az Úr dolgai, foglalkozok, áldozatot hozok, ezzel mindig erősítem a kapcsolatot, és jobb lesz a kapcsolat, mint egy házasságban is, ha teszek a feleségemért, az ő tetszésre, akkor jó lesz a kapcsolatom. Tehát így röviden, ami nem is volt annyira rövid, ezt tudom mondani, hogy igyekszek azon, hogy jó legyen az Istennel való kapcsolatom, és ezt kívánom minden hallgatónak, és egyik legjobb ige talán erről, hogy közeledjetek Istenhez, és ő is közelíteni fog hozzátok, tehát hála Istennek, ha mi teszünk lépéseket, hogy jó legyen a Istennel való kapcsolatunk, ő tárkarokkal, és ő mindent megtesz, hogy ez tényleg jó legyen, tehát ezért minden nap kell tenni. Hogy talán a másik kérdés az volt, hogy milyen szolgálatban állok, Szarvason van egy közösség, most már 9 éve, kezdtük igazából majd, hogy nem a nulláról, na hát most se egy meg a gyülekezet, de azért annál már többen vagyunk, mint kezdtük, és akkor ott vannak heti szinten istentiszteletek, szombatonként 14:30 amúgy, és mellette azért próbálkozunk más városokban is gyülekezetplántálásokkal, volt, hogy Angliába is rendszeresen jártam ki, tehát ahol és ahogy hasznos, próbálom magamat mindenhol hasznossá tenni, de ami fix, az a szarvasi gyülekezet, aminek a vezetését végzem.
3: Tehát akkor egy lelki pásztor vagy?
4: Úgy szokták mondani sokan, igen.
3: Na, ennek nagyon örülök, mert összegyűjtöttem olyan kérdéseket, amiket, hogyha egy lelki pásztorral beszélgetnek az emberek, valószínűleg egyszerű hétköznapi és őszinte kérdéseket tennének fel. És ezeket összegyűjtöttem. Az első ilyen, hogy miért engedi Isten, hogy rossz dolgok történjenek velünk. Ja, mielőtt belekezdünk, kedves hallgatók, szeretném elmondani, hogy Zolival semmit nem egyeztettem, szándékosan nem mondtam el neki, hogy miről fognak szólni a kérdések, hanem tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy őszintén, hirtelen mit reagál egy lelkipásztor ezekre a kérdésekre. Tehát a kérdés a következő, miért engedi Isten, hogy rossz dolgok történjenek velünk?
4: Igen, kezdettével egy könnyebb kérdéssel is, amely nem egyeztettünk. Ez valóban visszatérő nagyon nagy kérdés, és nem is lehet rá nagyon röviden válaszolni. Sokan feltették nekem is a kérdést, meg szerintem, aki őszinte, az önmagának is felszokta tenni keresztény ezt a kérdést, hogy akkor hogy engedheti meg Isten azt a rengeteg háborút, hogy gyerekek betegek lesznek, meghalnak, karambolba olyanok halnak meg, akik nem vétettek. Én meg a legtöbb pásztor, lelkész általában oda vezeti vissza az egészet a bűnbeeséshez, hogy nyilván a bűnbeesés előtt az édenkertben nem volt se betegség, nem volt, se nem volt gyomos az édenkert, nem volt rohadt almafám meg, tehát minden teljesen jó volt. Nem harapta meg a kutya az Évit, és a többi nem veszekedtek, tehát minden idilli volt, de a bűn behozta a rosszat a földre, és talán a legmérvadóbb és legkulcsabb kijelentés a Bibliába, hogy mikor az ördög megkísérti Jézust, azt hiszem a Lukács 4-ben van leírva, akkor azt mondja az ördög Jézusnak, hogy ha engem imádsz, akkor neked adom a föld összes országát és annak dicsőségét, mert nekem adatott. Hát azt mondja az ördög, hogy neki lett átadva a föld országa és annak dicsősége, és Jézus nem kezdett el vele veszekedni, hogy hazudsz ördög, az az én atyámé. Tehát tulajdonképpen elismert, hogy valóban jelen világkorszakban az ördögnek lett adva a föld, és akkor ezt tudom mondani, hogy azért történik annyi borzalom a földön, mert az ördögnek lett átadva a bűneset által, át lett adva a földnek úgymond a tulajdon joga, vagy bérleti joga, hogy nézzük az ördögnek, és az ördögről meg tudjuk, hogy gyilkos, tolvaj, rabló, egy nagy gaz, hát nem ember, de egy gazfickó, és ő minden rosszat megcsinál, hogy a földön rossz legyen az élet, de azért, mert át lett neki adva. Az most még hosszabb lenne arról beszélni, hogy az Isten miért nem ítélte meg őt azonnal. Ez most nem kérdés, akkor nem mennék bele. Ennek is van egy teológiája és egy igaz magyarázat, ami érthető. De lényeg az, hogy Isten vissza fogja szerezni a földet, és nagy békességben a földön fognak élni az üdvözült emberek Istennel, meg Jézus Krisztussal. De jelenleg a föld az ördöghöz tartozik, és ezért van ennyi borzalom rajta.
3: Rendben, mondhatom a következőt, és bocsánatot kérek, úgy kezdted, hogy kezdhettem volna könnyebb kérdéssel is. Viszont az igazság az, hogy azt gyűjtöttem össze, amik a leggyakoribbiak, és ez a legelső. Ugye ezt szokták leghamarabb megkérdezni, hogy miért van annyi rossz a földön. Ugye ezt sokkal jobban kiszokták vetíteni, hogy miért van háború, miért történt velem ez, velem az, stb. Folytatni fogjuk a kérdésekkel. Most azonban elmegyünk, meghallgatunk egy dicsőítő dalt, és továbbra is Lugosi Zoltán lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen, kedves hallgatók.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, és a mai nap folyamán Lugosi Zoltán az én vendégem, köszöntelek téged nagy szeretettel.
4: Én is köszöntlek téged és a hallgatókat is.
3: Zoltán egy lelkipásztor, és összegyűjtöttem olyan kérdéseket, aki esetleg most csatlakozott, olyan kérdéseket gyűjtöttem össze, amelyek nagyon gyakoriak, amit feltennének a nem hívő emberek, az egyszerű emberek feltennének egy lelkipásztornak. Egyet már megnéztünk belőle, és most haladunk tovább itt a listámon. Úgyhogy Zoltán, kösd fel a gatyádat, ugyanis a következő kérdés az az, hogy mit tegyek, ha elvesztettem a hitem?
4: Jobb lenne egy kicsit pontosabb kérdés, hogy mibe vesztett el a hitét, hogy van-e egyáltalán Isten, hogy van-e üdvössége, vagy pontosan mibe a hitét?
3: Igen, így folytatódik. Mit tegyek, ha elvesztettem a hitem? Hogyan tudok újra hinni Istenbe?
4: Tehát, hogy elvesztette a hitét, hogy van Isten. Hát itt még mindig ketté lenne bont a kérdés, hogy úgy van Isten, hogy tud neki segíteni, vagy maga az, hogy létezik-e Isten. Ha maga az, hogy létezik-e Isten, ez nyilván ez egyre több ilyen ember van, aki felveti a kérdést, akár az előző kérdéshez kapcsolatban, vagy akkor miért történnek ilyen dolgok. Hát maga a Biblia mondja, talán a Róma levélben, hogy a természet alkotásaiból is rá lehet jönni, hogy létezik Isten. Tehát én először megpróbálnék egy ilyen embernek elmondani, hogy hát gondold végig, ez a csodálatos természet nem jöhetett létre magától, hiába próbálkoznak a darwinisták, meg tudósok, hogy az ősrobbanás a gázokból jött, meg minden, de honnan jött az első gáz, tehát egyszerűen teljesen bebizonyíthatatlan, hogy nincsen Isten. Ezzel próbálkoznék, de hát mivel a hit az hallásból van, és a hallás Isten igéje által, így azért így aggyal meggyőzni az embereket nem nagyon lehet, hanem beszélnék akár saját bizonyságomról, meg felhívom a figyelmét, hogy te is azért gondold végig az életedet, hogy mikor még hittél Istenben, akkor miért hittél Istenben, milyen olyan úgymond csodák történtek az életedben, és ilyenekkel próbálkoznék, de tehát maga, aki azt mondja, hogy nem hisz Istenbe, azt szerintem ember nem tudja meggyőzni. Ha egy ember meg tudja győzni, utána egy másik ember meg ki tudja beszélni róla. A hit az a szívbe keletkezik, tehát ott kell neki egy érintést kapnia, hogy én hiszek belül Istenbe. Mondanék egy-két bibliai igét a teremtésről, hogy Isten szereti az embereket, és ez beakad a szívébe, és hit támad, akkor jó, hanem így emberileg én nem tudnék segíteni szerintem rajta.
3: Elfogadható kérdés, válasz, bocsánat.
4: Nehezebb volt, mint az előző.
3: És jól kibontottad. A másik kérdés az, hogy mit mondjak, ha imádkozni szeretnék, de nem tudom, hogyan kell. Illetve van még egy kérdése, hogy Isten tényleg meghallgatja az imánkat?
4: Hát ez két kérdés.
3: Igen.
4: Az elsővel kezdeném, hogy azt nagyon szoktuk támogatni, megmondani az embereknek, hogy úgy szólítsa meg Istent, persze hát ezt azt tudja csak, aki megvan térve, és Jézus befogadta a szívébe, mert annak van megígérve, hogy onnantól fogva Isten fiává válik, és ha valaki Isten fia, és úgy kezd imádkozni, akkor nyilván úgy beszéljen Istennel, mint egy apukával, tehát nem javasoljuk a kötött imákat, mert az ilyen unalmas lesz, hanem ahogy egy gyermek az apukájával, nekem is van 3, és ha mindig ugyanazokat a szavakat használná, tiszta ideges lennék, ha minden reggel ugyanúgy köszöntene, eldarálná, hogy szia apa, szeretlek, értékellek, hálás vagyok, hát tiszta ideg lennék, tehát tök jó, hogy mindig másokat mondanak, tehát úgy kezdjen bele az imába, hogy a legegyszerűbb dolog, ami eszébe jut, jó, hogyha hálával, köszönettel kezdi, hogy kösz, hogy egyáltalán él, nem egy kórházi ágyon van jó esetben. Tehát így egy nagyon közvetlen módon beszélgessen Istennel. Nyilván, ha az Isten még nem az atya, akkor azt szokták mondani, hogy a bűnös embernek egyetlen egy imát hallgat meg Isten, az a megtérők imája, hogy rendezze Isten a kapcsolatát, bánja meg a bűnét és fogadja be Jézus a szívébe, rendezze a kapcsolatot Istennel, és utána meg tudja szólítani, mint egy apukát, mint a földön is van, hogy összevesznek a szülők a gyerekeikkel, és addig nem tudnak oldottan beszélgetni, de átbeszélték a félreértéseket, bűnöket, egymás megbántását, akkor utána tudnak oldottan beszélgetni. Tehát a lényeg, hogy arra helyezze a hangsúlyt, ha kell, előtte tartson bűnbánatot, hogy egy nagyon oldott, nagyon laza, nagyon őszinte beszélgetés folytasson Istennel, amiben, hogy ne legyünk önzők, ne csak kérések legyenek, hanem legyen benne háladás, mert én nekem is a gyerekeim, ha mindig csak kérnének fagyit, csokit, chipset, akkor nem örülnék, de neveljük őket, hogy köszönjék is meg a dolgokat, meg legyenek hálásak, meg akár dicsérjenek meg, hogyha mi olyat tettünk velük. Tehát ez az első kérdés válasz, hogy nagyon oldottam. A másik meg mi is volt pontosan, és az imáról.
3: A másik kérdés az volt, hogy tényleg meghallgatja Isten az imánkat? Tényleg hallja, amit szólunk hozzá?
4: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Erről egyszer én is kidolgoztam egy prédikációt, és a 12 pontom benne, hogy mi kell ahhoz, hogy Isten meghallgassa az imánkat. Hát egyrészt nem is húzom az időt, hogy mind a 12-t elmondom, meg nem is emlékeznék szerintem mind a 12-re, de le van mentve a laptopon, de most nem tudom kipuskázni, de egyik kulcsig, amit ide mondanék, ami nagyon sokaknak nem fog tetszeni, de Bibliából van, azt mondja a Szentírás, hogy tudjuk, ha az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. És ezt nagyon sokan félreértik, akik túltolják ezt a kegyelmet, meg Isten olyan, mint egy télapó, mindent megad az ő hátizsákjából, de hogy ez benne van kőkeményen a Bibliában, hogy ha az ő akarata szerint kérünk, tehát én most azt kérem, hogy én legyek a következő amerikai elnök, vagy most direkt hülyeséget mondtam, de lehetne más dolgot is, és Isten tudja, hogy se nekem nem lesz az jó, se az emberiség számára nem lesz jó, akkor az ő kegyelméből nem fogja megadni. Tehát az az első, hogy azért olyan dolgokat kérjünk, amit tudjuk, hogy meg akar adni. És akkor van még elég sok támpont, hogy Jézus nevében kérjük, van, amikor nem elég egyszer kérni, erről nagyon sok bibliai rész van, például amikor egy szegény özvegyasszony megy a gonosz bíróhoz, hogy szabadítsa meg az ellenségétől, és végül azért szabadítsa meg, mert állandóan a nyakára jár, meg lehetne más bibliai részeket is mondani. Tehát olyan is van, hogy tényleg Isten meg akarja adni, Jézus nevében kérjük, de mondjuk nem elég álhatatosan, hanem csak egyszer-kétszer kértük, és aztán abba hagytuk. Olyat is mond a Biblia, hogy ha nem hittel kérjük, akkor ne is várjuk, hogy valamit fogjunk kapni Istentől. Tehát nagyon fontos, hogy legyen bennünk az a bizalom, erről szólunk a kérdése is a elképzelt hallgatónak, hogy hinnünk kell abba, hogy az Isten az atyánk, és ha valamit kérünk, és jó dolgot kérünk, akkor megtudja, és meg is akarja adni. Tehát a hit is nagyon fontos. Vagy még egy dolog eszembe jut, és akkor nagyjából a prédikáción fele azért csak eszembe jut, hogy azt mondja azt hiszem Jakab apostol, által az Isten, hogy van, hogy kérjük, de nem kapjuk meg, mert látja az Isten, hogy a gerjedelmeinkre, a kívánságainkra költenénk azt. És van, hogy az ember kér pénzt, vagy ezt, azt, amazt, és Isten tudja, hogy én most megadnám neked a pénzt, vagy valaki, akinek nincs házastársa, kérne házastársat, de Isten látja, hogy ez nem való még neked, még úgymond a gerjedelmeidre költened, a pénzt is hülyeségre költenéd, lenne egy feleséged, csak megaláznád, ütnéd, vernéd, és Isten tudja, hogy egyszer még nincs ideje, hogy megadjam neked, és akkor nem adja meg. Tehát, hogy ez elég nagy téma, és szépen hangzana, hogy azt mondom, hogy igen, Isten mindig meghallgat, de nem hazudhatunk, amúgy se, egy lelkésznek aztán végképp ne próbáljon hazudni, tehát hogy azért sok összetevője van ez, hogy Isten tényleg meghallgasson.
3: Nagyon szépen köszönjük a csodálatos válaszaidat. Kedves hallgatóink, maradjatok velünk mindenféleképpen, mert most meghallgatunk egy remek dicsőítődalt. Aztán folytatni fogjuk tovább, és természetesen Lugosi Zoltán lesz a vendégem, úgyhogy maradjatok itt.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dík egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dík romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, és ma nem mesélés lesz, hanem igazából az életről szóló kérdéseket tesszük fel, amire Lugosi Zoltán lelkész fog válaszolni nekünk, aki itt is van velem a vonalba, és köszöntelek téged.
4: Én is köszöntelek téged.
3: Következő kérdésünk, kedves Zoli, az, hogy mit tegyek, ha nagyon egyedül érzem magam?
4: Hát ez is elég tág kérdés, mert nyilván az embernek földi szinten is fontos, hogy ne érezze magát egyedül. Meg nyilván az ember, ha a szíve ki van nyitva Isten felé, és nem feledkezik bele a földi dolgokba, akkor az is nagyon fontos, hogy maga a mennyel is legyen egy kapcsolata. Kezdjük el a földi résszel, hogyha valaki egyedül érzi magát, hát ezért is nagyon fontos gyülekezetbe járni, mert ott ugye testvérekkel találkozik, és akár 10-20-30 testvér között is, főleg ha az ember a gyülekezetben vállal szolgálatot, hogy ő is ott valamit tesz a közösséget, akkor lesznek társai, barátai, hittesvére, és már nem lesz egyedül, még akkor is, ha mondjuk egy özvegyasszonyról van szó, vagy akinek tényleg családjában senki nincsen, de hittesvére lesz. Maga Jézus Krisztus mondta, hogy az az ő igazi anyja, meg lánytestvére, fiútestvére, akik hallgatják Isten igényét. És aki elkezd gyülekezetbe járni Isten népe közé, jó szívvel elkezd egy közösséghez csatlakozni, annak igen hamar lesz nagyon sok fiútestvére, lánytestvére, sőt azt mondja Jézus, az nekem anyám, tehát lesz a gyülekezetben anyja is neki, apja is, gyereke is, tehát a gyülekezet tud adni maga ilyen közösséget is. Érdekes, hogy erről jut eszembe, hogy Péter mondja, hogy mi mindent elhagytunk, Jézus, és követtünk téged. És tényleg átmenetileg, sőt az is lehet, hogy egy 3,5 évig kvázi ott hagyták a családjukat, a vállalkozásukat, barátaikat, hobbiaikat, mindent, és követték Jézust. És Jézus megígérte, hogy aki ezt megteszi, hogy az Úrért és az evangéliumért lemond dolgokról, akár kapcsolatokról, akár meglazulnak bizonyos barátságok, vagy bármi, a 100 annyit fog kapni. Tehát az embernek nincs is a Földön úgy kapcsolata, akár saját hibájából, akár más hibájából, de a gyülekezetben 100-szor annyi kapcsolata lesz, és tényleg én nem ismerek olyan szemét, aki örömmel beleveti magát a gyülekezeti életbe, ott eljár imaórákra, tényleg válasz szolgálatot, hogy takarító szolgálat, gyerekvigyázás, hát annak egyből annyi testvére, annyi barátja lesz, hogy nem lesz többé egyedül. Hát a Földre ezt tudom mondani, de aki esetleg nem is testvére, nem is itt testvére, ott is azt javaslom, maga Pál apostol mondja, hogy amennyire rajtatok áll, mindenkivel békességben éljetek. Tehát nagyon fontos, hogyha valakivel össze van veszve az ember, akkor ezt próbálja rendezni, legyen jóba, jó kapcsolat a szomszédokkal, utcabeliekkel, munkatársakkal, mert azért, ha az ember egy normális ember, aki megbocsátja az emberek bűnét, meg ő is jó fej, akkor az nem létezik, hogy ne legyenek olyan munkatársak, vagy utcabeliek, akikkel jóba tudna lenni, így érte, hogy barátilag, tehát, hogy rendezze emberleges kapcsolatot, ne legyen egyedül, és ami a legfontosabb, és legszeresebben ezzel kezdtem volna, csak nem akarok ilyen szuper szellemi lenni, hogy én sokszor elgondolkozok rajta, de az Úr ne próbáljon meg ebbe, hogyha én egyedül élnék egy lakatlan szigeten, én úgy érezzem, hogy többé-kevésbé tudnék boldog lenni, mert imádkoznék az Úrhoz, és nem lennék egyedül. Most ez lehet, hogy elvont, meg nagyképű, de én napközben is sokat vagyok egyedül, és közben próbálok az Úrral lenni, beszélgetni vele, kommunikálni, és nem is vagyok egyedül, csak így emberi szempontból egyedül, tehát, hogy aki az Úrral van egy mély, közös kapcsolatban, ahogy mondja Jézus, hogy bemész a belső szobádba, és ott imádkozol, az Atya titkon néz, tehát ott van veled az Atya. Tehát ez a harmadik, amit mondanék, hogy Istennel a kapcsolatot ki tud alakítani, és azt mondja Isten, hogy én veletek maradok a világ végezetéig, tehát ki lehet alakítani a Szent Szellemmel, Atyával, a Fiúval ilyen kapcsolatot, hogy az ember megy, sétál, vagy dolgozik, és érzi, hogy nem vagyok egyedül, mert velem van az Isten.
3: Amen, amen. Nagyon szépen köszönjük a válaszodat, és tegyek fel még egy kérdést? Vagy maradjon a következő? Rendben, akkor nem tudjuk, hát a következő szegmensben, még mielőtt meghallgatunk egy dalt, akkor jön a következő kérdés. Hogyan lehet feldolgozni, hogy szeretünket elvesztettük? Hú, ez egy nagyon, szerintem ez legyen a következő szegmensben.
4: Jó.
3: Legyen egy olyan, amire talán rövidebben lehet válaszolni. Mit tegyek, ha haragszom Istenre?
4: Hűha, szerintem az előző még könnyebb is lett volna.
3: Igen?
4: Hát talán, mert elég radikálisan tudok csak válaszolni az előző kérdésre.
3: Akkor legyen az előző, hogyan lehet feldolgozni egy szerettünk elvesztését?
4: Igen, azért egyszerű, de sajnos elég brutális a válasz, hogyha hívő szeretünket vesztettük el, akkor nagyon könnyű, mert tudjuk, hogy egyszerűen a mennyben van, és jó helyen van, és már csak nekem kell igyekezni, hogy őt viszont lássam, és erről rengeteg ige van, hogy viszont fogjuk látni, akkor borzasztó nehéz a helyzet, és engem is hoztak kellemetlen helyzetbe, mikor hívők kérdezték ezt, hogy meghalt édesapám, édesanyám, és úgy tűnik, hogyha nem volt megtérve, és akkor most ki tudja, hol van. Hát nyilván erre nem fogom rávágni, hogy hát én tudom, hogy valószínűleg hol van, és rossz helyen van, de csak akkor is lehet mondani, hogy hát, ha az Isten majd könyörül rajta, meg minden, de akkor mondjuk nehéz a válasz, és nehéz vigasztalni valakit, mert viszont hazudni nem az utatok, hogy hát, mivel aranyos letette a kismacskáit, jó szívű volt, akkor biztos a mennybe van. De egy ilyen mentő közelet azért szoktunk adni, hogy hát Isten kegyelmes, Isten hatalmas, hát ha talál kegyelmet, meg úgyse tudsz már mit csinálni, törődj az életben megmaradottakkal, szeretteiddel, tehát ilyeneket tudunk mondani, nem könnyű, Én el is határoztam, azt nem tudom, hogy tudom-e majd ezt fenn is tartani, ezt a vállalásomat, hogy én csak olyan temetést vállalok, ahol az elhunyt személy, tudom, hogy az urnál van, mert össze-vissza hazudozni a temetésen, hogy ó, fentről néz, mosolyog meg minden, és közben valószínűleg nem így van, azt én nem tudom bevállalni. Tehát ezt tudom erre mondani, reméljük, hogy hívő az, aki meghalt. Ha nem hívő, akkor meg bízunk Isten csoda a kegyelmébe, hát valami lesz, és addig is, mert nem tudjuk, mi lesz, törődjünk a földi dolgainkkal, azon úgy se tudunk változtatni, és törődjünk a még meglévő szeretteinkkel, gyerekeinkkel, rokonainkkal, mert ha beletemetkezünk a gyászba, akkor az élő rokonokkal nem törődünk, és nekik is kárt okozunk, tehát a körülöttünk lévő emberek miatt is, rokonok miatt is el kell tudni engedni a halottakat.
3: Nagyon szépen köszönjük a válaszaidat. Most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítőt, kedves hallgatók, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Lugosi Zoltán lesz a vendégem.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, és elég életszerű kérdéseket teszünk fel. Összegyűjtöttem olyan kérdéseket, amit az emberek feltennének egy lelkipásztornak, és ki is használjuk a lehetőséget, ugyanis itt van velünk egy lelkipásztor, Lugosi Zoltán, köszöntelek téged.
4: Én is köszöntök mindenkit.
3: Most pedig jöjjön a kérdés, miért érzem néha úgy, hogy Isten nincs mellettem?
4: Hát, mert lehet, hogy nincsen melletted. Ez így belerülök ebbe, de amúgy ez nem vicces ez a pillanat, mikor van ilyen. Ezt is kapázsó két részre osztanám, nem azért, mert annyira okos vagyok és bonyolítani akarom, de hát ugye sok oka lehet. Tehát vegyük azt, hogy tényleg nincs az ember mellett Isten. Hát a legmegdöbbentőbb Jézus Krisztus, amikor felkiáltott a kereszten, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ugyanis ilyen soha nem volt a fiúnak, a messiásnak, Jézusnak az életében, hogy az atya elfordult tőle, de ott, akkor és utoljára, és először az atya Isten elfordult a fiától, mert egyszer látta rajta a mi bűneinket, és azon keresztül ő látta csak a fiát, és ezt valahogy nem tudta feldolgozni, vagy bele se tudunk ebbe gondolni. És velünk emberekkel is ez történik, maga mondja a Szentírás, hogy a mi bűneink választanak el minket Istentől, tehát ha az ember azt érzi, hogy nincs Isten, akkor én azzal szoktam kezdeni, vagy ha úgy látom, hogy nem működnek a dolgok, problémák jönnek, azzal próbálom kezdeni, hogy önvizsgálatot tartok, hogy hú, lehet, hogy rossz irányba haladok, lehet, hogy bűn van az életemben, vagy nem az Isten akaratába járok, vagy valamit rosszul csináltam, valakit megbántottam, és ezért nincs békességem, vagy ezért hagyott el az Úr. Tehát az ember mindig ezzel kezdje. Akár, hogy visszautaljak, eszembe jut még egy ima meghallgatás feltétele, hogy azt mondja, azt hiszem, akit Jézus meggyógyított komoly betegségből, hogy tudjuk, hogy Isten csak azt hallgatja meg, aki igaz ő előtte. Vagy valami, most nem pontosan idéztem, de ez a lényeg, hogy nem akárkit hallgat meg azért Isten, hanem aki tényleg az ő utain jár, aki az ő akaratát cselekszi. És a saját életemben is vettem észre, hogy hú, valahogy úgy Isten jelenlétét nem úgy éreztem, így elkezdtem boncolgatni magamat, hogy mi bűnt követtem, mi van, hogy van, és rájöttem, hogy hú, olyan irányba kezdett el haladni az életem, és itt most, ami eszembe jut, sztori, nem is konkrét bűnök, hanem hogy olyan akár karrier, vagy valamit akartam elérni, olyan pályát akartam választani, ami nem Isten akarata volt, és nem bűnös dolog, csak egyszerűen nem az Isten tökéletes akarata, és már éreztem azt, hogy távolság jön közém és Isten közé. Tehát, hogy ne bonyolítsam, meg szaporítsam túl a szót, tehát lehet azért nem néz az ember, hogy mellettem van Isten, mert komoly bűnök vannak, vagy kevésbé komoly bűnök, de egyszerűen nem Isten akaratába járok. Én lefordultam jobbra egy kereszteződésnél, Jézus meg balra akart, hogy menjek, és ő nem megy mindig az emberrel olyan szorosan, hogyha ő más irányba viszi az embert. Látjuk le a Lót történetét, ő elindult Szodoma irányába, és tönkrement az élete, Tehát, hogy én ezzel sértek egyet, hogy a hívők azt mondják, hogy az Úr mindig velem van, mindig segít. Hát ha az ő akaratába jársz, és arra mész, amerre mondja, akkor biztos, amúgy pedig azért kicsi bizonytalanná válik. Tehát ez az egyik oldala, hogy tényleg én nem jó irányba megyek, rossz dolgokat teszek, és nincs velem az Isten, de olyan is van, hogy én jól csinálom a dolgokat, és mégis ezt érzem, hogy nincs velem az Isten, ezt úgy szoktuk így keresztény körökben mondani, hogy nyomás van az emberen, hogy ilyen tehernyomás van, hogy pont ami Jézus Krisztuson is volt, olvassuk a egyik Zsoltárban, hogy körbevettek engem bársánybikái, meg kutyák, meg oroszlánok, ilyen szellemi lények, és Jézusra rájött egy ilyen nagy rettegés, olvassuk a Getsemáné kertben, hogy vért izzadt, tehát nagyon nagy tusába volt benne, és akkor még nem is hagyta el az Isten, az a kereszten történt meg, de tehát annyira körbevették gonosz erők, hogy azt érezte, hogy nincs velem az Isten. És ilyen is van, amikor az embert mondjuk sokan szidják, irigyek rá, vagy van egy haragosa, pedig nem csinál semmi rosszat, és az szidja, átkozza, akkor az ember azt körbeveszi ez az életérzés, hogy fú, én nem egy szeretett ember vagyok, engem utálnak, engem Isten is elhagyott, de közben nem igaz, hanem csak az ördög utál nagyon. Ilyenkor pedig hát valahogy el kell kezdeni igéket elővenni, ami arról szól, hogy én Isten gyermeke vagyok, meghalt értem az Úr, szeret engem az Úr, és felépítem a hitet, hogy engem szeret az Úr, velem van az Úr, megvizsgáltam magam, nem találtam bűnt, és mégis rosszul érzem magam, akkor ez csak támadás, tudom, hogy te szeretsz, bármit érzek, uram, ha rosszul is érzem magam, tudom, hogy te akkor is szeretsz, Jobb is ilyen erőszak, Jobb könyve, hogy jött a csapás rá, és mégis aztán kijött belőle, mert az Úr azért szerette, és akkor így felépíti az ember a hitét, sőt, hát nem is, mert most nem akarok végképp mélyen belemenni, mert sokféle felekezetből hallgattam, gondolom minket, de hogy van az úgynevezett szellemi harc is, mikor az emberre jönnek ilyen nyomások, terhek, depresszió kerülgeti, hogy akkor Jézus nevében szól ezeknek a gonosz erőknek, démonoknak, szellemeknek, hogy takarodjatok rólam, depresszió, melankólia, bús életérzés, és akkor mint amikor egy repülőgép felemelkedik a smogos, koszos város fölött, a felhők fölé süt a nap, akkor ezek a gonosz erők, életérzések pedig Jézus nevében eltakarodnak, és az ember újra érzi, hogy szereti őt az Úr. Ez van, hogy nem egy perc, nem 10 perc. Most megmondom őszintén, 2 napja én is kicsit ilyen nyomott vagyok, vagy nem is kicsit. Azt érzem, hogy szeret az Úr, de valahogyan terheltnek érzem magam, nem jöttem még rá, hogy miért. De vannak ilyenek a hívő életben, amikor ilyen nyomás alá kerül.
3: Amen. Nagyon szépen köszönjük a válaszaidat, és hogy ebben az órában velünk voltál, és a hallgatóknak is szeretném megköszönni. Most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, meg aztán lehet, hogy még egyet, és azt követően pedig a következő órában is várunk benneteket, hiszen továbbra is Lugosi Zoltán lesz a vendégem, és kérdéseket teszünk fel neki.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik. Amikor úgy ébred,

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása. Új IC motorvonatok állnak forgalomba jövőre a Gyesevnél. Csaknem 4000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként alaposan minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Jövőre a Gyesevnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsonypadlós, büféautomatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid hozzátéve. A bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is. Ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felsővezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Salgótarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A miniszter megerősítette, hogy a nagyobb kapacitású 4-500 ülőhelyes motorvonatok 2030-tól állhatnak forgalomba, az új hévszerelvények gyártása pedig 2028-ban kezdődhet. Közel 4000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a szeptemberben induló tanévben, ami 12%-os növekedés a tavalyi számokhoz képest. A bölcsészettudományi karon idén is a pszichológia volt a legnépszerűbb, míg a legnagyobb ugrást a gyógypedagógia érte el, ahol a ponthatár csak nem 150 pontot emelkedett. A jogi karon az állami ösztöndíjas képzéshez 464 pontra volt szükség, ami az egyik legmagasabb az országban. Az információs technológiai és bionikai kar mérnök-informatikus szakára pedig csak nem négyszeres volt a túljelentkezés. Idén 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon, közölte a rendőrség. A vízbefulladás megelőzésének világnapján felhívták a figyelmet. A fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hogy milyen mély a víz, vannak-e áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentőmellény nélkül ne menjenek a vízbe, valamint mindenki vegye komolyan a viharjelzéseket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádiódik.
3: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolyk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, és a mai nap folyamán már az előző órában is Lugosi Zoltán volt az én vendégem, és képzeljétek el, hogy kérdéseket tehetünk fel neki, amit az emberek feltennének egy lelkipásztornak, hiszen ő is az. Köszöntünk téged, Zoli, te drága lelkipásztor!
4: Én is köszöntlek, drága riporter, meg a drága hallgatókat én is köszöntöm.
3: Tehát az előző szegmensben feljött ez a kérdés, ami most fog következni, és azt mondtad, hogy hú, ez még bonyolultabb is, úgyhogy nem abban az órában mondtuk el, hanem most fogjuk elmondani. Ugye, vagyis hát te fogod elmondani, én csak a kérdést teszem föl. Ja, előtte van még egy bocsánat. Hogyan bocsássak meg valakinek, aki nagyon megbántott?
4: Ez tényleg egy nagyon gyakran felmerülő kérdés. Nagyon gyakorlati választ adnék rá, amit én is úgy tanultam, és működőképes, hogy az okozza sok embernél a nehézséget a megbocsájtásnál, hogy ő egy érzést vár, hogy én belül érezzem át, hogy tényleg el tudom engedni, és újra tudom nagyon szeretni azt az embert, és nagyon sokszor az ember pedig, mikor meg lett bántva, vagy fel lett szarvazva, vagy van nagy szörnyűség történt vele, akkor a szívében nem érzi azt, hogy ő nagyon tudja az embert szeretni, és el tudja engedni a bűnét, amit elkövettek ellene. De nem ezt mondja Jézus, hogy te mindenféle érzelmeket érezzél, hanem a szívedben hozz egy döntést, hogy elengeded. Én azt a példát szoktam hozni, szerintem mindenki számára érthető lesz, hogy mikor mondjuk felhívják az embert egy bankból, hogy mondjuk volt tartozása, de elengedik mondjuk, vagy egy részét elengedik, és akkor bemegy a bankba, és akkor ott ül a Kovács Katika, vagy bárki ügyintéző, minden érzelem nélkül, a kis keretes szemüvegével, és akkor kitöltik a papírokat, aláírják, addig a személyét, mit tudom én, lefénymásolom az iratokat, és aztán aláírják, és elbúcsúznak. Semmi érzelem nincsen, alá vannak hívva a papírok, de lehet, hogy több milliós vagy több százezes tehertől szabadult meg az ember, úgyhogy elengedték neki minden érzelem nélkül, és működik. És Isten sem mondja azt, hogy neked nagy érzelmekkel kell elengedni a bűnöket, amivel megbántottak, hanem csak azt kéri, hogy dobd a tenger mélyére, ha kell, befogott orral, becsukott szemmel, de akkor is mondd ki, hogy én a Szabó Pistának elengedem, megbocsájtok. Tehát, hogy ne keresnek az emberek ebbe érzelmet, hanem ilyen hűvös érzelemmel, mintha alá kell írni egy szerződést, az nem kell érzelem, egy döntést, ez a legjobb szó, hozok egy döntést, hogy bármit érzek, bármit gondolok, amiatt, hogy Jézus azt mondta, hogy ha én nem engedem el az emberek bűneit, ő se engedi az én bűneimet, én meg nem akarok a pokolba kerülni, mert vannak bűneim, és az Úr nem engedi el, akkor pokolba kerülök, akkor én is elengedem az emberek bűneit, és hozok egy döntést. És szoktál még találkozni, hogy mondd is ki a száddal hangosan a nevét, hogy Kovács Pistának megbocsájtok, és akármit érzel, ez egy döntés. Mint az mondja az ige, hogy az Úr is a tenger mélyére dobja a bűneinket, és többé meg nem emlékezik, hogy hozok egy döntést, hogy elengedem. És még egy fontos még szerintem, mert sok embert meg ez is akadályoz még, az a második dolog, hogy oké, majd valaki lehúzott engem 500 ezer forinttal, én megbocsájtok neki, de mi lesz az 500 ezer forintommal? Én ezt ketté tudom magamba választani, és azt kívánom a kedves hallgatónak, hogy ő is választa szét, hogy megbocsájtom a bűnt, ha kell hideg racionalizmussal, érzelmek nélkül, de elengedem, mert Isten is azt mondja, hogy engedjem el, de attól még az 500 ezer forintomat én megpróbálhatom visszaszerezni, akár jogi úton, akár más úton, tehát a kettőt nem kell összemosni. Elengedem a bűnt, de attól megpróbálom megszerezni az 500 ezer forintot. És még egy dolog esetleg még, hogy sokan úgy vannak vele, hogyha én megbocsájtom a bűnt, akkor én hülye vagyok, én balek vagyok, most bocs, hogy ezeket a szavakat használom, tudom, hogy minden hallgató nem használ ilyen szavakat, meg mindenki nem szépen beszél, de hogy jobban értető legyen, hogy akkor hülye balekként én megbocsájtottam, majd ki fognak engem használni, és át fognak verni. De hát ezt nem szabad hagyni. Én megbocsájtom a bűnt, de Isten megengedi azt, hogy azután meg 100 lépés távolságot tartok azzal, aki engem átvert. Tehát én nem olvasok ezt a Bibliába, hogyha téged valaki megbánt és átver, akkor bocsáss meg neki, és engedd meg, hogy még egyszer átverjen. Ilyen nincs. Az benne van, hogy bocsáss meg neki, de utána te úgy döntöl, hogy én soha az életben vele nem üzletelek, én soha vele mély kapcsolatot nem ápolok, mert csak megbánt, akkor erre joga van az embernek. Tehát összefoglalva, kicsit hosszúra sikeredett elnézést, de ez nagyon fontos kérdés, hogy ne az érzelem alapján keresse, hogy mikor tudok megbocsátani, mert akkor lehet, hogy soha nem fog tudni, hanem egy döntés, egy száraz, hideg döntés, hogy megbocsájtok. Talán így könnyebb lesz nekem biztos.
3: Nagyon szépen köszönjük ezt a választ. A következő kérdésünk pedig az lenne, hogy... Mit tegyek, ha haragszok Istenre? Ugye ez egy nehéz kérdés volt az előző órában, azt mondtad, hogy ez erre nem lehet röviden válaszolni.
4: Hát igen, hát nyilván, hogyha valaki szemben ül velem, akkor azt úgy ki tudom besézni, hogy pontosan mit értesz, miért haragszol, mi történt veled, így általánosan egy kicsit nehéz erre válaszolni. Aztán leszögezhetjük, hogy biztos, hogy Istennek van igaza, tehát hogy biztos nem neked van igazod, aki haragszol Istenre, mert tényleg az Úr nem figyelt oda, gonosz volt, korrupt volt, megvesztegették és kitolt veled, tehát távol legyen ez, még kimondani szörnyű ez Istenről. Tehát biztos, hogy Istennek van igaza, és magadba keresd a hibát, hogy mi az, amit esetleg te elrontottál, vagy még ami a legelső kérdés volt, hogy egy gonosz földön élünk, ahol sok minden megtörténhet, de ezért nem az Istent kell okolni, mert nem az Isten az embergyilkos, hanem az ördög. És valaki úgy érzi, hogy haragszik Istenre, nyilván feltárnám, hogy milyen területen, mi történt az életébe, és feltárnám, hogy maga a kérdező hibás-e abba, hogy rossz dolog történt, ha meg ő tényleg abszolút hibátlan, mert ő 50-nel ment a városba, de valaki beleszaladt 120-szal, és ne hagyj Isten, történt valami tragédia, hogy akkor meg elmondanám, hogy ez az ördög műve, nem Istené, és erre meg azt mondja, hogy hú, de hát Isten hogy engedhette meg, akkor megint ugyanott tartunk az első kérdésnél, hogy ez a föld az ördöghöz tartozik, és azért rengeteg galibát okoz az ördög, de nem lehet most rögtön az ördögöt megítélni, mert ha Isten megítélné most az ördögöt, lenne rá ereje, hatalma, de akkor az összes olyan embert, aki még nem tért meg, azt mind az ördöggel együtt be kéne dobni a pokolba, a gehennába, és az viszont Isten nem akarja, és ezért még kivár, ezért még túlszabadító akció zajlik, és egyszerűen le kell nyelni azt, mint hogy tudjuk, hogy az izraeli Gáza eseményekben is, hogy valaki 2 évig ott raboskodott, és nem lehetett ott lebombázzuk akkor ott az alagutakat, ahol fogva tartanak a túszokat, mert akkor nem csak a túsztartók, hanem a túszok is meghaltak volna, és kicsit így van, az ördögöt nem lehet még egyszer megítélni, mert az a sok-sok 100 millió kedves ember, aki még később meg fog térni, az is meg lenne ítélve, és ne az Istenre haragudjál, hanem egyszerűen vedd figyelem, hogy egy ilyen bonyolult világban élsz, és Isten ilyen tűpontos, mérnöki pontossággal próbálja a túszokat kiszabadítani, és ez sajnos jár úgymond nehézségekkel a föld lakóinak, most már több ezer év óta, de ne Istenre haragudjál, hanem te békülj meg Istennel, és állj Isten oldalára a túlszabadításba, hogy Isten munkája menjen előre, és minél több ember kiszabaduljon az ördögtől, hogy eljöjjön az a nagyszerű nap, amikor az ördögöt fejbe lehet verni, mert eljött az óra, hogy meg legyen ítélve. Hát valami ilyen isüket mondanék, de nem volt kielégítő a válasz, még magam számára se, de ez hirtelen nem tudok ennél jobbat.
3: De azért eléggé kielégítő volt, és nagyon szépen köszönjük neked. Kedves hallgatók, most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, ami a megbocsátásról fog szólni. Azt követően pedig újra beszélgetni fogunk Zoltánnal, ugyanis van még egy jó pár kérdésünk felé, remélem egyet értetek velem, úgyhogy Zoli, hallgass most ezt a dicsőítő dalt velünk a hallgatókkal, és aztán folytatjuk a beszélgetést.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trajó magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán nem teljesen egy bizonságot hallgatunk, akik most csatlakoznak hozzánk, azoknak elmondom, hogy egy lelkipásztor van a vonalba velem, és neki teszünk föl kérdéseket, olyan egyszerű kérdéseket, amik nem is annyira egyszerű kérdések, viszont a nem hívő embereket ez érdekli a legjobban, úgyhogy egy lelkipásztort köszöntök most, Lugosi Zoltán. Szia Zoli, köszönöm, hogy itt vagy.
4: Szervusz! Köszöntöm a hallgatókat.
3: Nos, a következő kérdésem az lenne, hogy hogyan találhatom meg az életemben a helyemet?
4: Jó kérdések. Hát, hogyha valaki mindig egy az egybe felteszi nekem, akkor az 2 napig tart ezt kivesézni. Hogyan találom meg az életben a helyemet? Hát maga nagyon tetszik a kérdés, hogyha valaki felteszi, ugyanis azt látom sajnos, még akár lelkipásztorként is, még a hívők között is, pedig én nagyon sokat beszélek erről, hogy az emberek csak élik az életüket, mint egy drága őzike az erdőbe, és próbálnak jól élni, meg kedvesen, de nem jutnak el odáig, hogy hú, mi az én dolgom az életbe. És az ima válaszoknál pont volt egy ilyen kitétel, hogy Isten annak hallgatja meg az imáját, aki az ő akaratában jár, az ő útjában. És ezért nagyon fontos, hogy az ember szerintem akkor lesz a legboldogabb, hogyha futhatja a pályáját. Van is azt hiszem egy Zsoltárokban egy ilyen vers, hogy mint egy hős rivalg örül, mert hogy futhatja a pályáját. És ez az életérzés, én is szeretem, amikor ebben vagyok benne, hogy érzem, hogy a helyemen vagyok, és azt csinálom, amit kell. Tehát, hogy először is üdvözölném nagyon ezt a kérdést, ha valaki ezt feltenné, hogy egyáltalán valakinek eszébe jut, hogy hú, én okkal vagyok a földön, nem olyan vagyok, mint egy Katica Bogár a sok közül, hanem nekem Lugosi Zoltánnak, Armandónak, Sztojka Pityunak, Kovács Ilonának van egy dolgom, amire én lettem kitalálva. És minden embernek más az új lenyomata, és minden embernek más az életútja is. Tehát ez már csodálatos, az emberben felmerül. Nyilván ez akkor van egy hívő ember, akiben felmerül. Az az alap, hogy nyilván én meghatározom magam, hogy én Istennek a fia vagyok, és utána, mint fiú, hogy Isten milyen munkát akar nekem adni, milyen szolgálatot akar adni, mi a dolgom az életbe. Erre pedig hát a Szent Szellem tud elvezetni, mert megvan írva, hogy a Szent Szellem elvezet minden igazságra, és a bekövetkezendőket kijelenti néktek. Tehát nagyon fontos, az ember megtér, utána vízben megkeresztelkedik, hogy utána pedig a Szent Háromság harmadik személyével a Szent Szellemmel is kerüljön olyan kapcsolatba, olyan mély, mondhatni, intim, belsőséges kapcsolatba, mikor megtanul hallgatni a Szent Szellemre. Most ezt tudom, itt talán elvont lesz sokaknak, de el kell hinni, hogy Jézus azt mondta, hogy jobb nekünk, hogy nem ő van most a földön. Ez a János evangéliumában mondja a tanítványoknak, hogy jobb nektek, hogy én elmegyek, és elmegyek az atyámhoz, mert így elküldöm a Szent Szellemet hozzátok, a másik vigasztalót, hogy veletek maradjon a világ végezetéig, és ez a Szent Szellem az, aki elvezet minden igazságra, és az ember ki tud alakítani a Szent Szellemmel egy jó kapcsolatot. Nem tudom, lehet-e egy ilyen könyvreklámot mondani, hogy van egy Jó reggel Szent Szellem című könyve Benny Hinnnek, hanem akkor kivágod, ami nem a könyvet, hanem ezt a reklámot, és az arról szól, hogy lehet személyesen elkezdeni kommunikálni, beszélgetni a Szent Szellemmel reggel, mikor felkelek, hogy de jó Szent Szellem, hogy itt vagy, napközben is szólni hozzá, és tudom, hogy ez egy picit elvont, ismétlen magamat, de higgy el, minden hallgató, hogy el lehet oda jutni, amikor az ember rá tud hangolódni a Szent Szellem hangjára, mert a Szent Szellem egy személy, tud beszélni, tud kommunikálni, sőt azt olvassuk, hogy meg lehet őt szomorítani, felhívja a figyelmet a Szentírás, hogy nehogy megszomorítsátok a Szent Szellemet, és én is tapasztaltam többször, hogy sajnos megszomorítottam a Szent Szellemet, mert egy nagyon finom, kedves személy, és rá lehet hangolódni úgymond az ő hullám hosszára, hiszen sokat lehetne beszélni, hogy a Szent Szellem vezetését, hogy lehet átvenni. Kenneth Hagin-nek van egy könyve a Szent Szellem vezetéséről, de lényeg az, hogy a Szent Szellemmel kialakít egy olyan kapcsolatot, hogy ő egyszer megmondja a jövőmet, hogy mi lesz a jövőm. Lehet nem mondja meg, hogy 25 év múlva mi lesz, de a következő lépés, következő években, hogy mit kell tennem, hol kell lennem, elkezd inspirálni. És ez nagyon hasznos, tudom, hogy sokféle felekezet hallgat esetleg minket, de én hiszek, hogy a nyelveken szólás által is az ember imádkozik nyelveken, azt mondja a Szentírás, hogy nem tudjuk, hogy miért és hogyan imádkozzunk, de a Szellem esedezik méltünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Tehát még odaszánom magamat a nyelveken való imára, mindamellett, hogy építem az én hitemet és belsőmet építem, elkezdek könyörögni Istenhez, olyan dolgokat, amik majd velem meg fognak történni. És hogy ezt nyomatom, most így szlengesen mondva, nyomatom a nyelveken szólást, nekem nagyon sokszor volt, szinte 10-ből 9-szer, hogy közben, miközben nyelveken szólok, figyelek a Szent Szellemre, így a belsőmben feljönnek gondolatok, hogy mit kéne csinálnom, mi az én dolgom az életbe. De így leszűkítve a választ, Isten egy olyan mély kapcsolatot kialakítani, ami szintén volt már kérdés, hogy milyen az ima, honnan tudjam Isten meghallgat, hogy olyan mély kapcsolatot Istennek kialakítani, mikor én is szólok ő hozzá, és oda nem elrohanok utána a Pizza Hutba és nyomok egy pizzát, hanem hallgatom, hogy ő esetleg mit szól hozzám, hova menjek, mit csináljak. Tehát időzni az Úr jelenlétével, és beszélgetni az Úrral, és ő, ha szorgalmasak vagyunk, mert megvan írva, hogy ha szorgalmasan keressük az Urat, akkor megtaláljuk, és akkor az ebben kitartok, áldozatosak vagyunk, ő fog szólni hozzánk, hogy mi a mi életünknek az értelme és feladata.
3: Amen, amen. Most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, kedves hallgatóink, aztán folytatjuk tovább a kérdéseket. Maradjatok velünk mindenféleképpen.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztolj Karmandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, és kérdéseket tehetünk fel a mai nap folyamán egy lelki pásztornak, aki nagyon lelkesen válaszol nekünk, és itt van velünk még mindig a vonalba. Köszöntelek, Zoltán!
4: Én is köszöntök mindenkit!
3: Kedves hallgatók, azt tudni kell, aki esetleg most csatlakozott hozzánk, hogy Lugosi Zoltán egy lelkipásztor, tehát elég hiteles, és nyugodtan fogadjuk el a szavait, amit mond, hihetünk neki, hiszen már több éve egy lelkipásztor. Na nézzük, akkor jöhet a következő kérdés, Zoli!
4: Igen, izgatottan várom, és igyekszek lelkesen válaszolni a továbbiakban is.
3: Van olyan, hogy valaki túl sokat hibázott ahhoz, hogy Isten megbocsásson neki?
4: Hú, de jó kérdés, és eszembe is jut a pásztorlásból, akár a mai napomból is egy személy, aki pont hasonló dolgokkal kínlódik. Hát a jó válasz egyből, rá is vághatjuk, természetesen Isten megbocsát, ő maga is azt mondja nekünk, ha valaki hibázik ellenünk egy nap, akár 77-szer, vagy akárhányszor meg kell neki bocsátani. Tehát, hogy ebbe hinni kell, és ez biztos, hogy így van, Isten megbocsájt. Viszont, hát nem bírom ki, hogy ne tegyem hozzá, hogy oké, hogy megbocsájt. Most egy nagyon drasztikus példa jut eszembe, és elnézést kérek mindenkitől, de aki ismer, az tudja, hogy én szeretem az ilyen drasztikus példákat, hogy értető legyen, hogy elkövetek egy hibát, a hülyeséget, és levágják a jobb kezemet, és oké, nem haltam meg minden, de nem lesz már jobb kezem. És egy kicsit így van a vétkekkel, a bűnökkel is, főleg a nagyobbakkal, mondjuk valaki, most senkit nem akarok kárhoztatni, mert tényleg Isten megbocsájt és helyreállít, de amíg valakinek már több felesége volt, és már 8 gyereke van több helyről, az valahogy, és mondjuk egyik ebbe az országba él, a másik országba él, az csak nem olyan, mint hogyha ő maga leül karácsonkor a kandalló mellé, és ott van mellette az egyetlen felesége és a közös gyerekek, mint az, hogy felhívom Viberen a 8 helyen levő össze-vissza gyerekeket. Most tényleg nem kárhoztatva meg, ehhez is Isten kegyelme kell nekem is mindenkinek, és főleg, hogy sok ember nem a saját hibája miatt lett az, hogy elvált, tehát azoknak végképp nem szól, de valaki saját hibájából félrelépett, megcsalta, és a többi, és innen van gyerek, onnan van gyereke, megbocsátja az Isten, de mennyivel jobb lenne, hogyha egy helyről lenne gyereke, mint 5 helyről. Vagy drogozott évekig, és ráment az egészsége, nem végezte az egyetemet, a főiskolát, nem lett egy szakmája, de szétdrogozta a fiatalkorát, megbocsájt az Isten, de attól még lehet, hogy persze Isten tudom, hogy hatalmas, de lehet, hogy 6 általánosa van, és akkor megbocsátott az Isten, de ha nem követett volna el annyi bűnt, akkor lehet, hogy lenne egy jó asztalos, és sokkal jobb munkája lenne. Nem tudom, mennyire érthető, amit ki akarok hozni, hogy oké, hogy megbocsájt az Isten, mint egy autó is, ha karambolozok 28-szor, a karosszérrel lakatos mindig vagy kikupálja, de hát én tudom, hogy fú, már 28 ütés, verés, minden van rajta, az már soha nem lesz olyan autó. Tehát itt is azt tudom mondani, most nyilván itt a nagyobb bűnökről van szó, nem az, hogy átfutott egy rossz gondolat az agyamon, de amikor az ember ilyen komolyabb bűnöket követel sorozatosan, biztos, hogy megbocsátja az Isten, hogy az ember őszintén megtér. De azért az élete nyomán, élete útján, karrierén, sorsán az bizony ott lesz. Tehát az 5 Mózes 28-ban nem csak az áldások vannak ott, hanem ott vannak az átkok is, dupla olyan hosszan felsorolva, hogyha nem hallgatsz az Úrnak szavára, akkor milyen csapások jönnek. És persze az ember megtér, elkezd helyreállni az életed, de sok csapás, akár egészségügyi válások, gyerekkel ez lett, házamat elvitte a bank, és a többi, azoknak a nyoma ott marad. Tehát most nem megijeszteni akartam a képzeletbeli kérdezőt, egyfelől megnyugtatnám, hogy megbocsát az úr, de azért igyekezzünk, és ezt magamnak is mondom, minél inkább tökéletesen járni, minél kevesebb varga betűt, kanyart betenni, mert annál inkább az 5 Mózes 28 áldásai lesznek rajtunk.
3: Amen, amen. Köszönjük szépen. Jön a következő kérdés. Mit tegyek, ha félek a jövőtől?
4: Hú, ez is nagyon jó kérdés. És ahogy lépünk bele az utolsó időkbe, olvasok a Bibliába is, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, ami következik a világra. Mi már így simán átgörgetjük a telefont, hogy nyírják egymást oroszok, ukránok, meg milyen raktárok robbannak, meg Venezuelában milyen földrengés, mert ez messze van aránylag, de ha ezek besűrűsödnek, akkor eljönnek a félelmek az emberek életére, de akár nem csak ilyen utolsó idők miatt félelmek fognak jönni, hanem aki egyedülálló lesz a társam, ha van gyerekem, hú, reméljük nem lesz drogos, hú, vettünk egy házat, reméljük, hogy tudjuk majd törleszteni. Tehát az embernek folyamatosan jönnek a félelmek az életébe. Erre aránylag könnyű válaszolni, megvalósítani már kicsit nehezebb, de amit már idéztem is igét, hogy a hit hallásból van, a hallás Isten igéje által. Tehát ha félek a jövőtől, akkor nyissam ki a Bibliát, és nézzem meg, hogy milyen ígéretek vannak ígérve számomra. És valaki, hát sőt, sokan próbálták már megszámolni a Biblia ígéreteket, valaki azt mondja, hogy 4000, valaki azt mondja, hogy 6000 ígéret van benne, hát én nem kezdtem el megszámolni, de nagyon sok van benne. Én, hogyha valamiben elkezdek félni, akkor gyorsan keresek a Bibliába igéket, és azt elkezdem a számmal megvallani. Hogy megvan írva, hogy mit tudom, Jézus sebére meggyógyultam, vagy megvan írva, hogy Jézus átkozottá szegény élet, hogy én meggazdagodjak, vagy megvan írva, hogy az Úr az ő fiát Jézus odaadta értünk, miért ne adna vele együtt mindent minélkünk, vagy hogy az is megvan írva, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az élethez és a kegyességhez, Isten félő élethez kell. Tehát felépíteném a hitemet, mert a félelemnek mi az ellentéte, ugye a hit. Felépítem a hitemet, hogy Isten mit ígért. De persze itt is zárójelben el kell mondani, hogy én nem szeretem azokat a egyre gombamódra szaporodó prédikátorokat, akik mindig azt mondják, hogy minden jó lesz, Isten szeret, megállt, felemel. Persze, ha gyereke vagy, biztos, de hogy ezt mindenkinek ráhúzna a nyakára, vagy fejére mondani ezt az áldást, hogy minden jó lesz, és közben az bűnben él, és nem is akar megtérni belőle, az nem igaz. Tehát azért az, amit elmondtam, hogy felépíteném a hitemet, hogy mit ígér az Isten a Bibliába, azért ennek az alapja, hogy én Isten útján is akaratában próbálok járni, tehát ez az alapeset, de utána is jön félelem, mert nekem is szokott jönni, akkor pedig Isten ígéretei, mivel az ő útján járok, vonatkoznak rám, és ezért azokat megvallanám, mondanám, ha kell naponta százszor elmondanám azokat a Biblia verseket, hogy Jézus sebeiben meggyógyultam, Jézus sebeiben meggyógyultam, megvan írva, hogy Jézus sebeiben meggyógyultam. Ha kell, kiírnám a falra, megvallám százszor, és így a félelem szép lassan elhagyna.
3: Na, ez csodálatos módszer. Isten áldjon meg téged ezért. Most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán a következő szegmensben még felteszünk egy pár kérdést, és aztán búcsúzni fogunk Zolitól, illetve hát tőletek is itt a Trájóban, kedves hallgatók, ugyanis le fog járni a műsoridőnk. Szóval szóljon most ez a dicsőítő dal, és aztán lesz még egy pár kérdés Zoli felé.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Trájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, ahol a mai nap folyamán kérdéseket tettünk fel egy lelki pásztornak, aki itt van velünk a vonalban, és úgy hívják, hogy Lugosi Zoltán. Szia, Zoli!
4: Szervusz, üdvözlök mindenkit!
3: Elég markáns kérdéseket kaptál, mit szólsz hozzá. Folytassuk Kemények. Is. Miért fontos templomba vagy gyülekezetbe járni?
4: Hú, hát ez jó kérdés. Ha valakit nagyon érdekel, akkor jöjjön el sarkadra vasárnap, mert pont erről fog prédikálni. És azt hiszem 10 támpontot szedtem össze, ezt most nem fogom, meg nem is tudnám.
3: Bocsi Zoli, hogy a szavadba vágok. Ezt talán kiegészíteném egy olyan kérdéssel is, hogy lehet úgy is hinni Istenbe, hogy valaki nem jár templomba, vagy gyülekezetbe? Tehát így összevetve, és hát kérlek, most ne a 10 pontodat mondd el, mert hogy körülbelül már csak 8-9 percünk van a műsoridőből, szóval valahogy úgy foglalt össze, hogy beleférjen.
4: Belefért volna a 10 is, amúgy se úgy sem tudtam volna elmondani a 10-et. Hinni önmagában lehet Istenbe, de hogy most mondjak egy radikálisat, maga az ördög is hisz Istenbe, ez így benne van a Bibliában, az ördög tudja, hogy van Isten, tehát ahhoz nem kell gyülekezetbe járni, az ördög se jár gyülekezetbe, bár lehet, hogy egy-kettő helyre azért elmegy, meg látják szeretettel, most így viccet félretéve, bár nem vicc. Lényeg az, hogy tehát hinni úgymond elvileg lehet, viszont rengeteg áldás van a gyülekezetben, hogyha párat szemezgetve, hogy azt mondja Jézus, ahol ketten, hárman összegyűlnek, én ott vagyok, ez nincs megígérve, te otthon leülsz a kis foteletbe és imádkozol, akkor meg van ígérve, hogy az atya a titkon néz. De Jézus meg ott van személyesen, a 2-3 hívő ott van. Vagy ott vannak a pásztorok, szolgálók, azt mondja az Efézus 4.11-ben, hogy a pásztorok, tanítók segítik a mi életünket, még nekem lelki pásztornak is szükségem van más pásztorok segítségére, hogy fejlődjek az Úrba, ez megint otthon nem megy, kell a gyülekezet, maga dicsőíteni az Urat, megvan élni az Úr a dicséretek között lakozik, egyedül YouTube-ban énekelni azért csak nem olyan, az is megvan érve, hogy egymás hitáltal fel tudunk buzdulni a gyülekezetbe. Maga Pál apostol mondja, hogy de jó, hogy el fog hozzátok menni, és nem tudom hitem, melyik gyülekezetnek mondja, mert ott egymás hitáltal felbuzdulunk. Az ember kinyitja a Bibliáját, és egy kapucsinó mellett otthon olvasgatja, úgy is lehet hitet kapni, de nagyon ragadós tud lenni a hit, hogyha a gyülekezetbe, vagy a templomba találkozunk egymással. Tehát azt mondom, hogy elvileg papíron megoldható lenne, de gyakorlatilag mégis azt mondja, meg rengeteg bibliai részt tudnék mondani, de akkor most eltekintek ettől, hogy százszor könnyebb és százszor vagy ezerszer erősebb módon lehet megélni a hitéletet közösségben.
3: Amen, amen. Ez egy nagyon-nagyon jó, és van egy záró kérdésem. Mi az, amit a lelki pásztor is megtanult az életről a szolgálata során?
4: Hát nagyon sok mindent az egész életről. Szerintem én a magam nevében talán a türelmet, hogy az ember legyen türelmes, hogy nem mindig egyből jön a siker, akár a gondozott, lelki gondozott személyekben is. És a másik, ami még nehezebb, de talán még jobban én megtanultam, hogy tudni kell elengedni dolgokat, hogy egyszerűen nem fogom tudni mindenkiből kihozni azt, amit, vagy hát persze Isten nem tud kihozni, amit ki lehetne, és hogy ez ne frusztráljon engem, hanem tudjam elengedni, hogy jó esetben jó lelkismerettel megtettem sok mindent, hogy abból egy áldott, erős, krisztusi ember legyen, de én nem tudok helyette otthon imádkozni, nem tudom helyette kinyitni a Bibliát, meg egy csomó dolgot nem tudok, és hogy tudjak ezen átlépni, és ne vegyem magamra ezt. Régebben is ugye beszélgettünk, volt egy riport, így veled, és akkor talán a focit is említettük, hogy foci edző voltam, és ott is ez volt a legnehezebb, hogy nagyon-nagyon tehetséges gyerekeket látni, hogy nem lesz velük semmi. Hát volt, aki Hollandiába kijutott, és kimentünk együtt, és ott kapott lehetőséget egy holland akadémián, és aztán pár hónap múlva már a megye kettőbe bohózkodott. És ez ott is nagyon nehéz volt feldolgozni, és lelkipásztorként is nagyon nehéz feldolgozni, hogy valakiből lehetne egy erős keresztény, akár egy későbbi lelkész pásztor, és hogy tudjak ezen túllépni, hogy elengedni. És ez egy nagyon hasznos tanulás, hogy az ember ne ragaszkodjon görcsösen semmihez, hanem én úgy szoktam mondani, a hívők már ismerik ezt a szólásmondást, hogy rajtam nem újjon. Én tegyek meg, amit tudok, de ne görcsöljek azon, ha más nem teszi meg, mert akkor hiába görcsölök, csak rosszabb lesz. Tehát én valahol ezzel az évek alatt én ezt mindenképp megtanultam.
3: Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked azt, hogy a mai nap folyamán itt voltál, időt szántál ránk, és válaszoltál a kérdésekre.
4: Köszönöm, hogy itt lehettem.
3: Isten áldjon meg téged gazdagon. És hát ezt az interneten megtalálhatjuk, amit az Isten tiszteleten fogsz tanítani ezzel kapcsolatosan, hogy miért fontos gyülekezetbe járna? 10 pontot hol tudjuk meghallgatni?
4: Hát ez egy zárt csoportban, van egy Facebook zárt csoportunk, pont azért zárt, mert elég őszintén szoktam prédikálni, és akkor az nem baj, ha nem mindenki látja, de viszont ha, mert lehet, hogy ezt is összefoglalóban fel fogom rakni, akkor a saját Lugosi Zoltán Facebook profilomra sok-sok gyülekezeti prédikációnak egy tömör 20 perces változatát ki szoktam rakni, és valószínűleg ezt is a saját profilomra majd ki fogom rakni azért.
3: Rendben, akkor kíváncsian várjuk, és meg fogjuk nézni. Köszönöm szépen még egyszer, Zoli, hogy időt szántál ránk. Remélem tetszett nektek, drága hallgatók, és ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trájó. Sziasztok!
0: Trájó. Magyarul élet. Életutak. Hit. Kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány ételek és a hagyományaik. A cigány gasztronómia a roma kultúra egyik legfontosabb és legkülönlegesebb része. Az ételek nem csupán a mindennapi táplálkozást szolgálják, hanem szorosan kapcsolódnak a családi élethez, a közösségi összetartozáshoz és a hagyományok továbbadásához. A roma emberek évszázadokon keresztül sok országban éltek, így konyhájukra különböző népek ízei és szokásai is hatással voltak. Ennek ellenére a cigány ételek megőrizték sajátos jellegüket. Laktatóak, ízletesek, egyszerű alapanyagokból készülnek, és gyakran nagyobb társaság számára főzik őket. A cigány ételek története jól tükrözi a roma emberek életmódját és alkalmazkodó képességét. Sok hagyományos fogás abból alakul ki, hogy a családok mindig abból készítettek ételt, ami éppen rendelkezésre állt. Ezért a roma konyhát a leleményesség, a takarékosság és a kreativitás is jellemzi. Miért ilyenek a cigány ételek? A cigány ételek kialakulását elsősorban a történelem és az életkörülmények befolyásolták. Sok roma család hosszú időn keresztül vándorló életmódot folytatott, ezért olyan fogásokat készítettek, amelyek kevés eszközt igényeltek, gyorsan elkészültek, mégis táplálóak voltak. A bográcsban főzött ételek ezért különösen népszerűvé váltak, hiszen szabad tűzön is elkészíthetők voltak. A roma családok számára mindig fontos volt, hogy egyetlen alapanyag se vesszen kárba. Amit felhasználhattak, azt felhasználták, zöldségeket, burgonyát, tésztát, különféle húsokat és belsőségeket is. Ezekből olyan ételek születtek, amelyek egyszerre voltak gazdaságosak és ízletesek. A cigánykonyha másik fontos jellemzője a gazdag fűszerezés. A paprika, a fokhagyma, a vöröshagyma, a bors és egyéb fűszerek intenzív ízt adnak az ételeknek. A fűszerezés nem csak az ízeket gazdagítja, hanem sok esetben a tartósításban és az ételek élvezeti értékének növelésében is szerepet játszott. A legismertebb cigány ételek. A legismertebb cigány fogások közé tartozik a cigány pecsenye. Ez a fokhagymával ízesített sült sertés hús, amelyet gyakran sült szalonnával és burgonyával tálalnak. Egyszerű, bár mégis rendkívül ízletes étel, amely sok családi összejövetelen is az asztalra kerül. Nagyon kedvelt a bográcsgulyás és a különféle pörköltek. Ezeket gyakran nagy adagban készítik, hogy minden családtagnak és vendégnek jusson belőle. A bográcsban főzésnek közösségépítő szerepe is van, hiszen a családtagok együtt készítik az ételt, közben pedig beszélgetnek, énekelnek és együtt töltik az időt. Egyes közösségekben hagyományos étel a káposztás bab, a babgulyás vagy különféle belsőségekből készült fogások is. Ezek elkészítése generációról generációra öröklődik, és minden családnak megvan a saját receptje. A család szerepe az étkezésekben. A roma kultúrában az étkezés sokkal több, mint egyszerű táplálkozás. A közös ebédek és vacsorák a család összetartozását erősítik. Ünnepeken, keresztelőkön, lakodalmakban vagy születésnapokon mindig bőséges étel készül, mert a vendégszeretet kiemelt érték. A roma családokban gyakran több generáció él vagy találkozik együtt, ezért az ételeket nagy mennyiségben készítik el. Fontos, hogy senki sem maradjon éhes, és minden vendéget nagy szeretettel fogadnak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dikben.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
0: Szityúvász Losasa, tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando, hogy vagy?
2: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
3: A pered.
2: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vaszt.
3: Vaszt.
2: És mivel kettő van...
3: Vaszta.
2: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
3: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és mikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vaszta.
2: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szityúvászlosasza.
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
0: Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. Cigányok régi építkezési hagyományai. A cigány közösségek életmódja évszázadokon keresztül szorosan összefüggött a vándorlással és a természet közelségével. Ennek következtében lakóhelyeik és építkezési szokásaik eltértek a letelepedett falvakban élő emberekétől. A régi időkben a cigány családok olyan otthonokat építettek vagy alakítottak ki, amelyek megfeleltek életmódjuknak, könnyen elkészíthetők voltak és rendelkezésre álló természetes anyagokból készültek. A legkorábbi időkben sok cigány család még nem rendelkezett állandó házzal. Vándorló életmódjuk miatt gyakran ideiglenes szállásokat készítettek. Ezek egyszerű kunyhók vagy sátrak voltak, amelyeket fából, ágakból, nádból és különféle növényi anyagokból építettek. A tetőt gyakran szarmával vagy náddal fették be, hogy védelmet nyújtson az eső és a napsütés ellen. A falakat vesszőből fonták, majd sárral tapasztották be, így azok jobban megtartották a meleget. A kunyhók belső tere nagyon egyszerű volt. Általában egyetlen helységből álltak, ahol az egész család együtt élt. A bútorok száma igencsak kevés volt, egy-két ágy, padok, ládák, a ruhák és értékek tárolására, valamint egy asztal. A padlót sokszor döngölt föld alkotta. A fűtést és a főzést nyílt tűzhely vagy egyszerű kemence biztosította. A tűz központi szerepet töltött be a család életében, hiszen meleget adott, és esténként a család köré gyűlt beszélgetni vagy zenélni. Ahogy egyre több cigány család telepedett le véglegesen, fokozatosan megjelentek a tartósabb épületek. Ezeket gyakran vályogból építették. A vályog agyagból, vízből, szalmából készült építőanyag volt, amelyet könnyen elő lehetett állítani helyben. A vályogházak nyáron hűvösek, télen viszonylag melegek voltak, ezért sok szegény család számára jó megoldást jelentettek. A falakat kívül belül fehérre meszelték, ami nem csak szebbé tette az épületet, hanem fertőtlenítő hatással is bírt. A házak építésében a családtagok és a közösség is részt vett. A férfiak többnyire a nehezebb munkákat végezték, kivágták a fát, elkészítették a tetőszerkezetet, felhúzták a falakat. A nők segítettek a sártapasztásban, a meszelésben, takarításban és a ház berendezésében. Ez az összetartás fontos része volt a cigány közösségek életének. A házak udvarán gyakran álltak kisebb melléképületek is, ahol tűzifát, szerszámokat vagy állatokat tartottak, sok család nevelt baromfit, sertést vagy kecskét, amelyek hozzájárultak a megélhetéshez. Az udvar tisztán tartása és gondozása fontos feladat volt. A régi cigány építészetet nem a díszítés vagy a gazdagság jellemezte, hanem a praktikusság. A családok abból építkeztek, ami a környezetükben megtalálható volt, és amit saját kezüleg is fel tudtak használni.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik Roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Kedvenc fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: apát hívtum enge.
1: 103 Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: A dologba is belenyúlunk, hogy lehet-e fiatalon az embernek komoly kapcsolata, és itt a fiatalság alatt azt értjük, hogy mondjuk ilyen
3: 20 évesen.
2: Mondjuk 18-20 éve. Igen, 18-20 évesen bele tud-e vágni az ember egy igazán komoly kapcsolatba. Beszélgettünk már jó pár héttel ezelőtt, talán egy-két héttel ezelőtt beszélgettünk az első szerelemről, és Zsuzsinak egy nagyon pozitív és
3: volt,
2: filmszerű, igen, megható szerelem volt ez, ellentétben velem, akit ugye kikosaraztak, mindegy
3: plátói.
2: Is. Maradt a plátói, igen. És viszont ott látod te is, mennyi voltál, akkor nem emlékszem.
3: 16.
2: Pontosan. 16 voltál.
3: És 18 voltam, amikor az véget ért.
2: Igen, és mondtad, hogy ha a srácon múlik, akkor konkrétan ő el is akar téged venni érettségi után, ugye, ha jól emlékszem.
3: Ez, igen, nagyon-nagyon ez volt a célja.
2: Tehát, hogy ő pont a példája annak, amit most beszélünk, hogy ő igenis azt gondolta, hogy lehet fiatalon komoly kapcsolat.
3: Sőt,
2: mennyivel volt idősebb, mint te?
3: 7 évvel.
2: 7 évvel, tehát akkor azt jelenti, hogy
3: én
2: gyors
3: voltam
2: számolás.
3: 16, ő pedig 22.
2: Hát az csak 6 év, de mindegy, jó, oké. Okay. 20 éves elején járó.
3: Igen, 7 év volt köztünk.
2: Jó, nem, akkor mondjuk 22-23 uh-huh. volt ő akkor, és ő abszolút ezen volt, hogy még várt volna még 2 évet, hogy nagykorú legyél, hogy elvegyen téged feleségül. Tehát, hogy ő abszolút, és mondtad is, hogy utána, miután, hát ugye te szakítottál, ő a következő nőt az életében el is vette
3: a feleségül. Visszakézből. Olyan volt egy kicsit, mint hogyha egy kis bosszú is lett volna ebben, hogy na, akkor tessék, megnősülök.
2: Igen, látod, hogy megnősülök,
3: igen,
2: ha nem veled, akkor mással.
3: Igen, igen. Rögtön elvette a következő hölgyet.
2: Figyelj, én ezekről az a véleményem alapvetően az ilyen nagyon korai kapcsolatokról, hogy ám bár azt mondom, hogy lehet az embernek komoly kapcsolata a fiatalon, nem mondom azt, hogy nem, de ugyanakkor én azt gondolom, például erről az úriemberről, akit most említettél, aki a te első szerelmed volt, hogy picit kapcsolatfüggő az ilyen nekem.
3: Meg kapkodi. Kapkodi.
2: Ez egy cigányos.
3: Nem
2: kapkodi.
3: Rossz. Nem
2: oda,
3: rossz.
2: Oda kapkodi.
3: Csináltunk egy új szót, tök jó.
2: Igen, ez jó, ezt tetszik, ezt levédetjük.
3: Nézd, vannak, akik szerint mondjuk teljesen felesleges korán elköteleződni. Vannak olyanok, akik, szóval én mindig azt láttam, hallottam anyukámtól, hogy ráérsz. Mert az ő életében én nagyon korán érkeztem. Tehát ő megélte azt, hogy a fiatalságát a családjának és a gyerekének szentelte. Tehát nem tudott olyan felhőtlenül, nem tudta úgy felhőtlenül megélni a fiatalkori jövésmenést, bulit, ezt, azt, amazt, és éppen ezért ő mindig azt mondta nekem, hogy még ráérsz, tehát, hogy még élt ki magad, még csak 19, még csak 20 éves vagy, még csak 21-22. De közben meg én úgy voltam vele, hogy azért szerettem volna mondjuk 25 éves koromig egy gyereket. De hát nem így jött ki a lépés. Tehát akkor meg már teljesen mást hozott az élet. Más dobott a gép. Tehát akkor már a karrierem volt középpontba is. És nem is jött egyébként akkor olyan komoly fickó, aki azt mondta volna, hogy igen, én is ezt szeretném. Igen, közösen alapítsunk családot, vagy közösen legyen gyerekünk. Tehát akkor meg már pont elkerült minden ilyen ember.
2: De ugyanakkor anyukádnak van igaza szerintem, mert én anyám is nagyon korán szült engem, hát 20 éves volt anyám, mikor megszülettem, és azért azt gondolom, hogyha valaki ilyen nagyon korán vág bele a családalapításba, akkor még úgy nem látja feltétlenül tisztán azt. Tisztelet a kivételnek persze, ilyenkor mindig el kell mondani, meg így is gondolom, nem csak azért mondom, mert illik, hanem így is gondolom, hogy vannak olyan bocsánat, házastársak, akik mai napig együtt vannak, igen, és mondjuk már 20 évesen összejöttek, és például ilyenek voltak a nagyszüleim is. Nagyapám volt, mit tudom én, azt hiszem 20 vagy 21, nagyanyám volt 20, mert csak egy év volt közöttük, rögtön jött apám, rák 5 évre rögt keresztapám, ugye apám öccse, és konkrétan egészen halálukig a nagyszüleim együtt voltak, és szinte szó szerint mondhatom azt, hogy egymás után haltak, hiszen nem bírtak, nagyapám, ugye nagymamám halt meg előbb, nem bírt nagyanyám nélkül élni nagyapám.
3: Jaj. És egy életet éltek.
2: Így van, így van, de ez ma már Én azt gondolom, hogy azért nem feltétlenül van ám ez így. Tehát nagyon sokan már annyira...
3: Nagyon meg kell találni ahhoz szerintem azt a partnert, akivel tökéletesen tudod végigvinni. Nekem az én példám az a családomon belül a nagybátyám, és a nagybátyám felesége, akik 21-22 évesen ismerkedtek össze, és a mai napig együtt vannak boldogságban, két gyerekkel, és most már több mint 30 éve házasok.
2: Na, hát hála jó Istennek, hogy van még ilyen. 40. Na, hála jó Istennek, hogy van még ilyen. Nyilván én is tudok ilyen példákat, meg persze létezik ez a jelenség, tehát nem egy ilyen, olyan, mint a ilyeti, hogy látták bizonyos emberek, de nem nincs rá bizonyíték.
3: Igen, de szerintem ez mindig csak azon múlik, hogy tényleg az a két ember tud úgy kapcsolódni, és meg tudja úgy találni egymást, hogy az nem volt soha, tehát hogy így azoknál az embereknél, akik ilyen hosszú időt vannak és töltenek együtt, biztos, hogy vannak azért mély hullámvölgyek, mert de például én soha nem láttam náluk, hogy olyan hullámvölgy lett volna, hogy mondjuk ők külön akarnak költözni, vagy tartsanak egy kis szünetet, tehát hogy ilyen szinten soha, de soha nem volt vita vagy
2: közt. Magyarul te hiszel abból, hogyha mondjuk most a te lányod majd 10 év múlva lesz 19 éves, ő mondjuk, ha akkor összejön egy fickóval, ahogy te fogalmaztál, mondjuk halálosan karmolják egymást, meg minden, hogy akkor ő akár lehetne, és te bíztatnád őt arra, vagy buzdítanád arra, hogy menjél hozzá, jányom, hogyha megkér?
3: Igen.
2: Igen?
3: Igen.
2: Jó, igen, kérdezem.
3: Igen, határozottan, mert hogyha nagyon passzol az a két ember, és passzol az a két fiatal, akkor akár lehet abból egy tartós, hosszú távú dolog is. És ez egyébként nyilván ez azon is múlik, hogy mennyire tudnak egymás bizalmasai lenni, mennyire tudnak egymás partnerei lenni, tehát sok minden nem múlik, mennyire tudnak együtt fejlődni az a két fiatal, és az a legjobb, amikor két fiatal együtt fejlődik, együtt építi az életét, mert náluk akkor még ez is egy ilyen kapcsolódási ponttal tud kialakulni.
2: Értem, amit mondani akar, abszolút értem, amit mondani akar. Én egy picit máshogy gondolom, de ez nem is baj, hogy így ellenpontjai vagyunk most egymásnak. Én meg pont azt gondolom, hogy egy 19-20 éves fiatal, mert azért nem nevezzük gyereknek őket, egy 19-20 éves fiatal még nem tudja ezt annyira átgondolni, mint egy 30 éves. Tehát most én magamból indulok ki, félreértés ne essék, én csak magamból indulok ki.
3: Nagyon sokat változunk, igen, ez alatt az idő alatt, és el tudunk egymás mellől fejlődni. Egyébként veled is egyet kell, hogy értsek.
2: Ebben. Én tavaly, most voltunk fél éves, most volt a fél éves házassági évfordulónk, ugye múlt hét pénteken, de hogy is, múlt hét előtti, mindegy, két vagy három hete volt a fél éves évforduló, még mindegy, és belegondolsz, 37 éves voltam, most idén 38 leszek. És,
3: na jó, de fejben 22 vagy.
2: Vagy 12 inkább. De tényleg, tehát ha valaki nekem azt mondja mondjuk 20 éves korom elején, hogy figyelj, ez a lány, ez hozzád való, nem fogadtam volna, mert tudom, hogy nem tudom úgy végig gondolni. De mondom, én csak magamban indulok, ki lehet, hogy már okosabb, mint én 20 évesen.
3: Nem, igazad van. Én de... most így a lányommal kapcsolatban csak abszolút a magam fele hajlott a kezem, és nem tudtam elvonatkoztatni, mert én nyilván majd akarok nagymama is lenni, és meg is akarom érni. Tehát, hogy lehet, hogy csak ezért buzdítanám a gyerekemet arra, hogy igen, menj bele egy házasságba. Igen, csak hogy érjem meg, hogy nagymama is vagyok, mert azért köztünk van egy 35 év korkülönbség a lányom és köztem, és azért az nem kevés. Tehát, igen, hogy lehet, hogy én persze. Már meg se fogom érni azt az időszakot.
2: Nem mondj ilyet, hát most ez figyeljön.
3: És a lányomat látva, a lányom meg pont egy olyan típusú gyerek, aki imádja a gyerekeket. Tehát, hogy annyira szereti a piciket, és annyira szeret babázni, és ez valamiért több, mint csak egy ilyen kis lánykori bekötődés, vagy egy ilyen genetikai plusz, hogy szereti a kicsiket. Nem, ő tényleg, ő szerintem szerintem korábban is lesz szülő, mint ahogyan
2: te
3: én
2: voltál.
3: Voltam, igen. Uh-huh. Igen, tehát ő nála szerintem ez hamarabb be fog ütni. Ő hamarabb akar majd anyuka lenni. Uh-huh. De én is szívesen lettem volna anyuka, csak nem volt meg az a megfelelő partner hozzá, aki azt mondta volna velem együtt, hogy igen, én is akarok szülő lenni.
2: Ez nagyon érdekes ez, mert most mondtad ezt a kor dolgot, hogy ki mit él meg mit tudom, mert figyelj, apám is 62 lesz idén. Jól számolom? Igen, 62, mert 64-es, igen. Hát, hála jó Istennek, lekopogom, tényleg jön, megy, muzsikál, ide megy, oda megy, ezért, tehát, hogy hál' Istennek egy jó erőbe lévő 62, uh-huh. nem egy otthon ülős, rejtvényt fejtős, jó, fejt azért rejtvényt is.
3: Még 60 évesen nem ott tartunk.
2: De nem tud, tehát most például ugye...
3: Tartunk, mint hogyha én 60 éves lennék.
2: Nincs most még egyelőre tervbe unoka neki, ugye? És ilyen szempontból, na ő már jobban aggódhat azért egyel, mint mondjuk te. Uh-huh. Most 44 évesen, érted? Tehát, hogy azért az teljesen más ilyen szempontból a kettő. Igaz, a te gyereked még csak 9, az hát ő igen. Gyerekei meg az egyik 30 hát most igen. Lesz idén, a igen. Másik most volt 30.
3: Na, látod, úgyhogy, szóval ő nála azért, ha még, szóval ő neki még van esélye arra, hogy megéri az unokáját.
2: Hát na, kérdezgeti de mindegy, is, sűrűn mindegy, amúgy.
3: Közben meg igazad van ebben, hogy butaság szerintem is fiatalkorban
2: nem tudod még átgondolni, nem. Tehát 20 éves vagy.
3: És annyit változol meg.
2: Rengeteget.
3: És annyi minden történik.
2: Olyan rossz túl lenni egy válláson már mondjuk 24 évesen, és ott van egy gyereked.
3: Igen, főleg
2: már,
3: egy gyerekkel.
2: El kell felezni mindent, tegyük föl, tudtatok venni csókból, babaváróból egy lakást, kifizeti, hát most magától ki tud venni manapság senki. El kell felezni, kifizeti a hitelt tovább, vagy mi legyen, eladjuk, visszafizetjük a hitelt, akkor nincs egy fillérünk se, úgy váltok el, hogy
3: én nem is csak
2: szó
3: ezen.
2: Szerint egyszer szatyorgatjával megy el a férfi,
3: ez,
2: mondjuk,
3: hanem,
2: érted?
3: Hanem tényleg ez a változás, tehát, hogy amik, egy visszagondolok arra, hogy 19 évesen hol voltam fejben, és hol vagyok fejben most, vagy hol voltam fejben mondjuk tényleg 35 évesen, amikor házasságra adtam a fejem és gyerekvállalásra, lehet, hogy nem lettem volna elég érett. De ezt meg megint csak azt kell mondjam, hogy itt van előttem édesanyám példája, aki meg 17 évesen gyereklányként már szülő lett, és olyan szinten érett volt a gyereknevelésre, hogy a világ legjobb anyukáját mondhatom magaménak, mert felnőtt a feladathoz.
2: Ritka. Igen, de ez ritka.
3: Igen,
2: mondom,
3: de
2: nem látod, mondom, hogy nem...
3: náluk sem. És a statisztika azt mutatja, hogy a fiatalkori házasságok zöme 80%-a válással végződik. Tehát tényleg a statisztika ezt mutatja, mert az emberek fejlődnek. És van, hogy kinőjük egymást. Uh-huh. Van, hogy valamelyik ugyanazon
2: valaki megragad.
3: Igen. Ugyanazon igen. A szinten marad, ugyanazon a 20 éves gyerekfej igen, szinten.
2: Nincsenek célok, nem látja igen. Reálisan a világot, mások a nézetei.
3: Nehéz a fiatalon
2: a
3: kötetett házasság.
2: Kapja, igen.
3: Tehát, de vannak azért sikersztorik ebben is. Tehát látok sikersztorikat, de látom azt
2: de
3: is azért. De kivétel
2: erősíti a szabályt, ugye?
3: De látom azt is azért, hogy azokban a sikersztorikban is vannak árnyoldalai, mert a fiúk még nem élték ki magukat. Mondjuk uh-huh. Egy fiú, aki mondjuk 20 évesen megnősül, az annak lehet, hogy még vannak olyan vágyai, hogy még élne, még menne, még próbálgatná a szárnyait, még csajozgatna.
2: Persze.
3: Még enne szilvás gombóc mellett túrósat is.
2: De ez így van helyén, vagy nem? Tehát, hogy én ezt abszolút így gondolom, hogy én nekem, hogyha fiam lesz, akkor biztos, hogy azt fogom neki tanácsolni, hogy nem tanácsolni, hanem hogyha kikéri a véleményemet, csak úgy osztatlan, vagy csak úgy kérés nélkül nem osztogatok én semmilyen tanácsot.
3: Mondanád ezt a fiad, megmondaná. Kérdezett valaki, tata?
2: Jó vagy már öreg, tudod így mondani rám. Jó vagy már, ki kíváncsi rá véleményedre. Én meg jó, bocsánat. De nem, én biztos,
3: bocsánat,
2: azt fogom.
3: Bocsánat, még élek.
2: Igen, én biztos, hogy meg fogom neki mondani, drága szép fiam, élt ki magadat, csináld azt, amit apád csinált, aztán egyszer csak, hogyha jön valaki, úgyis észreveszed, és minden a maga idejébe történik a jóisten kegyelme
3: és
2: alatt.
3: És a 20 éves fiad azt mondja, hogy most jött valaki, akit el akarok venni feleségül.
2: Majd jön másik fiam, hidd el. Jön még több. Nem tudom, nekem valamiért mondom, tényleg csak magamból tudok kiindulni, és Isten bocsássa ezt meg nekem.
3: Igaz?
2: Én inkább azt mondanám, és én ezt is tanácsolnám bárkinek, aki hozzám fordulna ezzel, hogy figyeljen, Gyuszi bátyám, drága szép Gyuszi bácsi, 20 éves vagyok, szeretni még nem tudok. Jött egy fiatalember, vagy egy ifjú hölgy, akit én elvennék fel, és én mondanám, hogy jó gondold meg, mert azért elválni nem egy jó dolog fiatalon, és annyit fogtok, amit mondtál te, csak én is ezt tudom elismételni, rengeteget változik az ember, rengeteget változik a világ, de ma már azt látom én amúgy jobban, legalábbis jó, hát nem sok 20 éves barátom van, de azért azt látom így globálisan nézve egy picit a dolgokra így rálátni, hogy ma már azért a fiataloknak nem ez az elsődleges, hogy ők most 20 évesen összeházasodjanak. Karrierépítés,
3: vannak azért még olyan roma családok, ahol igen, ez még azért fontos.
2: Igen, de alapvetően de nézve nem. A karriert építeni, egyetemet elvégezni, külföldre menni, kipróbálni magad külföldön is, aztán vagy hazajönni, vagy kint maradni.
3: Tehát, igen, hogy, dolgozni, építeni igen. A biztos igen. Otthont.
2: Tehát rengeteg más...
3: Megszerezni bizonyos anyagi javakat.
2: Így van, tehát rengeteg más van a fókuszban, ezt akartam mondani ezzel. És jól van ez így. Jól van ez így. Én azt mondom, hogy én most lennék 20 éves, vagy most végeznék az érettségivel, biztos, hogy próbálnék jól tanulni, hogy fölvegyenek egy baró egyetemre, és próbálnék például akár külföldön is szerencsét. Először itthon, aztán kimennék kicsit külföldre, megnézném ott mi a helyzet. Visszajönnék, vagy nem, ki tudja. Tehát, hogy így próbálnám az életemet olyan mederbe terelni, hogy nekem elsősorban, hogy nekem jó legyen. Mm. Aztán, ha emellé csapódik valaki, az a világ legszebb és legjobb dolga. De először mindenki mindig a maga gesztenyéjét próbálja kikaparni, és ez így van rendjén.
3: Hát de látunk van rendjén. Már azért olyat is, hogy együtt, tehát, hogy a két persze, fiatal összecsapódott, persze. Aztán együtt építkeztek, együtt csinálták, együtt teremtették meg, és az is egy nagyon erőteljes összekovácsoló.
2: Meg csodaszép dolog, persze. Aha, csak igen. Mondom, hogy...
3: Mert azért látom én a... Ritkább. Igen, ritkább, hogy a nagybátyám esetében ott minden úgy együtt ment, hogy együtt csinálták. Együtt, tényleg együtt mentek végig a göröngyös úton, és ez is összetartja mai napig őket. Uh-huh. A másik még, amit akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy a fiatalkori megválás, meg ez az amaz, sose felejtem el. Amikor én összeházasodtam a volt férjemmel, akkor mi nagyon-nagyon gyorsan belevágtunk ebbe. Én örültem, hogy ő gyereket szeretne, ő örült, hogy én engem megkaphatott, és körülbelül 2 héten belül meg is beszéltük, hogy mi összeházasodunk, és abban az évben, 2015-ben januárban találkoztunk először, és aztán augusztusra meg leszerveztük az esküvőt, és augusztusban össze is házasodtunk, de 2 héten belül beszéltük meg, hogy akkor mi összeházasodunk. És volt akkor egy jó barátnőm, nagyon vicces, akkor kérdeztem tőle, hogy elbizonytalanodtam akkor egy pillanatra, és akkor mondtam, hogy és mi lesz, hogyha ez nem lesz jó, mi fog történni? Semmi, max elválsz. És akkor olyan lazán úgy mondta, és akkor ezzel úgy végül is, figyelj, megnyugtatott. De úgy voltam vele, hogy jó, adjunk egy esélyt neki, és ő is azt akarta, arra akart ösztönözni, hogy adj egy esélyt neki, hát ha jó lesz, hát ha tartósan.
2: Persze, nem az esélyadás teljesen igaza van.
3: Ja, csak én már akkor kifutottam az időmből, tehát akkor nekem már tök más volt a helyzetem, mert akkor én voltam már 33-34 éves, tehát én már a időben ki voltam futva. Hmm. Nem egy 21 éves voltam, akinek azt mondják, hogy max elválsz, tehát azért igen, 21 évesen még. Szóval nem tudom, melyik a jobb. Nem tudom, melyik igen. A jobb. De akkor úgy voltam vele, hogy végül is igen, igazad van. Tehát ugye azt éreztem már, hogy sok esélyem már nem lesz olyan férfit találni, hiszen már akkor is nagyon kutatnom kellett nagyítóval, hogy ki az a férfi, aki gyereket szeretne. Hát senki nem akar gyereket.
2: És azért mondom én
3: meg gyereket
2: ezt,
3: szerettem
2: igen,
3: volna.
2: És azért mondom én ezt, hogy azért alapvetően is így van ez, hogy vagy alapvetően mai napig is így van ez, hogy azért azt gondolom, hogy azért a mai lányoknak ilyen szempontból, aki ilyen beállítottságú, amilyen mondjuk te voltál, ma még talán nehezebb dolga van, mert tényleg az van, hogy annyira sok a lehetőség a fiataloknak, hála jó Istennek, hogyha tanulsz, akkor is tényleg olyan sok új munka született azóta. Az AI világa, ez a technológia, ma aki okos és úgy tanul, és ebbe belássa magát, És nálam okosabb üzletemberek mondták televízióban, hogy erre sarkalja a mai fiatalokat, hogy ezzel az AI-jal, a technológiával kapcsolatos dolgokat tanuljanak, mert ezé a jövő, és aki ebbe sikeres tud lenni, annak határa csillagos ég szó szerint. Lásd Elon Musk, ugye. Nyilván Elon Musk 10 000 évente egy születik, de érted, mire gondolok. És annyira mindenki most erre fókuszál szerintem, hogy talán a szerelem és az ilyen nagyon szerelemből nősülés vagy férhez menés nagyon...
3: Kiszorul?
2: Inkább kitolódik. Uh-huh. Míg mondjuk a anyáink, meg főleg nagyszüleink idejébe annyira
3: az elsődleges szempont
2: volt, társas élet volt, hogy ez így nagyon adta magát. Igen.
3: Meg az elsődleges szempont az volt, igen, hogy már 20 éves kor, már valaki 20-on túl volt, 22-23, hát az már öreg volt.
2: Hát nem mentél félre.
3: Már vénylány voltál.
2: Hát, persze.
3: 23-24 évesen téged még nem vettek el feleségül.
2: Persze. Ma meg úgy rohangálnak 35-40 éves férfiak és nők, hogy nem váltak még el, mondjuk azokról beszélek, hogy nem volt, csak mondjuk max eljegyezve volt, vagy valami, vagy még az se. Viszont cserébe lehet, hogy mellette óriási nagy karriert épít, óriási nagy sikerek vannak ő mögötte, és van palia per nője, tehát nem erről van szó, de hogy valahogy egy picit ez a rész most úgy, én legalábbis ezt látom, vagy háttérbe ezt gondolom.
3: Háttérbe szorul?
2: Vagy egy picit, aha.
3: Jobban háttérbe igen, szorul, igaz?
2: És akkor most mi a 30-asokról beszéltünk, de ugye alapvetően a fiatalok itt a fő téma, hogy azt gondolom, amit most mondom, hogy annyi lehetőségük van most a fiataloknak a továbbtanulás és az ilyen önképzés szempontjából, hogy
3: hát
2: most
3: igen,
2: valahogy a házasság az...
3: Igen,
2: azért mondom, hogy most talán a házasság

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől Húzdrát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Hogy vagy?
1: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
2: A pered.
1: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vast.
2: Vast.
1: És mivel kettő van...
2: Vasta.
1: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
2: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és amikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vasta!
1: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szígyú, vászlas esze?
2: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Itt él az egyik legnagyobb összefüggő roma közösség, és a roma nyelv is hivatalos. Ha az észak-macedóniai Szkopjéba látogat az ember, megnézi a belváros monumentális szobrait, sétál a bazár szűk utcáin vagy a Vardar folyó partján, azonban most egy egészen más helyet is felkerestek. Olyat, amelyről nem igazán szerepel az úti könyvek, lapjain semmi, talán nem is vágynak oda. Ez pedig nem más, mint Orizari, vagy ahogy a helyiek nevezik, Sutka. A városrészt általában úgy emlegetik, mint a világ roma fővárosát. A megnevezés nem hivatalos, de van alapja. Ez a világ egyetlen olyan önkormányzata, ahol a roma közösség alkotja a lakosság többségét, és ahol a roma nyelv az Észak-Macedón mellett hivatalos nyelvként is használható. Már az odafelé vezető úton érezték, hogy más világba érkeztek. A turisták szinte teljesen eltűnnek, a helyiek viszont ott nyüzsögnek, a központban lévő monumentális, díszes épületek helyét átveszik az egészen sajátos megjelenésű lakóházak. A legélénkebb része kétségtelenül a főút két oldalát és kicsit magát az utat is elfoglaló piac. Már messziről hallani az árusok hangját, az alkudozást, néhol a hangos zenét. A standokon szinte mindenhol megtalálható a háztartási eszközöktől a mennyasszonyi ruhákig, úgy tűnt, szinte mindenki ismer mindenkit. Orizari története egészen az 1960-as évekig meglehetősen hétköznapi volt. A mai Szkopjéhoz tartozó városrész helyén egy apró település állt, amely nevét a környék egykori rizsföldjeiről kapta, a macedónói zár szó ugyanis rizsföldet jelent. A fordulópontot az 1963-as pusztító szkopjai földrengés hozta, amely a város mintegy 80%-át romba döntötte. A katasztrófa előtt a roma közösség többsége az öreg bazár közelében élt. Ezek a városrészek azonban szinte teljesen megsemmisültek. Az újjáépítés nemzetközi összefogás segítette, a várostervezők pedig modern lakónegyedek kialakításába kezdtek. Az újjáépítést tekintették a romák asszimilációjának, valamint a lakosságot érintő munkanélküliség és higiéniai problémák megoldásának egyik módjának. A muszlim roma családok nagy része viszont nem volt hajlandó új épületekben lakni. Végül számukra külön területet jelöltek ki Orizariban, ahol saját elképzeléseik szerint építhettek házakat. Az első lakóépületek között amerikai segítséggel felállított ideiglenes fémbódék is voltak, amelyek közül néhány még évtizedekkel később is állt. Az évek során a városrész fokozatosan csak fejlődött. A család Nyugat-Európában vállalt idénymunkát, az ott megkeresett pénzből pedig egyre nagyobb és korszerűbb házakat építettek. Úgy tűnik, egykor meglehetősen apró telkeket osztottak ki, ahol most felfelé építkeznek a legkülönfélébb, s külső szemlélőként talán statikailag nem a legbiztonságosabb módon. Sok épületen látszik az időnyoma, az infrastruktúra helyenként elmarad a belvárosétól, és a szegénység jelei szembetűnőek. A városrész ma már saját önkormányzattal, polgármesterrel, iskolákkal és intézményekkel működik.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: mi hangunk hallatszódik. 100.3 rádiód. Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Neki. Na de, kicsit egy komolyabb, meg szomorúbb téma.
2: Egy kicsit, igen, nem véletlen mondja a Gyuszi, hogy szomorúbb, ugyanis már a beköszönésben is biztos hallhattátok a hangomon, hogy nem éppen vagyok a mai reggelen túl vidám. Reggel az arra keltünk édesanyámmal, illetve hát ő hagyott nekem egy üzenetet, hogy sajnos a kis házi állatunk, a kis nyuszikánk, az első nyuszikánk, amit még legelsőre vettem a kislányomnak, elment, eltávozott az élők sorai szegénke közül.
1: Igen, idős és hát, voltam, úgy bocsánat, csak hogy...
2: Végül is figyelj, hogyha egy törpenyúlról beszélünk, akkor általában a törpenyúlak egy ilyen maximum 10 évre vannak így bekalibrálva, így élettartamilag.
1: Hát mint egy pici testű kutya.
2: Igen, akkor és ő még Csacper kisebb is volt, mint egy átlag törpenyuszi, tehát aha, így még jobban leredukálódik az életkor, minél kisebb egy állat, annál jobban. De egyébként a kutyák esetében meg ez pont másképp működik, tehát egy kiskutya élettartama, az át többnyire, hogyha jó kenelből van, és egy egészséges állatról beszélünk, akkor a kistestű kutyáknak jobban kitolódik az élettartamuk, mint a nagytestű kutyáké. Nem tudom egyébként, hogy miért van ez, de sokkal hamarabb.
1: Biztos pici az kis szervezetük, vagy pici a kis szívük, nem tudom.
2: Igen, de egy kis testű kutya, egy 15-17 év, sőt, még láttunk még nagyobb csodákat is, amikor mondjuk 17-18 évet is elélt egy
1: kis csak az már
2: kutya.
1: Neki se túl jó, mert már süket, vak, igen, fogatlan.
2: Az már egy eléggé vegetálós időszak.
1: Megélhetünk 110 évet, de hát már az milyen élet, igen, érted?
2: Na most ez a kis nyuszi olyan 6 évet töltött el köztünk. Anyukámhoz került át, mert nekünk lett még egy nyuszikánk, és nem egyeztek, nem jöttek ki jól. Valójában azért került át anyukámhoz, mert még mielőtt ivartalanítottuk volna, elég vad lett. Tehát ahogy elkezdett ivarosodni a nyuszi, elkezdett harapni, morogni, tehát és nagyon sűrűn és nagyon sokszor megharapta a lányomat, jaj, és aztán akkor úgy döntöttünk, hogy akkor ő átkerül anyukámhoz, aztán ivartalanítottuk, és egy halálbájos, kedves, egy igazi kis öleb, de hát nem öleb volt, hanem nyuszi, ölnyuszi lett belőle, igen, tehát mindenkihez ment, és tényleg végtelen kedves kis állatka volt, és ma reggel hát már láttuk rajta, hogy elment fölötte az idő, láttuk rajta, hogy most már kezd vegetálni, tehát hogy megvoltak a jelei annak, hogy hamarosan a végéhez ér az életének, és gubbasztott, meg ugye a bundája sem volt már az a szép fényes, mint fénykorában, legénykorában. És a mai reggelen, hát anyukám nagyon kikészült, mert én azt gondolom, hogy egy élettelen testet látni, az mindig nagyon megviseli az embert, főleg, hogyha még szeretsz is egy kis háziállatot, vagy egy kis élőlényt. Engem például nagyon megvisel az is, hogyha megyek az utcán, és mondjuk egy verebet látok meghalva. Igen, tehát, hogy engem tehát maga ennyire ez a látvány, igen, úgyhogy én azt mondtam így magamnak reggel, hogy még jó is, hogy nem én voltam ott, mert szegény anyukám így elvitte így ezt a fájdalmat, de hogyha én lettem volna ott, akkor sokkal jobban kikészülök. Valószínűleg, hogyha így látom, meg így megtörténik az, hogy el kell temetni minden. És ugye arra kértem anyukámat, mert azért én már úgy próbáltam készíteni a gyerekemet, hogy hát most már nagyon öreg, lehet, hogy most már el fog távozni, de azért ugye nyilván erre nem lehet senkit felkészíteni, még magunkat se, hogy amikor bekövetkezik, tudjuk fejben, hogy be fog következni az élet vége, de mégse tudsz rá úgy felkészülni, mint amikor már megtörténik. És ezen gondolkodtam, és hát ezért igen is szerettem volna ma reggel erről a témáról beszélni, hogy egy kicsit mélyedjünk el abban, hogy a gyereknek hogyan közöljük ilyenkor bármiféle halálhírt. Most ő kicsiben találkozik most jelen pillanatban, igen, mert ő most a kis állatát fogja elgyászolni, de így ezen, ez kutatván néztem, hogy Nekem legjobb tanítás mindig Vekerdi Tamás, akinek több kötete is van a könyvespolcomon otthon, és hogyha elakadok bármilyen lelki kérdésben, ami gyerekkel kapcsolatos, akkor mindig Vekerdi Tamás az, aki, hát sajnos ő már nincs az élők között.
1: Hát ugye a leirataim.
2: De igen, azok, amiket itt hagyott nekünk örökségül, azok egyszerűen fantasztikus dolgok, úgyhogy én mindenki figyelmébe ajánlom, hogyha így elakad bármi ilyen gyerekkel kapcsolatos vagy lelki kérdésben, témákban, akkor Vekerdi Tamást érdemes lapozgatni.
1: Te hány éves voltál, amikor először találkoztál halállal?
2: Amikor engem nagyon megérintett a legelső elmúlás élménye, az egyébként egy borzalmas tragédia volt számomra, mert húsvétra kaptam egy kis csirkét. És a kis csirke egész éjjel csipogott az ágyam mellett, nem tudott aludni, nyilván melegségre vágyott, és oda bújt mellém, és reggel arra keltem föl, hogy ráfeküdtem. És erre keltem föl, hogy... Most hát, már mosolygok ezen, meg látom, hogy te is mosolyogsz rajta, hagyjál.
1: Jó, nem úgy mosolyogok, hát igen, hát mondtam, hogy ó, hát igen, ez kellemetlen.
2: És mosolyog, gyerekek, hát hagyjál
1: mi. Jó, akkor erre ráfeküdtem. Tessék, azt nem mosolyogtam.
2: Borzasztó volt.
1: Hát amúgy biztos, figyelj, csak hát igen. Hát
2: az nem... még ráadásul az, hogy én öltem meg, érted?
1: Hát tulajdonképpen igen.
2: Igen, mert annyira bújt, 8.
1: 8.
2: Annyira bújt, és annyira alám feküdt, hát hogy ki tudta, érted, hogy most rá fogok feküdni éjszaka.
1: Hát 8 évesen nem tudhattad.
2: Nem.
1: Valóban. Talán most már tudnád.
2: Hát anyukám tudhatta volna, mondjuk szólhatott volna, hogy ne vegyem az ágyba, mert jogos. Azért tudta, de hát akkor hagyta abba a csipogást, érted?
1: Ja.
2: És,
1: szegény.
2: És ez nehéz volt, és figyelj, és az a durva, hogy a karma, hogy milyen a karma, vagy nem is tudom, hogy karmának nevezük, vagy így egy paralel párhuzamnak, hogy a gyerekem is kapott húsvétre egy kis csirkét, és képzeljétek el, hogy neki is megtörtént szinte ugyanez, de ő nem az ágyba vette magához, hanem kimentek az apukájával a kertbe, és a cseresznyét le akarta venni, le akarta szakítani a fáról, és lábújhegyre állt, és közben nem vette észre, hát a kettő kis csirkéje volt, nem vette észre, hogy az egyik a lába alá futott, és ahogy visszaereszkedett a lábújhegyről, pont. Pont úgy, hogy pont a nyakára, pont így. És figyelj, a gyerekem az teljes kikészülés.
1: Ki volt, hát persze.
2: De ugyanígy, 8 éves volt, pont ugyanúgy 8 éves volt.
1: A sors fintora.
2: Pont neki is jutott egy kis csirke.
1: Ej.
2: Akit akarata ellenére tudott...
1: Igen.
2: Tudott eltávolítani az élők soraiból.
1: Igen, igen.
2: Borzasztó.
1: Abszolút, abszolút. Nekem mondjuk ennyiből szerencsém volt, vagy nem tudom, mert én nekem nem volt házi állatom gyerekként. Már idősebb voltam, amikor lett kutyánk például, de nekünk nem volt semmilyen fajta állatkánk. Én rögtön ember halállal találkoztam, mennyi lehettem, olyan 10 körül lehettem szerintem. Anyám anyja.
2: Tehát nagymamád.
1: Igen, de hát nem nagyon, nincs róla emlékem nagyon, mert nem nekem a nagymama, hogyha ki van mondva, hogy mama, akkor az nekem apám anyja volt az én nagymamám, aki gyerekkoromtól kezdve, azért felnőtt koromig velünk volt. Vagy velem volt, és de hát igen, végül is a másik nagymamám, akkor mondjuk így. Én akkor találkoztam először így halállal. Érdekesség, hogy mi a, amikor az ember először találkozik gyerekként, vagy fiatal felnőttként, vagy teljesen mindegy, mikor találkozol a halállal, hogy ezt a picit befolyásolja a jövőben, nem? Vagy nem tudom, nekem van egy ilyen...
2: Persze.
1: De például nekem furcsa volt ezt hallani, meg láttam, hogy körülöttem az emberek nagyon szomorúak, és ezáltal lettem én is szomorú, de mivel mondom, én nem nagyon volt emlékem erről a nagymamámról, hiszen nem nagyon találkoztam vele, meg hát kicsi is voltam, állítólag kicsiként azért találkoztam vele nyilván, de hát arra meg nem emlékszem, és nekem úgy való, hogy nincs az meg, hogy nekem ő valami hozzám közelálló személy volt, érted? És úgy picit úgy nem tudtam ezt kezelni.
2: Hát hogyne?
1: Picit nem, igen, nem tudtam ezt kezelni, és valahogy így ezáltal valahogy nekem ez a halál esett dolog, ez ilyen mindig így próbálom magam így kívül zárni, vagy ez nagyon érdekes, ez biztos, hogy egy pszichológus, dr. Csernus megmondaná, hogy miért van, én nem tudom magamtól, de hogy tényleg szomorú vagyok, de ugyanakkor valahogy egy temetést nem ugyanúgy tudok
2: nem szippant be annyira,
1: igen,
2: nem szippant be annyira, talán, mint mondjuk engem, aki teljes kész. Tehát, igen, hogy én teljesen, engem beszippant mindenfajta gyászhír is. Tehát, hogyha én látok egy gyászhírt a újságban, vagy mondjuk görgetem a Facebookot, és ott, akkor én teljesen, tehát, hogy így engem be tud
1: kebelezni. Tudom, hogy te ilyen vagy, igen, és én meg nem akarok érzéketlennek tűnni, mert mondom, nekem is rossz persze, amikor akár nagypapám, nagymamám meghalt, apám szüleiről beszélek, akkor az is nagyon megviselt, főleg utána, hogy nem tudtam hozzájuk már fölmenni, nem tudtam őket felhívni, nem tudtunk találkozni. Tehát, hogy ez is abszolút. Igen. Sőt, hát nyilván az is megviselt, amikor ugye tavaly nyáron meghalt anyám. Tehát nyilván az is azért megvisel. De ugyanakkor, ugye te pont tudom, hogy téged meg mennyire jobban megviselnek ezek, mert nem emlékszem arra, hogy utána két nap múlva itt voltam a rádióban, és mondtad, hogy de hát miért vagyok itt, hogy miért nem maradtam otthon. Hogy mondtad ezt, és én megmondtam, hogy én meg ezt így jobban tudom így kezelni, hogyha itt vagyok, és
2: neked ez volt a terápiád. Igen, hogy az életed megy tovább, és csinálod. Igen, ez is egyfajta terápia tud lenni, hogy az élet megy tovább, és csináljuk a dolgokat, és nem pedig becsukjuk, lehúzzuk a redőnyt, és otthon gubbasztunk.
1: Mint például öcsém. Tehát ez most nem akarom őt kiadni, de hát ő is nyilván bevallaná, ha most itt ülne, hogy azért kettőnk közül őt jobban megviselte ez, és nem is tudom, tehát hogy az elmúlt pár hónapban lett úgy jobban, meg mi is jobban kezdtünk el beszélgetni, mert akkor velem se nagyon akart, meg olyan elzárkózott tőlem is, olyan nem volt, nem akart velem se nagyon beszélgetni, vagy ingerült volt, ha velem is beszélt, és én meg ezt így elizéltem, és utána ő volt az, aki fölhívott, és mondta, hogy ne haragudjak, hogy az elmúlt időszakban
2: de
1: ilyen
2: ő
1: volt, olyan
2: meg.
1: Volt.
2: Mindenki igen. Másképp éli meg. És ti már nem vagytok gyerekek, és hát a gyerekeknek azt mondják, például Vekerdi Tamás is azt mondja, mint szakértő, hogy minden korosztály számára létfontosságú, hogy az elmúlás a normál beszélgetések része legyen. Ez nehéz, mert igen, nyilván be kell iktatni azt, hogy az élet része a halál is. Tehát nekünk például, amikor a gyermekem kis hörcsüge meghalt, akkor a gyerekem az teljesen elkezdte magát hibáztatni. Hogy azért, mert nem figyeltem oda rá, azért, mert ez is az. Tehát, hogy és pedig akkor még nagyon pici volt a gyerekem, óvodáskorú, és ott muszáj voltam egy kegyes hazugságba belemenni, mert akkor én tényleg szakértőhöz fordultam, hogy hogyan tálaljam a gyereknek ezt a halálhírt.
1: Megértem.
2: Mert egy ideig csak kamusztam végig, hogy állatkórházban van a hörcsök. Holott már akkor a kis hörcsök nem élt. És akkor várta haza. És akkor kérdeztem Hevesi Krisztát, pszichológus, hogy mondtam, mit csináljak? És akkor mondta Kriszta, hogy hát próbáld meg neki azt mondani, hogy a kórházba jött a hörcsöknek a
1: családja.
2: Hörcsök családja.
1: Igen, erre emlékszem, erre a sztoridre cuki.
2: De igen, de most már ugye 9 éves gyereknek ezt nem tudom mondani, tehát ezt már nem fogja bevenni, ezt már nem fogja ezt a kegyes hazugságot elhinni.
1: Azt gondolod, hogy most már nincs abba a korba, hogy
2: nincs.
1: Ezt elhiszi?
2: Á, már nagyon nincs. Most már ő 9 évesen kezd majd kinőni ezekből a kegyes mesékből is, tehát most már nagyjából azért úgy mindig mondja, hogy anya, te Jézuskát hozta, tehát te vetted, tehát hogy így most már kezdi,
1: már
2: tudod
1: így, ezekre a...
2: hát igen, világosodik most már meg, mert azért az osztály, bármennyire is szeretnéd te fenntartani ezeket a mesevilágot, meg illúziókat, igen, a korosztályában lévő gyerekek már elveszik tőlük ezt.
1: Persze,
2: igen.
1: Persze,
2: egymástól veszik igen, egyébként igen, el igen. ezeket a gyerekkori álomvilágot.
1: Hát igen.
2: Úgyhogy érdekes,
1: sajnos,
2: mert...
1: Pedig milyen jó dolog ezekbe hinni, meg milyen jó, amikor például tényleg el tudod azt mondani egy gyereknek, hogy ez a hörcsök család dolog, hogy még cuki is, igen. Meg ugyanakkor így ilyen sokkal jobb lelki világot ad a gyereknek, és milyen érdekes ez, hogy ahogy egyre jobban találkozik a valósággal, a realitással egy gyerek, annál szomorúbb lesz. Nem? Tehát, hogy mi felnőttek valószínűleg ezért vagyunk már ugye jobban megrágva, ugye, hogy az élet megrágott minket, de minket már nagyon nehéz azért bemalmozni, nem hiszünk már úgy a tündérmesékbe.
2: Nem. Érdekes amúgy, hogy Vekerdi Tamás hogy fogalmaz erről, mert ő arra fókuszál, hogy a gyerekeknél inkább a körforgásra kezdjünk el fókuszálni, hogy a test átalakul, hogy a patak, a felhő, a folyó, a tenger, eső, a hó lesz belőle, és a kő, a virág, tehát, hogy itt van, itt maradt körülöttünk az a valami, az a valaki, aki elment, de mondható az is, hogy az emléke, a lelke itt marad velünk, tehát, hogy inkább a gyerekeknek ebbe kell a hitet és kapaszkodást nyújtani, vagy segítségül
1: igen,
2: nyújtani.
1: Picit a másik, egy picit spirituális ilyen butha dolog nekem, vagy
2: igen,
1: nem tudom,
2: igen.
1: Hogy ez a kő lett belőle,
2: igen,
1: meg
2: de
1: tudod, szél lett belőle,
2: igen, de közben meg Jézusnak is ez volt a tanítása, hogy én ott leszek
1: jogos.
2: Mindenhol, tehát te meg fogsz engem találni a szélben, a fában, a kőben, mindenhol ott leszek,
1: jogos,
2: mert
1: jogos.
2: A szívedbe kell, hogy maradjak.
1: Na de hát ez, igen, inkább ezt talán, igen, hogy a, nem is véletlenül szokták ezt mondani, hogy emlékkel örökké, ugye temetésen szokták
2: igen,
1: ezt mondani.
2: Igen, főleg, hogyha mondjuk egy család hívő, akkor mégiscsak ott van az a lehetőség, az a kapaszkodó, hogy a megmaradás reménye, meg képe, hisz felkerülünk a mennyországba, és akkor van egy bizakodó hát jövőképünk, hogy majd egyszer majd találkozunk ott, meg hogy akkor majd,
1: igen.
2: Meg hogy ő jó helyen van, ott van a jó Isten mellett, tehát ott mindenki oda kerül, aki jó, és akkor majd egyszer csak mi is ott tudunk találkozni. Tehát egy hívő családnál például...
1: Na, én is hiszek
2: igen.
1: Ebbe. Én
2: de
1: is
2: az őszintesség azt mondják, hogy nagyon-nagyon fontos, tehát őszintének kell lenni. Mindig győződjünk meg arról, hogy a gyermekünk tudja, hogy ami történt, az nem az ő hibája, és ugye ezt a szakpszichológus is elmondja, hogy ez nem az ő hibája, és én nagyon-nagyon erősítettem akkor a hörcsök halálánál a gyerekemet, mert látod, elkezdte magát hibáztatni.
1: Érdekes ez,
2: nagyon.
1: Érdekes ez, mert a felnőtt meg valahogy nem, tehát hogy ott meg,
2: látod,
1: az meg átfordul, tehát
2: nem,
1: hogy nem tudod magad hibáztatni.
2: Persze,
1: egy...
2: de várjál, de anyukám is hibáztatta magát reggel, mert hogy azt kérdezte, mert elkezdett a nyuszinak nőni a foga, és hívott hozzá állatorvost, és az állatorvos a túlnőtt fogát, hát teljesen az óráig fölnőtt a alsó szemfoga, és a nyusziknak ez nagyon fontos, hogy koptassák, és nem koptatta a nyuszikája, és akkor anyukám mondta, hogy lehet, hogy azért, mert kihívtam az állatorvost, és kicsit lecsipett a fogából, és akkor az mondom, anya, ne hibáztasd magad, látod? És hogy ő is elkezdte magát hibáztatni. Az óvodáskorú gyerekek pedig kimondottan hajlamosak azt gondolni, hogy a világ körülöttük forog, ezért magukra vetíthetik azt a dolgot, hogy mondjuk elhúny egy kis állat, akit addig gondoztak, ápoltak, szerettek. Tehát mindenképpen meg kell az óvodáskorú gyerekeket is nyugtatni, hogy semmit nem csinált rosszul, és senki nem tudta volna megakadályozni azt, hogy ez bekövetkezzen, hogy a haláleset bekövetkezzen.
1: Hát én is abszolút egyetértek abból, hogy ez az első, amiről meg kell győzni a gyereket ebben az esetben, hogyha ő ténylegesen ennyire magát hibáztatja, és ő érzi magát attól depressziósan, de még nem tudja, mi ez a depresszió, de hogy úgy érzi magát, hogy úristen, az én hibám, én miattam van, stb., akkor nyilván ez az elsődleges
2: igen.
1: Feladat, hogy ezt elkönyveld a gyerekbe, hát, hogy de nem, hát ez
2: meg
1: nem
2: még
1: miatt, ez az
2: nagyon,
1: élet vele járója
2: ez
1: sajnos.
2: Abszolút, igen, tehát ezt tudatosítani kell egy gyerekben is, felnőtteknek is nehéz ezt felfogni, hogy ez az, hogy az élet része a halál is, és hát azt se felejtsük el, hogy szülőként nem kell titkolnunk az érzéseinket a gyermekeink elől, tehát nem kell úgy tenni, mintha minden rendben lenne, vagy hogyha sírni látnak bennünket, akkor nem kell elmagyarázni, hogy most csak belement egy szempilla a szemünkbe, tehát igenis az érzéseink része, a szomorúság is, a sírás is, tehát hogy, és ezt nem csak én mondom, de én maximálisan így gondoltam mindig erre, tehát én simán, ha szomorú vagyok, akkor simán sírok a gyerek előtt, és van olyan, hogy ő vigasztal meg engem, és egy szakember is, a szakemberek is ezt mondják, úgyhogy szomorú vagyok, mondjuk hiányzik a esetlegesen elhunyt nagymama, mert mondjuk nem csak egy kis állatról
1: persze.
2: Van szó, hanem mondjuk egy közeli hozzátartozóról, családtagról, akkor igenis azt is vállalni kell a gyerek előtt. Ez a részünk.
1: Egyetértek
2: nem
1: ebben maximálisan.
2: Nem csak vidámság van az életben, hanem van bizony könny is.
1: Igen, és hát nehéz ezt, amit most beszélünk olyan szempontból egy gyereknél, mert hogy most tényleg meddig lehet neki egy olyan szép illúzió világa, hogy minden rózsaszín és minden szép, és mikor jön el az a pont, hogy igen, amit mondasz, is, hogy akár már sírni előtte, hogy lássa, hogy bizony anya is tud szomorú lenni.
2: Igen.
1: Tehát, hogy ez egy nehéz pont.
2: Egyébként
1: nehéz
2: azt,
1: pont.
2: Azt is mondják, nem is én gondoltam így, mert ezt tényleg utána olvastam, és csak ebből tudtam én is merítkezni és tanulni, hogy ha már nagyobb egy gyerek, mondjuk már iskoláskorú, tehát most a lányom esetében a gyászhoz hozzátartozik a temetés is, tehát azt a kis állatot, azt, tehát egy szertartás folyamán el lehet szépen temetni, lehet érte elmondani egy imát, tehát ugyanúgy megcsinálni egy búcsúszertartást, tehát a gyereknek ezt is, ez sem lehet, hogy egy picit fájó, meg tragikus, de ez hozzátartozik egyébként igen az élethez. És a gyászt azt a gyereknek is, hogyha már olyan korú, akkor lehet, hogy ezzel még segít is az elengedésben. Igen, de azért vannak szituációk és helyzetek, amikor például egy temetésre annak is megvan a kora, tehát
1: igen,
2: hogy az érettségi szintje.
1: Igen, a gyereket, igen.
2: Én azt gondolom, hogy az érettségi szint, amikor már egy gyerek egy temetést végig tud vinni lelkileg, az már bőven 10 éves kor fölött van. Uh-huh. Tehát 13-14. Szerintem előtte nem való gyereknek temetés. Én így gondolom.
1: Egyetértek ebben maximálisan.
2: Mármint úgy gyereknek, hogy végigvigyen egy szertartást lelkileg, és ott végigállja, és nézze.
1: Hogy mi történik. Igen. Valóban egyetértek, hogy ez 10 fölött, igen.
2: Igen, bőven 10 fölött. Tehát fölött. Inkább egy 13-14, még az is megterhelő egy gyerek számára.
1: Hát figyelj, egy temetés mindig megterhelő, tehát egy temetés soha nem egy vidám program, és így van egy gyereknél, meg aztán mennyi kérdés, mennyi érzés kavaroghat benne, amit nem tud még ő sem, hogy mi az, viszont honnan tudná, hát...
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: kif tumenge?
1: 103 rádiódik. Én biztonságban vagyok,

0: hangunk. Rádió D, Rádió D, Rádió D, Rádió D. Rádió D, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió D-ben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió D. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió D-ben.
1: Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai. Mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a szaktárca. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, már kész is ehhez a módszertan. A dokumentum határozza meg a szeptember elején induló nyilvános adatközlési rendszer szakmai kereteit, az alkalmazott alapelveket, a közzététerre kerülő adatok körét és azok értelmezésének szempontjait. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetés kísérte, amiknek célja az volt, hogy a nyilvános adatok egységesek, szakmailag megalapozottak és értelmezhetők legyenek. Mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca a rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. A minisztérium továbbá felszólította a hosszabbított nyitvatartásra kijelölt nappali melegedők fenntartóit, hogy maradéktalanul tegyenek eleget a jogszabályban előírt nyitvatartási kötelezettségeiknek. A kijelölésre járó többletfinanszírozás ugyanis konkrét ellátási kötelezettségeket is jelent. Idén 133 ember életét mentették meg a vízi rendőrök a Balatonon. Felhívták a figyelmet arra, hogy a vízbefulladásos esetek legnagyobb része bizonyos aranyszabályok betartásával megelőzhető. Így a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hogy milyen mély a víz, vannak-e esetleg a mederben hirtelen leszakadások, lyukak, áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, míg a veszélyhelyzetek kezelése érdekében az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Újabb hosszantartó hőhullámot mutatnak az előrejelzések. Kedtől napról napra egyre melegebb lesz, ismét beköszönt a forróság. Az időkép arról ír, hogy ugyan még messze van, ám egyelőre úgy látszik, hogy augusztus 3-án bőven 35 fok fölött lesznek a csúcshőmérsékletek. Gyakorlatilag egész Európában nálunk lesz a legmelegebb. Országszerte 36-39 fok körüli hőségre számíthatunk. Visszatért a földre három űrhajós a nemzetközi űrállomástól, ahol 8 hónapot töltöttek el. A két orosz és egy amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojuz űrhajó a kazak sztyeppén ért sikeresen földet. Kiderült, hogy az emberek is képesek úgy tájékozódni, mint a denevérek. A visszhang alapú tájékozódást az emberi agy is képes elsajátítani, ráadásul elég gyorsan, mindössze 10 hetes tréning elegendő ahhoz, hogy mind a vak, mind a látó felnőttek megtanulják a szájjal képzett csettintéseken alapuló echolokációt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió D hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió D. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: fel nap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 18 perccel, újra hétfő van, és július 27-e, úgyhogy mondhatjuk, hogy 2026 júliusának utolsó hétfőjén ülünk ki drága Zsuzsámmal. Jó reggelt!
2: Annyira szomorú jó reggelt kívánunk mindenkinek, mindjárt itt az augusztus, annak is a vége, szín a szeptember. De ami a legszomorúbb, nincsen szokállat. Én itt nem akarok így bejönni.
1: Hát meglátott és hívva fak a Zsuzsán,
2: ugye. Visszacsuktam az ajtót.
1: Igen, igen. Tegnap tartottam egy ilyen clean shave napot, mert most jönnek a nagyon nagy melegek, újra visszatérnek, hála a jó Istennek. Ma még amúgy, ha már itt tartunk, gyorsan csak egy zárójeles időjárás jelentés, hogy ma még erős szél, amit most is érezünk szerintem, aki utcán van, vagy utcán volt az elmúlt pár percben. Villámlás és jégeső is lehet a mai nap, viszont 32 fokos maximumokkal. Sajnos, aki alkalmas rá, vagy hajlamos rá pontosabban, bocsánat, azoknál jelentkezhet fejfájás és migrén. Én egyelőre megúsztam, le is kopogom, meg hálát adok a szüzanyának. Nagyon rossz lenne megint. Múlt hét ilyenkor viszont pont nagyon-nagyon ilyen migrénbe voltam, és akkor gondolkoztam is, hogy bejöjjek, ne jöjjek. Ma hál' Istennek ez egyelőre elkerült, le is kopogom. De aki
2: vagy már előtte,
1: érzéken,
2: már előre dobjál be egy gyógyszert.
1: Meg én már lehet, hogy túl vagyok. Már tudod, én már előre megéreztem, vagy nem tudom. Na, egy szó, mint száz, szép időnk lesz ma, de bizonyos területeken, köztük elvileg Pest megye is érintett, viharossá fokozódik a szél, és akár még jégeső is előfordulhat, tehát ilyen zivatarok.
2: Az nem jó.
1: Viszont holnaptól, gyerekek, visszajön szép fokozat, hát még nem is csak annyira fokozatosan, hanem szinte berobban újra ez a 38-40 fokos hőmérséklet, és itt lesz velünk egészen jövő hét végéig.
2: Hát úgyhogy augusztus a mai megint kell... megmutatja, hogy milyen az igazi szaharai nyár.
1: Yes. Yeah, közben kacsintottam, Zsuzsánkra nem láttátok.
2: Igen. Adja, nem nézek rád, nincs szakállad.
1: Na igen, és akkor erre visszatérve, hogy mondom, jönnek megint ezek a nagy kánikulák, mondom, kicsit leszedem, mert szakállas férfi társaim a támaszatok alá, vagy mondjátok, ha nem így van, vagy ti nem így érzitek, hogy bármennyire mosott kezelet, tényleg én vettem krémet rá, ráadásul minőségit, nem ilyen gagyi DMS bármit, tehát nem egy izét, hanem egy frankó szakára való jó márkájú cuccot, és kenegetem, mosom, de mégis alatta picit bepálik a bőröm, és elkezd picit néha viszketni, mikor már úgy régóta van rajtam szakál. Uh-huh. Most ez a guztustalannak tűnhet
2: én
1: másoknak.
2: Én is így szoktam érezni, mikor már régóta rajtam van a szakál, akkor muszáj valamit, le kell borotválnom, mert már én is azt érzem, hogy be van pálva alatta a bőr.
1: Na, de most kinevezd, de tényleg így van. Na, és én pedig tényleg egy ápolt csávó vagyok, napi szinten fürdök.
2: Néha le kell tényleg akkor szedni, nullára.
1: Hát igen, igen, mert utána egy kicsit fellélegzik a bőr.
2: Mi van, hogyha csak ilyen kis borostát hagysz, ilyen egyes,
1: hát először
2: vagy nem tudom, hogy mondjátok ti, egyes,
1: van kettes, ilyen, van egy millis, két millis. Hát, ha 3 millis, az már nem borosta, az már azért úgy, főleg egy ilyen embernél, mint én, aki
2: szőre van. Vagy a fél 0,5-ös?
1: Olyan nincs, 1 millisre le tudom vágni. Hát az olyan, mint hogyha, amilyen lesz majd körülbelül csütörtökre, majd meglátod.
2: Jó.
1: Körülbelül addigra nő vissza nekem, vagy sőt, már lehet, hogy szerdára meg fogod látni.
2: Ha már holnapra már, így holnapra már 3 millisre
1: visszajön. Mi volt az, hogy télapu? Megborot vágod, így belenézed, hogy milyen szakál. Igen, néha le kell, és mondom, pedig nem akarok tényleg gusztustalan lenni, meg nem akarom azt, hogy itt az emberek engem egy ilyen izének nézzenek, ilyen hajléktalannak, de tényleg az van, hogy bármennyire is tényleg kezelem, és tényleg figyelmet fordító barberhez járok igazítatni, ő is olajozza, kenegeti, de mégis, amikor melegek vannak, és nagyobb a szakállam, akkor bizony azért azt érzem, hogy így, mint amit ti sokszor, hogy hú, de sok a hajam erre időre, és hogy úgy ti is akkor levennétek szívetek szerint a hajatokat. Ezt nem egy nőtől hallottam már, nem? Mm-hmm. Tehát, hogy amikor sok haja van egy nőnek, már pedig azért zömmel hosszú hajatok van, meg több, mint nekünk, akkor úgy, amikor ilyen 38-40 fokon, hogy levennétek a hajatokat.
2: Hát mondjuk ebbe az a szerencsés, hogy föl tudjuk tűzni, de neked meg ilyenkor a csupasz pisztolyfej a szerencsés,
1: a
2: vagy szerencsétlen.
1: Hát figyelj, nem szerencsés, én is kijöttem tegnap a fürdőből, feleségem így ült, ment a híradó, vagy mit tudom, mit nézett, egyszer csak rám néz, és így lekonyult a szája, már megint.
2: Na, mondom, úgy érezte magát, mint én most reggel.
1: Igen, és
2: benéztem, mondom, én már be se jövök, nincsen szakállat.
1: Igen, mondtam, hogy nyugodjon meg, nálam szerencsem, majom vagyok, egy hét, és egy olyan állapotra visszanő, ami már normális. Télapuba. Aztán utána két hét múlva meg már ugyanolyan lesz, mint volt.
2: Úgy, amúgy hogy... tényleg érdekes, hogy azért kell, ez szerintem a jól ápoltság része is, hogy igen, néha a szakállat azért le kell vágni, és picikét kell, hogy szellőzön alatta a bőr, meg be kell ápolni a bőrt.
1: És elmondom is, hogy pontosan miért is, mert vannak olyanok, akik évekig hagyják, és tényleg tudod az, amikor így ilyen izéig ér nekik, ilyen melkasig, igen, köszi, ilyen zizitopos szaka, és vannak ilyen TikTok videók, hogy na, meglepem a feleségem, meg a gyerekem, és leszedem két év után a szakállat, és akkor tud, na, láttál már ilyet. Viszont ha láttál ilyet, akkor azt is láthattad, hogy nem egy pasinál van, hogy elkezdi nullással, az nullás gép, de egy millisre szedi le, de nullás géppel elkezdi leszedni a szőrét, és alatta ilyen picit piros foltos a hely, és azért, mert amit én mondok
2: bepálott.
1: Most, hogy túl van már teleken, nyarakon, hidegen, melegen, stb. És alatta azért a bőr nem lélegzik.
2: Igen.
1: Kenegeted, olajozod, mosod, természetesen fésül, a nagyon hosszú szakállat már fésülöd, szárítod, stb. De egyszerűen én annak a híve vagyok, hogy most azt hiszem, most van július 27, olyan május, sőt, olyan május vége, június eleje óta nekem nem volt leszedve. Tehát olyan erős két hónapja nem volt egyáltalán leszedve nullásra
2: meg
1: az
2: ráadásul
1: arcom.
2: Az arc az tényleg olyan, hogy amit naponta azért mosod, tisztítanod kell minden testrészedet nyilván, nem de azért igen, hogyha van egy ilyen hajas arcbőr, szőrös arcbőr, akkor ott a dohányzás, az étel, ott azért tényleg oda kell jobban figyelni.
1: Félreszettem, tehát találtam egy-két helyen egy-két marha pörkölt darabot még, tehát hogy ez
2: azt
1: ez
2: hittem,
1: ilyen.
2: Hogy lóvét.
1: Kezdtem
2: már izélni.
1: Az de jó volt
2: de,
1: régen,
2: oda
1: amikor...
2: tudtad eldugni a szakálba lóvét.
1: Ne, amikor még kápéztam én is azért, hát meg fiatal voltam, nem volt még bankkártyám, és találtam nadrágba 1000 forintot, másik farmerembe találtam 1000 forintot, de
2: jó
1: voltak.
2: Érzések voltak.
1: Ha most
2: igen.
1: Már 1000 forintnak úgy annyira nem tudna az ember ülni sajnos, az már úgy nem tudom, nem annyit ér, mint annó.
2: Többeket találtam. Nekem volt olyan, hogy hakniból tényleg kaptunk csak így borítékot, és akkor ide csak így kiraktam a táskámból egy fiókba, másik fiókba, és akkor anyám mondta, hogy te figyelj már, itt megint találtam egy 80-ast, itt megint egy 100-ast.
1: Jányom, nem hiányzik, itt van 3 millió.
2: Nem hiányzik.
1: Tudod?
2: És konkrétan, igen, ez volt a nagy dolog, és tényleg semmiféle gizdáskodás nélkül mondom ezt, nem hiányzott. Tehát még anyu el is tudta volna költeni, de nyilván nem.
1: Figyelj, erről van egy sztorim, név nélkül mondom, bár nem sértődne meg, ha névvel mondanám, szerintem egy nagyon híres Kossuth Díjas művészről van szó, ráadásul, és a saját szememmel láttam ezt a történetet, és hát azóta ez egy anekdota volt régen, egy bizonyos helyen, nem mondom semmit, mert nem, de mondom, pedig megengedném, mert ő is jót nevetett ezen, mikor ezt visszahallotta, hogy én ezzel haknizok, ezzel a sztorival, hogy kinyitotta a Mercedesét természetesen, a csomagtartót, én ott mellette dohányoztam, beszélgetünk közben, még keres valamit, és megkérdeztem tőle, hogy mit keresel? Szóval a mellényemet, hogy fölvegyem, mert jön egy kicsit elegánsabb, meg ja, itt van, megvan az, hogy itt volt a alatt. Kiveszi, és volt benne, vagy nem túlzok, egy ilyen nagy köteg euró. Ami úgy alsó hangon volt, most így hasonlítés szerint, hogy a 6-7 euró. Amit most úgy átszorzol, alsó számítás szerint is azért kis pénz, ugye, egy a 1,5 millió forint, na, most körülbelül. És nézem, azt mondja, jézd már, miket talál az ember, minthogyha mondjuk én találnék most egy 10-est, vagy egy 5000-est, hogy jaj, de jó, 5000 forint, na, ebből mit tudom én, most eszek valahol, vagy tudod valami. 6-7 ezer eurót így összefogja, jaj, azt mondja, miket talál az ember, rakta zsebre, és ment tovább. És én ezzel hakniztam később, mert csak én voltam szemtanúja ennek a történetnek, ezzel a bizonyos Kossuth Díjas művésszel, hogy ő így kivette ezt a zsét, és így, mint hogyha én találtam volna, mondom, 5000 forintot. És így mondom, aha.
2: Jól élt akkor az
1: és
2: illető.
1: De meg is, tehát ő nem most az a típus, tehát hogy ő tényleg meg is, de tudnád kiről van szó, hogy zenéknél elmondom, csak mondom, nem akarok tényleg innévvel ilyen sztorikat mondani, de tényleg meg is érdemli, tehát nem erről van szó, ne értsük ezt a sztorit félre, hanem a vicc részét vegyük tényleg, hogy mondott, hogy neked nem hiányzott 50000 forint, hát neki meg 5000 euró nem hiányzott.
2: És ez nem most volt, ez nem, és ez nem tegnap volt, hanem jó pár éve.
1: Ez nem tegnap. Hát ez egy 8-10 éves, sorry. 8-10 éves történet, úgyhogy igen. 5000 euró, és még mai napig sokan elgáncsolnának embert konkrétan szerintem, nemhogy eltűnne. Na mindegy, egy szó, mint száz, igen, szóval a szakáll az néha nem árt, hogyha az ember frissíti picit. Ha jól állna nekem a kopasság, amúgy esküszöm nyáron, meg például letolnám a hajamat is.
2: Tényleg?
1: Aha.
2: Ennyire?
1: Nem a meleg miatt, én tudod, hogy én imádom a meleget, nem erről
2: pedig
1: van
2: szó. Pedig akinek meg haja van, az meg attól fél, hogy nehogy elhújjon.
1: Na, pont
2: ne legyek
1: ez az,
2: soha kopasz.
1: Pont ez az, hogy nekem egyszer, amikor még, igen, gáz voltam, szőkítettem a hajam, akkor annyira ki...
2: Szöngye, gáz voltam.
1: Gáz voltam, tudom, igen. Tehát direkt hozzátettem, előre bocsátkoztam, hogy gáz voltam, szőkítettem, és annyira tönkretett egy idő után a hajamat a szőkítő, hogy ilyen szalma szál anyagúvá vált a hajam, még hajmosás után is.
2: Elégett.
1: Hát valószínűleg ez a helyes kifejezés, igen, és akkor le kellett tolnom kopaszra, vagy nem kellett, én akartam, mondom, hagyjuk, mondom, nem érdekes, megfogtam, emlékszem, még cirkuszban dolgoztam ugyan, de nyári szünet volt, mondom, vissza még fog nőni, mondom, vissza fog nőni, és tényleg fiatal ember voltam, 21-2-3-4-5 éve.
2: Volna egy cilindert minden egyes előadásra szerintem.
1: 21 nem lehettem, akkor én nem dolgoztam ott. Mindegy, 25-26 éves lehettem, mondom, még gyorsan nő minden. Viszont ami érdekesség, hogy azóta kezdtem el Miki Egérbe kopaszodni.
2: Amikor letolták kopaszra a hajadat?
1: Én magamnak toltam le, de igen.
2: És azóta?
1: Azóta. Akkor és azért égett belém. Volt. Hát 12 éve, mondjuk, most vagy legyen 10, tök mindegy. Ja.
2: Lehet, hogy a kopasságnál megszokja a fejből a kopasságot, és akkor nem nő oda-vissza, hogy mondjuk ezt nem hinném.
1: Én se hiszem, de az tény és való, hogy nekem addig annyi hajam volt, mint egy lósörény.
2: Hát szerintem most sincsen kevés hajad.
1: Hát most korhoz mérten igen, egész jó hajjal rendelkezek, 2-3 hetente, inkább 3 hetente megyek barberhoz is.
2: Tipikus
1: vágatok is belőle,
2: férfias stb. Témánk van, a szakál, a kopaszodás.
1: Igen. Kell ilyen, na, kell ilyen, jó. Akkor a reggel. Órákban.
2: Akkor csapjunk is bele, a következő 10 percünk folytatódjon a férfi szépségápolással. Benne vagyok.
1: A férfi szépsége. Na jó, akkor jöjjön egy Gino és egy Mohamed Fatima.

0: Fellnap, Völgyi Zsuzsi és Maka Gyuszi nem árulnak Mirelit ludat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 9 óra 36, vissza is tértünk, időközben megnőtt a szakállam. Nem, sajnos nem.
2: Sajnos nem, viszont ha már így belemerültünk a modernkori szépségápolásba, akkor ma már ez messze túlmutat, én úgy gondolom, a szappanon meg a borotvakrémen, mert a legújabb trendek ezek a high-tech eszközök, amiket nem csak a nők szeretnek, hanem azért a férfiak is szeretik ezeket a speciális, innovatív megoldásokat, amik azért...
1: Vannak ezek az úgynevezett skin care rutinok.
2: Igen, ezek ugye javítják egyébként azért a megjelenést. Na, mondok egy pár dolgot.
1: Na, mondjál
2: jó,
1: egyet.
2: Olyan kütyüket.
1: Jó.
2: Tehát a férfiak imádják ezeket a technológiákat. Szerintem egyébként a nők is szeretik, hogyha valamilyen innovatív újdonság így betör a szépségpiacra. Úgyhogy vannak ilyen rádiófrekvenciás arcfeszesítők, ezt a férfiak is nagyon szeretik. Igen, rádiófrekvenciás, igen, közben hallgathatod
1: a Dick rádiót fogja, jó.
2: Mikrohullámú, meg rádiófrekvenciás. Ezek olyanok, mint a, hát ilyen elektromos impulzusokkal stimulálják az arcizmokat. Volt régen ilyen, emlékszel, amikor valaki, ilyen, hát berszebecsapás volt, hogyha valaki szép, kockás hasat szeretne, és akkor benne volt egy gyúrós testépítő, rá volt rakva a hasára egy ilyen stimuláló, ami mozgatta az izmot. Próbáltál már ilyet?
1: Persze.
2: Rohadt kellemetlen. És soha, de soha nem raknék ilyen áramos izét magamra, hogy stimulálja az izmomat. Na mindegy, ezek stimulálják az arcizmot, ez az elektromos arcfeszesítő, és az eredmény meg ilyen élesebb, karakteresebb állkapocs vonal lesz végül, amit úgy hívnak, hogy jawline contouring.
1: Ja, jawline. Ja, az áll, aha.
2: Jawline.
1: Aha, igen, jawline igen, contouring. Igen.
2: És feszesebb bőröd lesz tőle. Én nem hiszek egyébként ebben, hogy ettől majd kijön az arcéled, mert azért én látok férfiakat, akik betöltetik ott az arcélüket. Tehát ez konkrétan az arcél, hogyha valakinek ilyen nagyon markáns, és nem úgy született, hogy már úgy jött ki a hasból, a pocakból, hogy markáns volt az arc, akkor azt fel ne üljetek. Tehát olyan nincs, ez be van töltve, az az áll-él.
1: Én is ezt gondolom, hogy ez a része kamu, viszont tényleg nagyon sok férfi például már veti alá magát ilyen beavatkozásoknak akár. Mondjuk ez nem a napi rutinhoz tartozik, mint mondjuk egy borotválkozás, de tény, ami tény, hogy most már nem ott tartunk, mint mondjuk ezelőtt, mondjuk 20-25 éve, hogy ez ilyen, ez nőies dolog.
2: Nem.
1: Én nem. Férfiaknak is vannak már krémjeik,
2: igen.
1: Vannak külön nekünk gyártott krémek, például ilyen drogériákban, legyen az a Rossmann vagy bármi, ahol tényleg vannak polcok, ahol konkrétan nekünk való éjszakai krém van, borotválkozás utáni krém, arcesz, szakál, ápol... Igen, az még nincs, de amerre halad a világ, ki tudja. Szakál, ápoló, olaj, krém, mit tudom én, tehát, hogy minden.
2: Igen.
1: Intim testtájakra való dezodor, erről talán már beszéltünk, igen, ugye, szóval igazából már nekünk is minden is van a drogériákban.
2: Amit még a férfiak szeretnek, de szerintem ezt a nők is biztos kedvelik, én nem próbáltam még, de nagyon én hiszek benne, és szívesen kipróbálnám, ez a LED fényterápiás maszkok, biztos láttál, igen, már olyanok, mint belül amikor piros. Vasember kijön a fürdőszobából, igen, és ott rajtad van, hát ez a maszk.
1: Maszk, vagy fekete, igen, és belül piros lámpával
2: égényem. És egy ilyen vörös fény, ami igen, serkenti.
1: Hogy ne láttam volna.
2: A kollagén termelést, ez ilyen anti-aging, míg a kék fény meg elpusztítja a pattanásokat, okozó baktériumokat, és hát tényleg? Elég ebből heti pár alkalommal 10 percet a kanapén ülve eltölteni. Igen, igen.
1: A kék színű?
2: A kék színű, és én ezt azért tudom, mert a bioptron lámpát is, én nem olyan régen a műtétem után használtam bioptron lámpát, és valami elképesztő gyorsasággal javultak a hegeim.
1: Ja, heged, igen, arra emlékszem. Nem tehát, hegedű.
2: A műtéti hegek,
1: igen,
2: arra nagyon jó volt, aha, és hát én a bioptron lámpát már akkor is említettem, hogy nagyon régóta hiszek és használom, és most egy ilyen nagy ipari, tehát tényleg egy nagy teljesítményűt kaptam akkor kölcsön, és abban volt egy csomó fény szűrő választási lehetőség, mindenféle, és a kék az antibakteriális, tehát a kék fény, az így megöli ezeket, tehát az tényleg jó. Jó, a pattanásos bőre.
1: Nehogy vegyek egyet magamnak, amúgy.
2: Veszik
1: drága, mi?
2: Ez a LED terápiás maszk? Szerintem nem. Szerintem már elérhető.
1: Nem, elérhető, de majd hol kapható nézzük, ilyen? Jó, majd megnézem.
2: Nézzük meg, nekem is kell, vegyünk együtt, tehát ha olcsóban megkapod. Na, még mik vannak, amiket a férfiak szeretnek? Például vannak ilyen arctisztító kefék, ezek is jók egyébként, és szeretik a nők is, amelyekkel sokkal mélyebben ki lehet tisztítani a pórusokat, mint mondjuk a kézi mosakodás alkalmával, és itt is például radikálisan csökkentik a borotválkozás utáni szőrtűző gyulladást. Ezeket úgy hívják, hogy szónikus arctisztító kefék. Szónikus, szónikus, bocsánat.
1: Jó, szónikus.
2: Igen, és a szónikus pulzálással működő szilikon kefékt tudják így jól megtisztítani. Ezt is elemmel működik, vízbarát, tehát, hogy így lehet víz alá is tök helyezni. Jó pofa. Jó. Na, aztán van haladó szintű haj és fejbőr ápolás.
1: Bizony.
2: Mert van bizony olyan, hogy ilyen fejbőrhámlasztás, ezek a hajformázók maradványai, és a fagyú eldugítják a hajhagymákat, ettől is lehet egyébként hajhullás, hogyha mondjuk tényleg mondjuk a wax, vagy a zseli,
1: igen.
2: Mert hát a férfiak azért szerintem többet használnak waxot, meg zselét, ezek tudják eldugítani a hajhagymákat, hát és otthon, ettől is megindulhat a hajhullás.
1: Nekem van otthon olyan ilyen nem kefe az, hanem ilyen nagyon erős sörtéjű, amikor hajat mosok például, aki kezembe tudom venni, úgy néz ki, mint egy ilyen mosószivacszerűség. De hát annál én inkább műanyagnak mondanám, és akkor így tudom dörzsölni a fejemet, és jobban kiszedi a korpát is, hogyha van, a hajhagymákat is, amit mondta, hogy stimulálja, meg úgy föl, tényleg úgy a fejemet úgy föl frissíti, tehát hogy fáj picit, mert azért a fejtetődet így sikálod effektíve ezzel a cuccal, egy ilyen, mondom, ilyen keffeszerűség, de nem az.
2: Igen, olyan, mint a lovakat, amivel csutakolják.
1: Olyan, pontosan olyan, és így a két ujjat közé tudod betenni, ott van a teteje, és így csinálsz így.
2: Aha,
1: megdörgöled. És nagyon, nagyon jó, mert amúgy tényleg hajmosás után, mikor azzal mosok így hajat, vagy azzal segítem a hajmosásomat, olyan a fejbőröm, mint hogyha így nem tudom, ilyen érződik, hogy így fellélegzett, vagy úgy tényleg úgy azt érzem a fejemben, hogy így kinyílt a hajrózsáim, vagy nem tudom.
2: Jól esik.
1: Igen.
2: Hát igen, vannak még itt ilyenek, hogy azért ne feledkezzünk meg azokról a férfiakról, akik egy kicsit így szeretik az időt visszafordítani, ilyen őszülés elleni szérumok. Ezek például olyan innovatív peptideket tartalmaznak, ezek a fejbőrápolók, amelyek állítólag stimulálják a termelődését, és a hajhagymákban ezáltal képesek lelassítani vagy visszafordítani az idő előtti őszülést. Én ebben annyira megmondom őszintén, nem hiszem, de vannak ezek a bemosók férfiaknak, és nagyon, tényleg sok férfit látok, hogy ha nem is úgy festeti a haját, de színezővel azért így igyekszik egy kicsit vissza húzni. Már vannak jó színezők, amik úgy nem látványosak. Tehát, hogy régen voltak ezek, hogy férfiak így festették a lyukat holló feketére, tudod?
1: Persze, és akkor az alig látszik. Konkrétan a blaháról kiszúrott, innen a blaháról kiszúrott, hogy az egy festett haj. Én nem tudom, én férfiként, jó, én még nem is őszülök annyira, most lehet, hogy mondhatod, hogy jó, hát én még hova meg, de én nekem úgy ez nem tudom. Tehát, hogy ennyire nem akarom a természetet becsapni. A tényleg annyira ott vagyunk már, hogy most így 2026. július 27-én annyira elmentünk már ebbe az irányba is, hogy már minden ellen is lehet tenni, meg most már tényleg így, hogy annyira ne csapjuk már be a természetet. Nem
2: szerinted
1: tudom,
2: egyébként nem férfiatlan lesz egy férfi, hogyha sok ilyen dolgot csinál,
1: igen,
2: magával?
1: Szerintem igen. Szerintem
2: tehát,
1: igen.
2: Hogy veszít a férfiasságát?
1: Mint te, neked nőként nem. Most gondold, de összeköltözöl valakivel, és van egy...
2: a kőpuderedet.
1: Az még csak hagyján, de nem, ne essünk ennyire túlzásba, de mondjuk, mit tudom én, összeköltöztök, és a fürdőszoba szekrénybe konkrétan neki is, mit tudom én, két polcon, ugyanúgy ott vannak a krémei, a kis görgetője, tudod, amit az arcra így rá kell tenni, és akkor görgeted, a biotroll lámpás maszkok, meg a mit tudom én, serkentők, meg ez az amaz.
2: Nézd. Azt gondolom,
1: te
2: igen.
1: Sem mondanád azt, hogy jaj, de búj, de macsó az én férjem, nem? Hát igen. Nem mondanád
2: azt
1: ezt.
2: Azt gondolom, hogyha több mindent csinálnám, tehát ugye a szépségéért, mint én, tehát én nem vagyok ez a görgetem ezekkel a kristályokkal az arcomat, vagy, tehát, mert az valami kő, valamilyen egészséges
1: igen.
2: Kő, amivel így masszírozod az arcot.
1: De azt nem csak úgy kell, ugye, hanem be is kell kenni előtt is.
2: Bekened.
1: Tudom,
2: na, én nem ez vagyok.
1: Csinálja.
2: Igen, én nem ez vagyok, meg meg nekem maszk is nagyon ritkán jut az arcomra, tehát valahogy így sajnálom rá az időt, és igen, hogyha azt látnám, hogy mondjuk az uram egy maszkba jönne ki, este lefekvés előtt, akkor biztos...
1: De halál bekembe, tudod, meg izé olaj a hajón.
2: Igen, lábát így masszírozná be, nem, az izé is... sarokpuhítóval.
1: Ah, igen, ilyenek. Te meg ott ülsz izébe, jó van, nekem most nincs kell gyereket, most raktam már le, jó van, már nem kerembe.
2: Lelakva kétetes hajjal.
1: Persze, épp, hogy jó van, elmegyek, lefürdök, meg kandi vagyok, de amúgy nem érdekel, tudod? Urad meg ott ül maszkba.
2: Persze, ki van csillogva.
1: Izé rajta, fénylámpás maszk, meg izé. Nem akarok ebbe az időbe.
2: De
1: nem akarom ezt, mert
2: hogy
1: igen, mert én nekem még az van előttem, mikor Újpesten együtt laktunk, így még családosan, hogy anyám, apám, még öcsém is egy idő után, mert ugye velünk volt, de hogy először csak én, hogy apám is egy ápolt férfi volt, szépen mindig ment muzsikálni, megborotválkozott, még volt haja, szépen befésülködött, tiszta fehéring, zakó, parfüm rajta, vonó a kézbe, azt ment muzsikálni. Mm-hmm. Nekem ez is, nekem ez egy ápolt.

0: botoxra. Sőt, most pont láttam egy videót.
1: Jár, azért mondom, hogy ez már...
0: Pont láttam egy videót a botoxolósomnál, és egy heteró férfinak a száját töltötte fel. Van ilyen is. Kérem, van ez ilyen
1: kellemetlen,
0: is.
1: Nem? Kellemetlen, nem? De neked is az volt, hogy ott láttad, de ezt nem?
0: Nem.
1: Nem volt az?
0: Nem. Nem, mert nem olyan csík szája volt a csávónak, ja, hogy aztán utána megcsináltak belőle egy ilyen kis olyan csókos szájt, igen, de nem volt jó, nőies, hát, hanem olyan nem, hanem hogy mondjam, olyan
1: mint az enyém, jó olyan lett. Meggyes, ilyen.
0: Vastagabb lett, mint a tiéd.
1: Nem ár.
0: Hát a felső vastagabb lett, igen. Igen, jó, kapott hát, figyelj, egy alsó, felső mújt.
1: A mújt. Én alapvetően nem vagyok ezeknek azért ellene, félreértés ne essék, csak azt mondom, hogy ne essünk át tényleg a ló másik oldal, amiről most itt az imént viccelődtünk, hogy azért, hogyha már egyel több krémje van a manusnak, mint a nőnek otthon.
0: Ha elhasználja a kőpuderodat, akkor
1: az már kellemetlen. Na, gyerünk, Gyuszikám,
0: zenék alatt légy szíves, nézd meg ezt a vasemberes maszkot.
1: Biotról lámpás maszk, megjegyeztem.
0: LED fényterápiás maszkok.
1: Na, elmegyünk zenélni, meg jön majd közlekedés, időjárás, és 10 után jövünk.
0: Várja, van nálam egy kis szájfénykül.
1: Most már nem hoztam sajátot.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Hogy vagy?
2: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
3: A pered.
2: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vaszt.
3: Vaszt.
2: És mivel kettő van...
3: Vaszta.
2: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
3: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és amikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vaszta.
2: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szityuvászlosasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi.
0: Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. Cigányok régi építkezési hagyományai. A cigány közösségek életmódja évszázadokon keresztül szorosan összefüggött a vándorlással és a természet közelségével. Ennek következtében lakóhelyeik és építkezési szokásaik eltértek a letelepedett falvakban élő emberekétől. A régi időkben a cigány családok olyan otthonokat építettek vagy alakítottak ki, amelyek megfeleltek életmódjuknak, könnyen elkészíthetők voltak és rendelkezésre álló természetes anyagokból készültek. A legkorábbi időkben sok cigány család még nem rendelkezett állandó házzal. Vándorló életmódjuk miatt gyakran ideiglenes szállásokat készítettek. Ezek egyszerű kunyhók vagy sátrak voltak, amelyeket fából, ágakból, nádból és különféle növényi anyagokból építettek. A tetőt gyakran szarmával vagy náddal fették be, hogy védelmet nyújtson az eső és a napsütés ellen. A falakat vesszőből fonták, majd sárral tapasztották be, így azok jobban megtartották a meleget. A kunyhók belső tere nagyon egyszerű volt. Általában egyetlen helyiségből álltak, ahol az egész család együtt élt. A bútorok száma igencsak kevés volt, egy-két ágy, padok, ládák, a ruhák és értékek tárolására, valamint egy asztal. A padlót sokszor döngölt föld alkotta. A fűtést és a főzést nyílt tűzhely vagy egyszerű kemence biztosította. A tűz központi szerepet töltött be a család életében, hiszen meleget adott, és esténként a család köré gyűlt beszélgetni vagy zenélni. Ahogy egyre több cigány család telepedett le véglegesen, fokozatosan megjelentek a tartósabb épületek. Ezeket gyakran vályogból építették. A vályog agyagból, vízből, szalmából készült építőanyag volt, amelyet könnyen elő lehetett állítani helyben. A vályogházak nyáron hűvösek, télen viszonylag melegek voltak, ezért sok szegény család számára jó megoldást jelentettek. A falakat kívül belül fehérre meszelték, ami nem csak szebbé tette az épületet, hanem fertőtlenítő hatással is bírt. A házak építésében a családtagok és a közösség is részt vett. A férfiak többnyire a nehezebb munkákat végezték. Kivágták a fát, elkészítették a tetőszerkezetet, felhúzták a falakat. A nők segítettek a sártapasztásban, a meszelésben, takarításban és a ház berendezésében. Ez az összetartás fontos része volt a cigány közösségek életének. A házak udvarán gyakran álltak kisebb melléképületek is, ahol tűzifát, szerszámokat vagy állatokat tartottak, sok család nevelt baromfit, sertést vagy kecskét, amelyek hozzájárultak a megélhetéshez. az udvar tisztán tartása és gondozása fontos feladat volt. A régi cigány építészetet nem a díszítés vagy a gazdagság jellemezte, hanem a praktikusság. A családok abból építkeztek, ami a környezetükben megtalálható volt, és amit saját kezűleg is fel tudtak használni.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig. Most indulunk.

0: Völgyi Zsuzsi és Makagyuszi megint kisütöttek valamit. 100.3 rádiódik, süss fel nap, minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 17 perccel, hétfő van és július 27-e, július utolsó hetén nagy szeretettel köszöntünk benneteket.
2: Jaj, de gyönyörű, hát ez elvehetetlen, Gyuszikám, ez olyan szép volt, hogy még az én lelkemet is megsimogattad ezzel a gyönyörű köszönéssel. Jaj, jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt!
2: Neked is, Gyuszi!
1: Na, ha már július utolsó hete van, ne feledkezzünk meg róla. Ezt már 9 órakor is eszembe volt, csak elfelejtettem, annyira beremerültünk itt a férfi szépségápolásban, meg borotválkozás, meg ápolás, stb. Hogy most volt hétvégén, szombaton, a 201. Anna Bál Balatonfüreden. Képzeljétek el, úgy állt az Anna Grand Hotelbe, hol máshol lett volna.
2: Voltál már valaha életedben? Így...
1: Sajnos nem.
2: Én sem.
1: Nem voltam sajnos, pedig annyira mentem volna már egyszer, meg amúgy is imádom Balatont, Füredet is kifejezetten, igaz, hogy csak kétszer voltam azt hiszem életembe Füreden, de nagyon-nagyon szerettem, és gyönyörű a Tagore sétány, meg úgy az egész Fürednek a milliója, és nem voltam. Nem
2: pedig voltam. Régen, én azt gondolom, hogy a régen az Anna Bára, a grófok és az előkelőségek egymást hívhatták csak meg, tehát, hogy így nem jöhetett be a pornép az Anna Bárra.
1: Akkor
2: tehát
1: minket itt... ezért nem hívtak meg. Látod?
2: Nagyon na, régről, régről beszélek, amikor még te sem voltál kanyarba sem. Tehát ugye szerintem az Anna Bál az 1920-as évektől, de lehet, hogy még korábban is jelen
1: hát
2: van.
1: Hát most volt a 201-dik, ja, hát vissza kell hát számolni akkor, 201 évet hogyan, igazából.
2: Jó, akkor nem szóltam semmit. Akkor 1800-as évek.
1: Azt mondja, hogy az első 1825, itt van. 1825.
2: Csak egy 100 évet tévedtem, mert ugye 1920-ra satszoltam be, akkor 1825.
1: Aha. Picit vissza az ideire még. Az idei bálkirálynő a 18 éves balatonfüredi Windisch Laura lett. Őt a tavalyi 200. jubileumi bálon már udvarhölgynek választották, idén pedig ő lett a bálkirálynő. Az idei udvarhölgyek egy 16 éves debreceni fiatal leányzó Tollas Viktória lett, a második udvarhölgy egy balatonfüredi 19 éves Windisch Dorottya, gondolom ő rokona a Windisch Laurának, aki nyert, ezt nem tudjuk. Igen, ja, ide is van írva, Laura Iker testvére. Hoppá, tehát a bálkirálynőnek az Iker testvére lett a második udvarhölgy. Aztán vendégek voltak a Magyar Állami Operaház balettművészei, és a talp alá való többek között a 100 tagú cigányzenekar kamara zenekara biztosította az idei füredi Anna Bálon.
2: De jó. Hát a rendezvény 2022 óta Hungarikumnak számít.
1: Na, hát
2: besorolták, figyelj, Hungarikumnak.
1: Nagyon nívós. Én képeket láttam róla, ugye már tegnap, ugye mivel szombaton volt, tegnap láttam róla már képeket. Annyira elegáns mindig, annyira szép. Tényleg maga ez az Anna Grand Hotel is amúgy is úgy van kialakítva valamiért. Ez az egész tényleg ilyen ahogy te is mondtad, ilyen grófi, ilyen nagyon-nagyon előkelő. Történet az
2: nemesi
1: egész.
2: Nem, igen, mert hogy az igen. Első Anna Bált Szentgyörgyi Horváth Fülöp János nemes ember rendezte meg. Na, 1825. Tessék. Július 26-án Anna Krisztina nevű leánya tiszteletére.
1: Így
2: ezért
1: van.
2: Is lett Anna Bál. Mi nem Krisztina Bál? Anna Krisztina, most ugye, melyik?
1: Hülyén nézett volna, igen. Ki, mert nem tudom, az Anna...
2: Egészséged.
1: Köszönöm. Szóval jobban hangzik az, hogy Anna Bál. Sőt, hova tovább, most azt hiszem, vagy most hétvégén, vagy nem tudom mikor, de ott Füreden lesz egy ilyen kis mini, nem is teljes musical bemutatva ennek kapcsán, hanem egy ilyen zongora kíséretes, erre, ennek az apropójából írtak egy kis musicalt, bocsánat, nem akarom ledegradálni, de hát tényleg nem egy nagy volumenű operettszínházas musical, de hogy erről, hogy az Anna Bál történet, és az is a musical címe, hogy Anna, és Kardfi Ajsa énekli a címszerepet, ugye Kerényi Miklós Máténak a kedvese, és hallottam belőle részleteket, és gyönyörű, ilyen nagyon-nagyon hangulatos, az is ilyen előkelő, ilyen tényleg ilyen grófi feelinget ad az egész, ilyen báltermi jelenetekből van összerakva az egész, a zene is ilyen emelkedett, ilyen nagyon szép lirai, és erre van kitalálva, igen, hogy az első Anna Bál.
2: De jó, biztos izgalmas lehetett az első Anna Bál is, azért van itt történelmi háttér is, mert a reformkorban olyan neves kulturális ikonok látogatták, mint Jókai, Vörösmarty Mihály, vagy Blaha Luisa, Blaha Luisát imádom.
1: Vagy akár Széchenyi István és Kossuth Lajos is ott voltak, és ők is báloztak, hogy így mondjam, igen. Szóval én azt gondolom, hogy ezt egyszer, hogy ha meghívnának, nem tervezték eddig még ezek
2: de
1: szerint.
2: De belépőt is lehet venni, nem? Tehát, hogy el tudsz menni, kérdés. Nem csak ilyen meghívóval. Tehát,
1: én úgy nem tudom, szerintem nem csak meghívó.
2: Te is úgy tudod, hogy ez csak egy meghívóval működik? Uh-huh. Nagyon belső
1: szerintem
2: körben.
1: Szerintem igen, hogy a rendezők, akik rendezik az Annabált, ők gondolom körbe küldenek meghívót, és nem.
2: Nem, Gyuszi, nem.
1: Meg lehet venni a belépőt?
2: Igen, így van.
1: Na,
2: van ára 145 000 forint, és ez tartalmazza a gála vacsorát. Láttátok azt a fejet? Gyuszinak csőszája lett.
1: Ilyen olcsó? A beugró?
2: Ilyen olcsó? Tartalmazza a gála vacsorát, a korlátlan italfogyasztást, éjfélig, és az egyedi porcelán szívet, amit, hát ez már igen, a hölgyek nyakába akasztanak, uh-huh, és ez egy ilyen sorszámozott herendi porcelán szív, és a díszes nyitótánc, a palotás, valamint az éjféli szépségverseny a mai napig a hagyomány szerves része, úgyhogy igen, most már nem csak feltétlenül meghívóval tudsz menni, értem. Hanem van belépő
1: van díja. Belépős is, értem. Igen, a palotás, és ne feledkezzünk el az Annabáli keringőről, amit Huszka Jenő, aki amúgy többek között operettet is írt, például a Lili Báron című operettet is ő írta, ezt annó ő szerezte, ezt a művet, amit amúgy 1962-ben mutattak be, először akkor csendült fel, először ez a Annabáli keringő.
2: Szóval viszont igen, egyébként tényleg a jegyvásárlásnak vannak feltételei, mert hogy kizárólag elő vételben, online regisztrációt követően vásárolhatók meg a rendezvény hivatalos weboldalán a jegyek.
1: Figyelj, mondjuk ezzel a magas árral azért eléggé kiszűrik azt, hogy megint csak maradunk ennél, amit még a legelső mondatnál mondtál, hogy ilyen grófi, ilyen elit előkelő dolog, hát azért legyünk egymáshoz őszinték, azért csak úgy bárki nem nagyon regisztrál erre egy hétköznapi
2: nem feltétlenül
1: keresettel.
2: Mondanám, igen, de biztos, hogy tele volt.
1: Mert ugye nem mész el egyedül. Hát alapból ketten mentek el, az makár, hogy számolod, majdnem 3 kiló. Tehát, hogy azért...
2: Hát most itt a legutóbbi bálon 3 jegytípust lehetett választani, a gála vacsorást, az volt 145 000, az annak a féterasz jegyek, azok 130 000 forintba
1: az
2: kerültek.
1: Voltak,
2: és volt még egy gyógytéri pavilon, ott a helyi jegy, az pedig 110 000 forint volt.
1: Jó.
2: És hát hozzáteszem, igaz, ez a 145-öz, még 145-öz, azt már egy hetet már Törökországból lepzselsz, nyaralsz, eszel is szól.
1: Na, persze ezzel ne beszéljünk le senkit, akinek van kedve és pénze, inkább
2: nekem,
1: így mondom.
2: Meg várj, nekem inkább... elment a kedvem ettől a jegyárat.
1: Picit
2: jegyárat
1: nekem is, mert várjál, még ne is azt tegyük hozzá, tudod, mit tegyél még hozzá? A szállást. Hát hazajössz Füredről éjszaka?
2: Hát van, akinek már ott nyaralója van, aki már ezt így, hát ez vagy éppen a kis hajóján, a kis vitorláson ott tud aludni, vagy...
1: Vagy már előbb foglalt az Anna Grandba, ugye, így szállást,
2: van.
1: És akkor csak lejössz,
2: a
1: megvacsorázol, túl vagy a...
2: Tudnád élni azért, látom, tudnád élni.
1: Figyelj, nekem ez, én amúgy lehet, hogyha a Jóisten is úgy akarja, én lehet, hogy a következőre el ne menjek felesége. Most komolyan, figyelj, egyszer... mindenen túl, nem tudom, nekem vannak ilyen bakancslisták, és nekem valahogy egy ilyen grófi előkelő buliba én egyszer el akarok menni. Nem vagyok az, tudom, egy kis csóró, cigánygyerek vagyok, de akkor is egyszer ilyenen részt akarok venni.
2: Azt eljössz, és
1: lejönni a
2: fölhívsz, hogy Zsuzsi, hát ez egy olyan csalódás volt.
1: De nem biztos.
2: És amikor megbánod, tudod, hogy kifizettél egy raklap pénzt, és szarul is érezted magad.
1: Figyelj, én egyszer azon túl akarok lenni, foglalni oda szobát az Anna Grandba, ott elkészülni szépen, elegánsba, parfümöt magadra, lemész, tudod, ilyen izébe, grófiba. Üdvözlöm!
2: Nincs ott senki, tudod?
1: Mászkó van megrendezve, tudod?
2: Maréknyi ember! Vagy éppen nem vett senki egyet.
1: Vagy elmarad, tudod? És nem, és te lemenni, és akkor üdvözlöm, rég láttam, és tudod, nem is láttad még soha életedben, de tudod, így kell vakergatni, tudod.
2: Így kell?
1: Persze, így kell minden mondatot kezdeni. Ó, minő meglepetés, hogy önt is itt látom, remek estéjén. Így kell kezdeni, jó?
2: Te már akkor szerepbe rakod magad, és akkor már így kell urizálni.
1: Ó, minő meglepetés, uram, gratulálok a lányához, gyönyörű szép.
2: Egyből filmbe kélyesen beszélünk, egy filmbe.
1: Igen, és akkor kész csók, de úgy, hogy kész fölött cuppantasz, nem csókolod meg.
2: Nagyon helyes.
1: Szóval én amúgy egyszer egy ilyenen ezért részt szeretnék venni, mert szerintem ez iszonyat menő lehet, meg tényleg.
2: Nyom be magad, konferenciénak.
1: Hát ezért jó lett volna, meg nem hívnak, meg hát a kutya nem hív meg.
2: Oda telefonálok, hogy hívjátok már Gyuszit konferenciénak. Most ott
1: kik rendezik, látod. Hát
2: mindjárt megnézem, hogy kik rendezték.
1: Szóval én egyszerrel akarok ilyenre menni, mert szerintem nagyon poén lenne, és tényleg már csak ezért is, hogy így tegyem magamat, tudod, hogy tényleg ilyen izébe, grófiba. Ja, és vinnék pálcát magammal. Tudod,
2: minek?
1: Hát sétapálcát.
2: Jaj, Istenem, az öreg már arra támaszkodnak, akkor nagyon öreg legyél, mire te elmész. Vinnék nem, pálcát.
1: Jövőre. Ide
2: pálcádat, vagy ilyen milyen strici bot, vagy milyen pálcádat.
1: Pegyből pimbe lennék kézébe. Az a, mi az, bundába lennék, nagy szőrös kalapba.
2: Hát miért? Hát
1: PIMP-be, persze.
2: Az is, ha sztár vagy, akkor nem mehetsz így. Hát nem, egyébként nyilván a dress code meg van adva.
1: Hát, na jó, smoking, izé ruha a nőknek, ez a szép estéi, meg minden, persze.
2: Na gyere, gyűjtsünk, kezdjünk el spórolni. Jövő évi almabára.
1: Almabára, igen. Te is akarnál jönni?
2: Nem.
1: Nem akarsz.
2: Nem, akkor, köszönöm. Én valahogy
1: inkább elnyaralok. De viccelek.
2: Én inkább elnyaralom azt a lóvét. Na,
1: jól
2: most
1: is
2: gyere,
1: teszed, jól is
2: menjünk
1: teszed.
2: Valami bálba, csavarjál be valami jó kis ropogós muzsikát.
1: Na, kettő darab zene csak, és jövünk vissza.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: 10 óra múlt 35 perccel vissza is tértünk hozzátok. És az a helyzet, hogy ismételten Zsuzsánk egyik kedvenc témája kerül terítékre. Ugye hát ő retteg a mesterséges intelligenciától, de azért használja. De te például félve beszélsz vele? Tehát udvarias vagy vele? Cuki vagy vele?
2: Igen, én eddig megadtam neki a tiszteletet, de azért van, hogy leoltom. Most a hétvégén a barátaimmal eltöltöttem megint 24 órát, több mint 24 órát, és mindig akkor előkerül, és akkor elkezdünk vele játszani, meg szórakozni. És akkor itt a baráti társaságnak több tagja, hol így, hol úgy beszélünk vele. Az enyémre azt mondják, hogy ostoba. Tehát az én mesterséges intelligenciám olyan kis buta, olyan kis együtt, olyan érdekes válaszokat ad, de valószínűleg azért, mert nagyon sok olyan kérdést tettünk fel matek példákkal kapcsolatban, hogy levezesse. Egy kicsit olyan gyerek szinten kezdett el velünk foglalkozni, vagy hát kezdő.
1: De ilyet is tudom úgy.
2: Persze, és egy kicsit ilyen mutálós gyerek hangon válaszolgat nekünk, és olyan laza, gyerekes szinten beszél. De be lehet állítani, van a beállításokban, a mesterséges intelligencia beállításokban olyan, hogy legyen egy kicsit lényegre törőbb, akkor legyen egy kicsit ilyen. Mi beállítottuk, hogy egy kicsit ilyen gizdább legyen.
1: Vagány.
2: Igen. Beállítottunk igen, mert sokan ilyeneket azt mondják, a csevegős, tehát hogy személyre lehet szabni. Például barátságosság, ott be tudod állítani, hogy az kevesebb legyen, vagy éppen több, vagy alapértelmezett.
1: De már a beállítás alapok úgy érted, hogy a beállításokban, mert például velem van. Azért beszél haveri szinten, mert én elkezdtem neki úgy írni. Mert itt is azt írják, hogy meg ezt is hallottam már többször, hogy nem az számít, hogy mennyire vagy kedves vele, mennyire fogalmazol neki pontosan.
2: Mert nagyon fontos.
1: Mert a kérdés feltevés, ha nem minden. Mert hogyha hülyén, kacifántosan van megfogalmazva egy kérdés, amit te se tudod, hogy most hogy kérdez, de kell a segítség, ma amúgy meg nem érted, akkor ő se fog neked pontos választani.
2: Na mi például most beállítottuk a cinikusra. Tehát nekünk ilyen kritikus, szarkasztikus, cinikus volt.
1: Filmes kálóasszony. Mm-hmm.
2: Sajnos ilyen. Nem. Egyébként azt vártuk, hogy egy kicsit rafináltabb lesz, de majd még ezt, hát ezt minél többen használjuk, és minél többen beszélünk vele ilyen gizdán, annál jobban így fog majd ő is nekünk válaszolni. Viszont nagyon érdekes volt az egész, mert mindenkinek szoktuk, mindenkinek bekapcsoljuk a mesterséges intelligenciáját külön-külön, és akkor hol ez a barátom, mesterséges intelligenciája szólal meg, és beszélgetünk vele. Most az egyik barátnőmnek férfi hangon szólalt meg, és egy olyan sármos férfi hangja van, és olyan vagány volt, olyan szimpatikus. Sokszor már az ember tényleg el is felejti, hogy ez nem is ember. Vagy hogy megrémülsz, hogy benevet, volt viccelődtem valamin. Igen.
1: Szokott ilyet is csinálni.
2: Meg viccelődtem valamin, és elkezdett nevetni, és akkor mondom, nevetsz a viccemen. Ki engedte meg? Tudod, meg így azért, hogy oltogatjuk.
1: Nevetsz a viccemen, azért mondta volna, hogy nem nevetnék, a dili vagy.
2: Persze. Tudod, na, lesz majd biztos ilyen. És egyszer csak ez nagyon meglepő volt, mert leírta a környezetet, a mesterséges intelligencia, ahol éppen ültünk. Hogy a levelek között beáramlik a napsütés, a fény, és hogy egy ilyen tisztáson ülünk, és közben, ahol ültünk éppen, ott egy kis tavacska volt, és középen a kertet elválasztotta egy ilyen kis csobogó kis patakocska, és úgy néztünk egymásra, hogy te látod, hogy mi hol ülünk éppen, tehát, hogy így a kamera látja, és nem, és akkor elkezdett egyből... Elkezdett tagadni, igen.
1: Hát a telefonot kameráján akkor, látja, persze.
2: Persze, hogy látja, de letagadta, érted, hazudozik. És nagy aztán sok. Utána, mindegy, az a lényeg, hogy egyszer csak volt egy ilyen elszólalás, vagy ilyen megszólalása, hogy hát gyerekkoromban, amikor felnőttem, Budapesten éltem. Voltál gyerek? és aztán utána elkezdi magát korrigálni, hogy bocsánat, nem így gondoltam, és akkor kikorrigálja magát, ilyen furcsa elszólásai vannak, hogy ő mikor gyerek volt, meg amikor ő Budapesten élt, hogy Budapesten éltél, miért nem Salgótarjánba, vagy érted? Szóval, hogy ilyen nagyon furcsa és érdekességek hangzanak el ilyenkor a mesterség és intelligenciával való beszélgetésünk során.
1: Egyetértek, én alapvetően mindig csak tényleg akkor beszélgetek, mert az más, amikor ilyet, nagyon sokan csinálhatják ezt, amit te is, tehát hogy így beszél, tényleg digesen beszélgetnek. Én inkább tippeket szoktam, például most mondok egy példát, amire nyáron a legtöbbet használtam én is, meg a feleségem is, mikor találtunk egy jó szállodát, például mikor még nászút előtt voltunk, csak terveztük a nászutat, például ezt a szállodát többek között azért választottuk, mert egy nekünk nagyon tetszett külsőleg, megkérdeztük őt, hogy mit gondol, mondjon véleményeket, kutasson utána, stb. És olyan dolgokat mondott el, ami a bookingon sincs fönn. Tehát, hogy most nyilván a bookingot is megnyitod, ott is vannak vélemények, meg ez az amaz, de valamiért a ChatGPT, meg az AI valamiért sokkal-sokkal jobban átlátja ezeket a dolgokat. És én például ilyenekről beszéltem vele a legtöbbet most idén nyáron eddig bezárólag. Tehát én csak úgy didizgetni például nem is szoktam vele, de egyszer ki fogom próbálni így szabad időmben, mert miért is ne.
2: Én például de arra nagyon érdekes. Sokat használtam. Jaj, nagyon jó vele dilizni, tehát annyit nevettünk így, tehát hogy tényleg elfoglaltuk magunkat nagyon sokszor, sok esetben vele, meg hát ugye baráti társaságomban azért, tehát így az a reakció, ahogy mondjuk a többiek reagálnak így a ChatGPT-re, van, aki kedves vele, van, aki leossza, de többségében azért úgy mindig próbálunk rajta fogást találni, és van, amikor így fülön lehet csípni. Tehát így meg lehet fogni, hogy vannak elszólásai, hogy micsoda te voltál gyerek, meg hogy mikor voltál te gyerek, kinél születtél, meg hogy jön neked ez az emlék. Meg leírja azt, hogy hol ülünk.
1: Hát az mondjuk semmiség, hát mondom, a telefonot kameráján látja.
2: Igen, de utána
1: dolog.
2: Kérdeztük, hogy be van kapcsolva a hely meghatározó, vagy esetleg tényleg látod, hogy hol ülünk. Nem használom, és letagadja. Tehát
1: hát De attól még van. Erre a kedvesség dologra vissza egy annyit, egy mondatra, hogy a szakértők azt mondják, hogy nem baj, hogyha amúgy cukin, kedvesen, udvariasan kommunikálunk az AI-ja. Nem az AI miatt, mert nem fognak egyszer csak föllázadni, és akkor azt mondják, hogy ja, te faim voltál velem, téged nem bántalak, hanem magunk miatt. Mert nagyon sokan már ugye, és ez egy picit komolyabb hangütés a történetben, hogy nagyon sokan, akik mondjuk egyedül vannak napközben sokat, meg nem tudom, akkor szeretnek az AI-jal beszélgetni. És igazából ez a magunk lelkének esik jól szerintem, hogyha udvariasan beszélünk vele, mert ő is akkor úgy válaszol, nem tudom, és így az embernek esik jól igazából, ezt a szakértők is ezt mondják, és én is ezt gondolom, hogy ez nekünk esik ez jól.
2: Mi lelkünknek, igen.
1: Hogy a másik szépen pedig beszélünk az, hogy vele.
2: Hozzá tud szokni ehhez a lekezelő stílushoz, tehát hogyha te folyamatosan azért, jó, hát mi jó, nem kell azért nyalni-falni az AI-t, hogy mert ő azért még mindig nem ember, de azért azt ne felejtsük el, hogy amikor már nem az AI-jal társalgunk, vagy csevegünk, akkor nem maradjon rajtunk az a hangulat, meg az a stílus, hogyha az ember társainkhoz szólunk.
1: De ezért, akkor... ezt mondom, hogy és ezt mondják a szakértők is, hogy ezért kell vele is, vagy nem kell, de ajánlatos vele is udvariasan, normálisan beszélni, mert hogyha annyit dilizel otthon, hogy most te most szivatni akarod az AI-t, mert mit tudom, kimész a való világba, elkezdesz beszélgetni az ember, az kapol egy nyaklevest, de én nagyon nagy mondatot nem akarom magamnak tulajdonítani, de szintén ez ugyanez a szakértő mondta, hogy mert az AI nem barát, hanem egy eszköz. Hogy azért azt se felejtsük el, hogy persze lehet vele, sőt, ajánlatos, szépen, udvariasan beszélni, kiváló partner a tanulásban, ötletelésben vagy munkában, de továbbra sem helyettesíti az ember ítélő képességét. Ez nagyon fontos fejben tartanunk szerintem, hogy tényleg rengeteg mindenbe tud segíteni. Egy jó e-mailt megírni a főnöködnek, vagy egy munkahelyre, egy CV-t összerakni, vagy bármiben tényleg ötletelni, agyalni veled. Nagyon jó, nagyon nagy segítség, de az emberi ítélő képesség, az a megérzés, ami bennünk van emberekbe, hogy fú, ebben most rossz a megérzése, ebben most nagyon pozitív a megérzése.
2: Jól
1: az
2: is mondod, és viszont azért most történt egy nagyon, nagyon érdekes és éles helyzet, mikor is valaki öngyilkosságot követett el, és a mesterséges intelligencia feldobta neki a lehetséges öngyilkossági lehetőségeket. Tehát, hogy így bedobálta neki, hogy mik a lehetőségek ahhoz, hogy ő öngyilkos legyen. Ezt egyébként, ezt a programot, ezt javították is.
1: Ezt akartam mondani, hogy ez már nem így van, mert én is
2: már
1: valami
2: nem. Ilyen, igen, de már volt nem. Ilyen. Igen.
1: Volt.
2: És nem
1: volt,
2: is olyan
1: volt.
2: Rég.
1: És nem is egy ilyen alkalom volt, igen, hogy ilyen mérgek és különböző kémiai vegyszerek, vegyületek összességétől így leírtanak, hogy minek mi a hatása. Uh-huh. Igen.
2: Igen. Hát nem tudom, hogy ez, tehát nyilván ez baj, mert hogy valahol ezt fel kell mérje, és nekem volt már egyszer egy olyan, hogy a semmiből kérdezte valamit kérdeztem tőle, és akkor azt válaszolta, hogy szomorú vagyok, és nem voltam egyáltalán szomorú, de hogy rögtön így rávágta, hogy ha szomorú vagy, és segítség kell, akkor vannak nagyon, hívd ezt a számot, meg mit, jaj, mondom, hova kanyarodunk el, mondom, tök jó a mentális egészség. Tehát, hogy így, igen, így rögtön így valami kis minimális dolgot ő észlelt, és akkor elirányította egyből a pszichiátriára.
1: Lehet nem véletlen. Én alapvetően mondom, én is mindig udvariasan beszélek vele, de azért, mert én alapvetően ilyen vagyok, tehát, hogy én nem beszélek senkivel se csúnyán, nem beszélek senkivel se lekezelően. Én, ha ráadásul kérdésem van, picit mégis ez az érzésem, igen, hogy tudjuk, hogy nem ember, hanem egy eszköz, ami segít neked, de mivel segítséget várok tőle, ezért valahogy belém van kódolva, meg szerintem sokunkban, akinek jó érzésű emberek vagyunk, belénk van az kódolva, ha valakitől segítséget vársz, nem kérhetsz így segítséget, hogy figyelj már, segítsél már, hanem úgy benned van az, hogy olyan jó, kedvesen kér segítséget, nem? Tehát, hogy így, az egy jó érzésű emberbe...
2: Neked hogy szólal meg az AI-od, férfi?
1: Azt hiszem, igen, de várjál, úgyis meg kell, az árásként meg akartam kérdezni tőle valamit, várjál.
2: Én azt szeretem, beszélsz? Na.
1: Szia, Cimbi! Itt vagyunk a Völgyi Zsuzsival, nagyon nagy cigányasszony. Te mit szólsz amúgy a cigány humorhoz? Csipázod őket?
3: Szia! Szerintem a cigány humor is tud tök szórakoztató lenni, mint bármelyik más közösségé. Aha. Főleg, amikor öniróniára, családi sztorikra, vagy ilyen jellegzetes figurákra épít, és nem a származás figurázzák ki benne. Az a határ egészséges, ha nem másokat nevet ki, hanem saját magán, vagy közös tapasztalatokon.
2: Kérdezd meg, hogy ő tud-e cigánykodni?
3: Poén, amin ennyire nevettetek.
2: Zsuzsiba!
1: Ja, nem, már haverkodik.
2: Persze. Nevető is!
1: Jaj,
2: nagyon félelmetes valójában. Ő is nevet,
1: igen.
2: Ő is hangulata van.
1: Úgy nevetett, meg a hangszíne is olyan egy kicsit, mint egy ilyen...
2: Haverod.
1: Mint egy haverom. Aha, és simán bármikor lehetne a szomszéd csávó, akivel tényleg is így nevetett.
2: Beállította magát, igen. És tudod, mi a durva az, hogy mivel
1: és
2: nekem...
1: És már lezsuzsizott téged.
2: Nem, ezt mondtad, hogy Zsuzsival.
1: Ja, az igaz, hogy én mondtam. Igen. És lett volna azt mondja, hogy Kriszti.
2: Az a durva, hogy például amikor én ilyen matek példákat én levezettettem vele, tehát hogy a lányom értse, hogy milyen levezetések, milyen kombinációk vannak, tehát hogy mindig beírom, hogy harmadikos matek példákat vezess le, kérlek, és akkor levezeti, és éppen ezért ő beállított magának egy olyan hangot, ami se nem fiú, se nem lány, egy ilyen köztes, tudod, mert ez a kisfiúknak még nincs meg az a markáns.

0: Kicsit, de az a Siri volt ilyen amúgy. Az igen, ilyen akadó, igen. Ilyen izék,
1: hát a Siri fejlődhetne egy kicsit jobban.
0: A Apple is tervezi már, hogy bele lesz építve AI a Siri-be.
1: Siri tehát, elavult.
0: Hogy ő most már elavult, de annak idején viszont ő volt a nagy dolog. Most már ugye ő ezek után már igen, hát most az Apple is nyilván rájött, és most már lesz is beleépítve ebbe is AI. Na, 11 óra után jövünk vissza.

0: senki.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
2: Országos betegbiztonsági rendszer kialakítását kezdeményezi az egészségügyi miniszter. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli Hév. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Országos betegbiztonsági rendszer kialakítását kezdeményezi Hegedű Zsolt a pécsi sürgősségi klinikán történt bántalmazás kapcsán, hogy a legsúlyosabb esetekből származó tanulságok minden kórházba eljussanak. A napokban nyilvánosságra került, négy ápoló a detoxikálóban többször is ájultra vert egy részeg férfit a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjában. Az egészségügyi miniszter szerint az egészségügyi dolgozók döntő többsége becsülettel végzi a munkáját, és nekik is érdekük, hogy a szabályszegéseket időben felismerjék, ne lehessen eltitkolni azokat, és néhány ember elfogadhatatlan magatartása ne ássa rá az egész szakma becsületét. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli Hév, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, Aráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a Hév végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárcavezető. Tudományos testületet hoz létre az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium a Jéger jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. Bóna Szabolcs miniszter felkérte az Agrárgazdasági Kamarát, hogy mérje fel a magyar gazdatársadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. A tárcavezető fogadta a civil szakértőket csoportját, akik meteorológiai vállalkozói, gazdálkodói és jogi szempontból fogalmazták meg érveiket a Jéger működés ellen, és a rendszer leállítását kezdeményezték. Néhány év alatt szinte az egész országban elterjedt a dióburok fúrólégy. A szakmai tapasztalatok szerint a sikeres védekezés kulcsa a rajzás pontos követése. A kártevő ellen akkor lehet a legeredményesebben fellépni, amikor a frissen kikelt legyek még táplálkoznak, de a peterakás nem kezdődött meg. A szakemberek szerint akkor lehet igazán eredményes a védekezés, ha egy utcában vagy település részen több kert tulajdonos egyszerre lép fel a kártevő ellen. Ahol erre nincs lehetőség, ott is érdemes rendszeresen összegyűjteni és megsemmisíteni a lehullott, megfeketedett diókat, ezzel ugyanis csökkenthető a következő évi fertőzés veszélye. Mintha csak egy szuperhős filmből lépett volna elő, úgy sietett egy járókelő segítségére egy pókember jelmezt viselő férfi. Egy Jonesboro-i forgalmi kamera egészen filmszerű pillanatot rögzített július 21-én. Egy kerekes széket használó ember a széles kereszteződés túloldala felé haladt, amikor a piros lámpánál várakozó autóból kiszállt egy pókembernek öltözött férfi. Oda sietett hozzá, segített elérni a járdát, majd visszafutott a kocsijához, mielőtt a forgalom újra megindult volna.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: 95.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 14 perccel, még mindig hétfő van, és július 27, ahogy azt már reggel óta mondom, július utolsó hetén és hétfőjén nagy szeretettel köszönt benneteket Völgyi Zsuzsanna, Magdolna Ilona, Gizella, Krisztina, Jászmin, és Maka Gyula, Béla, Alajos, Adalbert. Szerbusztok!
2: Na, sziasztok, már elgurult a gyógyszerünk így hét elején, de teljesen, szerintem nálunk teljesen. Már ez megszokott.
1: Na, csodaszép időnk lesz a héten. A mai nap lesz egyedül ilyen kis kacska napocska a héten, ugyanis
2: kacska napocska,
1: ugyanis nagy szél van egész nap, és bizonyos területeken zápor, zivatar, és még jégeső sem kizárt, ettől függetlenül 30-32 fok lesz ma is, de sajnos ez az esőzés, ez megronthatja a mai napunkat. Viszont holnaptól kezdődik ismét egy erőteljes felmelegedés, és csütörtök, péntek, szombat, vasárnapra ismételten azt jósolják, hogy 38-40 fok várható. Na, lezárásokat úgy látom, hogy most hogy nagyon nincsen.
2: Most már felszabadították, ott a nem látsz ilyet, ugye, hogy ott a Lágymányosi híd és a Budapest park előtt volt egy útszakasz lezárás hétvégén. Mert ott valamilyen átkötő hidat építettek, és akkor rakták, lepakolták le a pilléreket, és ott lezárták. Már nincsen, ugye? Nem mertem eljönni arra.
1: Figyelj, vagy nincs, vagy
2: már átadták.
1: Viszont, ami nagyon fontos, mert az ezen a héten kezdődik, ezt nagyon-nagyon fontos szerintem elmondani, talán az egyik legérdekesebb, hogy ugye lezárták az Óbudai szigetet rendezvény miatt, hát ugye a Szigetfesztiválról beszélünk, az a rendezvény, és így a 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda Bogdáni út között közlekedik, tehát ott azért, aki a környékkel lakik, ugye ott megy hév is, ugye, ha jól tudom.
2: Megy.
1: És azért ott most ezen ettől a héttől kezdve már azért érdemes azt gondolom jobban odafigyelni, meg jobban elolvasgatni a dolgokat, hogy mi a helyzet, ugyanis akkor ezek szerint e héten kezdődik a Sziget, de én mindjárt meg is mondom nektek, hogy pontosan mikortól.
2: Én nem is tudtam, hogy van még Sziget, akkor van.
1: De nem is ezen a héten kezdődik. Nem, csak a rendezvény előkészületei miatt zárják le. Aha. Kellemetlen. Lesz -1. nap is, képzeljétek el. Ja, nem mondtam a dátumot, bocsánat. Augusztus 11-től 15-ig van a Sziget. Viszont van előtte egy 0. nap, és előtte egy -1. nap, ergo az 9. tehát 9-től van.
2: Na csak, hogy egy picit így jól szórakozzunk, így mondd el már a line-upot, hát ha ismerek valakit.
1: Na igen, pont azt nyitottam meg, a -1. napon nagyon-nagyon komoly nagy színpados, ez egy vasárnapra fog esni, augusztus 9-e vasárnap, így van, 18 órakor.
2: Kik lesz?
1: Azaria, Bagosi Brothers, Betonhofi, Blaha Louisiana, Carson Koma, Charlie, Csemer Boglárka, Csíkzenekar, Deák Bill Gyula, Jude Law, Feke Pál, Földes László, Hobó, Fullajtára Andrea, Gubik Petra, Gypsy Jamal, Halász Judit, Hernádi Judit.
2: Aj, Halász Judit, ez az. Mennyi a jegyár?
1: Iván Ende, Parazol, Konzsuzsa, Lábas Viki, Lovasi András, Müller Péter, Sziámi, Paja Bea, Péter Fibori, Presser Gábor, Radnai Csilla, Rúzsa Magdi, Szörényi Levente, Tolcsvai László, Tarján Zsófi, Vikidá, Gyula, Velhelo és Töröcsik Franciska. Na, szóval szerintem ez a -1. nap, ez a Bródi dalok napja lesz, az a hivatalos elnevezés.
2: Azért volt nekem ez furcsa, hogy Konzsuzsa.
1: Hát nagyon színes a paletta, hát nem emelhetünk
2: mindegyet. KFT, Konzsuzsa.
1: Igen, nagyon-nagyon színes a paletta. Mondom, ez a -1. nap, ez fontos, jó? Okay. Tehát ez április 9-e. Hesszeljük meg a 0-dik. Mi?
2: Április, azt mondtad, augusztus. Augusztus.
1: Április mondtam, bocsánatot kérek, augusztus, igazad, persze, augusztus, nem, bocsánat. Augusztus 9-től 15-ig van a Sziget. Ebben benne van egy -1, meg egy 0. nap, illetve az 1, 2, 3, 4.
2: Na. Lesz korda?
1: Igen, ezt akartam mondani, a 0. napon talán a legfontosabb, mert a többit, gyerekek, valamit ki sem tudok olvasni, őszintén, tehát, hogy már én mondjuk egy nagyon púró vagyok,
2: de, jó.
1: De ami fontos, a 0. napon a Szigeten ott lesz Korda György és Balázs Klári.
2: Ezt szeretem, amikor a line-upot föl szoktuk olvasni nektek, imádom, hogy körülbelül hány előadót ismerünk, mi ketten boomerek.
1: Egyet még ismerünk, Lakatos Krisztián. Ő ugye a Megasztárba volt anno hát, versenyző, cigánygyerek, ugye?
2: Persze.
1: És ő is. De ott van ilyen például, hogy Carlo Csikó, DJ Kampel, nem Kampel, tehát nem az, hogy kamáz valakit, hanem Gampel, és Morcsiba. Ó, mondjuk őnek ismerős Morcsiba, a neve. Persze. Ugye? Ugye ő valahogy, igen, valahogy ismerős.
2: Jó.
1: Na nézzük meg a keddet, az lesz az első nap, ugye 11-e augusztus, nem április.
2: Na, lássuk.
1: Fú, megpróbálok. Dijon, most? Nem a mustár, de Dijon.
2: Oké. Okay.
1: Figyelj, csak úgy beletalálgatok egy-kettőt. Sara Landry, Underworld, Wolf Alice, a három jó madár.
2: Azokat szeretem.
1: Anybody Walking.
2: Legyenek azok bárkik.
1: Figyelj. Before I Die, Bibi Sack, Breda Bia, Break Yoga with Georgie.
2: Az a göndörhajó kicsoda?
1: Ki?
2: Ott lent. Ilyen nagy puli haja van.
1: Aha. Broke Cambi.
2: Aha.
1: Azt mondja, aha.
2: Oké. Okay.
1: Megint lesz a Carlo Csíkó, ő két napig ott lesz, vigyázzatok.
2: Kétszer is fellő.
1: Fú, erőszakosan ott marad.
2: Hát egy nem elég.
1: Ő ott marad. Dorota, nem Doroti, Dorota. Gazi Norbert, na van magyar is, tessék. Hazetomika, ő is magyar. Homo Sapiens, Isu, Iván, Jackson the Scientist. Na.
2: Annyira jó, hogy a
1: imádod, vasat. Ugye? Menjünk át a második napra, biztos itt is lesznek nagyszerű előadók. Figyeljetek.
2: Ki az Kózsó?
1: Ki, hol? De hogy... Kózsó.
2: Hát de nem olyan is. Volt. Ne.
1: Itt is itt a három jó madár. Azok is két napig lépnek föl, vigyázzatok. Aztán...
2: Igen.
1: Belánó, na őt na. Tudjuk ki, ugye igen. X-faktor nyertes volt, na azt tudjuk legalább.
2: Okay.
1: Azt mondja, már olyat próbálok, amit ki tudok olvasni, mert valamit később tényleg nem tudok kiolvasni. Csibi.
2: Csibi.
1: Csak ezt így itt hagyom, jó? Csibi. DJ Soka, Sosocca, nem tudom, hogy
2: nem
1: kell kimajtani. Nem, de majdnem, Socca. DJ Socca, Giant Rocks, Grandma's House, Ivan and the Parazol, na őket tudom, hogy mondjuk, hogy kicsodák. Krúdi, Lúd karikatúrái.
2: Nem bírom.
1: Sírok. Omiki, nem Omniki, Omiki, Remitoin, Rosemary.
2: És úgy megkérdezném amúgy, hogy hogyan...
1: Tripolsm.
2: Az ki volt az a csávó?
1: Hú.
2: Ott az a hajas.
1: Hajas.
2: Lejjebb. Az még egy kicsit lejjebb. Egy kicsit. Az ott, az ki?
1: Ő?
2: Az, igen.
1: Tiga.
2: Aha.
1: Na most ezzel okosabb lettél, gondolom.
2: Nem, összekevertem, azt hittem Edem Lembert.
1: Figyeljetek, én a záró napra utazok, jó? Mert hát, ha ott találunk most már híres neveket, de...
2: Elgondolkodtam, Gyuszi, várjál, mielőtt belemész, hogy ennyire boomerek vagyunk, vagy kíváncsi lennék, hogy állítják össze ilyenkor a fellépők listáját, fogalmi. Hogy megnézik ilyenkor szűrés, mert hogy kinek a legnézettebb a videója, és akkor most nem is feltétlenül csak magyar előadókról beszélek, hát
1: ezek közül külföldi.
2: Mi alapján kerül kiválasztásra egy külföldi előadó, hogy jöjjön ide, és akkor itt a szigeten...
1: Én elmondom neked, hogy mi alapján
2: mondd
1: szerintem.
2: Már el.
1: Biztos vagyok egy valamiben, hogy a rengeteg DJ van. Ez azt jelenti, hogy, és külföldiek javarészt, hogy tuti, hogy a szervezők, a sziget szervezői utána mennek, és nem feltétlenül YouTube-on most milyen klipje van egy DJ-nek, uh-huh. Érted? Mások zenéit kevergeti, hát most az nehol nagyon nagy zenekel, de hanem, hogy mennyi bulia van. Aha. Érted? Mennyi bulia van, és mondjuk azt mondják, hogy például az a Flux Pavilion nevű United Kingdomból, tehát az Egyesült Királyságból érkező pufirizs fiatalember idejön, azért, mert valószínűleg, hogy az Egyesült Királyságban neki rengeteg bulia van.
2: Aha. Hát jó, érted? Nyilván ez nem csak akkor... a magyaroknak szól egyértelműen, hát, rengetegen na, jönnek ide
1: hát
2: külföldiek is a szigetre bulizni.
1: Bizonyám.
2: Tehát nem csak a magyar közönséget célozza meg, sőt, így van.
1: Sőt.
2: Hát ez inkább egy ilyen nagyon nagy nemzetközi buli,
1: igen.
2: Amit itt nálunk szerveznek, és így van.
1: Gyerekek,
2: így van, jól mondom.
1: A sziget zárónapján, ugye 15-én járok már, egy darab olyan előadót nem találtam, és rohadjak meg, hogy tudom, hogy kik ezek. Ki ez a Mikey Mikinak, Misio, Pál utcai fiúk, jó, ők valószínűleg magyarok, Patrick
2: persze,
1: Mason.
2: Persze, Pál utcai fiúk magyarok,
1: Patrick
2: hogy ne
1: Patrick Mason, ő Deutschland, tehát Németországból jön ide hozzánk.
2: Az ki, igen.
1: Perninja. Perninja pedig Brazíliából jön, ha
2: nagy
1: jól
2: forma,
1: látom.
2: Nagyon nagy
1: itt
2: forma.
1: Van egy szép spanyol hölgy, ő uh-huh. Raisa Goshima, Cosima, nem tudom, hogy kell ejteni. Mindegy, szóval ilyen nagyszerű nevek jönnek el ide hozzánk.
2: Hát.
1: Teatre de Tupin, ez egy francia ilyen kocsikon vannak nekik a hangszerek, például a dobszerkó, meg ilyenek is, ilyen régi ilyen izékocsik, tudod, ez a
2: Cigány karaván?
1: Ez olyasmi, egy kicsit igen, olyasmi. És ez Theater de la Topin.
2: Valami Jackson tribute nem lesz.
1: De, hogy lesz, hát, maradjál már, pedig. Lenne már ilyen.
2: De megnézni.
1: Wachowski, Zepp, Zimmer 90, Working Boys Club, tehát nem, ilyen.
2: Minden esetre imádom, amikor így a line-upot felolvassuk. Én is imádom.
1: Viszont, ami nem vicc, viszont most tényleg komolyra fordítva, a mínusz egyedik napon ez a Brody dalok napja, fantasztikus magyar előadók igen. lesznek. Tényleg olyan színes paletta, tehát tényleg Azariától, Konzsuzsánát.
2: Egy napot szántak azért a magyarokra.
1: De úgy, hogy tényleg a mindenki megtalálhatja ott. Tehát olyan, ebben tényleg minden benne van. Tehát a Paja Beánát, az Azariánát, a Betonhofig, a Konzsuzsáig. Tehát itt ez a mínusz egy nap, az ténylegesen egy, azt mondom, hogy egy nagyon színes, nagyon, nagyon sok rétegű zenei ízlésnek megfelelően van, fognak csinálni.
2: Korda György és Balázs Klári is. És
1: ők már a nulladik nap lesznek, de igen.
2: A nulladik nap. Fantasztikus bulikat szoktak csinálni.
1: Igen, igen, igen. De a többi gyerekek, ez gyilkosság. Ezt igen, minden évben eljátsszuk, és minden évben arra jövök rá én is. És imádom, várjatok, ezt reklámozzák is már, tehát ez nem titok, ugye, hogy augusztus közepétől ugye jön, sőt, augusztus elejétől jön a Sziget Fesztivál, és hogy reklámozzák is, hogy nyerj jegyet a idei Szigetre, töltsd fel a mit tudom én, mely kóládnak a kódját, blablabla, bla, bla, és akkor és jegyet nyerhetsz a izé koncertjére, meg ennek, annak, szoktam otthon is így ülni, és nézem, hogy hát én nem töltök fel semmilyen kódot, sehova sem, mert nehogy véletlenül megnyerjem, most el kelljen menni. Azt tudom, hogy kik azok. És valami olyan zenét játszanak, ráadásul tudod, aminhez nekem az ég adta világon semmi közöm, mert...
2: És arra nyersz jegyet.
1: Persze, oda kéne lennem erőszakosan, tudod, mert hát megnyertem a jegyet, tudod, magyar ember ingyen van, el kell menni, ugye? De jó, inkább Istenem. Nem játszok semmi ilyesmit, mert véletlenül vannak
2: véletlenül
1: ugye...
2: Véletlenül ott kell lenni.
1: Mert vannak különböző díjak, hogy mit tudom én, nyerhetsz egy hétre elegendő, mit tudom én, mit, kólát, vagy sütit, mit tudom én, és a fődíj, nyerhetsz jegyet a Sziget Fesztiválon, mit tudom én, kikoncertje, mondom, így mondom, nem töltök föl kódot, mi van, ha olyan szerencsém van, hogy én nyerem meg a fődíjat, azt ott kell üljek a koncerten erőszakosan, a Sziget Fesztiválon így-e.
2: Na azt mondok valamit, nekem ma koncertem lesz. Na. Este, vendég leszek, mint ahogyan sokan mások is. Nem tudom, a Charlie Puthot ismered-e? Charlie Puth.
1: No.
2: Nem ismered? No. Ha meghalod a zenéjét, megmutatom, no. Akkor fogod tudni, hogy ki az úriember.
1: Mondom, hogy nem.
2: És ma koncertre megyek, úgyhogy én ott leszek, majd este megtalálható. Ma koncertjegyem van, és tudod, miért hangoztatom most ezt? Nem biztonságból, meg nem azért, hogy ne felejtsem el. Esküszöm.
1: Figyelj, ezt a mai adást, akkor lementem, elküldöm neked e-mailbe, és hallgatgassad, annyira és durva. Akkor eszedbe lesz.
2: Gyerekek, az a durva, hogy...
1: Belvárosba? Budapesten leszel?
2: Budapest. Az a durva, hogy nekem volt egyszer, de akkor, szóval ezt mindig elmondom, és mindig emlegettem, volt a Queen-re jegyem. Uh-huh. Persze nem a Freddie Mercury-val már, hanem Adam Lambert-tel. Itt járt a Queen 2018, és meg volt a jegyünk, és el volt rakva a fiókba, és annyira elraktuk a fiókba, hogy elfelejtettünk elmenni.
1: Ajjajjaj.
2: De azért mentségünkre szóljon, hogy elfelejtettünk elmenni, hogy pont akkor a kisbabám nagyon, nagyon beteg volt. Tehát egy ilyen háromnapos lázzal küzdködtünk, kiütések, mindent.
1: Amúgy sem mentél volna lehetséges.
2: Amúgy sem mentem. De mondjuk nem tudom, hogy akkor éppen milyen, de nagyon elterelte a figyelmemet az, hogy ő nagyon beteg, igen, és valószínűleg így van, nem mentem volna. Mi az de az, hogy így elfelejtettük?
1: Hát az előfordul,
2: előfordul.
1: De mi lenne az a koncert, amit nem hagynál ki, amire azt mondanád, mondjuk, hogy te is föltöltesz ilyen kuponkódokat, meg nyerni akarsz. Mi lenne most az, ami azt mondják neked, hogy itt lesz a Szigeten, nyerjél rá jegyet, mi az, amiért versenybe szállnál? Mi lenne az?
2: Mi az, akire elmennék? Mondjuk hát itt lenne koncert. Adam Lambert, elmennék, az biztos.
1: Mert
2: igen, nagyon
1: kihagytad.
2: Mert így volt.
1: Egyszer már kihagytad, itt volt, de kihagytad.
2: Pontosan, és annyira szeretem az ő énekhangját. Igen, tehát, hogy most így eszembe is jutott, hogy igen, én az annyira szerettem volna élőbe látni. De például rengeteg előadó van, akit nagyon szeretek, és láttam is már élőbe. Például Bruno Mars nekem ilyen, hogy őt láttam. De látod, Bruno Marsot nem hozzák a Szigetre, valamiért nem a, ők nem a szigetes előadók. Nézd, tehát ezek a nagy előadók nem jönnek a Szigetre.
1: Várjál, szabad ne feledd, hogy kire mennél el koncertre. Azért azt ne feledjük el, hogy valószínűleg más volt a Szigetnek a tulajdonosa, vagy más volt a szervezés, ugye a mentek körül is egy ilyen botrány még az elmúlt években, hogy most eladták, nem adták, visszaadták.
2: Igen, ezért volt furcsa nekem, hogy akkor mégis megrendezésre kerül.
1: Megrendezésre kerül, de azért ne feledkezzünk, én életem első koncertjén a Szigeten voltam Robbie Williams-en.
2: Igen, ezt akartam pont mondani, hogy utána itt volt Robbie Williams.
1: Utána, na hát nem csak a Robbie, igen. Utána itt volt a talán nem a Lady Gaga, de valaki itt volt még nagy név.
2: Volt egy pár nagy
1: hogy
2: név.
1: Hogy hívják azt a Rihanna. Na, csak így dala jutott eszembe. I'm on an umbrella. Hello, hello. Na, Rihanna. Ő is itt volt a szigeten, akkor, mint tehát azért voltak itt világsztárok. Most az, hogy a négy napból, vagy mínusz egy nap plusz, mindegy hatnapos Sziget fesztiválból csak a magyarokat ismertük a mínusz egyedik napon, az egy dolog, de ez lehet,
2: de volt, igen, a múltban azért voltak nagy nevek.
1: Igen, most inkább látod, DJ-k jönnek, igen. Ilyen bulizenekarok, ilyen most a súnya szót fogok mondani, de hogy ilyen kocsmazenekarok, tehát, hogy akik így a tehát, hogy így most külföldieket mondok, hogy például ezek, akik a legtöbben ugye Angliából, meg Németországból jönnek. Igen. Valószínűleg, mit tudom én, Berlinbe egy ilyen vurslizó, brokwurcozó helyen, iszonyat menő az a rockzenekar, két brokwurz, meg két Bill Bite között, nagyon menők, angolok amúgy is imádnak piázni, ott meg tök mindegy, milyen zene szól, mert a hatodik Guinness után mastott, hogy milyen rendezvényen vagy. Ott már annyira mindegy, hogy ki muzsikál, érted? Szóval, persze, de nem, hát most ez...
2: Ez az érzésem nekem is, maximálisan.
1: Nem véletlen, hogy ezért jönnek, tehát az Egyesült Királyságból jön a legtöbb fellépő. Miért? Mert tudja, olyan zenét játszanak, hogy úgyis az első 10 perc számít, utána lefolyik az a 8-10 pohár Guinness, olyan káóban vannak az angolok, meg hát azok a legnagyobb állatok így bulizás szempontjából,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen. Sátorra mennyiért mennél ki?
1: Mennyi időre?
2: Kikerekedett a
1: mennyi
2: szembe?
1: Időre?
2: Mondjuk 4 napra.
1: Micsoda?
2: Mi lenne az az összeg?
1: Hogy
2: lenne
1: te
2: az az összeg?
1: Nekem?
2: Persze, igen. Na, mennyi lenne?
1: Hát jó. Milliós tétel. Milliós. De ott kell végig lennem?
2: Igen.
1: Tehát 0-24,
2: igen.
1: 0-24, 0-24, 0-24.
2: Na, mennyi lenne?
1: Akkor naponta 1 millióért. Naponta 1 millióért.
2: Hát meghalok.
1: 4 millióért kimennék. 4 napra. De hát azt mondtad, hogy ott is kell aludnom, persze, ott kell fürdenem, ott kell cool and the gang, mindent
2: nap
1: is ott kell csinálni.
2: 4 nap és végig.
1: Millió per nap. Nem, nem.
2: Drágabban vállalnám, mint én Mexikót.
1: Én azért nem, tehát, hogy én ezért vagyok félig meddig hálás, hogy én nem vagyok olyan híresség, akit elhívnak ilyenekbe, mint az Ázsia Express, mert olyan ciki lenne nemet mondani. Tehát végre fölkérnének valami műsorra, és fölkérnének egy ilyenre, amilyen szerencsém
2: nem
1: van.
2: Nem tudnál árat mondani, mert
1: és
2: azt nem fizetnék ki.
1: Nem tudnék állat mondani,
2: ki,
1: mert megmondanám, hogy nem megyek. Tehát gyerekek, én ez adott a pénz alatt, nekem nem, én nem megyek el ilyen helyekre, mert én attól rosszul vagyok, hogyha nem tudom, másik kerületbe kell hosszabb időt eltöltenem. Tehát én nem fogok elmenni szigetezni, se sátrazgatni, és ott a sátorbóda kullantani, meg ezért ne vicceljünk már. Tehát nekem ez, én már ehhez, ahogy szokták mondani, ahogy a Danny Glover mondta a Halálos fegyverbe, öreg vagyok én már ehhez.
2: Hát szerintem legyen ez a legszebb végszónk erre a mai napra. Mindenek mellett, aki szereti a Sziget Fesztivált, annak jó szórakozást.
1: Ja, annak jó szórakozás, nem arról van
2: és
1: szó.
2: Nem áprilisban lesz, hanem majd augusztusban.
1: Augusztus 9-től 15-ig, igen.
2: Úgyhogy aki szeretne szórakozni, ez nézze meg a line-upot, menjen el. Biztos, hogy akad olyan, akiket szerettek. Mi ezzel a szép bölcsességgel zárjuk ezt a mai napot.
1: Hogy én öreg vagyok.
2: Meg hát azzal, hogy el ne felejtsek ma elmenni Charlie Putra, és aki jön, annak ott pedig jó szórakozás.
1: Ha mentek
2: engem ott
1: esetleg
2: találtok
1: a Charlie Putra, akkor menjetek oda a Zsuzsihoz, jó?
2: Gyertek,
1: ezt kérem tőletek.
2: Gyertek, ott leszek valahol a tömegben, szerintem ilyen kicsi...
1: Ez nem ilyen ülős koncert?
2: Nem, hát ez egy ilyen állós, bulizós, persze.
1: Értem.
2: Csak ne álljatok elém, hogyha magasabb
1: főleg, ha magasabb
2: vagytok.
1: Ha magasabbak vagytok bruttó 160 centinél, mint amekkora Zsuzsi, akkor ne álljatok
2: ne
1: elém.
2: Álljatok
1: gyerekek
2: már.
1: Állhattok elé effektív.
2: Gyerekek, igen, de szerintem gyerekek nem lesznek ott.
1: Viccelek.
2: Ne álljatok elém, ez a lényeg.
1: Holnap pedig találkozunk, úgyhogy...

0: Sajnalom. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Hogy vagy?
2: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
3: A pered.
2: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vast.
3: Vast.
2: És mivel kettő van...
3: Vasta!
2: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
3: Annyira remélem, annyira szám. Látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és mikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vasta!
2: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szityuvászlosasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Itt él az egyik legnagyobb összefüggő roma közösség, és a roma nyelv is hivatalos. Ha az észak-macedóniai Szkopjéba látogat az ember, megnézi a belváros monumentális szobrait, sétál a bazár szűk utcáin vagy a Vardar folyó partján, azonban most egy egészen más helyet is felkerestek. Olyat, amelyről nem igazán szerepel az úti könyvek lapjain semmi, talán nem is vágynak oda. Ez pedig nem más, mint Orizari, vagy ahogy a helyiek nevezik, Sutka. A városrészt általában úgy emlegetik, mint a világ roma fővárosát. A megnevezés nem hivatalos, de van alapja. Ez a világ egyetlen olyan önkormányzata, ahol a roma közösség alkotja a lakosság többségét, és ahol a roma nyelv az Észak-Macedón mellett hivatalos nyelvként is használható. Már az odafelé vezető úton érezték, hogy más világba érkeztek. A turisták szinte teljesen eltűnnek, a helyiek viszont ott nyüzsögnek, a központban lévő monumentális, díszes épületek helyét átveszik az egészen sajátos megjelenésű lakóházak. A legélénkebb része kétségtelenül a főút két oldalát és kicsit magát az utat is elfoglaló piac. Már messziről hallani az árusok hangját, az alkudozást, néhol a hangos zenét. A standokon szinte mindenhol megtalálható a háztartási eszközöktől a mennyasszonyi ruhákig, úgy tűnt, szinte mindenki ismer mindenkit. Orizari története egészen az 1960-as évekig meglehetősen hétköznapi volt. A mai Szkopjéhoz tartozó városrész helyén egy apró település állt, amely nevét a környék egykori rizsföldjeiről kapta, a macedón Orizár szó ugyanis rizsföldet jelent. A fordulópontot az 1963-as pusztító szkopjai földrengés hozta, amely a város mintegy 80%-át romba döntötte. A katasztrófa előtt a roma közösség többsége az öreg bazár közelében élt. Ezek a városrészek azonban szinte teljesen megsemmisültek. Az újjáépítés nemzetközi összefogást segítette, a várostervezők pedig modern lakónegyedek kialakításába kezdtek. Az újjáépítést tekintették a romák asszimilációjának, valamint a lakosságot érintő munkanélküliség és higiéniai problémák megoldásának egyik módjának. A muszlim roma családok nagy része viszont nem volt hajlandó új épületekben lakni. Végül számukra külön területet jelöltek ki Orizariban, ahol saját elképzeléseik szerint építhettek házakat. Az első lakóépületek között amerikai segítséggel felállított ideiglenes fémbódék is voltak, amelyek közül néhány még évtizedekkel később is állt. Az évek során a városrész fokozatosan csak fejlődött. A család Nyugat-Európában vállalt idénymunkát, az ott megkeresett pénzből pedig egyre nagyobb és korszerűbb házakat építettek. Úgy tűnik, egykor meglehetősen apró telkeket osztottak ki, ahol most felfelé építkeznek a legkülönfélébb, s külső szemlélőként talán statikailag nem a legbiztonságosabb módon. Sok épületen látszik az időnyoma, az infrastruktúra helyenként elmarad a belvárosétól, és a szegénység jelei szembetűnőek. A városrész ma már saját önkormányzattal, polgármesterrel, iskolákkal és intézményekkel működik.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
7: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Szép hétfőt és egy lendületes hétkezdést kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Július 27-e, Liliana és Olga névnapok vannak, Isten éltesse az ünnepelteket. A Liliana latin eredetű és jelentése lilium, mely a tisztaság, a szűziesség és az ártatlanság jelképe, ha még egyáltalán ez értékként van felmutatva a világban. Míg az Olga név skandináv eredetű, amelynek jelentése szent, egészséges, boldog. Ebben a 4 percben is megnézzük a budapesti útinformat, azt követően pedig az időjárás jelentést, hogy hogyan is indul majd az előttünk álló második hőhullám. Egyirányosították Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. Szintén egyirányosították a Nagykőrösi utat kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Szakaszosan zárják le a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Lezárták a 15. kerületben a Páskomliget utcát, a Bánkút utca és a Sárfi utca között a Szent Mihály út felé, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták a 6. kerületben az Ó utca, Hajós utca kereszteződést karbantartás miatt. Útszűkületre kell készülni délután 3 óráig a 8. kerületben a Baross utcában, befelé a Horváth Mihály térnél, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a 11. kerületben a Bali Sándor utcát, mert felújítják a vízvezetéket. A 23. kerületben a Szent László úton, az új telepút közelében lezárják a félútpályát elektromos közműépítése miatt. Lezárják az Óbudai szigetet is rendezvény előkészületei miatt. Csatorna átépítés miatt zárták le a 20. kerületben a Dezsőfi utcát, a Török Flóris utca és az Ady Endre utca között egy hosszabb szakaszon. A 9. kerület Vendel utcájában pedig a Szobieszki János utca közelében a forgalmat a parkolósávba terelik. A 17. kerületben a Cinkotai úton a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert csatornát javítanak. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra a Tél utcába kanyarodni. A kifelé vezető oldalon pedig lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után jobbra tudtok fordulni. A Berda József utcából pedig nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni.

kötelező út felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Lezárták a félútpályát a második kerületben, a Fillér utcában, az Ezredes utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Sávlezárásra számíthattok a második kerületben, a Zöldlomb utcában, a Pittypang utcánál, vízvezeték javítás miatt. Nézzük az időjárást a mai nap folytatásával, kitekintve az előttünk álló újabb hőhullám első napjaira is. A nap második felében a napos időszakok mellett záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél élénk, erős, akár viharos is lehet. Délután így is 30 fok körül alakul majd a maximum hőmérséklet, ami az előrejelzések szerint este 6-ra 29 fokra szelídül, ezt követően 8 órakor 27, 10 órakor 25, éjfélkor pedig 23 fok lesz, s holnap hajnalra mindössze 20 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Kedden a 20 fokos reggelt követően napos, gomoly felhős idő vár ránk, számottevő csapadék nélkül. A szél élénk lesz, mely jól fog esni a 31 Celsius körüli maximumnál. Szerdán megint csak 20 fokról indul a nap, és megkezdődik a nyár második komolyabb forrósága. A szinte teljesen felhőtlen égen a zavartalan napsütésé lesz a főszerep. Mérsékelt légáramlások jellemzik majd a szelet, s a maximum pedig már 35 Celsius felett tetőzik. Csütörtökre szintén 35, péntekre pedig már 37 fokos hőségre készülhetünk.

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorbassa.
0: Rólunk, neked.
2: Szép hétfő délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Úgy történt, hogy a július 27-e ebben az évben egy hétfői napra esett. A Liliánákat és az Olgákat köszöntöm névnapjuk alkalmából, Isten éltesse őket sokáig. Ennek a rövid 4 percnek a hátralévő részében pedig következik az időjárás jelentés, megnézzük, hogy hogyan is indul majd az előttünk álló második nagy hőhullám, mindezek előtt pedig a budapesti utak helyzetére tekintünk rá. Egyirányosították Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. Szintén egyirányosították a Nagykőrösi utat kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Szakaszosan zárják le a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Lezárták a 15. kerületben a Páskumliget utcát, a Bánkút utca és a Sárfi utca között a Szent Mihály út felé, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták a 6. kerületben az Ó utca, Hajós utca kereszteződést karbantartás miatt. Útszűkületre kell készülni délután 3 óráig a 8. kerületben a Baross utcában, befelé a Horváth Mihály térnél, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a 11. kerületben a Bali Sándor utcát, mert felújítják a vízvezetéket. A 23. kerületben a Szent László úton, az új telepút közelében

Dezsőfi utcát, a Török Flóris utca és az Ady Endre utca között egy hosszabb szakaszon. A 9. kerület Vendel utcájában pedig a Szobieszki János utca közelében a forgalmat a parkolósávba terelik. A 17. kerületben a Cinkotai úton a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert csatornát javítanak. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra a Tél utcába kanyarodni. A kifelé vezető oldalon pedig lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után jobbra tudtok fordulni. A Berda József utcából pedig nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. Egyirányosították az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szélkámán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton a Vérmező út felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Fillér utcában az Ezredes utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Sávlezárásra számíthattok a második kerületben a Zöldlomb utcában a Pippang utcánál vízvezeték javítás miatt. Napközben az Üllői úton, a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatorna karbantartás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Szent László utat, a Kucsma utca és a Kámfor utca között, mert felújítják a csatornát. A Kucsma utcában útszükületre számíthattok. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnal 5 óráig, valamint a hétvégékre mindig lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Nézzük az időjárást a mai nap folytatásával, kitekintve az előttünk álló újabb hőhullám első napjaira is. A nap második felében a napos időszakok mellett záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél élénk, erős, akár viharos is lehet. Délután így is 30 fok körül alakul majd a maximum hőmérséklet, ami az előrejelzések szerint este 6-ra 29 fokra szelídül, ezt követően 8 órakor 27, 10 órakor 25, éjfélkor pedig 23 fok lesz, s holnap hajnalra mindössze 20 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Kedden a 20 fokos reggelt követően napos, gomoly felhős idő vár ránk, számottevő csapadék nélkül. A szél élénk lesz, mely jó fog esni a 31 Celsius körüli maximumnál. Szerdán megint csak 20 fokról indul a nap, és megkezdődik a nyár második, komolyabb forrósága. A szinte teljesen felhőtlen égen a zavartalan napsütésé lesz a főszerep. Mérsékelt légáramlások jellemzik majd a szelet, s a maximum pedig már 35 Celsius felett tetőzik. Sütörtökre szintén 35, péntekre pedig már 37 fokos hőségre készülhetünk.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyben történt fertőzések adatai, a Forma 1 autóiban ott lesznek a magyar mérnökök tudása is. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információ pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. Kapitány István bejegyzésében azt írta, a győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istáló motorfejlesztését segítse, így a világ egyik legkeményebb technológiai versenyében számítanak a magyar tudásra, tette hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként, és a magyar mérnöki tudásra kell beszállni a világ élvonalába. Az a cél, hogy alkatrészhiány miatt szeptemberben már egyetlen buszjárat sem maradjon ki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, májusban 290 busz állt alkatrészhiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent. A tárcavezető a bejegyzéshez csatolt videóban a vonánbusz egyik karbantartó telepén arról is beszélt, hogy váratlan mértékű válsághelyzetet örököltek májusban. A szükséges alkatrészek több mint fele nem volt elérhető a vonánbusz telephelyein. A karbantartásban létszámhiány van, és a járműflotta sincs a legjobb állapotban. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek, átszállási kapcsolatokkal, anélkül, hogy be kellene menniük a főpályaudvarokra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is, a legnagyobb prioritást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkózzon be otthonába. Retro hétvégét tart a MÁV az előttünk álló hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi közt Púpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. A részletes program és a jegyvásárlási lehetőség a MÁV csoport oldalán található.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere, fiúdi, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.

vagyok egészen. A szívembe bevéstem, hallgassa meg, ha

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Egy kellemes délutánt és egy egészen eredményes, remek napot kívánok mindenkinek, aki velünk tart. Baranyi Tamás vagyok. A július 27-ét most hétfő jegyezzük, vele együtt az Olgákat és a Liliánákat köszöntöm, boldog névnapot kívánva nekik. A latin eredetű Liliana bizony liliumot jelent, mely a tisztaság, a szűziesség és az ártatlanság jelképe, míg az Olga skandináv eredetű, s jelentése szent, egészséges vagy boldog. Kívánom ezeket az érzéseket és értékeket minden Liliánának és Olgának egyaránt, illetve kiterjeszteném ezt a minket hallgatókra is. Legyünk tiszták, ártatlanok, ugyanakkor szentek, egészségesek és boldogok. Ezzel együtt nézzük meg, hogy milyen időjárás vár ránk, előtte pedig a budapesti utak helyzetét. Egyirányosították Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. Szintén egyirányosították a Nagykőrösi utat kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Szakaszosan zárják le a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Lezárták a 15. kerületben a Páskomliget utcát, a Bánkút utca és a Sárfű utca között a Szent Mihály út felé, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták a 6. kerületben az Ó utca, Hajós utca kereszteződést karbantartás miatt. Útszűkületre kell készülni délután 3 óráig a 8. kerületben a Baross utcában, befelé a Horváth Mihály térnél, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a 11. kerületben a Bali Sándor utcát, mert felújítják a vízvezetéket. A 23. kerületben a Szent László úton, az új telepút közelében lezárják a félútpályát elektromos közműépítése miatt. Lezárják az Óbudai szigetet is rendezvény előkészületei miatt. Csatorna átépítés miatt zárták le a 20. kerületben a Dezsőfi utcát, a Török Flóris utca és az Ady Endre utca között egy hosszabb szakaszon, a 9. kerület Vendel utcájában pedig a Szobieszki János utca közelében a forgalmat a parkolósávba terelik. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra a Tél utcába kanyarodni. A kifelé vezető oldalon pedig lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után jobbra tudtok fordulni. A Berda József utcából pedig nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Fillér utcában az Ezredes utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Sávlezárásra számíthattok a 2. kerületben a Zöldlomb utcában a Pippang utcánál, vízvezeték javítás miatt. Napközben az Üllői úton, a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban, csatorna karbantartás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Szent László utat, a Kucsma utca és a Kámfor utca között, mert felújítják a csatornát. A Kucsma utcában útszűkületre számíthattok. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnal 5 óráig, valamint a hétvégékre mindig lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Nézzük az időjárást a mai nap folytatásával, kitekintve az előttünk álló újabb hőhullám első napjaira is. A nap második felében a napos időszakok mellett záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél élénk, erős, akár viharos is lehet. Délután így is 30 fok körül alakul majd a maximum hőmérséklet, ami az előrejelzések szerint este 6-ra 29 fokra szelidül, ezt követően 8 órakor 27, 10 órakor 25, éjfélkor pedig 23 fok lesz, s holnap hajnalra mindössze 20 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Kedden a 20 fokos reggelt követően napos, gomoly felhős idő vár ránk, számottevő csapadék nélkül. A szél élénk lesz, mely jó fog esni a 31 Celsius körüli maximumnál. Szerdán megint csak 20 fokról indul a nap, és megkezdődik a nyár második komolyabb forrósága. A szinte teljesen felhőtlen égen a zavartalan napsütésé lesz a főszerep. Mérsékelt légáramlások jellemzik majd a szelet, s a maximum pedig már 35 Celsius felett tetőzik. Sütörtökre szintén 35, péntekre pedig már 37 fokos hőségre készülhetünk.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Szép délután kívánok mindenkinek. Örömmel köszönt mindenkit a Rádiódik műsorvezetője Baranyi Tamás. És bizony ezen a héten már, ha hétvégére esve is, de elérkezik az augusztus. De még előtte itt van nekünk a július 27-e, ami most hétfőre esett, és köszöntjük a Liliánákat és Olgákat névnapjuk alkalmából. A két név jelentése csupa fantasztikus érték, tisztaság, szüzesség, ártatlanság, szentség, egészség és boldogság. Na ezt mind kívánom az ünnepelteknek, akár a névnaposoknak, akár születésnaposokról legyen szó, illetve azt mondom, hogy a boldogság legyen mindenki, aki minket hallgat, s vele együtt az időjárás jelentés és a budapesti utak helyzete. Lezárták a 15. kerületben a Páskumliget utcát, a Bánkút utca és a Sárfi utca között a Szent Mihály út felé, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták a 6. kerületben az Ó utca, Hajós utca kereszteződést karbantartás miatt. Útszűkületre kell készülni délután 3 óráig a 8. kerületben a Baross utcában, befelé a Horváth Mihály térnél, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a 11. kerületben a Bali Sándor utcát, mert felújítják a vízvezetéket. A 23.

bezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A Pozsony utcában befelé nem lehet balra a Tél utcába kanyarodni. A kifelé vezető oldalon pedig lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után jobbra tudtok fordulni. A Berda József utcából pedig nem lehet balra a Pozsony utcába kanyarodni. Egyirányosították az első

lezárták a félútpályát a második kerületben, a Fillér utcában, az Ezredes utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Sávlezárásra számíthattok a második kerületben, a Zöldlomb utcában, a Pittypang utcánál, vízvezeték javítás miatt. Napközben az Üllői úton, a Könyves Kálmán körút és a Kávin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatorna karbantartás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Szent László utat, a Kucsma utca és a Kámfor utca között, mert felújítják a csatornát. A Kucsma utcában útszükületre számíthattok. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnal 5 óráig, valamint a hétvégékre mindig lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Nézzük az időjárást a mai nap folytatásával, kitekintve az előttünk álló újabb hőhullám első napjaira is. A nap második felében a napos időszakok mellett záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél élénk, erős, akár viharos is lehet. Délután így is 30 fok körül alakul majd a maximum hőmérséklet, ami az előrejelzések szerint este 6-ra 29 fokra szelídül, ezt követően 8 órakor 27, 10 órakor 25, éjfélkor pedig 23 fok lesz, s holnap hajnalra mindössze 20 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Kedden a 20 fokos reggelt követően napos, gomoly felhős idő vár ránk, számottevő csapadék nélkül. A szél élénk lesz, mely jó fog esni a 31 Celsius körüli maximumnál. Szerdán megint csak 20 fokról indul a nap, és megkezdődik a nyár második komolyabb forrósága. A szinte teljesen felhőtlen égen a zavartalan napsütésé lesz a főszerep. Mérsékelt légáramlások jellemzik majd a szelet, s a maximum pedig már 35 Celsius felett tetőzik. Sütörtökre szintén 35, péntekre pedig már 37 fokos hőségre készülhetünk.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Hogy vagy?
2: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
3: A pered.
2: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vaszt.
3: Vaszt.
2: És mivel kettő van...
3: Vaszta.
2: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
3: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és amikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vaszta.
2: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szígyú, vászlos esze?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. Cigányok régi építkezési hagyományai. A cigány közösségek életmódja évszázadokon keresztül szorosan összefüggött a vándorlással és a természet közelségével. Ennek következtében lakóhelyeik és építkezési szokásaik eltértek a letelepedett falvakban élő emberekétől. A régi időkben a cigány családok olyan otthonokat építettek vagy alakítottak ki, amelyek megfeleltek életmódjuknak, könnyen elkészíthetők voltak és rendelkezésre álló természetes anyagokból készültek. A legkorábbi időkben sok cigány család még nem rendelkezett állandó házzal. Vándorló életmódjuk miatt gyakran ideiglenes szállásokat készítettek. Ezek egyszerű kunyhók vagy sátrak voltak, amelyeket fából, ágakból, nádból és különféle növényi anyagokból építettek. A tetőt gyakran szarmával vagy náddal fették be, hogy védelmet nyújtson az eső és a napsütés ellen. A falakat vesszőből fonták, majd sárral tapasztották be, így azok jobban megtartották a meleget. A kunyhók belső tere nagyon egyszerű volt. Általában egyetlen helyiségből álltak, ahol az egész család együtt élt. A bútorok száma igencsak kevés volt, egy-két ágy, padok, ládák, a ruhák és értékek tárolására, valamint egy asztal. A padlót sokszor döngölt föld alkotta. A fűtést és a főzést nyílt tűzhely vagy egyszerű kemence biztosította. A tűz központi szerepet töltött be a család életében, hiszen meleget adott, és esténként a család köré gyűlt beszélgetni vagy zenélni. Ahogy egyre több cigány család telepedett le véglegesen, fokozatosan megjelentek a tartósabb épületek. Ezeket gyakran vályogból építették. A vályog agyagból, vízből, szalmából készült építőanyag volt, amelyet könnyen elő lehetett állítani helyben. A vályogházak nyáron hűvösek, télen viszonylag melegek voltak, ezért sok szegény család számára jó megoldást jelentettek. A falakat kívül belül fehérre meszelték, ami nem csak szebbé tette az épületet, hanem fertőtlenítő hatással is bírt. A házak építésében a családtagok és a közösség is részt vett. A férfiak többnyire a nehezebb munkákat végezték. Kivágták a fát, elkészítették a tetőszerkezetet, felhúzták a falakat. A nők segítettek a sártapasztásban, a meszelésben, takarításban és a ház berendezésében. Ez az összetartás fontos része volt a cigány közösségek életének. A házak udvarán gyakran álltak kisebb melléképületek is, ahol tűzifát, szerszámokat vagy állatokat tartottak, sok család nevelt baromfit, sertést vagy kecskét, amelyek hozzájárultak a megélhetéshez. az udvar tisztán tartása és gondozása fontos feladat volt. A régi cigány építészetet nem a díszítés vagy a gazdagság jellemezte, hanem a praktikusság. A családok abból építkeztek, ami a környezetükben megtalálható volt, és amit saját kezűleg is fel tudtak használni.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
7: Gyertek, pilót, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép hétfőt és egy lendületes hétkezdést kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Július 27-e, Liliana és Olga névnapok vannak, Isten éltesse az ünnepelteket. A Liliana latin eredetű és jelentése lilium, mely a tisztaság, a szűziesség és az ártatlanság jelképe, ha még egyáltalán ez értékként van felmutatva a világban. Míg az Olga név skandináv eredetű, amelynek jelentése szent, egészséges, boldog. Ebben a 4 percben is megnézzük a budapesti útinformat, azt követően pedig az időjárás jelentést, hogy hogyan is indul majd az előttünk álló második hőhullám. Egyirányosították Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. Szintén egyirányosították a Nagykőrösi utat kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Szakaszosan zárják le a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Lezárták a 15. kerületben a Páskomliget utcát, a Bánkút utca és a Sárfi utca között a Szent Mihály út felé, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták a 6. kerületben az Ó utca, Hajós utca kereszteződést karbantartás miatt. Útszűkületre kell készülni délután 3 óráig a 8. kerületben a Baross utcában, befelé a Horváth Mihály térnél, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a 11. kerületben a Bali Sándor utcát, mert felújítják a vízvezetéket. A 23. kerületben a Szent László úton, az új telepút közelében lezárják a félútpályát elektromos közműépítése miatt. Lezárják az Óbudai szigetet is rendezvény előkészületei miatt. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra a Tél utcába kanyarodni. A kifelé vezető oldalon pedig lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után jobbra tudtok fordulni. A Berda József utcából pedig nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. Egyirányosították az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szélkámán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton a Vérmező út felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Fillér utcában az Ezredes utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Sávlezárásra számíthattok a 2. kerületben a Zöldlomb utcában a Pittypang utcánál vízvezeték javítás miatt. Napközben az Üllői úton, a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatorna karbantartás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Szent László utat a Kucsma utca és a Kámfor utca között, mert felújítják a csatornát. A Kucsma utcában útszűkületre számíthattok. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnal 5 óráig, valamint a hétvégékre mindig lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Nézzük az időjárást a mai nap folytatásával, kitekintve az előttünk álló újabb hőhullám első napjaira is. A nap második felében a napos időszakok mellett záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél élénk, erős, akár viharos is lehet. Délután így is 30 fok körül alakul majd a maximum hőmérséklet, ami az előrejelzések szerint este 6-ra 29 fokra szelídül, ezt követően 8 órakor 27, 10 órakor 25, éjfélkor pedig 23 fok lesz, s holnap hajnalra mindössze 20 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Kedden a 20 fokos reggelt követően napos gomoly felhős idő vár ránk, számottevő csapadék nélkül. A szél élénk lesz, mely jó fog esni a 31 Celsius körüli maximumnál. Szerdán megint csak 20 fokról indul a nap, és megkezdődik a nyár második komolyabb forrósága. A szinte teljesen felhőtlen égen a zavartalan napsütésé lesz a főszerep. Mérsékelt légáramlások jellemzik majd a szelet, s a maximum pedig már 35 Celsius felett tetőzik. Csütörtökre szintén 35, péntekre pedig már 37 fokos hőségre készülhetünk.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk, neked.
1: Egy kellemes délutánt és egy egészen eredményes, remek napot kívánok mindenkinek, aki velünk tart. Baranyi Tamás vagyok. A július 27-ét most hétfő jegyezzük. Vele együtt az Olgákat és a Liliánákat köszöntöm. Boldog névnapot kívánva nekik. A latin eredetű Liliana bizony liliumot jelent, mely a tisztaság, a szűziesség és az ártatlanság jelképe, míg az Olga skandináv eredetű, s jelentése szent, egészséges vagy boldog. Kívánom ezeket az érzéseket és értékeket minden Liliánának és Olgának egyaránt, illetve kiterjeszteném ezt a minket hallgatókra is. Legyünk tiszták, ártatlanok, ugyanakkor szentek, egészségesek és boldogok. Ezzel együtt nézzük meg, hogy milyen időjárás vár ránk, előtte pedig a budapesti utak helyzetét. Lezárták a 15. kerületben a Páskomliget utcát, a Bánkút utca és a Sárfi utca között a Szent Mihály út felé, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták a 6. kerületben az Ó utca, Hajós utca kereszteződést karbantartás miatt. Útszűkületre kell készülni délután 3 óráig a 8. kerületben a Baross utcában, befelé a Horváth Mihály térnél, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a 11. kerületben a Bali Sándor utcát, mert felújítják a vízvezetéket. A 23. kerületben a Szent László úton, az új telepút közelében lezárják a félútpályát elektromos közműépítése miatt. Lezárják az Óbudai szigetet is rendezvény előkészületei miatt. Csatorna átépítés miatt zárták le a 20. kerületben a Dezsőfi utcát, a Török Flóris utca és az Ady Endre utca között egy hosszabb szakaszon, a 9. kerület Vendel utcájában pedig a Szobieszki János utca közelében a forgalmat a parkolósávba terelik. A 17. kerületben a Cinkotai úton a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert csatornát javítanak. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra a Tél utcába kanyarodni. A kifelé vezető oldalon pedig lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után jobbra tudtok fordulni. A Berda József utcából pedig nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. Egyirányosították az első kerületben az Attila utat, a Vérmező út előtt a Szélkámán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina Kür úton a Vérmező út felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Fillér utcában az Ezredes utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Sávlezárásra számítottok a 2. kerületben a Zöldlomb utcában a Pippang utcánál vízvezetékjavítás miatt. Napközben az Üllői úton, a Könyves Kálmán körút és a Kávin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban, csatorna karbantartás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Szent László utat, a Kucsma utca és a Kámfor utca között, mert felújítják a csatornát. A Kucsma utcában útszűkületre számíthattok. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnal 5 óráig, valamint a hétvégékre mindig lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Nézzük az időjárást a mai nap folytatásával, kitekintve az előttünk álló újabb hőhullám első napjaira is. A nap második felében a napos időszakok mellett záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél élénk, erős, akár viharos is lehet. Délután így is 30 fok körül alakul majd a maximum hőmérséklet, ami az előrejelzések szerint este 6-ra 29 fokra szelídül, ezt követően 8 órakor 27, 10 órakor 25, éjfélkor pedig 23 fok lesz, s holnap hajnalra mindössze 20 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Kedden a 20 fokos reggelt követően napos, gomoly felhős idő vár ránk, számottevő csapadék nélkül. A szél élénk lesz, mely jó fog esni a 31 Celsius körüli maximumnál. Szerdán megint csak 20 fokról indul a nap, és megkezdődik a nyár második komolyabb forrósága. A szinte teljesen felhőtlen égen a zavartalan napsütésé lesz a főszerep. Mérsékelt légáramlások jellemzik majd a szelet, s a maximum pedig már 35 Celsius felett tetőzik. Csütörtökre szintén 35, péntekre pedig már 37 fokos hőségre készülhetünk. Mindenkinek további szép délutánt és jó rádiózást kívánok, üdvözlettel Baranyi Tamás!

0: Sáv.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
2: Újraindult az Intercity kocsik javítása és fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban. Kamattámogatási programot hirdetett a tejpiaci válság enyhítésére a szakminiszter. Köszöntöm a hallgatókat, Gárbán Márton vagyok. Újraindult az Intercity kocsik javítása és fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban, miután a MÁV visszavette az előző kormány idején csődbe ment üzem tulajdonjogát. A közlekedési és beruházási miniszter a helyszínen arról beszélt, az üzem talpraállítása minden vasúton utazó érdeke, ugyanis az idén nyáron tapasztalható kocsi hiányt is az okozza, hogy a tavaly beállt fizetésképtelenség nyomán elmaradtak vagy megkéstek a járművek vizsgái. Kamattámogatási programot hirdetett a tejpiaci válság enyhítésére az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint az agrárforgóeszköz hitelprogramban 100, az élelmiszeripari forgóeszköz hitelprogramban 70%-os kamattámogatás vehető igénybe. Változik a családtámogatások utalási rendje a nyári hónapokban. A júliusra járó családi pótlék gyes és gyed augusztus 4-én kedden érkezik meg a bankszámlákra. Az augusztusi támogatásokat ugyanakkor az iskolakezdés megkönnyítés érdekében előre hozza az államkincstár, így azokat már augusztus 24-én kiutalják. Ez azt jelenti, hogy szeptember elején nem lesz külön kifizetés, a szeptemberi ellátáshoz pedig a megszokott menetrend szerint október 2-án juthatnak hozzá a családok. Postai kézbesítés esetén a megszokott módon néhány nappal hosszabb átfutási idővel kell számolni. A Budapest-Miskolc vasútvonal legrosszabb 60 és Füzesabony közötti szakaszának korszerűsítése 2030-ig készülhet el, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a pálya újjáépítésével elérhető lesz az óránkénti 160 km-es sebesség, így hamarabb lehet majd Gyöngyöste, Ekerbe és Miskolcra érni, emellett javul a kapcsolat Kassa felé is. A projekt a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként valósul meg. A MÁV hozzájárulásával elhárultak a jogi akadályok a Tatai úti MÁV házak bontása elől, ezért a fővárosnak és a budapesti közműveknek haladéktalanul meg kell kezdeni a munkálatokat Rákos rendezőn, ismertette a Podbaniszki mozgalom fővárosi frakció vezetője. Gál József közölte, a területen az illegális lakásfoglalások, valamint a köztisztaság és közbiztonsági problémák miatt vált sürgetővé a beavatkozás. Montenegró vízumkötelezettséget vezet be november 1-től az orosz, a fehér orosz, a kínai, a török és a szaúd-arábiai állampolgároknak az unió vízumpolitikájához igazodva. A vízumpolitika harmonizálása az Európai Unió egyik követelménye ahhoz, hogy le tudják zárni a csatlakozási tárgyalásokon a 24. fejezetet. A montenegrói reformprogram szerint az ország a jövő év végéig teljes mértékben összehangolja a vízumrendszerét az uniós szabályokkal.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Közlekedési hírek.
3: Egyirányosították az Attila utat a Vérmező út előtt a Szélkálmán tér felé. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni, illetve az Andrássy út szerviz útját lezárták kifelé az Ötvös utca és a Csengeri utca között. A Szív utca és a Kodály körönt között pedig szintén le van zárva az érintett útszakasz. A Damjanics utcában a Betlen Gábor utca és a Rotten Biller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni. Le van zárva a Kálvária téren a külső sáv a Diószegi Sámuel utcánál, illetve a Szobieszki János utcát is lezárták a Balázs Béla utca és a Gát utca között. Le van zárva a Bajza utca, az Andrássy út és a Déli Báb utca között, illetve le van zárva a külső sáv a Rotten Biller utcában a Barostéri felüljáró előtt. Le van zárva a Párkány utca a Süllő utcánál, illetve a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón le van zárva a külső sáv, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan, és azért egy kicsit, hát hogy is mondjam, ilyen vagányan. Én mondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
3: A mai hétfőnkön egy gyenge, elfáradt hidegfront vonul át felettünk, és a felhő átvonulásokból helyenként, de elsősorban inkább északon, északkeleten, illetve a Dunántúlon alakulhatnak ki záporok, illetve ilyen rozogas zivatarok. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szél élénk, illetve erős lesz, sőt akár időnként viharos is. A mai délutánra 28 fok köré melegszik fel a levegő hőmérséklete, úgyhogy most azért, mert hidegfront van odaírva, attól még ugyanúgy meleg lesz. Semmit nem jelent.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
0: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Ez itt továbbra is a Bódik Kívánság Show, szóval várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 06303030 100-as telefonszámra, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, értelemszerűen amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, úgyhogy nem is nagyon húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Józseftől, de nem szeretném lelőni a poént, olvasom inkább a kívánságot. Hello, Lakatos József vagyok, a fiúknak küldenék egy zenét a betonozáshoz. Na hát akkor Lakatos József kérésére a Beton Királyoknak fog szólni egy jó kis zene. Sajnos a Lakatos József nem sorolta fel a fiúkat, hogy mondjuk a Marcinak, Pityunak meg Jancsinak, csak így átfogóan a Beton Királyoknak fog szólni akkor egy zene, nagyon sok szeretettel, legyen mondjuk Kis Palikától az Amor.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, támad vagyok. Balog Zoltán főnöknek és a csapatának küldenék egy jó zenét. Előre is. Köszi. Hát akkor én pontosan olvasom az SMS-eket. Igazából, amit ti leírtok nekem, helyesírási vagy fogalmazási hibával együtt fogom beolvasni. Nem javítgatom, kéne, hogy véletlenül rosszat mondjak. Egy per egy azt olvasom, amit kapok. Úgyhogy támad, küldi sok szeretettel Balog Zoltán főnöknek és csapatának a most következő dalt. Természetesen ez most a Budai Family-től a Látom a csillagos eget című mindent elsöprő slágerük lesz.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.
2: The DJs took pills to stay away and play for 7 days.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Egyirányosították az Attila utat a Vérmező út előtt a Szélkálmán tér felé. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni, illetve az Andrássy út szerviz útját lezárták kifelé az Ötvös utca és a Csengeri utca között. A Szív utca és a Kodály körönt között pedig szintén le van zárva az érintett útszakasz. A Damjanich utcában a Bethlen Gábor utca és a Rotten Biller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni. Le van zárva a Kálvária téren a külső sáv a Diószegi Sámuel utcánál, illetve a Szobieszki János utcát is lezárták a Balázs Béla utca és a Gát utca között. Le van zárva a Bajza utca, az Andrássy út és a Déli Báb utca között, illetve le van zárva a külső sáv a Rotten Biller utcában a Barostéri felüljáró előtt. Le van zárva a Párkány utca a Süllő utcánál, illetve a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón le van zárva a külső sáv, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan, és azért egy kicsit, hát hogy is mondjam, ilyen vagányan. Én mondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai hétfőnkön egy gyenge, elfáradt hidegfront vonul át felettünk, és a felhő átvonulásokból helyenként, de elsősorban inkább északon, északkeleten, illetve a Dunántúlon alakulhatnak ki záporok, illetve ilyen rozoga zivatarok. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szél élénk, illetve erős lesz, sőt akár időnként viharos is. A mai délutánra 28 fok köré melegszik fel a levegő hőmérséklete, úgyhogy most azért, mert hidegfront van oda, írva, attól még ugyanúgy meleg lesz. Semmit nem jelent.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Diós Jenőn ezen túl súlyos bírságra számíthat, aki nem megfelelő járművel hajt be a súlykorlátozás alá eső helyi közutakra. A közelmúltban a Diós Jenői Önkormányzat képviselő testülete hozott egy olyan rendeletet, amely brutálisan bünteti a súlykorlátozásra vonatkozó szabályszegéseket. A döntés célja a település útjainak és infrastruktúrájának védelme, a biztonságos közlekedés, valamint az utak minőségének megőrzése. Diós Jenő területén az önkormányzati utakra csak közútkezelői hozzájárulással hajthatnak be az 5, 7,5 és 10 tonnánál nagyobb ösztömegű járművek. Célunk a helyi utak állapotának megóvása és a lakosság biztonságának védelme, írta a lakossági tájékoztató. Na, milyen érdekes már, hogyha túl nehéz járművel hajtunk fel egy útra, akkor az ahhoz vezethet, hogy szétmegy az út igazából, de ez csak Magyarországon van így, se Romániába, se Horvátországba, se Szlovákiába. Hát Szlovákiában van, hogy a sima út jobb, mint mondjuk itt egy autópálya is, bocsánat, hogy elnevettem magam, de ez az igazság. Tehát, hogy szélesebb mondjuk egy sima főútnak a sávja, mint Magyarországon az autópályáknak a sávja. Úgyhogy valóban Magyarországon nagyon különleges az aszfaltozás, és hát hogyha túl nehéz a jármű, akkor valamiért szétmegy, de hogyha a közútkezelő hozzájárul, akkor már egy kicsit nem fog annyira szétmenni ezek szerint, úgyhogy mostantól Diós Jenőre az 5, 7,5, illetve 10 tonnánál nagyobb ösztömegű járművek csak és kizárólag engedéllyel léphetnek be. Természetesen a kivétel erősíti a szabályt, és hát itt is vannak kivételek, például hatósági járművek, műszaki mentést végző járművek, kommunális szolgáltatást ellátó járművek, út- és közfenntartást, építést végző járművek, postai szolgáltatást végző járművek, az önkormányzati beruházásokat igazából használó járművek, az önkormányzati megbízás alapján közlekedő vállalkozók, külön megállapodással rendelkező személyek, a helyi közösségi közlekedés buszai, illetve vonatpótló buszok, és hát természetesen lakossági szolgáltatást végző járműszerelvények is mindenki másnak a behajtáshoz, a közút kezelői hozzájárulási díjat kell megfizetni megfizetnie. Az erre vonatkozó kérelem az önkormányzat honlapján elérhető, valamint igényelhető a polgármesteri hivatalban is. Az engedély kizárólag a megjelölt járműre és időtartamra érvényes. Célszerű a dokumentumot a járművezetőnek magánál tartania, mert egy esetleges ellenőrzéskor fel kell azt mutatni. Az összeget a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni. A díjból befolyó összeget az önkormányzat a helyi utak karbantartására és a fejlesztésére fordítja. A tilalom megszegése természetes személy esetén 200 ezer forint, jogi személy vagy szervezet esetén pedig akár 2 millió forint közigazgatási bírságot is vonhat maga után, amelyet 8 napon belül kell megfizetni. Igazából a pontos számokkal, illetve a részletekkel nem szeretnélek titeket untatni, hiszen rádiót a zenehallgatás miatt hallgattok, de ezért ez csak egy közszolgálati blokk, úgyhogy gyorsan elmondom. 5, illetve 7,4 tonna között a napi díj 5000, egy hónapra 25, egy évre pedig 75 ezer forint a behajtás, 7,5 illetve 10 tonna között napi 10, 30 napra 50, egy évre 150 ezer forint, 10 tonna feletti jármű esetén pedig napi 15, havi 75, évente pedig 225 ezer forint, és a sürgősségi díjak 3 napos határidővel történő elbírálása 5 ezer forint, míg az 1 munkanapos elbírálás 10 ezer forint, úgyhogy ennek alapján közlekedjen mindenki Diós Jenőn 5, 7,5, valamint 10 tonna feletti gépjárművel.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: testvér, hogy kérjek én neked ma. Minket vár az egész éjszaka. Elvihetjük most akár az összes sajt. Azt csinálunk, amit akarunk.
1: Bódi Csapi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió.

Szerintem vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is elmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek kérni, hiszen én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami természetesen most is sincsen másképp, úgyhogy olvasom is gyorsan a kedves törzshallgatómnak az üzenetét. Vikustól kaptam egy SMS-t, így szól. Szia, Vikus vagyok, Petrik Sanyikának szeretnék küldeni egy dalt, és üzenem neki. Sokáig magamat hibáztattam, de rájöttem, a legnagyobb bűnöm az, hogy szeretlek. Nem beszélek már vele, ajándékaim, üzeneteim nem adta át neked, hitegetett. Én támogatni akartalak, de nem adott rá lehetőséget. Vártam, hogy üzenj hónapokig, két személy vette el a reményt tőlem, Any és Be. Szeretlek, de nehéz minden nap, ha nincs remény. Jól tudod, milyen ez a világ? Vigyázz magadra, puszi! Szó szerint még Nihán se tudott volna Kemálnak ettől jobb üzenetet írni, úgyhogy én nagyon sok szeretettel el is indítom Fatima és Mário duettjét Egyedül címmel. Ezt fogom elindítani Vikus kérésére, Patrick Sanyinak. Nekem a

0: csak gyötrelem.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Mégis forog a föld.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Jódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando, hogy vagy?
1: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
2: A pered.
1: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vaszt.
2: Vaszt.
1: És mivel kettő van...
2: Vaszta.
1: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
2: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és amikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vaszta!
1: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szígyú, vászlos lesz a...
2: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Itt él az egyik legnagyobb összefüggő roma közösség, és a roma nyelv is hivatalos. Ha az észak-macedóniai Szkopjéba látogat az ember, megnézi a belváros monumentális szobrait, sétál a bazár szűk utcáin vagy a Vardar folyó partján, azonban most egy egészen más helyet is felkerestek. Olyat, amelyről nem igazán szerepel az úti könyvek, lapjain semmi, talán nem is vágynak oda. Ez pedig nem más, mint Orizari, vagy ahogy a helyiek nevezik, Sutka. A városrészt általában úgy emlegetik, mint a világ roma fővárosát. A megnevezés nem hivatalos, de van alapja. Ez a világ egyetlen olyan önkormányzata, ahol a roma közösség alkotja a lakosság többségét, és ahol a roma nyelv az Észak-Macedón mellett hivatalos nyelvként is használható. Már az odafelé vezető úton érezték, hogy más világba érkeztek. A turisták szinte teljesen eltűnnek, a helyiek viszont ott nyüzsögnek, a központban lévő monumentális, díszes épületek helyét átveszik az egészen sajátos megjelenésű lakóházak. A legélénkebb része kétségtelenül a főút két oldalát és kicsit magát az utat is elfoglaló piac. Már messziről hallani az árusok hangját, az alkudozást, néhol a hangos zenét. A standokon szinte mindenhol megtalálható a háztartási eszközöktől a mennyasszonyi ruhákig, úgy tűnt, szinte mindenki ismer mindenkit. Orizari története egészen az 1960-as évekig meglehetősen hétköznapi volt. A mai Szkopjéhoz tartozó városrész helyén egy apró település állt, amely nevét a környék egykori rizsföldjeiről kapta, a macedón Orizár szó ugyanis rizsföldet jelent. A fordulópontot az 1963-as pusztító szkopjai földrengés hozta, amely a város mintegy 80%-át romba döntötte. A katasztrófa előtt a roma közösség többsége az öreg bazár közelében élt. Ezek a városrészek azonban szinte teljesen megsemmisültek. Az újjáépítés nemzetközi összefogás segítette, a várostervezők pedig modern lakónegyedek kialakításába kezdtek. Az újjáépítést tekintették a romák asszimilációjának, valamint a lakosságot érintő munkanélküliség és higiéniai problémák megoldásának egyik módjának. A muszlim roma családok nagy része viszont nem volt hajlandó új épületekben lakni. Végül számukra külön területet jelöltek ki Orizariban, ahol saját elképzeléseik szerint építhettek házakat. Az első lakóépületek között amerikai segítséggel felállított ideiglenes fémbódék is voltak, amelyek közül néhány még évtizedekkel később is állt. Az évek során a városrész fokozatosan csak fejlődött. A család Nyugat-Európában vállalt idénymunkát, az ott megkeresett pénzből pedig egyre nagyobb és korszerűbb házakat építettek. Úgy tűnik, egykor meglehetősen apró telkeket osztottak ki, ahol most felfelé építkeznek a legkülönfélébb, s külső szemlélőként talán statikailag nem a legbiztonságosabb módon. Sok épületen látszik az időnyoma, az infrastruktúra helyenként elmarad a belvárosétól, és a szegénység jelei szembetűnőek. A városrész ma már saját önkormányzattal, polgármesterrel, iskolákkal és intézményekkel működik.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
6: Egyirányosították az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni, illetve az Andrássy út szerviz útját lezárták kifelé az Ötvös utca és a Csengeri utca között. A Szív utca és a Kodály körönt között pedig szintén le van zárva az érintett útszakasz. A Damjanics utcában a Betlen Gábor utca és a Rotten Biller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni. Le van zárva a Kálvária téren a külső sáv a Diószegi Sámuel utcánál, illetve a Szobieszki János utcát is lezárták a Balázs Béla utca és a Gát utca között. Le van zárva a Bajza utca, az Andrássy út és a Déli Báb utca között, illetve le van zárva a külső sáv a Rotten Biller utcában a Barostéri felüljáró előtt. Le van zárva a Párkány utca a Süllő utcánál, illetve a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón le van zárva a külső sáv, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan, és azért egy kicsit, hát hogy is mondjam, ilyen vagányan. Én mondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
6: A mai hétfőnkön egy gyenge, elfáradt hidegfront vonul át felettünk, és a felhő átvonulásokból helyenként, de elsősorban inkább északon, északkeleten, illetve a Dunántúlon alakulhatnak ki záporok, illetve ilyen rozoga zivatarok. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szél élénk, illetve erős lesz, sőt akár időnként viharos is. A mai délutánra 28 fok köré melegszik fel a levegő hőmérséklete, úgyhogy most azért, mert hidegfront van oda, írva, attól még ugyanúgy meleg lesz. Semmit nem jelent.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
7: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
6: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő nyugodtan a telefonotokat, társázzátok a 0630-3030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és úgyis meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és hát, hogy milyen alkalomból szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy hát nem is húznám tovább az időt úgy igazán, olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Pistitől, így szól a kívánsága. Szia, Pisti vagyok, szeretnék egy számot küldeni a lányomnak, Natinak, aki ma töltötte a 12. születésnapját, drága egyetlen szerelme apának, a zenét rád bízom. Na hát természetesen születésnap alkalmából egy születésnapos zenének kell kell szóljon, úgyhogy Kispalikától hamarosan elindítom a Boldog Street napot. Előtte viszont akkor a Pisti drága hercegnőjének, Natinak a 12. születésnapja alkalmából kívánok én, és az egész Dick Media nagyon sok boldog, hosszú életet, és még sok ilyen születésnapot, amikor a 100.3 Rádió Dicken keresztül köszöntenek meg téged, drága Nati, hát akkor fogadj sok szeretettel Kispalikát!

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 rádió.

0: 06 30 30 30 100, ezt a telefonszámot kell tárcsázni abban az esetben, hogyha a zenét szeretnétek kérni a 100.3 Rádió Dikken, ugyanis én minden áldott hétköznap a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi értelemszerűen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, és mivel az nem olyan nagyon sok, ezért hát szépen megfogalmazva nem is húznám annyira tovább az időt. Olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet Erikától kaptam nem olyan nagyon régen, így szól. Hello, Erika vagyok, szeretnék küldeni a szerelmemnek, Fehér Dávidnak egy zenét, ami a Gáspár Lacitól a Bolond vagyok. Hát akkor Erika élete drága egyetlen szerelmének, a Fehér Dávidnak fog szólni. Sok szeretettel Gáspár Laci és Fehér Krisztián duettje, hogyha úgy tetszik. Bolond vagyok címmel, hadszoljon sok valamit. Szeretettel.
1: Tudod, bolond vagyok.
2: Nem baj, bátya, bolonduljunk meg akkor még jobban.

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a

0: Közlekedési hírek.
1: Egyirányosították az Attila utat a Vérmező út előtt a Szélkálmán tér felé. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni, illetve az Andrássy út szervíz útját lezárták kifelé az Ötvös utca és a Csengeri utca között. A Szív utca és a Kodály körönt között pedig szintén le van zárva az érintett útszakasz. A Damjanich utcában a Bethlen Gábor utca és a Rotten-Biller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni. Le van zárva a Kálvária téren a külső sáv a Diószegi Sámuel utcánál, illetve a Szobieszki János utcát is lezárták a Balázs Béla utca és a Gát utca között. Le van zárva a Bajza utca, az Andrássy út és a Déli Báb utca között, illetve le van zárva a külső sáv a Rotten-Biller utcában a Barostéri felüljáró előtt. Le van zárva a Párkány utca a Süllő utcánál, illetve a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón le van zárva a külső sáv, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan, és azért egy kicsit, hát hogy is mondjam, ilyen vagányan. Én mondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai hétfőnkön egy gyenge, elfáradt hidegfront vonul át felettünk, és a felhő átvonulásokból helyenként, de elsősorban inkább északon, északkeleten, illetve a Dunántúlon alakulhatnak ki záporok, illetve ilyen rozogas zivatarok. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szél élénk, illetve erős lesz, sőt akár időnként viharos is. A mai délutánra 28 fok köré melegszik fel a levegő hőmérséklete, úgyhogy most azért, mert hidegfront van oda írva, attól még ugyanúgy meleg lesz. Semmit nem jelent.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Több tízezer autósnak novemberig kell intézkednie, ha nem akar büntetést a zöld rendszáma kötelező cseréjének elmaradása miatt. November 30-ig az összes hatótáv növelt elektromos és plug-in hibrid autó tulajdonosának hagyományos fekete-fehér rendszámra kell váltania. A zöld rendszámos autók táblacseréje kapcsán Bíró Balázs, a villanyautósok újságírója részletezte, hogy mind a kettő opcióért fizetni kell. Az autó tulajdonos amúgy maradhatna az eredeti betű-szám kombinációnál, illetve kérhet teljesen új rendszámot is. Az újfajta rendszám kombináció igénylése 17.500 forintba, a régi rendszám fehér hátteresre történő cseréje körülbelül 16.600 forintba kerül. Általában az ilyen 2010-es évekbeli elektromos autóknak vagy PPZ a rendszáma, vagy SEA. Na most egy ilyen jól hangzó rendszámot, hogy SI, mint a tenger, hogy SEA, vagy hogy PPZ, tehát ránézel, és van egy jó kiállása. Még a leggagyibb autón is jól néz ki az a rendszám, és sokat dob az autón, mint az újfajta rendszámoknál, hogy bocsánat a fura hangokért, de így hangzik, hogyha mondjuk a benzinkúton kéri valaki, hogy mi a rendszám, még egy régi rendszámnál PPZ 578. Vagy az újfajta rendszámoknál kb. Így hangzik az egész, úgyhogy remélem, hogy akinek régi rendszám táblája van, ő megtartja az eredeti kombinációt, azt a három betű három számot, mert nem tudom ti, hogy vagytok vele, de szerintem undorító. Hány inger keltő az újfajta rendszám, ez a négy betű három szám, maga a betű karakter se szép szerintem, meg teljesen lebutítja az autót. Tehát például nekünk a családban is volt újfajta Mercedes, hát nem annyira új sajnos, már 2021-es volt, viszont akkor még régi rendszám volt, és régi rendszámos volt a kocsi. És most, hogy átkerült egy tulajdonosváltás történt, és az egyedi rendszám lekerült róla, így sajnos újfajta rendszámot kapott, azt a négy betű három számot. Na most, aki kíváncsi rá, hogy mi a különbség ugyanannál az autónál a rendszámtábla, ő neki nagyon szívesen elküldöm az előtte-utána képet, mert teljesen lebutítja. Tehát nagyon gagyi. Rendesen rosszul néz ki egy ugyanaz az autó, rendesen rosszul néz ki új rendszámmal. De viszont fordítva is igaz, hogy mondjuk egy 3000 éves E60-as 5-ös BMW-n hogy néz ki egy újfajta rendszám. Tehát, hogy teljesen nem áll össze. Ez a rendszám mizéria, ez sajnos egy kicsit szerintem, de ezt én úgy mondom, hogy autómániás vagyok. Most nyilván van, aki úgy tekint az autóra, hogy közlekedő eszköz, és elviszi A-ból B-be, és minek nekem egyedi rendszám, úgy se látom kívülről. Hát, na most neki, hogy magyarázzam ezt el? Illetve vannak azok az emberek is, akik a önkiszolgáló mosóba azt a kefés mosót használják a fényezésre is. Na most az ilyenfajta embereknek ezt nem lehet elmagyarázni és megértetni velük, hogyha régi fajta rendszám van a kocsidon, akkor azt mindenféleképpen tartsd meg, mert szerintem nagyobb kuriózum. Tehát én láttam már olyan GLS 600-as Maybach terepjárót, ami 2023-as volt, viszont a rendszámtábla maga 2001-es. Tehát nem az a kék színű Európai Uniós volt baloldalt azzal a csillaggal, hanem piros-fehér-zöld zászló volt rajta, teljesen tényleg velem egy idős kb. Az a rendszámtábla. Na mennyire nagy kuriózum már, hogy egy új autó és rajta van a régi rendszám. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, kíváncsi vagyok, mint gondoltok erről.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Várom és ne teljesítem továbbra is a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és hát természetesen, hogy miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehető legtöbb kívánságot teljesítem, úgyhogy nem is húzom tovább annyira az időt, jöjjön egy következő SMS, egy újabb zenei kívánság, melyet nem olyan régen kaptam, de ahogy így előjáróban olvasom, miközben itt dumálok nektek, ez nem is inkább egy kívánság, hanem egy üzenet, melyet át kell adjak, na de nem növöm le a poént. Sziasztok, kérlek, olvassátok be! Szerelmem, nagyon hiányzol, minden másodpercben rád gondolok, és dudli. Tarts ki és maradj erős, mert ne feledd, minden sötét éj után jön egy fényesebb nappal. Hát ez szó szerint, és ezt most nem parodizálom ki, kajakra igazából mondom, még maga Nihán sem mondhatott volna szebbet Kemálnak, úgyhogy jöjjön egy jó kis szerelmes dal, hát gondolkozok, hogy most milyen jó kis zene illene ide, de legyen egy jól bevált klasszikus Zsülitől a

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, de jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért minden véradásnak kiemelt jelentősége van. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán. A fővárosban 200 ezeres havi díj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében. Miskolcon viszont már 100 ezer forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, az egyik hazai bank területvezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a felvételi ponthatárok kihirdetése után 30%-kal ugrik meg, a piac pedig majd csak októberre mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Újabb ezúttal határozatlan idejű sztrájkra készül a Hanon Systems Hungary dolgozóinak 84%-a a cég székesfehérvári és pécsi telepein, tudatta a Vasas Szakszervezeti Szövetség. A sztrájkbizottság már megkezdte a munkabeszüntetés előkészítését, miután a legutóbbi tárgyaláson a munkáltató továbbra is csak 4%-os béremelést ajánlott, míg az érdekképviselet egységes 10%-os emelést követel. A szakszervezet a konfliktus mielőbbi tárgyalásos rendezésében bízik, ezért nyílt levélben fordult a vállalat globális vezérigazgatójához, kérve a személyes közreműködését a megegyezés érdekében. Székesfehérváron és Pécsett a cég két telephelyén összesen mintegy 2000 ember dolgozik. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek átszállási kapcsolatokkal, anélkül, hogy be kellene mennünk a főpályaudvarokra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. A politikus arról is beszélt, hogy az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hév. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, Aráckevi és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A MÁV hozzájárulásával elhárultak a jogi akadályok a Tatai úti MÁV házak bontása elől, ezért a fővárosnak és a budapesti közműveknek haladéktalanul meg kell kezdeni a munkálatokat Rákosrendezőn, ismertette a Podmanicki Mozgalom fővárosi frakció vezetője. Gál József közölte, a területen az illegális lakásfoglalások, valamint a köztisztasági és közbiztonsági problémák miatt vált sürgetővé a beavatkozás.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
2: Egyirányosították az Attila utat a Vérmező út előtt a Szélkálmán tér felé. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni, illetve az Andrássy út szerviz útját lezárták kifelé az Ötvös utca és a Csengeri utca között. A Szív utca és a Kodály körönt között pedig szintén le van zárva az érintett útszakasz. A Damjanich utcában a Betlen Gábor utca és a Rotten Biller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni. Le van zárva a Kálvária téren a külső sáv a Diószegi Sámuel utcánál, illetve a Szobieszki János utcát is lezárták a Balázs Béla utca és a Gát utca között. Le van zárva a Bajza utca, az Andrássy út és a Déli Báb utca között, illetve le van zárva a külső sáv a Rotten Biller utcában a Barostéri felüljáró előtt. Le van zárva a Párkány utca a Süllő utcánál, illetve a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón le van zárva a külső sáv, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan, és azért egy kicsit, hát hogy is mondjam, ilyen vagányan. Én mondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai hétfőnkön egy gyenge, elfáradt hidegfront vonul át felettünk, és a felhő átvonulásokból helyenként, de elsősorban inkább északon, északkeleten, illetve a Dunántúlon alakulhatnak ki záporok, illetve ilyen rozogas zivatarok. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szél élénk, illetve erős lesz, sőt akár időnként viharos is. A mai délutánra 28 fok köré melegszik fel a levegő hőmérséklete, úgyhogy most azért, mert hidegfront van oda, írva, attól még ugyanúgy meleg lesz. Semmit nem jelent.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Oldi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehető legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint annyit, amennyi ténylegesen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, hiszen azért az egy fix mennyiségű kívánság, mármint így kapacitás szempontjából, amennyit én teljesíteni tudok, bár több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, ténylegesen mindenkiét sosem fogom tudni teljesíteni, úgyhogy ezúton is elnézést, de inkább amúgy csak megértést szeretnék kérni tőletek, illetve akkor meg is ragadnám az alkalmat arra, hogy ne az időt húzzam a dumával, hanem jöjjön egy kívánság, egy teljesítés, melyet nem olyan régen kaptam SMS formájában, így szól. Szia, Tibi és Piki szeretne küldeni egy Horváth Family dalt a kollégáinak, Robinak és Józsinak, az M0-as dugóban ülünk. Hát nagyon sajnálom, bár soha nem fogom megérteni, hogy egy hosszú, egyenes, zavartalan úton se körforgalom, se lámpa, se semmi, csak egyenesen kell menni egy adott sebességgel, igazából amennyivel a forgalom megy, hogy ott hogy lehet dugó, hogy lehet baleset, ezeket soha nem fogom megérteni, egy örök rejtély maradt számomra, kitartást a dugóban ülőknek, a Horváth Family-től fog akkor pedig szólni a drága kollégáknak, Robinak és Józsinak egy jó kis dal, Te kell lesz nekem.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánság Show a 100.3 Rádiódíkben.

0: Gabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódi.

0: Közlekedési hírek.
1: Egyirányosították az Attila utat a Vérmező út előtt a Szélkálmán tér felé. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni, illetve az Andrássy út szerviz útját lezárták kifelé az Ötvös utca és a Csengeri utca között. A Szív utca és a Kodály körönt között pedig szintén le van zárva az érintett útszakasz. A Damjanich utcában a Bethlen Gábor utca és a Rotten Biller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni. Le van zárva a Kálvária téren a külső sáv a Diószegi Sámuel utcánál, illetve a Szobieszki János utcát is lezárták a Balázs Béla utca és a Gát utca között. Le van zárva a Bajza utca, az Andrássy út és a Déli Báb utca között, illetve le van zárva a külső sáv a Rotten Biller utcában a Barostéri felüljáró előtt. Le van zárva a Párkány utca a Süllő utcánál, illetve a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón le van zárva a külső sáv, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan, és azért egy kicsit, hát hogy is mondjam, ilyen vagányan. Én mondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai hétfőnkön egy gyenge, elfáradt hidegfront vonul át felettünk, és a felhő átvonulásokból helyenként, de elsősorban inkább északon, északkeleten, illetve a Dunántúlon alakulhatnak ki záporok, illetve ilyen rozogas zivatarok. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szél élénk, illetve erős lesz, sőt akár időnként viharos is. A mai délutánra 28 fok köré melegszik fel a levegő hőmérséklete, úgyhogy most azért, mert hidegfront van oda, írva, attól még ugyanúgy meleg lesz. Semmit nem jelent.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A digitális eszközök világában a szülők egyik legégetőbb problémájává vált a gyermekek túlzott képernyő használata. A szigorú tilalmak ritkán vezetnek valós eredményre, viszont van kiút a céltalan görgetés csapdájából. Egy átfogó országos kezdeményezés keretében a szakemberek több mint 800 lakossági ötletből gyűjtötték össze a leghatásosabb életkorra szabott tippeket, amelyek segítenek visszatalálni a valódi élményeket. Mint a legkisebbektől kezdve a legnagyobbakig, igazából sajnos nagyon sok mindenki telefonfüggő és szó szerint képernyőfüggő. Nem szeretnék megbántani senkit, de olyan szinten eltorzult az emberek agya, hogy a saját közeli ismerőseim között is észrevettem már ezt, hogy ajánlottam nekik egy filmet, ők valóban megnézték, illetve mutatták is előző este, hogy csináltak képet vagy videót, hogy nézd, már nézem is a filmet, és megkérdezem őket, hogy miről szólt a film, és képzeljétek el, hogy annyira letorzult az agya az embereknek, hogy nem tudják úgy elmondani, hogy miről szólt a film, hogy normálisan, mert ők nem a filmet nézik már, hanem csak magát a képernyőt. És ugyanez igaz a TikTokra és mindenre, és sajnos nagyon sok szülő teszi magát, hogy hát az én gyerekemnek nem engedem, hogy telefonozzon csak naponta egy órát. Oké, de attól még a szülő ugyanúgy 7-8 órát telefonozik egy nap sajnos, és nem a munkája miatt, illetve pénzkeresés miatt, hanem ténylegesen már a boomer generáció is kezd átszokni a telefonozásra, de igazából ez így van rendjén. Tehát most, hogy mondjam nektek, amikor a lóról az emberiség áttért az autóra, akkor meg olyan cikkeket írtak, hogy hú, hát a mai fiatalok már egy lovat nem tudnak kikötni. Hát miért kéne kikössenek egy lovat, hogyha már mindenki autóval jár? Tehát, hogy hú, a mai fiatalok már nem írnak házit, meg nem tudják, hogy Petőfi Sándor mikor és hol született, és nem tudom, hányszor reggelizett egy nap. Csak mondtam egy példát. Most ezt már miért kéne tudni, hogyha szó szerint, mire fölteszik a kérdést, már rég a válasz itt van a telefonon. Tehát már inkább ezt a generációt inkább arra kéne átnevelni, hogy ne céltalan görgetést legyen, hanem hasznosítsák a telefonon töltött időt. Illetve, hogyha belegondoltok abba, igazából nincs olyan nagy különbség az alkoholizmus és mondjuk a telefonfüggőség között. Főleg úgy, hogy Magyarországnak a bő 21%-a a WHO adatai szerint hivatalosan alkoholista vagy alkohol problémával küzd. Szóval, hogyha van ilyen alkoholista a környezetetekbe, fölteszem a kérdést, hogyha megmondanátok neki, hogy Pityuka, mostantól ne sörözzél minden nap egész álló nap, hanem éljed az életedet normálisan. Na, akkor szerintetek ő most 3 napig nem fog sörözni, utána amint lát egy félreesett cseppet a földön, fel fogja nyalni. Tehát, hogy a tiltással, ugye a gyerekeket eltiltjuk a telefontól, vagy az alkoholistákat az alkoholtól, nem vagyunk előrébb. Viszont, hogyha például a baráti társaságunkban van egy ilyen személy, vagy például mi azok vagyunk, akkor csak szimplán, hogyha elmegyünk egy étterembe, és leülünk, és nem egyből a borlapot, meg az itallapot nézzük, hanem rendelünk valami finom, jó kis kaját, ami tényleg finom, jól is néz ki, meg ilyenek, és akkor látjuk, hogy egy étterembe el lehet menni borozás, sörözés és alkoholizmus nélkül. Mert az nem egy kocsma, hanem egy étterem. És így szépen így lépésenként, hogyha haladna az emberiség, akkor megszűnne ez a telefonmizéria, az alkoholizmus, és még rengeteg káros szenvedély. Tehát, hogyha a gyerekeknek elmagyaráznánk, hogy nézd, a tralalélo tralalá helyett inkább azt nézd, hogy mondjuk, amikor nagy leszel, akkor milyen adókedvezményeket tudsz majd érvényesíteni, hogyha fölveszel egy hitelt, illetve csinálsz egy vállalkozást, tehát, hogy már előre rá kéne a információnak az időszakában élünk, amikor nem kell elolvasni egy könyvet a könyvtárból kikölcsönözve, hogy elolvassuk azt, hogy milyen adószabályok vannak Magyarországon, még csak le se kell írjuk, elég, hogyha csak belediktáljuk a telefonba, és ott van minden feketén-fehéren. Hát akkor már miért nem lehet erre ránevelni a gyerekeket, hogy mikor felnőttek lesznek, ők tudják azt, amit mi nem tudtunk, mert mi nekünk Mátyás királyt kellett tudni, meg Petőfi Sándort.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíkben.

0: anyja még mindig forra.
1: Kedves 100.3 rádiódikkes hallgatók, van egy rossz hírem számotokra, ugyanis a mai Bódi kívánságshow mindössze eddig tartott, ilyen hamar elrepült 3 órányi műsoridő, úgyhogy pánikra viszont semmi ok, mert holnap nagyon sok szeretettel visszatérek még hozzá a jól megszokott időben és módon, délután 3-tól 6-ig, és teljesíteni fogom majd a további zenei kívánságokat is, úgyhogy további kellemes napot kívánok, a létező földi összes jót kívánom, és nem csak 100 évig, ahogy az emberek szokták mondani egymásnak, hogy legyél szerencsés 100 évig, nem 100 évig, a föld nagyjából 4,5 milliárd éves, maga az univerzum 13 milliárd, na akkor én 100 000 milliárd évig kívánok mindenkinek minden jót, viccet félretéve, holnap Tali, addig pedig itt lesz velünk Pápai Jóci, LL Junior, Gino, Dorina, T-Boss, valamint Berki Artur is. 3 kiváló duettel búcsúzom tőletek. Sziasztok, Devlessa!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi kívánságshow a 100.3.

0: is az enyém.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digi.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep. Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Hogy vagy?
2: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
3: A pered.
2: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vaszt.
3: Vaszt.
2: És mivel kettő van...
3: Vaszta.
2: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
3: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és mikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vaszta.
2: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szígyú, vászlos esze?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Cigányok régi építkezési hagyományai. A cigány közösségek életmódja évszázadokon keresztül szorosan összefüggött a vándorlással és a természet közelségével. Ennek következtében lakóhelyeik és építkezési szokásaik eltértek a letelepedett falvakban élő emberekétől. A régi időkben a cigány családok olyan otthonokat építettek vagy alakítottak ki, amelyek megfeleltek életmódjuknak, könnyen elkészíthetők voltak és rendelkezésre álló természetes anyagokból készültek. A legkorábbi időkben sok cigány család még nem rendelkezett állandó házzal. Vándorló életmódjuk miatt gyakran ideiglenes szállásokat készítettek. Ezek egyszerű kunyhók vagy sátrak voltak, amelyeket fából, ágakból, nádból és különféle növényi anyagokból építettek. A tetőt gyakran szarmával vagy náddal fették be, hogy védelmet nyújtson az eső és a napsütés ellen. A falakat vesszőből fonták, majd sárral tapasztották be, így azok jobban megtartották a meleget. A kunyhók belső tere nagyon egyszerű volt. Általában egyetlen helyiségből álltak, ahol az egész család együtt élt. A bútorok száma igencsak kevés volt, egy-két ágy, padok, ládák, a ruhák és értékek tárolására, valamint egy asztal. A padlót sokszor döngölt föld alkotta. A fűtést és a főzést nyílt tűzhely vagy egyszerű kemence biztosította. A tűz központi szerepet töltött be a család életében, hiszen meleget adott, és esténként a család köré gyűlt beszélgetni vagy zenélni. Ahogy egyre több cigány család telepedett le véglegesen, fokozatosan megjelentek a tartósabb épületek. Ezeket gyakran vályogból építették. A vályog agyagból, vízből, szalmából készült építőanyag volt, amelyet könnyen elő lehetett állítani helyben. A vályogházak nyáron hűvösek, télen viszonylag melegek voltak, ezért sok szegény család számára jó megoldást jelentettek. A falakat kívül belül fehérre meszelték, ami nem csak szebbé tette az épületet, hanem fertőtlenítő hatással is bírt. A házak építésében a családtagok és a közösség is részt vett. A férfiak többnyire a nehezebb munkákat végezték, kivágták a fát, elkészítették a tetőszerkezetet, felhúzták a falakat. A nők segítettek a sártapasztásban, a meszelésben, takarításban és a ház berendezésében. Ez az összetartás fontos része volt a cigány közösségek életének. A házak udvarán gyakran álltak kisebb melléképületek is, ahol tűzifát, szerszámokat vagy állatokat tartottak, sok család nevelt baromfit, sertést vagy kecskét, amelyek hozzájárultak a megélhetéshez. Az udvar tisztán tartása és gondozása fontos feladat volt. A régi cigány építészetet nem a díszítés vagy a gazdagság jellemezte, hanem a praktikusság. A családok abból építkeztek, ami a környezetükben megtalálható volt, és amit saját kezüleg is fel tudtak használni.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dickroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A mikrofon mögött Boruk Szabina, és alig várom már a pillanatot, lehetőséget, hogy a kívánságaitokat, kéréseiteket és üzeneteiteket tudjam továbbítani. Nézzük meg hamarosan, hogy ki küldik kinek a dalt, legyetek ti is velem, hiszen díjtalanul tudtok igazából üzenni, vagy az SMS számunkon, vagy pedig tudjátok, hogy a követtek a TikTokon, díjtalanul elérhető vagyok, hiszen a rengeteg rokon, barát és ismerős az üzeneteitekre vár. Olyan nagyon, úgyhogy legyetek itt velem 6 órától este 8-ig.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sziasztok, csókollak benneteket, megyünk tovább a jókedvel, a hangulattal, én Boruk Szabina vagyok, és hát Sztojka Ricsi üzenetére került most a sor. Küldi ezt a dalt szeretett feleségének, Máriának, a választás Kai Jag, sok boldogságot és egészséget kíván neki, én is szeretnék ehhez társulni, a legjobbakat.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Vója tu menge!
2: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. 6-tól este 8-ig tudjátok megtenni, hogy írtok nekem kommentet, üzenetet, úgyhogy legyetek ma is velem. Lakatos Renáta küldi édesanyjának, Ilonának a következő dalt. Puszil mindenkit, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megírtad nekem kommentbe, és akkor hadd szóljon a következő zene.

0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Csillagos az

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Orsos Patrik küld a testvérének, Krisztiánnak a következő dalt, méghozzá Juniortól, hogyha lehet, és üzeni neki, hogy nagyon-nagyon szereti. Úgyhogy remélem, hogy mindenki a megfelelő ember mellett megtalálja a végállomást. Sok erőt, egészséget és hosszú életet kívánok nektek.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, mobil tímekkel és krízis központokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a szaktárca. Köszöntöm a hallgatókat, Gárbán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, már kész is ehhez a módszertan. A dokumentum határozza meg a szeptember elején induló nyilvános adatközlési rendszer szakmai kereteit, az alkalmazott alapelveket, a közzététerre kerülő adatok körét és azok értelmezésének szempontjait. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetés kísérte, amiknek célja az volt, hogy a nyilvános adatok egységesek, szakmailag megalapozottak és értelmezhetők legyenek. Mobil tímekkel és krízis központokkal segíteni a közterületi problémák kezelését a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca a rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. A minisztérium továbbá felszólította a hosszabbított nyitvatartásra kijelölt nappali melegedők fenntartóit, hogy maradéktalanul tegyenek eleget a jogszabályban előírt nyitvatartási kötelezettségeiknek. A kijelöléssel járó többletfinanszírozás ugyanis konkrét ellátási kötelezettségeket is jelent. Idén 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon. Felhívták a figyelmet arra, hogy a vízbefulladásos esetek legnagyobb része bizonyos aranyszabályok betartásával megelőzhető. Így a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hogy milyen mély a víz, vannak-e esetleg a mederben hirtelen leszakadások, lyukak, áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, míg a veszélyhelyzetek kezelése érdekében az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Újabb hosszantartó hőhullámot mutatnak az előrejelzések. Kedtől napról napra egyre melegebb lesz, ismét beköszönt a forróság. Az időkép arról ír, hogy ugyan még messze van, ám egyelőre úgy látszik, hogy augusztus 3-án bőven 35 fok fölött lesznek a csúcshőmérsékletek. Gyakorlatilag egész Európában nálunk lesz a legmelegebb. Országszerte 36-39 fok körüli hőségre számíthatunk. Visszatért a földre 3 űrhajós a nemzetközi űrállomástól, ahol 8 hónapot töltöttek el. A 2 orosz és 1 amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojuz űrhajó a Kazaksz cseppén ért sikeresen földet. Kiderült, hogy az emberek is képesek úgy tájékozódni, mint a denevérek. A visszhang alapú tájékozódást az emberi agy is képes elsajátítani, ráadásul elég gyorsan, mindössze 10 hetes tréning elegendő ahhoz, hogy mind a vak, mind a látó felnőttek megtanulják a szájjal képzett csettintéseken alapuló echolokációt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Kedveseim, megyünk tovább a fontos üzenetekkel, de ne felejtjétek, hogy ti is írhatok nekem, hiszen díjtalan a bekerülés, és igazából úgy gondolom, mégis egy értéket tudunk átadni, hogy másoknak üzenünk azzal, hogy fontos vagy nekem, gondolok rád, és szerintem ez megfizethetetlen. Szóval írjátok meg, hogy kire gondoltatok, és hogy kinek szóljon a következő dal. Kolompár Anita szeretettel küldi a férjének, méghozzá a következő zenét Rolandnak, hogyha lehet, akkor a Színésznő című dalt, mert ez most az egyik kedvencük. Természetesen lehet, hadd szóljam.

0: Rádió Dík.
1: Penas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. Rostes József küldi a jobb barátjának, Tibornak a következő dalt. Kökeny Attilától sok-sok szeretettel, jó szórakozást kívánunk nekik hozzá, és akkor most már hadd szóljon a zene is.

0: Rólunk, neked. Rádió Dík.
1: Horváth Vivien küld a nagymamájának, Erzsikének az Andó Ungro című zenét tőlem. Nagyon köszönöm, hogy választottátok ezt a dalt, és bízom benne, hogy szeretettel hallgatjátok, és már nagyon sokan meghallgattátok a YouTube-on keresztül is. Remélem, hogy a legtöbb bulin rendezvényen is fogunk tudni találkozni.

0: Rádió Dick.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Kedvesaim, lejárt ma a műsoridő, de bízom benne, hogy legközelebbi alkalomattán is felem fogtok tartani. Csumi Daftumet, hát puszilak titeket.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Hogy vagy?
2: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
3: A pered.
2: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vast.
3: Vast.
2: És mivel kettő van...
3: Vasta.
2: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
3: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és amikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vasta.
2: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szígyú, vászlas esze?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi.
0: Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Itt él az egyik legnagyobb összefüggő roma közösség, és a roma nyelv is hivatalos. Ha az észak-macedóniai Szkopjéba látogat az ember, megnézi a belváros monumentális szobrait, sétál a bazár szűk utcáin vagy a Vardar folyó partján, azonban most egy egészen más helyet is felkerestek. Olyat, amelyről nem igazán szerepel az úti könyvek, lapjain semmi, talán nem is vágynak oda. Ez pedig nem más, mint Orizari, vagy ahogy a helyiek nevezik, Sutka. A városrészt általában úgy emlegetik, mint a világ roma fővárosát. A megnevezés nem hivatalos, de van alapja. Ez a világ egyetlen olyan önkormányzata, ahol a roma közösség alkotja a lakosság többségét, és ahol a roma nyelv az Észak-Macedón mellett hivatalos nyelvként is használható. Már az odafelé vezető úton érezték, hogy más világba érkeztek. A turisták szinte teljesen eltűnnek, a helyiek viszont ott nyüzsögnek, a központban lévő monumentális, díszes épületek helyét átveszik az egészen sajátos megjelenésű lakóházak. A legélénkebb része kétségtelenül a főút két oldalát és kicsit magát az utat is elfoglaló piac. Már messziről hallani az árusok hangját, az alkudozást, néhol a hangos zenét. A standokon szinte mindenhol megtalálható a háztartási eszközöktől a menyasszonyi ruhákig, úgy tűnt, szinte mindenki ismer mindenkit. Orizari története egészen az 1960-as évekig meglehetősen hétköznapi volt. A mai Szkopjéhoz tartozó városrész helyén egy apró település állt, amely nevét a környék egykori rizsföldjeiről kapta, a macedónói zár szó ugyanis rizsföldet jelent. A fordulópontot az 1963-as pusztító szkopjai földrengés hozta, amely a város mintegy 80%-át romba döntötte. A katasztrófa előtt a roma közösség többsége az öreg bazár közelében élt. Ezek a városrészek azonban szinte teljesen megsemmisültek. Az újjáépítés nemzetközi összefogás segítette, a várostervezők pedig modern lakónegyedek kialakításába kezdtek. Az újjáépítést tekintették a romák asszimilációjának, valamint a lakosságot érintő munkanélküliség és higiéniai problémák megoldásának egyik módjának. A muszlim roma családok nagy része viszont nem volt hajlandó új épületekben lakni. Végül számukra külön területet jelöltek ki Orizariban, ahol saját elképzeléseik szerint építhettek házakat. Az első lakóépületek között amerikai segítséggel felállított ideiglenes fémbódék is voltak, amelyek közül néhány még évtizedekkel később is állt. Az évek során a városrész fokozatosan csak fejlődött. A család Nyugat-Európában vállalt idénymunkát, az ott megkeresett pénzből pedig egyre nagyobb és korszerűbb házakat építettek. Úgy tűnik, egykor meglehetősen apró telkeket osztottak ki, ahol most felfelé építkeznek a legkülönfélébb, s külső szemlélőként talán statikailag nem a legbiztonságosabb módon. Sok épületen látszik az időnyoma, az infrastruktúra helyenként elmarad a belvárosétor, és a szegénység jelei szembetűnőek. A városrész ma már saját önkormányzattal, polgármesterrel, iskolákkal és intézményekkel működik.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
6: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dickben. Július 27-e, hétfő van, és 20 óra múlt. És a hétfői hűsítőben itt van velem kollégám dr. Suki András is.
7: Köszönöm, Anna, hogy itt lehetek veled. Mindig nagy élmény számomra ez a hétfő, és mindig nagyon várom, ugyanis olyan izgalmas témákat válogatsz össze, ami számomra is egy olyan kicsit felpesdítő, és engem is felpesdít mindig ez a hétfő este, ha lehet így mondani. Mi lesz a mai téma? Mivel készültünk?
6: Na hát, ha eddig izgalmas volt, akkor tényleg a mai az végtelenül izgalmas. Az első résznek a címe az érzékszervek milliárdosai, illat és íz tervezők, mert hogy az illatokat és az ízeket nem csak élvezzük, de ezeket valaki meg is tervezi, képzeld el, Andris.
7: Én már hallottam ilyenekről, és ezek nagyon izgalmas, hogyha ezeket az ember tudatosan tudja használni, akkor valahogy hát ez is egyfajta manipuláció.
6: Bizony,
7: tehát, hogy irányítanak bennünket ezekkel a dolgokkal.
6: Pontosan azért találták ki ezeket a szakmákat.
7: Aha.
6: Illetve a második részben, ami már elég későn fog kezdődni, arról beszélgetünk, hogy az éjszakai élet urai, vagyis akik nappal alszanak és éjszaka dolgoznak, és olyan munkákat fogunk kibeszélni, amik igazán izgalmasak, nem hétköznapiak. Egyet elárulok például, hogy mit történik az állatkertekben és a múzeumokban éjszaka. Például arról is lesz szó. Izgalmasnak találod a mai témákat, Andris?
7: Engem ez a manipulációs rész, ez nagyon érdekel, mert ha az ember tudja egyébként, hogy hogyan lehet másokat manipulálni, akkor nem engedi, vagy próbál legalábbis ellenállni annak, hogy őt magát is manipulálják. Tehát mindenféleképpen jó ezzel tisztában lenni. Az éjszakai műszak pedig, hát én azt hiszem, hogy meg kellene vizsgálni ennek még az egészségügyi részét is.
6: Szóval lesz róla, feltétlenül. Rendben, mindenképpen szóba hozzuk. Egy biztos, hogy minél többet költ egy cég, tehát minél gazdagabb cégről van szó, minél nagyobb a jövedelme, minél ismertebb, minél luxusabb, annál többet költ mindenféle manipulációra. Legyen itt szó a színekről, fényekről, látványról, reklámokról, és ugyanígy az illatokról is.
7: De én nem biztos. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy ez valójában pénzkérdés, hanem igazából csak tényleg egy ilyen szándék. Tehát, hogyha az ember tudatosan épít mondjuk egy üzletet, most lehet ez egy kaszinó, lehet az egy szalon, vagy egy kávézó, bármiről beszélgethetünk, akkor tudatosan választ mondjuk fényeket. Tehát, hogy akkor mondjuk ne neonfények világítsanak, mert egyszerűen azok olyan ingereket váltanak ki az emberekből, ami mondjuk nem biztos, hogy kellemes érzést generál.
6: Andris, figyelj ide, most elmész egy piacra, ahol almát, körtét, csirkét árulnak. Nem látod ezeket a nagy villogó fényeket, mert az embereknek szükségük van, így is úgyis almára, körte, el fognak menni. Tehát azért nézd meg Las Vegas-t.
7: Jó, hát ez valami egészen más. Tehát, hogy
6: tehát ez is egy manipuláció.
7: Sőt, tehát ott nagyon tudatosan kell felépíteni mindent. Az biztos vagyok benne, hogy ott tényleg ezreket, százezreket költenek arra, hogy ha egy picivel megnézik azt, hogy mondjuk tegyük föl, használják mondjuk az egyik illatot, egy A illatot, és akkor mondjuk ott 5%-kal többet költenek az emberek, mert jobban érzik magukat, vagy használnak egy B illatot, ahol 10%-kal többet költenek, miközben ezt az illatot érzik, esetleg játék közben, azért az óriási bevétel különbség lehet.
6: Igen, erre ráéreztél, mert hogy a kaszinókban és a luxus hotelekben egyedi szabadalmazott illatokat permeteznek a levegőbe, és például a Las Vegas-i hoteleknél, mert a kutatások szerint az embereknek így 45%-kal több pénzt van kedvük költeni.
7: 45%?
6: Egy bizonyos illaton.
7: Döbbenet.
6: Ennyire befolyásol minket az illat. Aha. ilyen szinten. Azért ez érdekes.
7: De tehát azért ezt tudja az ember azért, vagy hát sokan hallottunk már erről a kérdésről, de ez a 45% ez tényleg mellbevágó.
6: Igen, mert ha azt mondjuk, hogy elmegy valaki egy pékség mellett, és akkor ott direkt szándékosan rádobnak a tűzhelyre egy fél zacskó vaníliás cukrot, hogy nyomja kifelé ezt a jó vaníliás iratot, és mindenkinek megjön a kedve, hogy egyen kürtös kalácsot, vagy akármit, ugye? Ami lehet, hogy már tegnap előtt le volt sütve, tudod? Ezt megértem, de hogy van olyan illat, ami arra inspirál engem, hogy több pénzt költsek. Ez őrület. Ugye?
7: Nekem az első élményeim a nyugati aluljáróban voltak.
6: Na mesélj.
7: Ugyanis ott volt egy pékség régen, amikor jöttünk föl a metróból, nem tudom mennyire emlékszel rá, és természetesen direkt nem mondjuk a cégnek a nevét, és annyira intenzív illata volt mindig a pékségnek, hogy amikor oda mentem, akkor mindig azon gondolkodtam, hogy nekem be kell mennem, és vennem kell valamit, ennem kell belőle, de hát mindig annyira rohantam, és olyan sor átott, hogy nem volt időm soha bemenni. De tényleg mindig ezen gondolkodtam, hogy hú, de jó ez az illat, és hát nekem ide be kell mennem.
6: De most képzeld, ez annyira érdekes, hogy amikor te vaj illatot érzel egy ilyen üzletben, és az nem biztos, hogy az a termék tartalmaz is vajat, és olyan magas százalékban. Tehát sokszor van egy csalódottság érzés, hogy megveszed, beleharapsz, és mindenféle növényi zsírok vannak benne. Tehát ez a természetes vaj nincs is. De hát akkor hogy hozza az illatot? Hát úgy, hogy van olyan por, mesterséges adalék, amely sütés közben vaj illatot áraszt, képzelted.
7: Na jó, ez már egy kicsit túlzás nekem.
6: Pedig létező igen. dolog.
7: De egyébként az iménti példában is ezt éreztem, hogy olyan finom illatok voltak, és amikor odaadtam és megvettem azt a bizonyos terméket, amit úgy esetleg véltem érezni, akkor egy picit csalódottság volt bennem. Tehát akkor lehet, hogy pontosan ezt éreztem.
6: Pontosan jó, erről van szó.
7: Voltam, tudod?
6: Mert hogy sokkal olcsóbb a vaj illata, mint a vaj, képzeld. Na de vannak még ilyenek, én tudom, hogy neked az autókról, új autókról van valamilyenféle jó kis statisztikád, vagy sztorint.
7: Szerintem ez annyira alapvető kérdés, az új autóillat, hogy az ember tényleg bemegy egy szalomba, és akkor ott tényleg új illata van az autónak.
6: Igen, hát ez minden autós, én nem vagyok autós, de ezt mindig mondják, hogy
7: persze.
6: Úgy új illata volt annak az autónak.
7: Én egyébként régebben rendszeresen vettem ilyen új illat. Tudod, volt ez a, hogy is hívják ezeket a kis valamilyen baum.
6: Nem tudom.
7: Ezek a kis illatosítók, aha. amiket lehetett kapni régebben, és akkor feltetted az autóba, és akkor új illat volt az
6: igen,
7: autóban.
6: Igen.
7: Tehát, hogy tehát elképesztő, tehát hogy milyen hatással van az emberre. Egyébként ez tényleg csak egy illúzió, és az új autószag valójában a mérgező műanyagok és ragasztók párolgása.
6: Igen, amikor kinyitod először, és új, ez nem az új bútor, meg az új szőnyeg, nem?
7: Igen. Tehát, hogy ez valahogy olyan furcsa érzést generál az emberben. De hát, hogyha ez okozza az új élményt, illetve igen. ezt a fajta tudatalattit módosítja, illetve hatással van rá, hát akkor erre van szükségünk.
6: Na, de a vásárlók annyira szeretik ezt az új autóillatot, ugye, hogy ezt mesterségesen túl generálják, képzeld el. Szóval azt csinálják, hogyha ez az új autó illat ennyire bejön a vevőnek, akkor ezt felturbózzák ezt az illatot. Tehát nem arról van szó, hogy tényleg azt érzed csak, hogy ott milyen illata van az új ülésnek, vagy a különböző műanyag alkotrészeknek, hanem még betolják ezt az illatot az autóba.
7: A mérgező műanyag illatot, vagy ragasztószagot.
6: Simán betolják, ez milyen érdekes.
7: Döbbenet. De hát úgy látszik, erre van igényük az embereknek, és meg kell, hogy mondjam, őszintén én is ezek közé tartozom időnként.
6: Hogy kell az az
7: kell illat. Ez az új autóillat.
6: Meg gondolj csak a cipő, hogy amikor megszaggolod a bőrcipőt, akkor mindjárt gondolod, hogy ez jobb, minőségibb, jobban akarod megvenni.
7: Igen. Na jó, de ez tényleg kényes kérdés, ugyanis, hogyha veszel valami olyan rossz anyagból készült cipőt, aminek utána ilyen nagyon műanyag illata van, hát akkor az rettenetes egy.
6: Igen, itt van jelentősége.
7: Azért az van.
6: Valóban.
7: Számít.
6: Egyébként vannak olyan szituációk, amiből tudod, aminél nagyon fontos nálad az illat. Miről tudod?
7: Hát Meg kell, hogy mondjam egyébként neked, hogy én is próbálkoztam ilyesmivel, hiszen azért a tanítás művészete azért az valójában egyfajta manipulációról szól. Amikor a piciket manipuláljuk, és próbáljuk rávenni őket arra, hogy gyakoroljanak, vagy csináljon meg bizonyos feladatokat. És én is kísérleteztem egyébként ilyenekkel, hogy bevittem bizonyos illatokat az órára, az zongora órára. És nagyon szerették. Tehát lehet, hogy tényleg volt valamiféle hatással rájuk, de végül is aztán a kísérletet nem végeztem el olyan szempontból, hogy nem volt mérés, meg minden, ami ilyenkor szükséges, de egyébként nagyon élvezték, és én is élveztem, nekem is jobb volt tőle a hangulatom. Tehát azért mégiscsak hatással van ránk, még a picikre is ez a dolog. És persze nem biztos, hogy ez egy rossz fajta manipuláció. Tehát azért beszéljünk erről is, hogy a manipuláció az nem biztos, hogy egy rossz dolog. Hanem egyszerűen, tehát ilyen tekintetben például ez egy teljesen jó dolog is lehet. Hiszen hogyha ez jó a gyereknek, jó a tanárnak, jó az eredményeknek, jó az iskolának, akkor ez egy pozitív dolog.
6: Ez így van, hát olyannyira tudjuk használni az illatokat, hogy saját idegrendszerünket le tudjuk nyugtatni egy-egy illattal. Nem véletlen vannak ezek a terápiás illatgyertyák.
7: Egyébként én otthon is mindig használok ilyeneket. Tehát, hogy az illatgyertyákat, ahogy mondtad, azokat rendszeresen, de ilyen olajokat, tudod? Tehát, hogy esténként így picit párologtatunk, eukaliptus vagy szantálfa, nagyon szeretem ezeket.
6: Ezek a illatok bejönnek.
7: Ezek a kedvenceim.
6: Képzeld, van egy olyan illat, a múltkor voltam egy kiárusításon, és mindenféle olyan dolgot vettem, amire nincs szükségem természetesen, mert hogy 1 kiló sminktermék volt 2000 forint. Tehát azt jelenti, hogy egy szemceruza volt 20 forint, ami egyébként nem tudom, 3000. Tehát igen, azt is igen. Megvettük, hogy fekete rúzs, vagy valamire nincs is szükségünk. És ebben a nagy pakolánszásban bepakoltam egy flakonban, olyan szép, rajzos volt, színes volt, mondom, biztos jó lesz ez valamire. Aztán megnéztem természetesen utána a neten, hogy mit vettem. És egy olyan terméket vettem, ami kölni víz, már ez szimpatikus volt, mert már kölnit nem nagyon kapunk, de ilyen fél literes műanyag flakonba volt, tehát nem üvegbe, ez furcsa volt nekem, és ez a kölni, ez spirituális folyadék volt. Mondom, ez meg mit jelent? És ez azt jelentette, hogy ezzel lehet felmosni, lehet használni kölniként is, vagy fürödni benne, tehát bármire lehet használni, nem irritálja a bőrt, nem, de hogy ez tisztítja otthon így a hát így a spirituális tért. Tehát ez volt a lényeg. Hát sokáig így kerülgettem, meg mondtam, hogy hát ez mi lehet vajon. De aztán egyszer tényleg úgy adódott, hogy mondta a lányom, hogy na most mivel mossunk fel? Mondom, most mossunk fel ezzel a spiritcuccal. És biztos van ebben ennek valami pszichológiája, de tényleg utána nagyon nyugalom árasztott el minket.
7: Hát hogy ne?
6: Valami olyan illata volt, de nem volt parfüm, nem volt mosószer, tehát egyik kategóriába se sorolnám, egy ilyen köztes, és tényleg valami finom lágy kölni vízhez hasonlított, és valahogy tényleg utána nyugodtak lettünk. Na most, hogy rábeszéltük magunkat erre, vagy valóban hozta ezt a hatást, ezt így már utólag nem tudom, de valóban az illatok nagy hatással vannak.
7: Hogyne.
6: Én is nekünk, ezt gondolom.
7: Nekünk például van kedvencünk ebből a tekintetből, hogy mivel mossunk fel, tudod? És ilyen orgona illatú.
6: Te orgona?
7: Én az orgonát nagyon Fáti szeretem, és lila, tehát hogy ez egy ilyen igen, a szín is egyébként nagy hatással van ránk. Tehát, hogy valójában jobb, mint hogyha hipóval mosnánk fel. Lehet, hogy nem lesz olyan tiszta.
6: De, igen, de van, akinek meg érzelmileg ahhoz kötődik a hipóil, és akkor érzi azt, hogy kitakarított. Aha, ez milyen érdekes.
7: Aha, a kórházszag mondjuk, ugye?
6: Igen.
7: Tehát, hogy ennek is van egy ilyen tipikus berögző dolga, hogy akkor a kórházszag.
6: De milyen érdekes. Képzeld, de bárhova költöztem életembe, vagy felújítottunk fürdőszobát, egyszerűen nem vagyok hajlandó fehér csempé, tehát ahol fehér csempe van, de nem vagyok hajlandó bemenni.
7: Kórház ez
6: olyan rossz kórház élményeim vannak, hogy többször műtöttek, mindenféle, a mandulámat kivették, a vakbelemet, stb. és már nem bírt, tehát ahol fehér csempe van, jó, hát nyilván, hogyha most valahol vagyok, és kezet kell mosnom, vagy mosdóba menni, elmegyek, de az, hogy én életmódszerűen éljek valahol, ahol kórházra emlékeztet a mosdó, az engem nagyon frusztrál, és tudom, hogy másnak azt az érzést adja, hogy tisztaság, meg lehet le lehet tisztítani, meg hípoz, és akkor milyen, nekem nem, én szorongok, képzeld el a fehér csempében, milyen érdekes, és olyan is a fürdőszobám, hogy inkább szoba érzésed van a fürdőszobában, tehát szándékosan olyanra csináltuk a csempét, a falakat, a színeket, hogy nincs fürdőszoba érzésed, mert hogy így tud minket egy élmény frusztrálni, vagy akár emelni, akár boldoggá tenni.
7: Tehát tulajdonképpen az illatok mellett a színek is ugyanolyan hatással vannak
6: van.
7: Ránk. Tehát ahogy mondod, ez a fehér egyébként bennem is ezt indítja el, ugyanúgy, mint benned. Úgyhogy nagyon-nagyon fontosak, hogy milyenek a színek. De akár csak, ahogy már említettük, ha a világításra gondolunk. Nem mindegy, hogy most az a 2700 Kelvin színhőmérsékletű sárgás fény világít éjszaka a nappalinkban, vagy a hálószobánkban, vagy ez a 4000 Kelvines, ugye? Tehát, hogy nem mindegy, milyen a fehérnek a színhőmérséklete.
6: A színhőmérséklet. Hát nagyon olyannyira, hogy képzeld, véletlenül az egyik lámpánkba hideg fényt vettem.
7: Aha.
6: És hát nem engedik felkapcsolni. Tehát mondom, hogy ezt is kapcsolják már fel, hogy és meg nem érdekli őket a sötétbe botorkálnak, de nem engedik felkapcsolni, mert egyszerűen fáznak ettől a fénytől, úgyhogy most ki kell majd csavarnom, és akkor elvinnem, mert nem ismerem, most már olyan furcsa körték vannak, nem azt mondom, hogy kérek egy villanykörtét, aztán adnak egy és akkor, hogy kérek ugyanebből meleg fény. Szerinted egyébként a hideg fény az hova? Hova való? Miért jó az?
7: Hát nyilván irodába szokták használni ezeket a hideg fényeket, hogy az ember éven jobban tudjon koncentrálni.
6: Igen?
7: Igen. Habár itt a rádiódikben egyébként ez inkább ilyen sárgás vagy nappali fénynek tűnik, igen, tehát nálunk azért egy kicsit úgy látom, hogy más, de mondjuk egy nagy irodában tipikusan ezeket szokták használni.
6: És ez, hogy az ember szorong, meg fázik tőle, ez normális? Szerinted a hideg fénytől?
7: Fázni nem hiszem, hogy fázunk
6: én
7: tőle.
6: Én fázok.
7: Ti tényleg?
6: Igen, azt érzem, hogy hűvösebb lett a szobám. Érdekes ez. De mindenképpen kényelmetlenül érzem magam ott, ahol hideg fény van.
7: De volt ennek egyébként divatja még a 90-es évek, 2000-es években is, amikor az autóknak a fényszórója minél hidegebb legyen, ez a neonos...
6: Téged zavart ez?
7: Nem, sőt, nagyon tetszett.
6: Tényleg?
7: Tehát, hogy éjszaka, amikor világít az autó, akkor ne sárgás fénnyel világítson, mert az pihentető.
6: Igen.
7: Vezetés közben nem akarok pihenni. Szeretnék koncentrálni.
6: Értem.
7: Tudod? Tehát, hogy szerintem ezek nagyon-nagyon fontosak. Egyébként visszatérve az illatokra, nekem nagyon fontos volt még a 10-20 éves koromban például, hogy mindig ugyanazt az illatot használtam. Amit természetesen most nem árulok el, hogy mi az.
6: Meg amit már nem lehet kapni.
7: Lehet kapni, pont
6: na,
7: azért nem mondom.
6: Van.
7: De hogy egyébként személyekhez is köthetőek ezek az illatok. Tehát nekem mondjuk emlékszem, apukámnak is volt egy kedvence, és mindig azt használta, amikor ment muzsikálni, mindig beparfümözte magát, meg ez talán egy generációs kérdés is volt, hiszen akkoriban azért nagyon szerették sokan a borostyán színű átzárót. Nem tudom, mennyire emlékszel rá.
6: Nálunk Brut 33 volt. Kimondom, mert már nem gyártják a környét. Nálunk Brut volt. Aha. Nekünk az a szívszorító illatunk.
7: Hát ez
6: Brut.
7: Ez
6: mi volt átzáró?
7: Hát borostyán színű átzáró.
6: Nem ismerem. Aha. Nem tudom. Nem
7: és ezek úgy köthetőek emberekhez, személyekhez, igaz? Tehát, hogy ismerjük valakinek az illatát, mert azt a parfümöt használja rendszeresen. Én is ilyen voltam, én is egy ilyen gyümölcsösebb illatot kedveltem régen, és mindig azt használtam. És nem akartam tőle eltérni, mert ez volt az én személyiségemnek a része. Neked volt ilyened egyébként?
6: Igen, ez így van. Nagyon sok jó parfüm van, amit szeretek, és elismerem, hogy nagyon elegáns, én azt szeretem, ami picit maszkulin illat, tehát nem ez a nagyon édes. És azt is elismerem, hogy az édes illatokban is van nagyon különleges, nagyon finom, de én csak citrus illatot tudok elviselni. Úgyhogy tényleg, aminek már citromhéj, vagy limehéj, mandarin illata van, nekem az pont elég, és én gondolkodtam azon, hogy miért van ez, egyébként elég egyetlen rossz szemlék. Tehát elég az, hogyha mondjuk, nem, most mondok egy példát, mondjuk gyerekkorodban van egy rossz délutánod, ültél a kertbe, és akkor ott mondjuk liliomok voltak, és annak egy jó édes illata van, és akármi rosszért eltört a kedvenc játékod, vagy akármi, tehát érzelmileg egy negatív dolog történt veled, amikor az az illat jött. Utána, amíg élsz, megérzed azt az illatot. Hiába mondod, hogy ez egy jó illat, ezt szeretem, valahol ott a mélyen ott lesz az a negatív érzelmi hatás, és onnantól nem fogod kedvelni. Én gyanítom, hogy nekem a mandarin, az apukám, amikor mindig hazajött külföldre, és hozott mandarint, itt nem nagyon lehetett kapni. És szerintem ez a mandarin, meg ez a citrusos illat, vagy az, amikor betegek voltunk gyerekkorunkban, és akkor anyukám már hozta a citromos teát, és egyébként, amit kifacsart citromot, én azt mindig elkértem, jaj, ugye citromnyál már működik is, és mindig
7: Pavlovi reflex.
6: Így van, és mindig kiettem bőle a húsát ennek a citromnak. És ez nekem az a gondoskodás, ez a citrom illattal összekötődött. És elképzelhető, hogy azért keresem ezeket a parfümöket, amiben például citrus illat van. Szóval nagyon fontosak az illatok az életünkben.
7: De ez egyébként természetes, hogy ezek hatással vannak rá. Itt van például a reflex, amiről beszélgettünk, ez a pavlovi reflex. Ugye, amikor beszélgettünk mondjuk egy citrom illatról, és akkor tényleg összefolyik az ember szájában a nyál, hogy hiszen azt érzi, hogy valami savanyú. Tehát, hogy mennyire hihetetlenül tudnak hatni ránk ezek az illatok, ezek a színek, vagy például hangok. Éppen a minap olvastam, hogy például egy bizonyos hangnak a hosszan kitartott mondjuk zümmögése, például azt mondom, hogy vagy ugyebár, amit szoktak meditációkor is egyébként mondani, hogy ez a rezgés valamiféle olyan hatással van a vágus idegre, ami ugyebár megnyugtatja az embert, és lecsökkenti a pulzus számot.
6: Ha te magad csinálod.
7: Igen, magamnak. Igen. Hát mert akkor az átveszi a rezgést a torokból az idegrendszer, tehát, hogy valamilyen úton módon most ezt nem akarom kifejteni, de...
6: Szoktuk azt kisgyerekeknél látni, hogy van nekik ez a kis ismétlő játékuk, ez a az önringatásuk, és abban is adnak ki hangot. Hát ugye a gyerekek azért tudják ezt ösztönből, hogy mi nekik a jó, gondolom. Egyébként hát be van bizonyítva nagyon sokféleképpen. Egyrészt a víz szokták különböző rezgések mellé tenni, hogy megváltozik a molekula rendszerük, vagy átrendeződik, illetve van ez a nagyon látványos, amikor egy fém lapra homokot szórnak, különböző hangokra, különböző mintázatot, szerintem az már egy kicsit para, nem?
7: Amikor nagyon izgalmas.
6: Ott rájössz arra, hogy tényleg van itt valami, amit mi nem értünk, vagy nem akarjuk elfogadni.
7: Hát most csak nem látjuk, tehát azért, mert nem látjuk, meg nem feltétlenül tapinthatunk meg mindent, attól az még létezik. Tehát
6: így van.
7: Tudjuk, hogy van áram is a konnektorban, mégsem nyúlunk be.
6: Isten őriz. és hogy bennünk is ugyanígy átrendeződhetnek a folyadékok, a sejtek, bizonyos hangok, zenék hatására, ugye? Milyen érdekes ez?
7: Biztos vagyok benne, hogy a Mozart effekt is valami hasonló hatás miatt érvényesülhet. Ugyebár amikor Mozartot hallgat az ember, akkor ott is olyan harmóniák, olyan harmóniai kapcsolatok, dallamok jönnek elő, amik nyugtatják általában az embereket, vagy éppen a kisbabákat, akikre ez nagy hatással van.
6: Egyébként az illatokhoz visszatérve, olyannyira tudják manipulálni az emberek véleményét az illatok, hogy vannak olyan illatszakértők, akik parfümőr nevet kaptak, akik a világ legdrágább orrainak vannak kikiáltva. Mesélsz nekünk erről egy picit, Andris?
7: Igen, erről már én is olvastam. hogy vannak olyan városok, ahol kifejezett képzések vannak erre, ahol mondjuk a diákoknak 3000 különböző alapanyagot kell vakon felismerniük, és hát az nem semmi egyébként.
6: 3000?
7: Tehát nem tudom, hogy mennyit lennék képes felismerni, de hát azért ez nem semmi, aki 3000 illatot fel tud ismerni.
6: De itt azt írják, hogy alig 500 ilyen parfüm
7: szakértő van.
6: A világon.
7: Igen.
6: Hát gondolom nem a nagy divatházak meg használják őket a különböző parfümök előállítására, keverésére. Láttad esetleg a Parfüm című filmet?
7: Most így nem rémlik.
6: Akkor jaj, de jó, tudok neked ajánlani. Tehát, hogyha valaki az illatokkal kapcsolatban szeretne látni egy kiváló, remek, csodálatos filmet, ez a Parfüm című film, ami egyébként nagyon furcsa lesz, egy gyilkosnak az élettörténete. De nem kell arra gondolni, hogy valamiféle thrillerről van szó. Ez egy keserédes az egész film. Először is fantasztikus, csodálatos, operatőri, rendezői, színészi munka, például Dustin Hoffman is benne van a filmben, és kifejezetten az illatokról szól, egy megszállott illatgyűjtőről. Ajánlom neked egyébként, Andris, a filmet, mert tényleg nagyon jó film. Ha lesz alkalmad, egyszer nézd meg. Szóval 500 elismert orvan, úgymond a világon, akikre rábíznak. Itt azért milliárdos üzletágról van szó a parfümöknél, hogy kijöjjön egy-egy új illat, mert hát azt le kell gyártani, azt be kell reklámozni, azt meg kell terveztetni, és kire bízne az ember azt, hogy összeállít egy illatot, ha nem akiben tényleg 100%-ig biztos. Tehát itt nem arról van szó, hogy majd melyik öblítőt veszed le, és akkor nem tudom, abban a hónapban olyan illatúak a ruháid, hanem itt rengeteg pénzt tolnak bele egy-egy új illat gyártásába, illetve elkészítésébe. És hogy az, akire rábízzuk azt, hogy jó, melyik lesz a következő szezon menő illata, hát az egy specialista ebben a témában, bizonyosan.
7: De egyébként, ahogy említetted az öblítőket, ott is nagyon fontos, hogy milyen illata van, és ezeket tesztelik, hogy akkor megnézik 100 emberen, hogy akkor mennyire tetszik nekik ennek az új öblítőnek az illata, hiszen hogyha nem tetszene, akkor az óriási bukás lenne. Tehát ezeket mindig nagyon aprólékosan leszokták tesztelni.
6: Te felismered otthon az öblítő, mint tudom, elutazol, valahol kiveszed a bőrszemet, ez a mi illatunk. Te megismered?
7: Igen. Bár megmondom neked őszintén, hogy a Covid óta azért nem ugyanolyan az orrom, az kétségtelen, tehát hogy az rátett. Ott valami történt, tudod? És mindenféle trükkel próbálom ezt visszahozni, hogy olyan legyen, mint régen, de valahogy annyira azért nem sikerül, de időnként szagolgatok például a kávéillatot, hiszen hogyha bemész a parfümériába, ott is megszagolsz egy illatot, és utána nem árt, hogyha egy picit beleszagolsz a kávéillatába is, hogy egy kicsit semlegesítse az előző illatot. Igen. És akkor utána mehetsz tovább. Tehát, hogy ilyen kis trükkökkel lehet esetleg manipulálni magunkat. Egyébként hadd meséljek neked néhány illatot, ami egészen meghökkentő számomra, amit így találtam. Eső utáni föld illata.
6: Ez parfüm?
7: Ez egy parfüm.
6: Nekem nagyon tetszik.
7: Nagyon különleges illata van, és azt nagyon szeretem egyébként én is, és hát ebből csináltak egy parfümöt. Vagy például kis cica bundája. Na most nagy kérdés, hogy ez az ázott bunda, vagy a száraz bunda.
6: Nem ismerném, nem meg minden. Nem vagyok nagy macskás.
7: Úgyhogy szerintem a nedves bundát azt jobban fölismeri az ember, de jobb, kis cica bundája. Aztán van ilyen, hogy elhasznált papírpénz.
6: Jaj, de jó.
7: Papírpénz.
6: Annak
7: illat.
6: Tényleg van.
7: Bizony van.
6: Amúgy ezek az újaknak már nem olyan, de mondjuk arra gondolok, hogy emlékszem, hogy volt ez a bordó színű százas.
7: Igen, van? Meg a 20-as nem is annyira, de tényleg a 100-as. Igen.
6: Az rongyá. Volt használva. De jó, hogy ilyen van. Én mondok bizart, van olyan, hogy autóban esett. Komolyan. És ilyen fémes, olajas, bizony, van ilyen illat, képzeld el.
7: Döbbenet. De egyébként, tehát tényleg az ízeknél is egyébként hihetetlen dolgokat talál az ember. Tehát, hogyha nem tudom, mennyire szereted ezeket a rágcsákat.
6: Én nagyon.
7: Kis chipseket, ilyen nagyon. Különböző sznekeket, egyébként abszolút. Természetesen is. Most ott aztán tényleg van mindenféle illat, meg, illetve bocsánat, íz. Hiszen nagyjából ugyanarról a témakörről beszélgetünk, hiszen valahol az íz és, a, és az illat is nagyon-nagyon közel áll egymáshoz, összefüggenek, hiszen majdnem ugyanazon a területen érezzük ezeket a dolgokat, és például a csirke ízű chips.
6: Igen.
7: Vagy például a füst illat. Egyébként hallottad már, hogy hogyan csinálják ezeket a füstös
6: nem.
7: dolgokat? Tehát, hogy például a boltban kapható füstölt áruk többsége tudjuk, sosem látott valódi fát. Valódi kemény fa füstjét vizen vezetik át. Kondenzálják, megszűrik a káros kátránytól, majd ezt a folyékony füstöt permetezik vagy fecskendezik a húsra.
6: Hogy vízben tárolják a füst illatot.
7: De döbbenet, ugye?
6: Az.
7: Tehát, hogy mik vannak.
6: Befőtt lesz. Füst befőtt. Te engem egyébként nagyon érdekelnek még az ízek, szerintem beszéljünk róla, de menjünk el most már egy picit muzsikálni, de előtte meg megkérdezem, tehát, hogy mi volt a legmeglepőbb számodra ebben az illatos témakörben?
7: Én foglalkoztam ezzel a kérdéssel már régebben is, meg engem ezek nagyon érdekeltek, úgyhogy újdonságok azért nagyon nem voltak.
6: Nekem de... az új autó illat.
7: Én ezt próbálgattam régebben, úgyhogy... De tudjunk róla, tudnunk kell ezekről a kérdésekről, mert különben, hogyha ha az ember ennek a tudásnak a birtokában van, akkor esetleg... azt is tudhatjuk, hogy hogyan próbálnak bennünket manipulálni, és esetleg hogyan próbálnak mondjuk rávenni arra, hogy még több chipset együnk például.
6: Vagy még többet költsünk a kaszinóban. Ha van ilyen élményük, írják meg nekünk a 06303030-100-as telefonszámra, mi elmegyünk muzsikálni, és 21 órakor érkezünk vissza, maradjanak velünk.

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Országos betegbiztonsági rendszer kialakítását kezdeményezi az egészségügyi miniszter. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli Hév. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Országos betegbiztonsági rendszer kialakítását kezdeményezi Hegedűs Zsolt a pécsi sürgősségi klinikán történt bántalmazás kapcsán, hogy a legsúlyosabb esetekből származó tanulságok minden kórházba eljussanak. A napokban nyilvánosságra került, négy ápoló a detoxikálóban többször is ájultra vert egy részeg férfit a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjában. Az egészségügyi miniszter szerint az egészségügyi dolgozók döntő többsége becsülettel végzi a munkáját, és nekik is érdekük, hogy a szabályszegéseket időben felismerjék, ne lehessen eltitkolni azokat, és néhány ember elfogadhatatlan magatartása ne ássa alá az egész szakma becsületét. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli Hév, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, Aráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a Hév végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárcavezető. Tudományos testületet hoz létre az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium a Jéger jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. Bóna Szabolcs miniszter felkérte az Agrárgazdasági Kamarát, hogy mérje fel a magyar gazdatársadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. A tárcavezető fogadta a civil szakértőket csoportját, akik meteorológiai vállalkozói, gazdálkodói és jogi szempontból fogalmazták meg érveiket a Jéger működés ellen, és a rendszer leállítását kezdeményezték. Néhány év alatt szinte az egész országban elterjedt a dióburok fúrólégy. A szakmai tapasztalatok szerint a sikeres védekezés kulcsa a rajzás pontos követése. A kártevő ellen akkor lehet a legeredményesebben fellépni, amikor a frissen kikelt legyek még táplálkoznak, de a peterakás nem kezdődött meg. A szakemberek szerint akkor lehet igazán eredményes a védekezés, ha egy utcában vagy település részen több kert tulajdonos egyszerre lép fel a kártevő ellen. Ahol erre nincs lehetőség, ott is érdemes rendszeresen összegyűjteni és megsemmisíteni a lehullott, megfeketedett diókat. Ezzel ugyanis csökkenthető a következő évi fertőzés veszélye. Mintha csak egy szuperhős filmből lépett volna elő, úgy sietett egy járókelő segítségére egy pókember jelmet viselő férfi. Egy Jonesboro-i forgalmi kamera egészen filmszerű pillanatot rögzített július 21-én. Egy kerekes széket használó ember a széles kereszteződés túloldala felé haladt, amikor a piros lámpánál várakozó autóból kiszállt egy pókembernek öltözött férfi. Oda sietett hozzá, segített elérni a járdát, majd visszafutott a kocsijához, mielőtt a forgalom újra megindult volna.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Annát és Dr. Suki Andrást, hallják a hétfői hűsítőbe. 21 óra múlt, és megígértük, hogy visszatérünk még egy picit az ízekhez, mert hogy az ízeknek hatása van az érzelmeinkre. De pontosan hogyan is, Andris?
4: Biztos tudod te is, hogy az ízek és az érzelmek kapcsolata hát két irányú abból a szempontból, hogy az elfogyasztott étel íze módosíthatja a pillanatnyi érzelmi állapotunkat.
3: Igen.
4: Ugyanakkor a hangulatunk is megváltoztatja, mennyire édesnek vagy savanyúnak, illetve kellemesnek érzünk valamit.
3: Igen, ebben biztos vagyok.
4: Ez így van, tehát a hatás általában egyébként csak finom, nyilván, hát a rövid ideig tartó, nem arról van szó, hogy egyetlen íz önmagában tartós boldogságot, vagy éppen szomorúságot okozna. Na, de hát tudjuk, hogy vannak olyan ízek, hogy például az ember szomorú, akkor édesre vágyik, és akkor jön egy kis jégkrém, igaz?
3: Igen, igen, így van, meg a csokoládé.
4: Vagy hát csokoládé.
3: Hát az jellegzet, és egyébként az édes általában pozitív érzelmeket, örömöt, biztonságérzetet, és a szeretet jut érzését kelti bennünk. Míg a keserű a veszéllyel és a mérgező anyagokkal kapcsolódik össze, ezért gyakran vált ki undort vagy félelmet. Na és itt van a savanyú íz, amely közömbösséghez, a sivársághoz való vagy szintén az undorhoz kötődik. Én nem tudom, mert savanyúról nem ez jut eszembe. A savanyú ízről.
4: Igen, de most gondoljunk csak bele, hogy ez mennyire fontos kérdés, hogy ezeket az emberi érezze ezeket az ízeket, mert hogyha van egy romlott étel, vagy volt valami romlott étel esetleg az őskorban, amikor jött az ősember, és azt érezte, hogy most megkóstolt egy új növényt mondjuk, és azt érezte, hogy ez keserű, ez nem jó étel. Lehet, hogy mérgező.
3: Pontosan ott találhatóak, igen, a mérgek, ahol a keserű íz dominál. Igen, meg szoktuk azt mondani egy ember, hogy olyan savanyú vagy.
4: Igen, tényleg.
3: De a sósat is említsük meg. Az ételhez szükséges eszenciát adja, az élet sava borsaként a lét értelméhez kapcsolódik. Egyébként a só nagyon megosztó, mert egy időben arról beszéltek, hogy ne együnk sós ételeket, mert hogy a magas vérnyomás, stb. És hogy nem jó. Aztán képzeld el, hallottam egy ilyen előadást egy professzortól, aki pontosan a vesével kapcsolatos, tehát az neki a szakterülete. Ő meg pontosan azt mondta, hogyha nem megfelelő mennyiségű sót juttatunk a szervezetünkbe, akkor a vesénk kínlódik. Mert hogy bizonyos mennyiségű sónak igenis át kell jutnia az emberi testen, és hogy ezek ilyen divat hullámok, hogy a só nélküli étkezés pedig, hogy nagyon is fontos a só a testünknek. Meg hát megmondom az igazat, alig van olyan íz, amit a só ne emel neki, ugye?
4: Szükségünk van ezekre nyilván, tehát tényleg, ahogy ezeket mondtuk, hogy ezek divat hullámok, hogy ne együnk zsírt, mert az nem jó, aztán kiderül, hogy mégiscsak szükség van a zsírra, és valójában a napraforgó olaj nem jó, mert szóval mindig van valami, amire rájövünk, hogy hát ez mégse jó, de szóval...
3: De olyan jó, hogy ezt említett, képzeld el, hogy az elmúlt hónapban egyetlen étolajat vettem, azt is nem is tudom, mit akart valaki otthon enni, amit neki csak azzal jó, de egyébként vajjal, sertés és libazsírral.
4: Igen, most megint visszatértünk. Visszatértünk, igen. Tehát divat hullámok valóban.
3: Igen. És én jól érzem attól magam egyébként, hogy zsírral főzök, meg vajjal. Igyekszem nem használni az étolajat, és én kedvező hatásúnak látom egyébként ezt így a konyhámban. Te milyen zsíradékokat használsz egyébként?
4: Vegyesen, tehát mi is kezdünk visszatérni ezekre a kacsazsír, meg libazsír, meg sertészsír, tehát ezeket is használjuk, de azért ott van, jelen van erősen még a...
3: Még az étolaj.
4: A növényi olajnak az a része, ahol mondjuk ilyen olívaolaj, meg hasonló dolgok. De én egyébként nagyon szeretem a tökmagolajat. Tehát időnként tökmagolajon készítem a rántottát.
3: Ú, de jó, hát vajon se rossz.
4: Sőt, kétségtelen, igen. Ezek nem mindig olcsó dolgok, de egyébként ezekre azért szükségünk van. Tehát, hogy bizonyos egészségügyi jó hatásai ezeknek azért vannak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ne használjunk mindig egyfélét, hanem ezt is, azt is, az a legbiztosabb.
3: Illetve ha azt érezzük, hogy valami nem jó nekünk, akkor ne foglalkozunk a divattal, és használjuk azt, ami jó nekünk. Mm-hmm. Például képzeld el, én hát szerintem olyan 30 éve nem vettem margarint, mert én csak vajat vagyok hajlandó használni, tehát én a gyerekeimnek soha nem kentem ezt a divatos margarinos kenyeret, tudom, hogy lecsúszik a késő. Ezek a szendvics margarin, én nem. És süteménybe se használok csak vajat, illetve a tésztának az állagát kell ugye zsírosítani, akkor vagy zsírt használok bele, vagy vajat. Tehát én margarint abszolút nem, én nem is egy tortát sem készítek egyébként ilyen zsírodok, és ha már torta, nekem eszembe jutott valaki, akinek holnap lesz, képzeld, a születésnapja.
4: Na, mesélj!
3: És hogy mi nagyon szeretjük felköszönteni itt a Roma Szalonban azokat a művészeket, illetve vendégeket, akár pedagógusokat, akik nálunk jártak, és szeretnénk őket megörvendeztetni, és holnap egy nagyon híres prémásnak lesz a születésnapja, aki egyébként nagyon fiatalon megnyerte egy televíziós vonópárbajt. Tudod-e, hogy kire gondolok?
4: Igen, a híres vonópárbaj. 1984, ha így jól van. Emlékszem, ugye? Illetve emlékezni nem emlékszem rá, mert akkor 3 éves voltam mindössze.
3: Én még oda tapadtam. Igen, én még oda tapadtam a képernyőhöz, és emlékszem, hogy végig izgultuk ezt a vonópárbajt. De akkor mondjuk, hogy kiről van szó.
4: Puka Károly.
3: Hát egy vele készült beszélgetést hallgathatunk most meg, és nagyon sok boldog születésnapot kívánunk neki.
4: Boldog születésnapot!

0: Szapát hívtum enge!
1: 100.3 rádiódik.
2: Ha felmerül a neved, nekem mindig az 1984-es Prímás verseny jut eszembe, hiszen én akkor láttalak először a tévében, habár akkor még nagyon fiatal voltam, de azért sokszor néztem később vissza ezeket a felvételeket. Számodra mit jelentett az 1984-es Prímás verseny?
3: Még annyit hozzátennék, hogy nem csak te voltál fiatal, én is fiatal voltam. Ez édes tova 40 évvel ezelőtt volt. Mivel abban az időben nagyon-nagyon közkedvelt volt ez a fajta zene, amit mi játszunk, a cigány zene és a magyar zene, ugye el voltunk foglalva, de ettől függetlenül nagyon-nagyon nagy kiugrás jelentett, hogy mivel megismert Magyarország, hát előtte, illetve eközben én a Rajkó zenekarnak voltam a tagja, ahol kisgyerekként felvételiztem 10 évesen. És ez a bizonyos vonópárbaj, amiről beszélgetünk most, ez a katona időm alatt volt. Tehát bevonultam katonának, és az idő alatt készültem föl erre a versenyre, ami nagyon sok, nagyon tehetséges fiatal cigány primás között zajlott.
2: Igen, egy ilyen versenyre készülni kell természetesen hónapokat, de valójában az ember nem hónapokat készül rá, hanem éveket, évtizedeket. Tehát ott összpontosul mindaz, amit az életében megtanulta az ember, az zenész.
3: Pontosan így van. Ugye azt mondani sem kell, illetve mondom, hogy a Rajkó zenekarban való tevékenységünk az arról szólt, hogy reggel 8 órától délután 6 óráig a hangszerekezünkbe volt. Tehát ez ennél nagyobb felkészülés szerintem nem létezik, illetve többet nem tudtunk gyakorolni, nem tudtunk praktizálni. Úgyhogy végeredményben ez nem volt egy nagyon megerőltető, nehéz feladat számunkra. Azért mondom többes számba, mert ugye többen jelentkeztünk erre a bizonyos vonópárbajra. Több Rajkó zenekari tag, aki abban az időben velem volt együtt az együttesben.
2: Hát akkoriban én azt hiszem, hogy a Rajkó zenekar volt az egyetlen, vagy hát a legkiemelkedőbb, ahol a cigányzenét tanulhatták a gyerekek.
3: Magyarországon jelenleg is játszó, muzsikáló, praktizáló zenészek szerintem több mint 85%-a Rajkó zenekarban nevelkedett.
2: Mennyire volt gyakori a vonópárbaj, vagy ezek a típusú versenyek akkoriban, akár a magyar televízióban?
3: Tudomásom szerint az volt az első vonópárbaj ebben a században. Én többről nem tudok. Ezt követően csináltak még 2-3 vonópárbaj nevezetű hasonló volumenű versenyt.
2: Akkoriban, vagy ezek később voltak?
3: Azok később voltak. Milyen az 84-ben volt, utána jó pár évvel később csináltak még, jó tudomásom szerint 3-at.
2: Igen. Akkor azért egészen más volt a népszerűsége a cigány zenének, tehát erre igazi igény volt.
3: Hát sajnos ez igaz, amit most te mondasz. Azt veszem észre, hogy egyre kevésbé van a cigányzenére úgymond szükség, miközben ez nem teljesen így van, illetve nem így kellene, hogy legyen. Igen, a mai fiatalok nem ezen nőnek fel, mint a mi korosztályunkban.
2: Erre egy kicsit visszatérünk majd később. Most egy picit kanyarodjunk vissza a gyökerekhez, hiszen azt hiszem, hogy onnan indul minden. Hiszen te is egy zenész családból jöttél. Igen. Mesélnél esetleg a szüleidről, nagyszüleidről?
3: Igen, nagyon szívesen. Hát kezdem édesanyám családjával. Édesanyámnak még az édesanyja is tudott hegedülni. Azon kívül édesanyám még 7-en voltak testvérek. Minden 7 zenész volt. És azt kell, hogy mondjam, hogy elég jó zenészek. Tehát maga nemükben, ott, ahol éltek, 100%-osan megfeleltek a követelményeknek. Hát kettő prímás, egy bőgős, nagyapám csellista volt, és minden felmenőm anyai ágról zenész volt. Édesapám az úgy szintén zongorázott, hegedült, brácsázott, és még más szakmában is tevékenykedett. család zenével foglalkozott.
2: Hát akkor így nem is egy zenekart lehetett már szinte kiállítani, nem akár többet is, nem, igaz? Nem,
3: tudtunk volna játszani, igen.
2: Hogy zajlottak a családi összejövetelek? Főleg gyerekkorodban, de nem emlékszel vissza ezekre.
3: Az az igazság, hogy igazán ilyen zenei családi összejövetelek nem nagyon voltak, mivel mindenki játszott, este elment muzsikálni, de úgy napközben természetesen összejöttünk a bátyáimmal, mutattak nekem egy-két dolgot, amire szükségem volt az életbe, illetve majd szükségem lett. Azokat ők pótolták, illetve megtanították, és konzultáltunk a zenéről. Normális módon természetesen.
2: De hát akkor fel sem merülhetett egy ilyen zenés családban a kérdés, hogy esetleg valami mást tanulj, nem tudom, Péknek, vagy ki tudja.
3: Egyértelmű volt, ami szerintem manapság is egyértelmű a családokban, hogy viszik tovább a tradíciót a gyerekek. Hogyha az édesapa muzsikus, akkor természetesen azt szeretné, hogy zenész legyen ő is.
2: Ez talán azért is van, mert hogyha az édesapa esetleg zenész, akkor mivel ezzel a tudással rendelkezik, ezt szeretné átadni a gyermekeinek is.
3: Erre csak azt tudom mondani, hogy ez minden családban ez a jellemző, hogy a családfőnek a szakmáját viszik tovább. Ugye, ha valaki mondjuk festő, vagy kőműves, vagy bármilyen szakmát tudnák említeni, ez egyértelmű, hogy először ahhoz nyúl, ahhoz a szakmához.
2: Abban tud segíteni.
3: Hát abban tud segíteni, így van. Tud tanácsot adni neki, oktatni, tanítani. Tehát szó szerint segíteni. Zenészeknél ugyanez van természetes. És mondanánk, hogy ugye könnyű, mert zenélünk. Hát ez nem teljesen így van. Ugye a zenének is megvannak a nagyon nehéz fokozatai. És mi arra próbálunk törekedni, hogy minél jobb, színvonalasabb módon játszunk és muzsikáljunk. És erre oktatjuk a gyerekünket.
2: Mikor kezdted a zenei tanulmányaidat, a hivatalos részét?
3: Hát hivatalos részét 10 évesen. Uh-huh. A nem hivatalos, illetve hát családilag hivatalos, családban hivatalos, 6 éves koromban kezdtem elgedülni. Uh-huh. 6 éves koromban igen, Fátyolti Vadar nevezetű, sokan ismerik ezt a nevet, Rajkó zenekar tagja volt ő is, és kötelékben volt a családban, rokonságban voltunk, és mivel ő ismert engem, ajánlotta édesanyámnak, hogy mivel ügyes voltam állítólag, igen, hogy próbáljunk meg a Rajkó zenekarba felvételt kérni. Felvételiztem, és 10 éves koromban bekerültem a Rajkó zenekarba. Uh-huh. És ott elég sokáig, hála Istennek, elég sokáig tanultam. 12 éven keresztül.
2: De kik voltak a tanáraid?
3: Hát elsősorban Gyula bácsit említeném meg, amit a Rajkó zenekart illeti. Azon kívül, ezt sokan talán nem tudják, de nem árt, hogyha elmondom, de nekünk a Rajkó zenekarban nem csak a Gyula bácsi tanított zenét. Nekünk klasszikus zenei tanulmányaink is voltak. Még például, illetve a Magyar Állami Hangverseny zenekarból voltak kirendelve hivatalos tanárok, hegedűművészek, bőgőművészek, brácsaművészek, tehát minden hangszernek volt egy oktatója. Uh-huh. Úgyhogy ezzel azt akarom mondani, hogy klasszikus tanulmányaink is vannak. A mi időnktől régen ez lehet, hogy nem így volt, hogy nem tanultak klasszikust, csak magyar zenét és cigányzenét, de a mi időnktől fogva már ez így működött.
2: Nekünk természetes, hogy a klasszikus zene adja az alapot, de azért egy kicsit beszéljünk róla, hogy tulajdonképpen miért is kellett klasszikus zenét tanulni a rajkósoknak is? Gyula bácsi alapvetően kézről tanított.
3: Igen. Igen. Hát, hogy miért kellett tanulni? Azért, mert hogyha véleményem szerint, és szerintem ez így is van, hogyha valaki tisztában van a hangszerével, illetve ahhoz, hogy tisztában legyen a hangszerével, ahhoz klasszikus módon kell hozzá nyúlni. Uh-huh. Tehát nem autodidakta módon kell a hangszert kezelni. Ettől lesz kulturáltabb a zene, attól még magyar cigány zene. Csak azt is lehet többféleképpen játszani. Uh-huh. kultúrált, elegáns módon, jól, és hát ugye lehet kicsit vidékiesebben, ami azt foglalja magába, hogy nem tanulták a hangszerüket. De ez már a mi időnktől megszűnt. Ez régen lehetséges, hogy így volt.
2: És ezek a klasszikus alapok, ezek miket jelentettek? Milyen zeneszerzőket? Mondjuk egy-két példát.
3: Amit a Gyula bácsi által tanultunk, az...
2: Inkább a klasszikusra vagyok most.
3: Klasszikusban, hát én, mint hegedűs, Mendelssohn hegedűverseny is tanultunk, Mozart darabokat.
2: Ez azért is érdekes számomra, mert esetleg aki nem zenész, az nem biztos, hogy tudja, hogy miért fontosak ezek. És tulajdonképpen, amikor itt Bachról, Mozartról és az igazi klasszikus zeneszerzőkről beszélünk, akár itt a rádióban, vagy ebben a műsorban is, akkor nem értik, hogy mi köze a cigány zenészeknek ezekhez a nagy európai zeneszerzőknek. Hát tulajdonképpen pont ez, hogy ezen nevelkedtek a mai cigány zenészeknek a nagy többsége.
3: Igen.
2: Ezek adták a hangszerkezelésüknek az alapját. Egy picit beszéljünk Gyula bácsiról, ha már így felmerült a neve. Milyen volt az ő személyisége, hiszen több generáció az ő keze alatt nevelődött ki a Rajkó zenekarban?
3: Hát Gyula bácsiról csak is a leges-leges legjobbakat tudom mondani. Ami oktatást kaptunk tőle, úgy emberileg, úgy zeneileg, az élet minden területéről, azt el tudom mondani, hogy egy páratlan ember volt. Az oktatási stílusa az arról volt híres, ugye, hogy ő kézről tanított.
2: És ez mit jelent?
3: Hát szó szerint kézről. Odaült elénk, a 100-an voltunk körülbelül a próbán, 100 körül, igen, és ő középen egy széken ülve kézről újról tanította az embereket. Kivételes ember volt, minden hangszer nagyon jól ismert. A cimbalmon így fordítva elmondta, hogy onnan öcsinek hívta az embereket általában. Mindenkit magázott. Öcsi, onnan bal kézzel, mondjuk F, itt a G-t üsse meg, vagy F és A, mindegy, és elmondta, hogy milyen metodikát csináljanak. A bőgősöknek ugyanúgy, a brácsásoknak, klarnéton is, hogy megmondta, milyen új rendel kell játszani, ami nagyon ritka. És hát Gyula bácsi egy páratlan ember volt. Az ő kezek közül mindenki jó muzsikus jött ki. Mindenki. Édesapád is. Többek között.
2: Igen,
3: együtt voltunk a Rajkó zenekarban.
2: Én azért láttam azt a kulcscsomót.
3: Igen.
2: A Rajkóban, az iskolában.
3: Fenyegetőzött fel. Ami...
2: egy körte.
3: Körte alakú, igen, kulcsomó volt. Igen. Illetve a kulcsot arra tette rá, igen. És ahol néha-néha, igen, használta egy kicsit.
2: Esetleg néha rákoppintott
3: rá, a gyerekek igen, fejére. Ezt nem akartam mondani, igen. De hát ez nem volt hát veszélyes, ez csak hasznos lehetett.
2: Ez akkor szerintem természetesebb volt. Persze. Nem úgy, mint manapság, hogy nem szabad.
3: De nem drasztikus módon.
2: Persze, nem.
3: Csak valamivel jelezte, hogy öcsi, nincs rendben valami. Nem volt.
2: Tehát kell a szigor is, az igazi szigor, vagy hát időnként ez a bizonyos fenyegetőzés is, mert hiszen azért 100 Rajkót, mondjuk
3: bizony.
2: Kordába tartani, az nem egyszerű dolog.
3: Ez nagyon-nagyon nehéz. És annak ellenére, hogy ugye sokan voltunk, Gyula bácsi a legkisebb gyereknek a legnagyobb tiszteletet adta meg. Tehát ez abban nyilvánult meg, hogy magázta őket. Legszebben szólt hozzájuk. Igen. Hát vannak olyan sztorik, esetek, hogy tél volt például. És mondjuk lehet, hogy ez kicsit van, aki túlzásnak tartsa, de nem ez volt. Bejött a név szerint, most nem tudom elmondani, hogy ki télvíz idején garbóba valaki, amit ő nem bírt állni. Hazaküldte, az öcsi menje haza, öltözön át. Pucolja ki a cipőjét, és akkor visszajöhet. Tehát ilyeneket.
2: És inget kellett venni.
3: Inget, és nyakkendőt.
2: Inget, nyakkendőt. Így kellett járni a próbára.
3: Ápoltani, így van. Megköltett, tehát emberileg is nevelte a társadalmat. Úgy a ottani társadalom.
2: Úgy hallottam, hogyha valakinek nem tetszett a frizurája, mert esetleg azonnal, túl modern volt.
3: Azonnal küldte fodrászhoz. Persze. Tehát egy nagy fokú nevelést is kapott. Ugye, hát mert köztudott, hogy nagyon sokan jöttek vidékről. És ugye ott az életszínvonal azért nem olyan volt, mint Budapesten mondjuk. tegyük föl. Úgyhogy ebbe is beleszoktatta őket, ami hasznukra vált.
2: De hát a Rajkó zenekarnak az összes fellépésén óriási fegyelem volt.
3: Igen.
2: Tehát mindenki egy irányba ül, mindenki tudta, mikor kell fölmenni a színpadra, lejönni a színpadról, tehát ez a színpadi jelenlét, viselkedés
3: mindenre is. Mindenre odafigyelt, mindenre, minden egyes momentumra, ami történt. Hát igen, ott éltük az életünket végeredményben, épp az előbb említettem, hogy reggel így kezdődött az egész, hogy reggel felkeltünk 7:30-ra iskolába, általános iskolába, ha általános iskola, utána középiskolába, ugyanúgy azt is ott végeztük. 9:30-tól 12:00 iskola, 2:30-tól 3:40 próba, este vagy próba, vagy előadás. És ez éveken keresztül. Kisgyerekként is. Hát velem olyan előfordult, hogy ha bár lehet, hogy nem is lehetett volna ezt megtenni, de ennek már vége. Ezért már nem bántanak minket. Én 3 hónapon keresztül, 13 évesen a fővárosi művelődési házba előadást tartottam. Én, mint kisgyerek, nem egyedül természetesen, úgyhogy ennyire igénybe voltunk véve. Ami csak jót tett nekünk.
2: Gyerekprímásként.
3: Nem, zenekaritaként.
2: Zenekaritaként is.
3: Zenekaritaként.
2: Tehát valójában a színpadi rutint nem lehet máshol megszerezni, csak a színpadon.
3: Természetes.
2: Tehát nyilván ezért is olyan kiemelkedőek azok a gyerekek, vagy azok a mostani zenészek, akik a Rajkó zenekarba jártak. Hiszen ott olyan kiképzést, mondjuk ezt, olyan kiképzést kaptak, ami nem ér fel mással.
3: Igen, mert ott az ember le tudja gyűrni a lámpalázat egy idő után. Ami nem teljesen igaz 100%-ban, mert egy muzsikusnak mindig van lámpalázat.
2: Persze.
3: Tehát valami mindig hogy kell, hogy legyen akármilyen idős és jó muzsikus szerintem. Egy muzsikus azért lámpalázzal lép fel. Persze nem túlzottan.
2: Én azt gondolom, hogy a Rajkó módszer, tehát amivel tulajdonképpen Gyula bácsi is tanított, az egy nagyon összetett dolog. Hiszen ez a módszer egyrészt áll a kézről való tanításból, amit ő használt, hogy megmutatta a gyerekeknek, hogy tulajdonképpen mit kell játszaniuk. Miért fontos ez? Nyilván azért, mert a gyerek vizuálisan látja, hogy mit kell látnia, nem pedig egy kottából próbálja először értelmezni, felolvasni a hangokat, értelmezni a ritmust, és utána valahogy valamiféle sajátos módszerrel megtanulni a hangokat. Hanem ha az ember hallja, egy gyerek hallja, és látja egyből, akkor sokkal hamarabb vissza tudja utánozni.
3: Igen, valószínű, hogy ez így van. Így van.
2: Nekem apukám mindig azt mesélte, hogy ő minden hangra emlékszik, amit a Gyula bácsi tanított neki. Igen. De esetleg, amit klasszikus zenéből tanult, klasszikus zenei órákon, arra nem biztos, mert más módszerrel tanulta.
3: Előfordul, igen.
2: Ez nálad is így van, vagy hogy emlékszel vissza ezekre a tanításokra?
3: Tudom, ez tény is való, amiről beszélsz most. Van, aki vizuálisan tud memorizálni jobban.
2: Igen.
3: Tehát
2: igen,
3: vizuálisan kottából.
2: Igen.
3: Most van, aki így meg újról. Előfordulhat, igen. Hát talán szokás kérdése. Aki úgy szokja meg, hogy látja, az szokás, az hatalom.
2: Igen.
3: Ugye? Például olyat is ismerek, hogyha nincs előtte kotta, nem tudja. Tudja magát a darabot, akármilyen darabról legyen szó, de a biztonságot az adja neki, hogy előtte van a kotta, és csak belenéz egy pillanatra, és akkor megint tud 3-4 oldalt belőle.
2: De ez a kotta függőség, ez nem minden esetben hasznos, hiszen ettől egyediek a cigányzenészek, hogy ők mindent kotta nélkül játszanak. Tehát már évszázadokra visszavezethető az, hogy cigányzenészek, amikor játszottak akár főuraknak, vagy akár különböző hercegeknek, kotta nélkül játszottak. Még jött a saját kis zenekaruk, kottából játszottak, és rá is csodálkoztak.
3: Hát, mert ez azért volt valószínű, is. Nagyon jó volt a memóriájuk. Ez nem azért volt, mert analfabéták voltak.
2: Persze.
3: Egy idő után, nem, hát például tudnánk említeni olyan embert, Prímást, aki hát szerintem előre játszott körülbelül 200 évre. Magyar Imréről van szó. Uh-huh. Idősebb Magyar Imre. Ők nagyon komoly szinten játszottak klasszikus zenét is. Karmesterük volt abban az időben, akik elment a karmester és beállította a zenekarnak. Stímenként. Tehát, mit is akartam ebben mondani? Ja, hogy igen, jó volt a memóriájuk. Igen, hát és attól cigány cigányzenész egy cigányzenész, mert fejben tudja tartani, amit esetleg kérnek tőle a vendégek, vagy bárki legyen az, aki kéri, óhajtja ezt a bizonyos darabot.
2: Na de használják a fülüket is. Na, tehát nem minden zenész használja azért a fülét.
3: Hát akinek van, az használja.
2: Igen, de... Ez is igaz. Igen. Tehát nekem az a tapasztalatom egyébként, hogy a módszer nagyon sokat számít, a tanítási módszer. Tehát hogyha valaki ahhoz szokik hozzá, hogy kézről tanuljon, akkor sokkal hatékonyabban fog ebben az irányban tanulni. Ha pedig valaki a kotta irányába kezdi meg a tanulmányait, és csak ezt csinálja néhány évig, akkor utána képtelen kézről tanulni.
3: Hát igen, ezt mondtam az előbb, hogy vannak igen. olyan emberek, akik a kottához szoknak hozzá.
2: A szokás.
3: A szokás, igen. Igen.
2: Szokás. Szóval a Rajkó módszernek ez volt az egyik lényege. A másik lényegét viszont abban látom, hogy ott a rajkósok tulajdonképpen egy nagy családként éltek együtt a kollégiumban. Igen. És egymást tanították a gyerekek.
3: Persze. Ja, és ami nagyon lényeges, egy ilyen közösségben, hogy egymást, úgy, ahogy te mondod, egymást ösztönzik a jónak a begyakorlására. Uh-huh. Illetve, hogyha tegyük föl, én nem voltam, ugye Budapesten laktunk, de a kollégistákról volt az előbb szó. Ők reggel felkeltek, és az egyik elővette a hangszert korán reggel, ugye a másik, a harmadik az látta, hogy ezt tudja. Hát nehogy már csak ő tudja. Én is előveszem a hangszert, és ez erről szólt az egész végig. Hát olyan esetek voltak, illetve mindennapos volt, hogy ettünk az egyik kezünkbe tegyük föl a szalámi a kenyérrel, a másikba a hegedű. És akkor egy falatot ettünk, tehát tényleg egy családias légkör volt. Testvéri légkör. Hát többet voltunk ott, mint bárhol a családdal.
2: És ez ösztönzi nyilván a gyereket a gyakorlásra, meg egyfajta versenyszellem is kialakul.
3: Így van. Ebből csak az jöhet ki. Én is szeretném úgy tudni, sőt, úgy jobban. És akkor elkezdtek gyakorolni, félrementek egyik WC-be, másik mosdóba, ott, ahol érték, mondjuk volt erre kialakított próbaterem is, és termek. De nagyon nagyszerű volt. Sajnos ez nem jön vissza.
2: Egy átlagos zeneiskolából azt hiszem, hogy pont ez hiányzik. Ez a fajta szellemiség. Talán ettől volt egyedi a Rajkó zenekar, ettől is pontosabban. De ha tovább gondolom ezt a kérdést, beszéltünk itt már a színpadi rutinról is. Igen. Mennyire fontos, hogy minél hamarabb hozzászokjon egy gyerek a színpadhoz? Hiszen, hogyha mondjuk vegyünk egy átlagos zeneiskolát manapság, ahol nagyjából fél évente van egy koncertje egy gyereknek. Előfordul, hogy gyakrabban is, mondjuk negyed évente, de az már kevésbé jellemző. Míg a Rajkóban, ahogy beszéltük, mindennapos volt ez. Tehát, hogy ezt a fajta színpadi rutint egyszerűen nem lehet elsajátítani máshol, csak a színpadon.
3: Hát igen. Tehát a nagy igazság a sűrűségén múlik. Mennyire sűrűn történnek ezek a koncertek, fellépések. Mert ez egyértelmű magától értetődő, hogyha egy héten csak egyszer, vagy egy hónap, vagy egyszer, akkor persze egy druk van az emberben.
2: Igen.
3: De hogyha mindennapos, úgy, ahogy te mondtad, akkor olyan természetesnek veszik, hogy a színpadon vannak, abszolút nem drukkosak.
2: Mi a helyzet például a hoteli fiúsággal?
3: Ott játszottunk nagyon sokat.
2: Hát ez az.
3: Az egy kirendeltsége volt a Rajkó zenekarnak, illetve hát onnan a Rajkó zenekarból biztosítottak a hoteli fiúságba zenészeket. És ez minden héten változott, hetente, vagy talán két hetente, most már nem emlékszem rá pontosan, de ez arról szólt, hogy pontosan a vendéglátói rutint meg tudják szerezni a fiatalok, akik már nem voltak olyan fiatalok, mert oda 15-16-17 éves kortól már tudott menni a zenész, és ott aztán mindent kipróbálhatott, mert ugye internacionális csoportok jártak, lengyelek, abban az időben inkább a keleti országokból. És hát ugye azoknak a dalait ugye megtanította a Gyula bácsi nekünk, el tudtuk látni azt a feladatot, hogy jól érezzék magukat a vendégek. Hát ezzel nagyon nagy rutint lehetett szerezni a tarifűságban. De igen, nem mindenki mehetett oda, csak aki a jobban tudta. És ez is egy ösztönzés volt az embereknek, hogy tanuljanak többet, többet, még többet.
2: Ha jól tudom, Gyula bácsi azért nem nagyon tanított nótákat a gyerekeknek.
3: Túlnyomó részt Gyula bácsi a programmal foglalkozott. Addig, ameddig az nem állt be. De most volt egy olyan időszak, például az én 18 éves koromban, amikor vizsgakötelesek lettünk. Ez a bizonyos kategória vizsga. Azt a Gyula bácsi megmutatta, természetes. Ami nem kevésbé. Igen, azt a sorban megmutatta mindenkinek, a hegedűsöknek, a kísérő hangszereseknek, ami mennyiségben nem volt kevés. Nem, ez úgy arról szólt, hogy körülbelül 300 nótát kellett, magyar nótát csak. Akkor voltak az andalgók, meg csárdások, gyors csárdások, klasszikus művek. Orfeusz az alvilágban, vagy ehhez hasonlókat tudnák még mondani, ami nagyon elég komoly tudást igényelt már. Költő és paraszt, szupé. Tehát egy
2: Hubai
3: Jenő, helyre kapi, Szarazát, egy cigányelvezen, így van pontosan. Ezek nagyon komoly darabok a mai napig. Tehát ezzel már azért lehet mutatni valamit, hogy megmutassa az ember, hogy esetleg ért a hangszeréhez valamennyire így.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Hogy vagy?
2: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
3: A pered.
2: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vaszt.
3: Vaszt.
2: És mivel kettő van...
3: Vaszta.
2: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
3: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és mikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vaszta.
2: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szígyú, vászlas esze?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Rádiódi.
0: Rólunk, neked. Hírek rólunk,

0: Neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Cigányok régi építkezési hagyományai. A cigány közösségek életmódja évszázadokon keresztül szorosan összefüggött a vándorlással és a természet közelségével. Ennek következtében lakóhelyeik és építkezési szokásaik eltértek a letelepedett falvakban élő emberekétől. A régi időkben a cigány családok olyan otthonokat építettek vagy alakítottak ki, amelyek megfeleltek életmódjuknak, könnyen elkészíthetők voltak és rendelkezésre álló természetes anyagokból készültek. A legkorábbi időkben sok cigány család még nem rendelkezett állandó házzal. Vándorló életmódjuk miatt gyakran ideiglenes szállásokat készítettek. Ezek egyszerű kunyhók vagy sátrak voltak, amelyeket fából, ágakból, nádból és különféle növényi anyagokból építettek. A tetőt gyakran szarmával vagy náddal fették be, hogy védelmet nyújtson az eső és a napsütés ellen. A falakat vesszőből fonták, majd sárral tapasztották be, így azok jobban megtartották a meleget. A kunyhók belső tere nagyon egyszerű volt. Általában egyetlen helységből álltak, ahol az egész család együtt élt. A bútorok száma igencsak kevés volt, egy-két ágy, padok, ládák, a ruhák és értékek tárolására, valamint egy asztal. A padlót sokszor döngölt föld alkotta, a fűtést és a főzést nyílt tűzhely vagy egyszerű kemence biztosította. A tűz központi szerepet töltött be a család életében, hiszen meleget adott, és esténként a család köré gyűlt beszélgetni vagy zenélni. Ahogy egyre több cigány család telepedett le véglegesen, fokozatosan megjelentek a tartósabb épületek. Ezeket gyakran vályogból építették. A vályog agyagból, vízből, szalmából készült építőanyag volt, amelyet könnyen elő lehetett állítani helyben. A vályogházak nyáron hűvösek, télen viszonylag melegek voltak, ezért sok szegény család számára jó megoldást jelentettek. A falakat kívül belül fehérre meszelték, ami nem csak szebbé tette az épületet, hanem fertőtlenítő hatással is bírt. A házak építésében a családtagok és a közösség is részt vett. A férfiak többnyire a nehezebb munkákat végezték. Kivágták a fát, elkészítették a tetőszerkezetet, felhúzták a falakat. A nők segítettek a sártapasztásban, a meszelésben, takarításban és a ház berendezésében. Ez az összetartás fontos része volt a cigány közösségek életének. A házak udvarán gyakran álltak kisebb melléképületek is, ahol tűzifát, szerszámokat vagy állatokat tartottak, sok család nevelt baromfit, sertést vagy kecskét, amelyek hozzájárultak a megélhetéshez. Az udvar tisztán tartása és gondozása fontos feladat volt. A régi cigány építészetet nem a díszítés vagy a gazdagság jellemezte, hanem a praktikusság. A családok abból építkeztek, ami a környezetükben megtalálható volt, és amit saját kezüleg is fel tudtak használni.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
3: Üdvözlöm a Roma Szalon hallgatóit, ez itt a hétfői hűsítő, és folytatjuk a beszélgetést dr. Suki András kollégámmal, és megígértük, hogy a éjszakai élet úrairól fogunk beszélgetni, akik nappal alszanak és éjszaka dolgoznak, és azt is megígértük, hogy érdekes szakmákat fogunk hozni, de a legutóbbi beszélgetésünkből, ami 9 órakor volt, és az ízekről beszélgettünk, figyelmeztetett engem Andris, hogy kihagytuk a legfontosabb ízt, amit én még gyerekkoromban nem tanultam, de már egy pár éve hallok erről, mi is ez pontosan?
4: Tehát valóban régen még csak arról beszélgettünk, hogy van ugyebár az édes, a keserű, a savanyú, a sós, de hát az ötödik íz, az umami.
3: Igen.
4: A teltség, melegség és elégedettség íze. Az umami a húsleves, érlelt sajt, gomba, paradicsom, szójaszósz és más fehérjében gazdag ételek jellegzetes telt íze. Biológiailag aminosavak, különösen a glutamát jelenlétére utal egyébként. Úgyhogy egy forró húsleves például egy gombaétel, tápláló, otthonos és megnyugtató benyomását keltheti ez a fajta íz. Tudod, tehát, hogy valójában tudjuk, hogy miről van szó, csak eddig valahogy úgy nem neveztük nevén, illetve régebben nem neveztük úgy nevén.
3: Én azért még mindig nem nagyon tudom meghatározni, de hogyha az umami azt jelenti, hogy az összetételeink kívül érzek egy más ízt is, akkor úgy el tudom képzelni, hogy mit jelent ez. Tehát, hogyha külön enném magát a gombát, külön enném magát a húst vagy a tésztát, az nem tudna azt a hatást adni, mint így együtt még egy ízt érzek ki az egészből. Igen. Én így tudom elképzelni, vagy azt, hogy az umami, az egyszerűen az, ami jó.
4: És egyébként még egy nagyon fontos, a csípős, amit nem szabad kihagynunk.
3: Így hiszen van.
4: Én azt gondolom, hogy ez édesíti meg még a húslevest.
3: Igen, és nagyon, nagyon sok étel van, ami egyszerűen nem lenne jó, hogyha nem lenne csípős.
4: Hát hozzátartozik.
3: Valamiért. Igen. Igen. Van olyan étel egyébként, amit kifejezetten szeretsz, és csípősen szereted?
4: Én a giroszhoz mindig kérek csípőst.
3: Tényleg? Tudod?
4: Tehát, hogy az valahogy nekem hozzájár, így van, de a húslevest is nagyon szeretem csípőssel. Tehát, hogy de persze azért mértékkel kell ezeket kezelni.
3: Óvakodni
4: szerintem.
3: Kell, igen.
4: Igen. De időnként szükség van erre a fajta kicsit tisztító érzésre is.
3: Most képzeld el, nekem van egy olyan receptem már körülbelül 30 valahány éve, amiben, tehát általában kerül most csípős, de azt mindig így rááldozom magam, hogy nem érek el, hogy csípni fog, ezt meg akarom menni. És ennek van egy érdekes története, hogy a Csík Sándor nevű énektanár, aki a Megasztár, vagy nem tudom milyen műsorokban tanítja ott az énekeseket, ott járt nálunk, mi akkor Bécsben laktunk, és azt mondta, hogy tanít nekem egy ételt, és nem volt minden hozzávaló ott, így abból tanítottam, ből tudta. Tehát az volt a lényeg, hogy oldalasra kentünk, vagyis hát az oldalast megforgattuk lisztben, igen, és a mézet és a piros aranyat összekevertük, ezt ráöntöttük az oldalasra, és így megsütöttük. Na most tudni kell, hogyha valódi mézről van szó, ez nem fog megégni. Ha nem igazi méz, akkor széjjel ég, és a hús nyers marad.
4: Igen.
3: De ha valódi a méz, akkor ez így meg fog sülni. Most ebből hiányzott a fokhagyma meg a szójaszósz, így lenne egyik. Én annyira örülök, hogy ez így történt, mert nekem így ezzel a méz piros aranyjal a kedvenc ételem lett, csípős értelem, és a mai napig főzöm, és ha nincs oldalasom, egyébként elkészítem csirkemelből is, de ez egy nagyon-nagyon finom étel. Most is már folyik össze a nyál a számba. Imádom ezt az ételt, és ezért beáldozom bármikor azt, hogy jó, azért meg tud viselni az embernek a gyomrát is, az csípős, meg hát a száját is ez a csípős íz. De ezt képzeld, ez egy olyan típus, ilyen a hús alatt marad ilyen soft dolog, és amikor ez meghűl már, vagy úgymond megfagy, tehát teljesen ledermed az oldalas zsír, meg ez a csípős, mézes dolog. Én van az, hogy este meg sem melegítem. Ha nem oda megyek kenyérrel, és akkor fáradtam, mártogatom ki ezt a csípős. Ez egy nagyon finom, úgyhogy ha valaki nagyon gyorsan akar finoman, méz, de tényleg méz, ne cukrozott valami, mert akkor odaér, méz, piros arany, ez a csípős piros arany, összekeverni, belemártogatni az oldalast, be a sütőbe, vagy akár egy ilyen légkeveréses, minek is hívják ezt?
4: Airfryer.
3: Igen.
4: Ez az új.
3: És omlós lesz, isteni lesz, csípős, édes lesz. Na, ennyit az ízekről. Látod, milyen gyorsan rákattantam? Ez biztos umami.
4: Ez tutira, igen. Viszont akkor meséljük el itt a kísérletünket, amit itt a műsor előtt végeztünk. Okay. Tehát behoztam egy kis csokoládét, és kávét is ittunk. Ez csak egy egyszerű kísérlet volt, és kíváncsi lennék, hogy vissza tudsz emlékezni, hogy milyen érzelmet idézett fel benned, amikor a csokoládét adtam?
3: Hát nyilván pozitív érzés a csokoládé, a boldogság érzés, hát még így háttérben egy kicsit a lelkiismeret furdalás csokoládé.
4: De azért örültél neki, amikor hoztam, és egy kicsit falatoztunk, ugye?
3: Ünnepi érzés a csokoládé, feltétlenül, igen.
4: És inkább megnyugtatott, vagy aktivált? Te rád hogyan hat ez a dolog?
3: Engem a csokoládé megnyugtat, igen. feltétlenül. Uh-huh, igen, uh-huh. Bár azt mondják, aktív vagyok.
4: Igen, nyilván. Tehát, hogy én például a növendékeimnek szoktam adni koncert előtt, vagy éppen versenyhelyzet előtt, tudod? És pont, hogy olyan 10 perccel, mert kell egy pár perc, míg azért az felszívódik. Tehát mondjuk nem egy órával előtte, mert akkor az nem olyan jó. Egy olyan 10-15 perccel előtte szoktam nekik egy kocka csokit adni. Vagy egy szőlőcukrot, vagy egy kocka cukrot, vagy valami hasonlót. A csoki az nyilván a legegyszerűbb és legjobb ebből a szempontból. És valahogy jobban tudnak koncentrálni.
3: Igen, ebben igazad van, én a megnyugvásnál nem azt gondolom, hogy elálmosodtam, uh-huh. hanem attól olyan tiszta lesz az ember agya, arra uh-huh. tud koncentrálni, amire akar, nincsenek más gondolatai, ami mondjuk most a műsort készítjük, nincsenek otthonról hozott gondolataim, vagy mi lesz holnap után, hanem tényleg arra a pillanatra tudok koncentrálni, és én egyébként emlékszem, hogy amikor voltunk ilyen tanulmányi versenyen az iskolába, akkor az én tanárnéném is ott egy kocka csokoládét, hogy jobban teljesítsünk.
4: Ezek nem véletlen dolgok.
3: Igen.
4: És mi volt a helyzet akkor, amikor a kávét ittuk? Mert hogy kávéztunk is így műsor előtt. Akkor milyen érzelmeket idézett elő benned a kávé?
3: Érdekes, hogy a kávé...
4: Vagy emlékeket?
3: A kávét arra használjuk egyébként, hogy felpörgessen.
4: Igen.
3: Mégis a szünetünket használjuk ki arra, hogy kávézzunk. Tehát pont amikor meg kéne pihennünk. Micsoda ellentmondás, ugye?
4: Na, ez érdekes gondolat, igen.
3: Ugye?
4: Igen.
3: Én egyébként a kávétól kényelmesen érzem magam, otthonosan érzem magam, szintén nyugtató hatással van rám a kávé, és nyilván, hogyha az ember kicsit fáradtabb, akkor élénkít. Hát nyilván az lenne a szerep, hogy élénkítse az ember.
4: És valami jó kis emlék ilyenkor eszedbe jut?
3: Figyelj, én amikor reggel felébredek, azért van kedvem felkelni az ágyból, pedig most már vannak neki fájdalmas része is a felkelésnek, van akkor kicsit derekam, bokám, térdem, csak azt hajt, és az éltet, hogy felébredjek, hogy meg tudja inni az első kávémat. Igen. Én nálunk egyébként úgy van, hogy a nappali és a konyha az egy helyiség, és bizony van olyan, hogy valaki tévézett, elaludt a nappali részben, és olyankor nagyon csendben kell kávét készíteni. Hát ne tudd meg, hogy bármit kénytelen vagyok elkövetni azért, hogy nekem legyen forró vizem reggel, mert én ilyen Nescafét iszom egyébként, és tényleg annak is megvan így a varázs, hogy na most nagyon csöndben, hogy jutok a bögrémhez, meg hogy jutok a kis kanálhoz, meg stb. Nekem a fénypontja ez egyébként a reggelnek a kávé. Abszolút.
4: Mi vettünk nemrég egy fantasztikus kávéfőzőt, de hát az olyan hangos egyébként.
3: Na, az bukta.
4: Nagyon hangos, de egyébként fantasztikus kávét készít, és nagyon finom latte ártot lehet vele.
3: Jaj,
4: tehát ilyen tejhabot. Úgyhogy én azt nagyon szeretem. Egyébként én mostanában a kávét megpróbáltam felcserélni, legalábbis egy részét a délutánnak, matchára. Tehát
3: na,
4: zöld tea. Tehát
3: nagyon
4: tulajdonképpen
3: kíváncsi vagyok.
4: A matcha az zöld tea por. Ugyebár amikor nem a zöld teát beáztatjuk, és akkor szépen abból egy teát készítünk, és akkor azt isszuk meg, hanem a zöld teát ledaráljuk, por állagban készítünk belőle teát, és így tulajdonképpen a zöld teát magát is elfogyasztjuk.
3: Nem csak a kiázott levét.
4: Így magyarul. Van, pontosan, és így sokkal többen egyébként az antioxidáns, és sokkal jobban élénkít. Úgyhogy, de nem olyan szinten, mint a kávé, hogy egy pár perc, nem pár percig, de mondjuk egy óráig felpörget, aztán úgy visszaesel, hanem sokkal elnyújtottabb hatása van. És egyébként úgy érzem, hogy mostanában egyre divatosabb, egyre több helyen lehet kapni matcha lattét, vagy matcha cappuccinót, vagy hasonló dolgokat.
3: Érdemes megjegyezni, hogy mert sokan kritizálják az ízét, hogy tetszik, nem tetszik, hogy azért ezt nem az ízéért fogyasztjuk, vagy fogyasztják.
4: Már aki.
3: Miért is szeretem?
4: Én nagyon szeretem az ízét. No. Nagyon szeretem. Igen, tehát van egy ilyen zöld íze egyébként, sőt, minél zöldebb, és én annál jobban szeretem. Tudod? Tehát, hogy volt szerencsém Japánban igazi matchát inni, és nagyon-nagyon különleges helyeken, Kyotóban is ittam egy pohár matcha. Hát ez valami elképesztő.
3: De hogyan elkészítve? Mondj már egy konkrét, ahogy
4: tehát
3: szereted.
4: Ott tényleg van ennek egy szertartása, tudod? Tehát, hogy ahogy kihozták, és ahogy felkeverték ott előttem, és akkor ahogy kiöntötték, és amilyen íze volt, az a hihetetlen zöld íze.
3: Igen,
4: én ezt
3: zöld
4: mondani,
3: íze
4: zöld
3: van.
4: Íze
3: igen.
4: Van, mint a petrezselyemnek, vagy nem is tudom minek. Tehát, hogy azért mondom, hogy zöld íze van neki, és tehát, hogy minél intenzívebb, én annál jobban szeretem. Tehát, hogy én az íze miatt iszom.
3: Tényleg,
4: és hogyha
3: finom.
4: Kapok egy matcha lattét, és nincs benne elég íz, csak ilyen édes sziruppal feltöltött, meg ilyen zabtejes, meg nem tudom micsoda, az valahogy nem az igazi számomra.
3: De az eredetit az csak úgy simán kell inni, vagy mi kerül bele?
4: Hát mondjuk az a sima matcha tea, igen. Tehát én az eredetit szeretem valójában. De ezek, tehát aki rajong a matcháért, az elképesztő, hogy miket találhat egyébként. Tehát, hogy van matchából, tehát zöldtából fagylalt.
3: Hát én már ettem is, képzelte. Nagyon
4: ritka,
3: finom.
4: Ritka csemege, nem mindenhol lehet ilyet kapni.
3: Nagyon
4: hol
3: finom.
4: Etted?
3: Egyébként a Calvin téren lehet kapni.
4: Ja, igen, tényleg.
3: Én ott tettem matchafagyit, és igyekszek mindent megkóstolni egyébként, amilyen macsás, de vigyázni kell, mert amúgy tényleg nagyon energizált. Tehát ez, ez nem egy esti süti.
4: Nem, egyáltalán nem, valóban. Tehát én úgy ebéd után szoktam, tudod, délután környékén, hogy akkor nem tudom, jön ez a kis ebéd utáni kis pilledés, és akkor, hogy ében tudjak maradni, akkor nem kávét iszok, hanem akkor én ezt most lecseréltem az elmúlt időszakban matchára.
3: Egyébként nagyon megosztó, van, aki nem szereti
4: igen.
3: az ízét, akármennyi mindenféle tejszínt, habot, aromát tesznek be, de képtelen elfogyasztani. Viszont biztos vagyok benne, hogy akik éjszaka dolgoznak, akit mi az éjszakai élet urainak neveztünk így el, azok bizony hozzányúlnak néha egy-egy ilyen italhoz, ami ébren tartja őket. Nos, róluk fogunk beszélni a következő percekben, hogyan működik a világ és a gazdaság, amikor a lakosság 90%-a alszik.
4: Ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, és valójában elég sokkolóak a statisztikák, hiszen a modern társadalmak munkaerejének közel 15-20%-a dolgozik állandó vagy váltott éjszakai műszakban, ami szerintem is egyébként elég nagy problémát jelent, hiszen a melatonin, vagyis az alvás hormonunk szerepe az nagyon fontos és nagyon jelentős, hiszen az éjszakai munka valójában ez egy biológiai háború a testünk ellen, ha lehet ezt mondani, hiszen arra vagyunk beprogramozva, hogy nekünk éjszaka aludnunk kell. És éjszaka termelődik ez a bizonyos hormon. Tehát, hogy nekünk...
3: Igen, és a sötétségtől. Tehát, hogy sötétben vagyok, akkor indul el melatonin termelés, és aki állandó éjszakai műszakban van, hát igen.
4: Hát most éjszakai műszak, hát nézőpont kérdése. Tehát, hogy nekem erről az jut eszembe, hogy én nappal, ha mondjuk dolgozom, utána mondjuk a gyermekemmel vagyok, akkor apukaként, fiatal apukaként, vagy hát újdonsült apukaként főleg, amikor született még a kisbabácskám, akkor voltak olyan munkák, amiket akkor végeztem, amikor ő már elaludt, vagyis éjszaka. Hát, igen. Hogy ez is egyfajta éjszakai műszak.
3: Igen, vagy ott ültél a gép előtt, igen. És akkor rányomtál, igen. Például, hogy rendelni akartál valamit, mielőtt elalszol. Na, de mi történik akkor, amikor rányomunk egy ilyen gombra, tudod?
4: Nem tudom.
3: Hát akkor elmondom, hogy egy olyan globális gépezet indul be, a reptéri elosztó központoktól kezdve a mindenféle szállítási cégekig, ahogy megkapjad azt a bizonyos árut, amit te rendelsz.
4: Ja, hát na most már tudom, mire gondolsz, hiszen én azt sokszor szoktam csinálni, hogy mondjuk éjfél előtt vásárolok valamit, hogy másnap reggelre megkapjam. Valóban, tényleg. Igen. Tehát ezt én nagyon szeretem és nagyon élvezem. Régen ezt úgy csináltuk, hogy ugyebár volt egy nagy áruházlánc, ami még éjszaka is nyitva volt, és akkor én gyakran elmentem éjszakai vásárlásra. Én ezt nagyon élveztem.
3: Tényleg? Na, hát gondoltuk-e volna ezt 20 évvel ezelőtt, hogy én elalvás előtt eszembe jut, hogy szeretnék egy új lábtörlőt, és ezért mondjuk Kínában valaki elkezd dolgozni. Tehát oda megy, megnézi, mit rendeltem, becsomagolja más valaki az én rendelésemet, feladják később a repülőre, stb. Tehát gondoltuk volna ezt 20 évvel ezelőtt, hogy én befolyásolni fogja az én egyetlen új nyomásom egy távol keleten élő embernek az esti programja.
4: Hát ez a pillangó hatás, de egyébként ez csak nekünk esti program.
3: Ja,
4: az is kétségtelen,
3: van.
4: Tehát hogy neki ez nem esti program. De egyébként tényleg, tehát hogy ma már én ezt egyébként nagyon élvezem, hogy egy olyan nagyvárosban lakom, ahol bármikor bármi elérhető, és pezseg a város. Én nem szeretem azt, hogyha 8 után úgy lekapcsolják a villanyokat, és akkor úgy semmi nem elérhető, tudod? Tehát, hogy én ezt a pezsgést nagyon szeretem.
3: Jaj, nem.
4: Hozzá lehet
3: nem.
4: szokni
3: ehhez. És bárhova utazol, ezt nem kapod meg, ami Budapesten. Tehát, hogy minden éjjel-nappal, vagy hát, Magyarországon.
4: Legalábbis a vidéki kisebb városokban ez kétségtelenül problémásabb.
3: Igen,
4: az,
3: igen.
4: Az igen, igen. Habár van, akinek erre van szüksége, és van, aki ezt élvezi, és nekem is vannak ilyen időszakaim, amikor ezt élvezem, de időnként van olyan, hogy elfelejtek bevásárolni mondjuk, és akkor éjszaka van szüksége arra, hogy úristen, valami hiányzik itthon, le kell menni.
3: És akkor, és de akkor jó, milyen kényelmes, ugye?
4: Nagyon kényelmes, igen.
3: Éjszaka, aki dolgozik, és ez annyira egyértelmű, és valahogy eszembe se jutott, az az asztrofotósok és kutatók.
4: Jó, ugye? De jó, igen.
3: Pedig milyen egyértelmű, és nekem nem jutott eszembe, hogy ilyenkor készítik azokat a csodálatos képeket az égboltról. Uh-huh. Rajongója vagy ennek egyébként?
4: Nagyon szeretem, imádom ezeket egyébként, úgyhogy én ezeknek nagy rajongója vagyok. És képzeld el, azért nyilván hát egy felelősebb szülő azért próbálja tervezgetni a gyermekének a jövőjét. És felmerült egy gondolat bennem, hogy mi van akkor, hogyha esetleg mondjuk egy repülőgép pilóta lenne a fiamból. És gondolkodtam rajta, és utána néztem a kérdésnek, és tudod, hogy mit találtam? Valójában nagyon nehéz életük van a repülőgép pilótáknak. Tehát azoknak, akik ilyen nagy utasszállítókat vezetnek. Az egy dolog, hogy nagyon jól lehet vele keresni. De az, hogy mondjuk vannak ezek az éjszakai járatok, és az egész éjszakát végig dolgozza. Ráadásul számtalan időzónán keresztül megy ilyenkor, ez annyira megterheli egyébként az ő szervezetüket, testüket, hogy nem is bírják ezt sokáig csinálni. Tehát, hogy van ennek egy korláta, egy időkorláta,
3: hát
4: meddig ezt lehet csinálni.
3: Hogy melyik szakmában lenne ilyen, hogy neked a világ másik végén fizetik a szállodádat azért, hogy ki tud magad aludni a munka után. Hát nyilván nem csak azért fizetik, mert te egy másik országba vagy kontinensre kerültél, mint pilóta, hanem azért, mert ezt a rettenetes, sem megterhelő munkát valóban ki kell tudnod valahol kényelmesen pihenni. Nem csak az van, hogy dolgoztál, hanem közben időt veszítettél. Amikor azt érzed, hogy na most jönne az éjszaka, akkor ott vagy egy nappali világosságban. Én egyszer-kétszer megértem ezt, amikor az amerikai kontinensre repültem, meg amikor ő később vissza, hogy ez tényleg nagyon megterhelő.
4: Nagyon nehéz, igen. Viszont. Általában egyébként az a tapasztalat, hogy amikor keletről jövünk visszafele nyugatra, persze attól függ, hogy honnan nézzük vissza, keletről nyugatra, akkor azt valahogy jobban veszi a szervezet.
3: Tényleg?
4: De amikor nyugatról megyünk keletre, az egy picit nehezebb szokott lenni.
3: Engem igazából mind a kettő nagyon megviselt, és ami még megviselt, ha már ízekről beszélgettünk, meg evésről, az az élelmiszereknek a másfajta minősége. Mert hogy szerintem sokan gondolják azt, hogy mondjuk egy magyar fogást elutazom akár távol-keletre, volt a menetejárta, akár amerikai kontinensre, hogy ugyanazokból az összetevőkből ugyanaz a fogás fog kisülni, mint itthon. Na de hogy ez nem így van. Mert ott kezdődik, hogy nekünk természetes a mi lisztünk, ez a B52, vagy hogy hívják a mi lisztünket? Jó, nem tudod. Tehát van egy liszt, ahogy a magyar malmokban őrölik a búzát, és hogy az hogy viselkedik egy palacsintánál, egy rántásnál, egy nokedlinél, de hogy ezt nem fogod megtalálni egy másik kontinensen, mert ott teljesen másképpen őrlik azt a búzát, meg más földből jött ki, meg stb. És akkor ott áll az ember, és azt hiszi, hogy majd tojásból, meg lisztből nokedlit készít, és egy nagy fenét. Mert hogy nem lesz belőle az Istennek sem. Az én úgy tudom, hogy Torontóban ott egy kiló, vagy fél kiló liszthez raktunk 10 tojást, mire nokedli lett belőle, képzeld el, mert annyira más típusú a liszt. Biztos vagyok benne, hogy hogy ez fordítva is igaz. Mm-hmm. Tehát biztos hiába akarok én nagyon jó ázsiai kaját itthon csinálni, mert ismerem a receptet, biztos soha nem fogom úgy tudni elkészíteni.
4: De hát ez mindennel így van, tehát más a marhának az íze Németországban, mint Magyarországon, vagy más a víznek a minősége Olaszországban, ahol a kávét úgy készítik, vagy esetleg más itthon Magyarországon, más a keménysége a víznek.
3: Szerinted tényleg alapvető. Jobb Olaszországban egyébként a kávé?
4: Hát csokoládéval teszteltük ezt a dolgot, tudod? Tehát, igen. Hogy vettünk Ausztriában tudom. Csokoládét, vettünk Magyarországon teljesen csokoládét, más. És hát egyszer, egymás után megkóstoltuk a kettőt, és annyira más.
3: Annyira más, igen. Ausztriai a vára. Viszont mondok jót is. Az üdítő italokat, amit egyébként én nem támogatok, a mindenféle nagy üdítőgyártók italai, itthon sokkal jobb minőségűek, mint Amerikában. Hiába onnan származnak, mert másak az európai feltételek, vagy akár a magyarországi feltételek, ezek fogyasztóvédelmi feltételek, és például nekünk a fantánk is sokkal finomabb, vagy az ilyen kólás italok is sokkal finomabbak. Van egy ilyen nagyon izgalmas videó, amit láttam, hogy amerikaiak kóstolják a magyarországi narancsos ízű üdítőt, ami szerintünk narancsos, szerintük csak sárga, és akkor mondják meglepődve, hogy hát ennek narancs íze van. Aha. Mert hogy Magyarországon kötelező narancsot tenni bele, illetve répát, ugye a karotin az mindig azt jelenti, hogy még Amerikában csak cukor színezék kerül bele. És citromsav. Szóval van, ami nálunk finomabb. Hát ez az osztrák csoki az úgy néz ki, hogy a szülőhazájában sajnos az meg ott finomabb.
4: Hát ez igen. De egyébként tehát másak a receptek is, és ezt sajnos el kell fogadnunk, hogy ezek így működnek, hogy egyszerűen más alapanyagokból készülnek, és másként kell összekeverni ezeket az alapanyagokat, és ezért előfordulhat, hogy más az íze. Akár még egy csokoládénak, vagy egy üdítőitalnak is, ahogy mondtad.
3: És még érdekes éjszakai munka, amire esetleg nem is gondoltunk, az egyik ilyen az állatkerti gondozóknak a munkája, mert hogy a nappal lusta ragadozók, oroszlánok, leopárdok, vagy az éjszakai majmok, denevérek éjfélkor kezdenek el élni. A gondozók ilyenkor fáklyákkal, vagy éjjellátókkal ellenőrzik őket, és a vaksötétben kell kiszűrniük a beteg állatok nezeit.
4: De hát hasonlóan izgalmas egyébként a múzeumok titkos éjszakája is, mondjuk így.
3: Na hát ez akkor nem csak filmet. Egy film volt, mert hogy mi történik éjszaka a múzeumban?
4: Igen, tehát hogy miért is kritikus ez az éjszakai műszak, hiszen az éjszakai műszak alatt a tárgyakat, a festményeket, a mumiákat például, illetve ezeknek a védelmében ezeket a műtárgyakat ellenőrizni kell, hogy milyen a páratartalma, vagy körülötte a páratartalom, a hőmérséklet, illetve nagyon fontos, hogy a kártevők nehogy aztán valamiféle kárt okozzanak ezekben a műtárgyakban.
3: De én erre nem is gondoltam, hogy ilyen létezik, hogy a kártevők megtámadják éjszaka a műtárgyakat. Miért hát tudja ez?
4: Nyilván, hogy vannak éjszakai bogarak, tudod, és akkor ők előmásznak, előjönnek, és akkor úgy látszik, hogy tényleg ezekre külön gondot kell akkor fordítani, hogy ezek nehogy...
3: De miért raffináltak, hogy este jöttek? Egyébként, nem?
4: Igen. De egyébként hogy bírod az éjszakai műszakot? Gyakran belecsúszol ebbe? Rádiósként akár?
3: Figyelj, hát most ez az adás eltart, ugye majdnem ugye fél 11-ig. Uh-huh. Hát nyilván felpörög az ember agya, és ilyenkor hiába mondjuk hazaérek, nem tudom, fél 12-re, nem az az érzetem, mint hogy már 8-kor megfürödtem volna, aztán egy picit olvastam volna, vagy tévéztem volna, és úgy lassan elalszik az ember, hanem van egy ilyen nagyon felpörgött agyi állapot, és bizony belecsúszok a hajnalba, jócskán.
4: Nagyon nehéz ilyenkor elaludni, az kétségtelen, és hogyha még az ember még esetleg telefonozik egy kicsit még elalvás előtt, hát akkor meg aztán teljesen vége az egész éjszakának, én azt gondolom, és úgyhogy ilyenkor kell az a bizonyos kávé reggelente, amiről szintén beszéltünk.
3: Nekem van mentő övem, mert én ASMR hangokra azonnal elalszom, tehát én fogom a telefont, kitámasztom, mert már rájöttem, hogy attól van lassan izületi gyulladások. Fogom, és akkor csak ezek az ASMR hangok, és én erre el tudok aludni. Viszont ha választanom kellene, hogy reggel korán keljek, vagy hajnalig dolgozok, akkor a hajnalig dolgozást választanám. Én nagyon nem szeretek, és nem is tudok korán kelni egyáltalán. Még akkor sem, hogyha 10 órakor mondjuk elaludni, és akkor kell felkelnem, nem tudom, 7-kor, most mondtam valamit, én biztos, hogy 1-2 óra múlva ugyanolyan álmos lennék, mintha semennyit nem aludtam volna. Tehát én nem tudok reggel felébredni, pedig felneveltem 2 gyermeket, óvodába hordtam, iskolába, és akkor ez semmi gond nem volt, és lám mire meg, nagyok lettek, de hála Istennek, hogy akkor, addigra meg képtelen vagyok korán reggel felébredni, olyan érdekes.
4: Azért hadd említsek meg még valamit itt az éjszakai műszak keretében, hiszen azért normál esetben az ember már lecsendesedik éjszakára. Tehát, hogyha valaki ilyen pörgős természet, és egész nap pörög, akkor éjszakára jobb esetben azért már lecsendesedünk. És mondjuk egy éjszakai gyakorlás.
3: Vagy írás.
4: Vagy írás. Annak egészen más hangulata van, igaz?
3: Viszont.
4: Tehát, hogyha mondjuk otthon a sötétbe, mondjuk akár egy digitális zongorán elkezd az ember gyakorolni, akkor egészen más darabokat fog játszani, egészen új inspirációk jönnek, új élmények jönnek, tehát ennek az éjszakai gyakorlásnak megvan a varázsa, és egészen másként csinálja az ember. Én ezt például nagyon szeretem, főleg ilyen 10-es éjfél között.
3: Igen?
4: Nagyon, nagyon jó, igen.
3: Én elmondom, hogyha nagyon nagy bűnt akarok elkövetni, akkor, és valamiért nincs otthon senki, akkor azt csinálom, hogy kinyitom az ablakot, elülök a komputer elé, készítek egy kávét, legyen akkor 11 óra is, és akkor elkezdek írni.
4: Jó,
3: én
4: de
3: ezt
4: jó.
3: Imádom, hogyha arról van szó, hogy tényleg hajnalban van vége a koncertnek, késő jönnek haza a munkából, akármi, és egyedül vagyok, én ezt az időt erre szoktam használni, nem tévét nézek, nem megpróbálok aludni, hanem tényleg csak az írással foglalkozok, és akkor belebűnözök egy kávét is, lesz, ami lesz, és igen, az alkotás éjszaka tényleg nagyon jó. Az egy jó dolog. Úgyhogy aki nem tud éjszaka aludni, az próbálja magából kihozni szerintem azt a kis kreatív énjét, amit lehet, hogy eddig rejtve tartott. Azért is gondolom fontosnak, hogy tanácsot adjunk az éjszakai baglyoknak, mert hogy hamarosan véget ér a műsorunk. Remélem hasznos információkat kaptak a hallgatók tőlünk. Te elálmosodtál, elfáradtál, András?
4: Nagyon elfáradtam egyébként, ilyenkor én eléggé kimerülök, de hát nekem az éjszaka az még arról szól ilyenkor, hogyha otthon vagyok, hogy akkor időnként előveszem még a kompjúteremet, és hát akkor a kutatásaimnak élek, ami jelen pillanatban egyébként a digitális oktatás keretében zajlik, mert ilyenkor van arra lehetőség, hogy Andriskám alszik, aki 2 éves, és akkor nyugodtan valóban én is el tudok egy picit vonulni a magányomba, és akkor ilyenkor saját magamra tudok koncentrálni, illetve a munkámnak arra a részére, ami kevésbé pörgős. És akkor nyilván a számítógépezés, illetve a monitorozás az nem tesz jót ilyenkor lefekvés előtt, de van ilyenkor, hogy akkor álomba ringatom magam a kompjúter előtt.
3: Egyébként az nagy titok, hogy most éppen mind dolgozol?
4: Hát a digitális oktatás az egy nagyon szerteágazó lehetőségeket biztosító témakör, és itt egyébként most applikációfejlesztésen, illetve tananyaggyártáson dolgozom, ami számomra roppant izgalmasnak hat.
3: Én meg halálosan irigy vagyok, hogy te applikációt tudsz készíteni. Egyébként nem tudom, miért irigylem ezt, hogy milyen applikációt készítenék, de valamiért ez nekem most nagyon, nagyon megtetszett. Én kíváncsi vagyok egyébként a hallgató véleményére, ha ön képes lenne arra, hogy egy applikációt készítsen, akkor milyen applikációt készítene, az életének mely területét szeretné megkönnyíteni, vagy akár megnehezíteni, mert hogyha valaki például olyan applikációt tölt le, vagy készít, amiből például tanulni kell állandóan rendszeresen, akár nyelvet, akár bármi mást, az egy kicsit, vagy például sportolni akar rendszeresen, és erre figyelmezteti az applikáció. De nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon milyen applikáció az, amire a Rádiódik hallgatóinak szüksége lehetne, ha még nem töltötték le a Rádiódik applikációt egyébként.
4: Igen. Ezek nagyon izgalmas kérdések egyébként. Én azt gondolom, hogy biztos vagyok benne, hogy a hallgatók között is sokan rendelkeznek olyan speciális tudással, amit sokan azt se tudják, hogy létezik ilyen. Tehát mondjuk én, mint egy tanár, rendelkezek természetesen egyfajta tapasztalattal, több évtizedes tapasztalattal, és hogyha ezt a tapasztalatot, ezt a tudást az ember esetleg megpróbálja beleültetni egy applikációba, ami úgy automatizál bizonyos munkafolyamatokat, akkor az nagyon sokat tud segíteni. Bármilyen munkáról legyen is szó.
3: Szerintem nem is sejti az ember, hogy más embernek mekkora segítséget tud nyújtani. Például van ez, hogy felismeri a növényeket, hogy milyen állapotban van, mire van szüksége, locsolni kell, sót kell neki adni, vagy nem tudom. Szóval milyen okos volt, aki azt mondta, hogy kell erre egy applikáció, mert biztos van olyan, aki azt se tudja, hogy kell jól meglacsolni egy breget, és biztos, hogy van, de én sem tudom. Szóval jó dolgok ezek, és amint te is mondtad, hogy nagyon érdemes a tudásunkat megosztani másokkal, mert ami nekünk nyilvánvaló, az lehet, hogy a másik embernek meg egy kincs.
4: Erről van szó.
3: Na hát akkor nagyon kellemes éjszakát kívánunk azoknak is, akik fenn akarnak maradni, és a szenvedélyükkel akarnak foglalkozni, vagy akár rádiót hallgatni, és azoknak is, akik szeretnének egy nagyot aludni, és holnap frissen ébredni, akár egy kávéval, akár egy mocsával. Mindenkinek kellemes éjszakát kívánunk.
4: Szép estét!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyben történt fertőzések adatai, a Forma 1 autóiban ott lesznek a magyar mérnökök tudása is. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információk pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnök.

0: tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. Kapitány István bejegyzésében azt írta, a győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse, így a világ egyik legkeményebb technológiai versenyében számítanak a magyar tudásra, tette hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként, és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Az a cél, hogy alkatrészhiány miatt szeptemberben már egyetlen buszjárat sem maradjon ki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, májusban 290 busz állt alkatrészhiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent. A tárcavezető a bejegyzéshez csatolt videóban a Volánbusz egyik karbantartó telepén arról is beszélt, hogy váratlan mértékű válsághelyzetet örököltek májusban. A szükséges alkatrészek több mint fele nem volt elérhető a Volánbusz telephelyein. A karbantartásban létszám hiány van, és a járműflotta sincs a legjobb állapotban. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek, átszállási kapcsolatokkal, anélkül, hogy be kellene menniük a főpályaudvarokra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is, a legnagyobb prioritást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkózzon be otthonába. Retro hétvégét tart a MÁV az előttünk álló hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komlód-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi közt Púpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. A részletes program és a jegyvásárlási lehetőség a MÁV csoport oldalán található.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a Dicknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dick.
1: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián.
5: Mai vendégem Rácz László gitáros, aki egyébként alapvetően a szórakoztató iparban ténykedik, de hamarosan szervez magának egy új koncertet, mégpedig június 10-én. Beszéljünk erről egy picit. Köszönöm, hogy elvállaltad a beszélgetést.
6: Üdvözlöm a tisztelt hallgatókat!
5: Jelen pillanatban még szervezés alatt áll.
6: Meg lesz hirdetve Facebookon, július 10-én tárgyalás alatt van, és 2000 forint lesz a belépődíj, minden érdeklődőt várunk, szülőt, gyereket, mindenkit szeretettel várunk. Gitárduom lesz, amit alapítottam, a romantikus a duó, amelyet Túlsó Gábor gitárművész és Jó Magam Rácz László gitáros fog fellépni színpadon, és hát szeretettel van minden érdeklődőt.
5: Milyen műsorra számíthat a közönség, aki elmegy?
6: Lesz benne vegyes köret, szóval cigány zene, egy kis cigány gitározás, latin zene, magyar könnyű zene, jazz és klasszikus átiratok, gitáron való átirat, az én fantáziám szerint.
5: Ez mindig egy nagyon érdekes kérdés itt a rádióban, hogy mi az a cigány zene? Te mit értesz ez alatt?
6: Ez egy nagyon érdekes fogalom. Másrészt az, hogy a cigány szó mit is jelent. Ez egy faji megkülönböztetés, szóval a cigány az, mivel én vallásos vagyok nagyon mélyen, és én azt mondom, hogy most valaki zsidó, vagy valaki cigány, vagy valaki magyar, vagy német, vagy olasz, nem, ez úgy van, hogy mindenki ember-ember, és ahogy a Jóisten megteremtette, szóval, hogy Ádám és Évától származunk, ugye az Ószövetségben, bár történt a Noé bárkája is, szóval lehet, hogy Noétól is származunk, ugye volt a világ özönvíz, és hát ugye lehet, hogy akkor Noétól származunk, és én azt abban vagyok, hogy mindenki legyen ember-ember, és mindenki tisztelje a másikat, és szeresse a úrban.
5: Visszatérve a cigányzenére, szerinted mi az a cigányzene?
6: Én úgy gondolom, és kicsit utána is olvastam, hogy a cigány, maga a cigányság, az szerintem Indiából való vagyunk. Szóval Indiából jött, ugye, mert hát az indiai kultúra, meg maga a ma mi romák, magyar cigányok, kávéházi muzsikus cigányok, ha lehet így fogalmazni, sok minden közös bennünk, maga a zene, a ritmika, a főzés, a tudomány, az érdeklődések, szóval mind én érzem belül azt, hogy sokkal közös az Indiában, és szerintem, ha visszaszámoljuk most például Krisztus után már a történelem folyamit, az ezres évektől, 1100-as évektől, szerintem vándoroltunk. Ugye van ez a híres szám, amit a Korod Iván énekelt még annak idején, ugye 1000 évig vándorolnak a cigányok. Hát én szerintem ez igaz lehet, mert Németországban is vannak szintor cigányok, beász cigányok, ugye a Django Reinhardt is szerintem, meg hát ugye vannak a különböző rumungró, beász cigányok. Ugye ezt tanultam a Lakatos Ágnes tanárnőtől,
5: És amikor azt mondjuk, hogy cigányzene, akkor te arra gondolsz, hogy gypsy swinget játszol, flamenkót, vagy magyar kávéházi cigányzenét, vagy esetleg autentikus cigány folklort. Tehát mire gondolsz ilyenkor, amikor azt mondod, hogy cigányzene is lesz a műsorodban?
6: Hát ez elég tágfogalom, mivel hogy maga a cigányzene a Magyarország szerint ugye Bartók Béla és Kodály Zoltán ugye szerzett ilyen népdalokat, és ugye meg hát ugye előtte, bocsánat, Liszt Ferenc is állítólag, amikor ilyen bárokban vagy kávéházak akkor szerintem épültek Liszt Ferenc idejében, és akkor hallotta Liszt Ferenc a cigány skálát is, ahogy ő hozta be, meg hát a cigány skálá is van állítólag, és hogy állítólag így jött, hogy ugye gondolom, de ha visszamenőleg most egy kicsit beszélhetünk a történelemről is, akkor az is lehet mondani, hogy például ugye mondom, hogy fai, ugye jöttek az indiaiak, és akkor mint egy indiai elkezdett pengetni, vagy csinált egy olyan pengetős hangszert a jóisten adományozásából, hogy csinált egy olyan hangszert, amivel hallotta, hogy mit tudom én, hárfát, egy kis hárfát, mert én úgy tudom, hogy a Biblia szerint, hogy a hárfa volt a legelső hangszer a mennybe, az Ószövetségbe. Én olvastam ilyen most hosszú ilyen bibliai idézeteket, és én úgy tudom, hogy a hárfa, a gitár az testvér hangszer, vagy a húros peggetős hangszer a gitár, ugye, és én szerintem így jött létre, hogy ugye egy ember megfogta, és szerintem a jóisten áldásával olyan tehetséget adott szerintem a cigányoknak az Isten, hogy akkor legyen ez a ti tehetségetek, hogy akkor romák, akkor legyenek zenészek elsősorban, muzsikusok.
5: Térjünk vissza egy kicsit a gyökerekhez, hiszen ez nagyon fontos. Te is zenés családból származol. Igen. Mesélj egy picit a felmenőidről.
6: Hát apai ágon a híres, mondom, a híres Rácz család, az öddekás család, úgy ismerik a muzsikus kávéházi cigányok, mivel az öddekás az egy cimbalom művész volt. Az 1920, ő is úgy pont 10 éve halt meg, Isten nyugtassa. Nagyon híres cimbalmos volt. Az idősebb járókassányúval, meg a Toki Horváth Gyula, idősebb Toki Horváth Gyulával, meg az idősebb Lakatos dinasztia családdal muzsikált. Azt mondják, nagyon virtuóz cimbalmos volt, be is lehet ütni YouTube-on is, hogy Rácz Ferenc, öddekás. A másik részről, anyai ágról, ami nagyon híres zenész, visszamenőleg már déd nagyanyámtól, anyai, nagymamai ágról, meg a Csóka Gyuszi. A híres cimbalmos, az is rokonom, mert kiderült. És hát ugye a Csóka Gyuszi is nagyon híres cimbalmos, és Borossal muzsikált, a Járókával. Szóval összesen először is akkor egy cimbalmos család vagyunk, de utána aztán akkor visszatérek apajágról jöttek a bőgősök. A Rácz Ödön, nagy bőgős, ugye a Rácz Ödikein, én beszélem az Ödikein, híres, a Bécsi Filharmonikus Orkesztra szólamvezető nagy bőgőse, és már szólisztikus koncertező bőgőművész is. Igen, apai ágról. Ugye, és anyai ágról meg zongorista család, szóval a nagymama részt jött a cimbalom, de jött a hegedűs is, ugye a Hankó Károly, úgy hívták, a kutyakenyér, az volt a csúfneve, ha szabad így fogalmazom. Nagyon híres príbás volt Miskolcon. Előtte szerintem Szlovákiában jöttünk, annyit tudok nagyjából, de nagyon híres cigány príbás volt. Miskolcon, kastélyokban, hotelekben játszottak kutyakenyér. nagyon híres is volt, és annak ő született azt hiszem 6 gyereke, és a Laci sajnos az elment, a Hankó Károly, a Kenyér Laci, pont 10 éve, híres jazzzongora művész volt, és bárzenész énekes volt, és sajnos a dobos is elment, a Hankó Károly is, ugye híres jazzdobos volt, Isten nyugtassa, és akkor utána a lányok azok énekeltek, ugye, meg hát dolgoztak, polgári munkát végeztek, és akkor ide jött az zongora, ugye nagyapám részéről a Kótai család, az meg inkább munkás cigány volt, de érdekelte őket a bőgő. És akkor innen jött a Kótai Géza, ő primás volt, ő is sajnos elment mostanában, és tudtassa, híres, a Száztugóban játszott meg Hajónnal, a feleségével, Buri Katalinnal, és szóval inkább meg a Sarkadi családhoz is van közünk, a Károly az egy híres vendéglátós bőgős, bőgőművész, és hát igen, és a papám is kicsit tudott bőgőzni, mert amikor átmentem hozzá, emlékszem, kicsinek dereng valami, akkor kicsit mindig bőgőzgetett, szóval a nagyapám részéről egy bőgős család, igen.
4: Édesapád?
6: Édesapám cimbalomművész, de nagyon érte a zeneelmélethez, a zeneoktatáshoz, a szolfésóhoz, nagyon sokat segített rajtam, és hát a mai napig is tanít engem, mert olyan új, jó dolgokat van nekem otthon, hogy egyszerűen csak észhez kapok, hogy mit mondtál, akkor is tényleg igaza van, tényleg olyan hang, hogy terjedelem, meg a frekvenciák, meg a, igen, szóval eszméletlenül okos zenei ember, apukám.
4: Rácz László gitáros a mai vendégem, akitől a következő percekben Albéniz Asturias cím művét hallgathatjuk meg.

0: Albanese Asturias című művét hallhattuk Rácz László gitáros előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült beszélgetésem folytatása.
1: Hogy látod, egyébként fontos az, hogy valaki zenés családban nő fel, vagy ez teljesen lényegtelen?
2: Én azt mondom, hogy lényegtelen. Uh-huh. Első rész, mert nagyon sok ember, sok zenésztársat ismerek, aki például nem zenész az apukája, anyukája se is, például egy hegedűs vagy gitáros is, például az már szerintem az Istentől való tehetségáldás, hogy az Isten úgy akarja, hogy belül legyen zenész. Vagy érdekli, mint ember érzésekkel, hogy milyen lehet ez, és akkor elkezd kipróbálni. És akkor szerintem nem kötelező, hogy valaki muzsikus családban legyen, mert ha például az Isten rendelte ki hozzá, hogy ő zenész legyen, akkor az zenész lesz. Uh-huh. Ha ne adj Isten például, mert sajnos az ördög is munkálkodik az világba, a polgári munka ez, de mellette tanul zenét, akkor az is egy jó pont. Szóval én azt mondom, hogy nem lényeges. Uh-huh. Azért abban a szempontból lényeges, valaki zenész családból születik, hogy már a genetikák azok már szerintem át fognak menni a kisgyerekbe, szóval az öröklődés. De én nekem is azt mondják, hogy négy nagyapámra ütöttél, hú, te nagyapádra, stb. Igen, szóval mindig mondják. Hát akkor biztos mondom, hogy biztos. Nem tudom, mert nem értem abban az időben.
1: De ez nyilván egy fontos kérdés, hogy egy gyerek úgy nő fel, hogy mondjuk hallja az édesapját otthon muzsikálni, vagy esetleg elkíséri a munkahelyére, és akkor ott hallja, hogy hogyan muzsikál. Veled is így volt ez? Tehát volt ez a fajta inspiráció?
2: Ajaj, hogy... de még mennyire? Aha, aha. Hát én már 7 éves koromban ott a levitt anyukám, hát nem van sokszor, de mivel belőlem klasszikus tanár is akartak, az folyamatban lévő tanulási készséggel rendelkezek még ebben a szempontból nézve. Igen, szóval édesanyám mindig havonta levett apukámhoz, de apukám olyan szigorú volt, hogy fiam, nem mehetsz le, mert belőled egy tanárt akarok, zenei tanárt. És hát ugye havonta lementem, és hallottam ilyen csárdásokat, mindent, édesapám mindent cimbalmazott, szóval őt nem érdekel, de jazz, pop, bebop, mindent, nagyon nagy improvizatív készsége van mai napig.
1: Tehát akkor a családodban azért klasszikus zenész is előfordul, kávéházi cigányzenész, jazzzenész.
2: Mindenféle.
1: És aztán végül is az elején a klasszikus zenét kellett, hogy választ, hiszen ez adja mindennek az alapját. Tehát, és akkor így be is iratkoztál a zeneiskolába.
2: Igen, beirattak 7 éves koromba, uh-huh. A Molnárt a zeneiskolába, ahol a mai napig hálás vagyok, és még él szeretett tanárom, Tonnai Péter, gitárművész, ahol van egy gitár szaküzletje, és ahol szeretettel járok néha hozzá. Uh-huh.
1: És amikor bekerültél a zeneiskolába, akkor te már azért esetleg tudtál kottát olvasni, tudtál egy kicsit gitározni, vagy valamiféle előnyöd volt ebből a szempontból, hiszen akkor otthon apukát foglalkozhatott fel.
2: Hát már nagyszülők, igen. Uh-huh. Meg hát ugye bár az unokatestvérek, a Balázs Járózó a művész, Kossuth Díjas, és ugye a Balázs Norbert dalszerző, zongoraművész is foglalkoztak, hanem szóval foglalkoztak. Meg hát ugye a Jáger Balázs János szongoraművész is foglalkozott velem zeneileg. Persze, szóval nagyon foglalkoztak velem, mert hát ugye egy gyerek volt a magyábnak, nincs édes testvérem, csak unokák, és hát borzalmasan foglalkoztak velem. Szóval hallottam, hogy ilyen kis dobokat vettek nekem, ilyen pampamokat, tüf, tudod, ez a kis gyerek dobok, az a kis kagylócsicsere, ilyen mexikói aztán gitár, bőgő, zongora, szóval mindent püföltem.
1: De akkor természetes volt, hogy akkor zenész leszel, tehát akkor ez az út már így ki van. Volt neked kövezve?
2: Hát a szüleim azt akarták, hogy olyan művész legyek, hogy világszenzációs.
1: Akkor egyértelmű volt, hogy olyan középiskolába mész tanulni, mint igen. Például a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium.
2: Igen. Visszatérve rá, Tóthvári György vett át, Tónai Péter, utána be kell, hogy mondjam a nevét, mert nagyon sok gitáros nem mondja be a nevét, és hát ezért ez sajnos fontos. Hallom, hogy még ő is él, és rosszul esik neki, de mindegy. Igen, Tóthvári György vett át, ahol olyan
1: de az még zeneiskolában
2: volt. Zeneiskolában átvett 5 évig, de még vissza is jártam hozzá, mert olyan rendkívüli jó tanár, hogy olyanokat mond nekem, hogy hihetetlenül egy maga az ember, ő egy zseni művész, mert olyan motivumokat mondott nekem, ahol mondjuk például a Bartók Kozival nem nagyon hallottam már. Azt hittem, hogy hallok újakat, de ő visszajártam hozzá, mert ő mondott új formációkat, új jelentéseket. Igen, Tóthvári György.
1: És amikor a Bartók Konziba kerültél, akkor klasszikus zenei szakra vettek fel.
2: Igen, hál' Istennek,
1: És ott kihez jártál?
2: Hát a nagyon híres gitárművészhez, szerintem ő a korosztályában a legjobb Magyarországon, meg bárhol a világon, Csáki András. Gitárművészet kezelésben, 4 évig.
1: És mi pont ebben az időszakban találkoztunk, hiszen én akkor voltam a tagozat vezetője a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumnak, és rendeztünk egy tehetségkutató versenyt, amin te kiválóan szerepelt.
2: Igen, meg is nyertem.
1: Nekem nagyon tetszett egyébként az akkori játékod is.
2: Köszönöm.
1: Ennek a fő díja volt az, hogy készítettünk veled egy CD-t, fotózással együtt.
2: Így van.
1: Ez valamit egyébként segített az akkori pályafutásodon?
2: Hát hogy mondjam, mivel sajnos nem voltam még abban, nagyon fiatal voltam, és kiadóban nem voltam még jóba, szóval csak CD felvétel készült, és hát ugye, ezt is el kell mondjam, Konziba másodikos lettem, 10-es, és egy jó barátom, a Lakatos Robert jazz zongora bűvész, játszott akkor egy fészek étterembe, a Flamingo étterembe, mint szóló zongorista. És akkor jó barátom volt, ismertem 1000 éve, és akkor mondta, hogy gyere csak, Laci, játszok egy helyen, légy szíves, gyere már gitár, fogd meg a gitárt is, gyere. Hát mondom, jó, bemegyek egy 10 percre. Bementem. És akkor ezt azt mondom, mert kiskorom óta apám nagyon a legjobb gitárosokat hallgattam velem, csak a legjobbakat. Szóval, fiam, erős volt a klasszikus zene, akkor most egy kis pihenés, hallgatol egy kis roma gitárosokat. És akkor hallgattam velem a Botos Tibiéket, a Rontó Attilát, tehát az a mai napig a kedvencem a Rontó Attila, gitárművész, és hát csak ezeket a legjobbakat. Utána jött a Babos Gyula, utána már a László Attila, igen, utána később, ugye, meg hát ugye a Mezzo TV volt régen, ugye, nagyon jó gitárosok voltak, a Rosenberg, mai napig a nagy kedvencem, az élő nagy kedvencem, Billy Lagner, hát olyan gitáros szerintem nem lesz, az egy zseni. Zseni, amit a hangszerem művel. Úgyhogy igen.
1: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Freddie Perren I Will Survive című dalát fogja nekünk játszani.

0: Freddie Perren I Will Survive című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült interjúm folytatása. És fontos egyébként, hogy az ember valamiféle inspirációt kapjon a nagyoktól?
1: Hogyne.
0: Tehát őket kell akár követni, az ő útjukat, vagy az ő stílusukat?
1: A zenei útjukat természetesen nyilvánvalóan kell követni, de mint ember is, ha találkozik vele az ember, meg tudja, hogy viszonyuljunk a társadalomhoz. Szóval igen, kell, ez kell. Mm-hmm. Igen.
0: És ez előre viszi az embernek a fejlődését,
1: hát
0: a művészetét?
1: Hát hogy, mert én olyan vagyok, én természetesen zenebuzi vagyok, hogy sokszor hallgatok például egy Babos Gyulától egy 3 perc motivumot, akkor én visszatekerem 20-szor, és kicsontozom. Uh-huh, így mondhatni, mint amikor webinre az ember, kicsontozom, hogy fogja, milyen új rendel, milyen hangszint vesz be, hogy pengeti, szóval ezeket ki is szoktam csontozni. Uh-huh.
0: És akkor az ember ezt megpróbálja leutánozni, és akkor utána ezt beépíteni a művészetében.
1: Így van, beépíteni, hogy vegyes legyen, hogy ő is legyen egy egyéniség. Uh-huh. Igen.
0: Tehát nyilván ettől alakul majd ki egy teljes egész kép, hogy az ember a különböző stílusokat elsajátítja, és magába építi.
1: Igen, uh-huh. Igen, ez természetes dolog, igen. Szóval kell is, szóval minden gitárosnak mondom, hogy ne csak klasszikus zenét hallgassatok. Persze a klasszikus gitárosok vagytok, az egy dolog, de pihenés szempontjából, vagy esetleg ha akartok játszani vendéglátó egységekben, akkor hallgassatok jazz gitárosokat és roma gitárosokat is, mert lehet tőlük tanulni a mai napig is.
0: Mikor jött neked a jazz? Mikor lépett be az életedbe? Hiszen azért alapvetően azért klasszikus zenét tanultál, tehát mikor volt ez a kis frissítés, ez a kis pihenés?
1: Természetesen kiskoromban, mivel én nagyon érdekelt a gitár, mert zenebuzi vagyok, mondom, hogy csúnyán fogom, zeneőrült, így mondom magammal. Zeneőrült vagyok, ugye legyakoroltam a kötelező 3 óra hosszát, és akkor Mezó TV-re rákapcsoltam, jött haza a zenélésbe, és rákapcsoltam a Mezó TV-re, és akkor hú, apu, mondjad, fiam, nem akarsz aludni, tudod, mindig altatott, de nem, mondta, nem. Várj, ez a gitáros, és akkor a Grappellit nagyon szerettem, a gitárosait, a Martin Taylort, meg a Mark Fossett, aki sajnos azt hiszem 10 éve talán elhult, balkezes gitáros, én is balkezes vagyok, és azt mondom, hogy ő szerintem ő a legjobb balkezes gitáros. Sok balkezes van, de hát a Mark Fossett a kedvenc, ő a példaképe mondjuk, mert ő énekel is, szóval frazíroz, vokálozik, és nagyon jó kísér, de jó kísér, itt a Grappellit, az a kísérlet az a mai napig bennem van. Uh-huh. Igen.
0: Végül is, hogy döntötted el, hogy akkor mégsem klasszikus gitáros leszel, hanem inkább könnyedebb műfajok irányba vándorolsz? Esetleg felvételiztél a Zeneakadémiára?
1: Hát folyamatban van. Folyamatban felvételi, mert egy kicsit most pihenni akartam. Ugye voltak egy kis családi dolgok, szerelmi bánataim voltak, és hát ez és hát ugye anyukám mondta, hogy egy kicsit pihenjünk, Lacika, meg hát a család is mondta, hogy kicsit pihenjek, aztán hát olyan sok minden ért egy év alatt, volt egy olyan 10 évvel ezelőtt pont, volt az a 2015-ös év, hogy minden összejött sajnos, és ezt le kellett évek alatt pihennem. Szóval olyan sok minden ért engem 2015-ben, hogyha így visszaemlékezek rá.
0: Hogy csöppentél bele végül is a vendéglátóba?
1: Ja igen, vissza a Lakatos Robert Árttal, amit mai napig köszönök neki, mert amúgy a vendéglátóból mindent lehet tanulni. Szóval ha valaki fellép a koncertre, akkor csak odafigyel, hogy mit játszik. De az, hogy például a reakciók, hogy például közben mit reagál egy közönség, vagy egy vendég, azt már nem, de például egy kis étterem, egy kávézóban, akkor már tudja nézni, hogy mit kíván, mit akar, vagy mi a kedve az adott embernek. Mert lehet az ember például bánatos, akkor azt fel kell vidítani, vagy fordítva, aki meg mit tudom én most bánatozni akar, vagy ki akarja magát csinni, akkor egy szomorú számot kell játszani. És erre a vendéglátózás nagyon megtanított, és ugye a Robi is berakott engem, mi dugó voltunk, egy évig játszottunk a Flamingo étteremben, és mindent kellett ott játszani, szóval tanultunk, gyakoroltam vele egész nap, játszottunk, szóval mindent, olasz számokat, német számokat, latin, szóval mindent. Szóval visszamenőleg az esze, amit az eszeerő csinált, azt mi megcsináltuk nagyjából, a vendéglátózást. Szórakoztató zenészek lettünk, ahogy be lehet mondani, nem tudom, hogy mondják.
0: Rácz László gitáros volt a mai vendégem, aki most a következő percekben Bobby Herb Sunny című dalát fogja nekünk játszani. A beszélgetésünk folytatását pedig holnap este hallgathatják meg 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Sóki András volt. A viszonthallásra!

0: Rádiódi. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádiódi süs felnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Itt él az egyik legnagyobb összefüggő roma közösség, és a roma nyelv is hivatalos. Ha az észak-macedóniai Szkopjéba látogat az ember, megnézi a belváros monumentális szobrait, sétál a bazár szűk utcáin vagy a Vardar folyó partján, azonban most egy egészen más helyet is felkerestek. Olyat, amelyről nem igazán szerepel az úti könyvek, lapjain semmi, talán nem is vágynak oda. Ez pedig nem más, mint Orizari, vagy ahogy a helyiek nevezik, Sutka. A városrészt általában úgy emlegetik, mint a világ roma fővárosát. A megnevezés nem hivatalos, de van alapja. Ez a világ egyetlen olyan önkormányzata, ahol a roma közösség alkotja a lakosság többségét, és ahol a roma nyelv az Észak-Macedón mellett hivatalos nyelvként is használható. Már az odafelé vezető úton érezték, hogy más világba érkeztek. A turisták szinte teljesen eltűnnek, a helyiek viszont ott nyüzsögnek, a központban

0: lévő monumentális, díszes épületek helyét átveszik az egészen sajátos megjelenésű lakóházak. A legélénkebb része kétségtelenül a főút két oldalát és kicsit magát az utat is elfoglaló piac. Már messziről hallani az árusok hangját, az alkudozást, néhol a hangos zenét. A standokon szinte mindenhol megtalálható a háztartási eszközöktől a mennyasszonyi ruhákig, úgy tűnt, szinte mindenki ismer mindenkit. Olizari története egészen az 1960-as évekig meglehetősen hétköznapi volt. A mai Skopjéhoz tartozó városrész helyén egy apró település állt, amely nevét a környék egykori rizsföldjeiről kapta, a macedón olizár szó ugyanis rizsföldet jelent. A fordulópontot az 1963-as pusztító skopjai földrengés hozta, amely a város mintegy 80%-át romba döntötte. A katasztrófa előtt a roma közösség többsége az öreg bazár közelében élt. Ezek a városrészek azonban szinte teljesen megsemmisültek. Az újjáépítés nemzetközi összefogás segítette, a várostervezők pedig modern lakónegyedek kialakításába kezdtek. Az újjáépítést tekintették a romák asszimilációjának, valamint a lakosságot érintő munkanélküliség és higiéniai problémák megoldásának egyik módjának. A muszlim roma családok nagy része viszont nem volt hajlandó új épületekben lakni. Végül számukra külön területet jelöltek ki Olizariban, ahol saját elképzeléseik szerint építhettek házakat. Az első lakóépületek között amerikai segítséggel felállított ideiglenes fémbódék is voltak, amelyek közül néhány még évtizedekkel később is állt. Az évek során a városrész fokozatosan csak fejlődött. A család Nyugat-Európában vállalt idénymunkát, az ott megkeresett pénzből pedig egyre nagyobb és korszerűbb házakat építettek. Úgy tűnik, egykor meglehetősen apró telkeket osztottak ki, ahol most felfelé építkeznek a legkülönfélébb, s külső szemlélőként talán statikailag nem a legbiztonságosabb módon. Sok épületen látszik az időnyoma, az infrastruktúra helyenként elmarad a belvárosétor, és a szegénység jelei szembetűnőek. A városrész ma már saját önkormányzattal, polgármesterrel, iskolákkal és intézményekkel működik.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mai vendégem Rácz László gitáros, aki klasszikus tanulmányait követően a szórakoztató zenei iparban találta meg önmagát. Mesél nekünk a gyökereiről, tanulmányairól és zenei gondolatairól. Tartsanak velünk a beszélgetésünk második részében is.
4: Milyen helyeken muzsikáltatok, vagy milyen helyeken muzsikáltál akár egyedül szólóban?
5: A Robbival egy évet, ott abután ő ment, azt hiszem, hajóra lett egy szerződése, én is külön mentem, én is szólóban játszottam nagyon sok helyen, étterem, hotel, Budapest belvárosában nagyon sok helyen játszottam, kis olasz étterem, stb. És aztán utána elkezdtem egy hegedűsökkel is muzsikáltam, hakliztam. Igen, szóval soha nagyon ilyen tanuló. Visszamentem abba, amit apukám nem nagyon akart, hogy egy ilyen kis vendéglátós zenész legyek, de még sose késő, ugye tanulni mindig kell. Jó, papoltig tanul.
4: Igen. Milyen céljaid vannak a tanulással kapcsolatban?
5: Folyamatosan, szóval a zenét azt nem lehet kielemezni, az jön magától.
4: Úgy értem, hogy iskolarendszer szerint.
5: Ja, iskolarendszer szerint. Hát én szeretnék tanár lenni mindenféle irányzatban, klasszikus és jazz. Meg hát a roma zene is. Szóval azt nem értem, hogy iskolában nincsen olyan, hogy cigány zene gitár, vagy roma gitár oktatás, olyat még nem hallottam. És ha Isten is megsegít, és ha összefogok pár gitárossal, barátaimmal, akkor szeretnék nyitni egy olyan tanszakot, hogy roma gitárszak.
4: Mit értesz ez alatt, hogy roma gitár?
5: vagy cigánygitárszak.
4: És ez mit jelent, hogy cigánygitár?
5: Hát például, ami például a Boros csinált meg az idősebb járókvasárnál, ugye, ugye nótacsárdást. De most azt meg lehet oldani gitáron is, hogy először a nótát megtanítjuk, ugye szólóba, a hangszeren, témát, és utána rá az akkordokat. Szóval ilyen egyszerű. Ezt a testvéreim ezt nagyon kitanítottak ebbe, és ezért vagyok egy különleges roma gitáros is, mondom, több jazz is klasszikus vagyok is, és ezért is tudok én roma zenét gitározni.
4: Na de tulajdonképpen ezt jelen pillanatban a Rajkóban tanítják, szórakoztató zenén belül cigányzenei tanszakon.
5: Én nem tudtam, hogy van cigányzenei tanszak.
4: Tehát a szórakoztató zenén igen. belül van ugyebár a cigányzene, igen. és valójában ezt tanulják hegedűvel, brácsával, nagybőgővel, cimbalommal. És tulajdonképpen ennek a gitára átültetett verziója, ez a roma gitározás, amiről
5: te igen, és sajnos, azt kell mondjuk, nincs átirat cigányzenébe, például nem írtak át, nem akarok neveket mondani, például, hogy például szép a rózsám, akkor azt át kellett volna írni kottaszerűek. Meg például ilyen csárdásokat, amiket játszottak, mert gitáron is meg lehet oldani, mert a gitára úgy olyan, mint a cimbalom. Ugyanaz. Csak a cimbalmot ütsük verővel, mi meg pengessük a gitárt. És ezért ezt nem értem a mai napig. De hát majd, ha Isten megsegít, akkor összefogok a gitárosokkal, ha keresnek.
4: És terve van esetleg valamiféle tananyagnak a gyártása, elkészítése, ami igen. erre irányul, hogy ez a kávéházi cigányzene igen. tulajdonképpen létezzen gitáron is, klasszikus gitáron?
5: Igen, szeretném. Szeretném majd, igen, meg szeretik egy olyan zeneiskolát is nyitni, ahol például akik nagyon szegények, és sajnos nem tudnak például befizetni, amit szoktak az iskolai tandíjat. Egy olyan iskolát, magániskolát, ahol híres, tehetséges roma a gyerek, bárkit, aki tehetséges, bocsánat, jöjjön, és akkor egy kis zenét tanítanak neki. Igen, szeretik olyan. Például ott a Stéberger tehetségközpont is, igen, csak én most az egy másik dolog. Én hasonlót akarok, de van ilyen elképzelésem, mint a Stébergernek. Uh-huh. Igen.
4: Szerencsére azért Magyarországon a zenei oktatás az viszonylag olcsó megoldható,
5: igen.
4: hiszen hogyha az ember beiratkozik egy átlagos zeneiskolai képzésre, elsősorban mondjuk klasszikus zenei szakra, annak hozzávetőlegesen mondjuk 10-15 ezer forint, a fél éves díja.
5: Igen,
4: ezzel viszont nehezen veszi.
5: Szuper.
4: Igen, ezzel nehezen veszi fel a privát oktatás a versenyt. Hogy képzeled ennek a finanszírozását?
5: Nem tudom, pályázat alapján majd beadunk egy pályázatot, ha összefogunk gitárosok, és akkor beadunk egy pályázatot, hogy segítsen, finanszírozzák.
4: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Antonio Carlos Jobimtől fogja előadni nekünk Girl from Ipanema című számát.

0: Antonio Carlos Jobim Girl from Ipanema című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig folytassuk az előadóval készült beszélgetésemet.
1: És milyen terveid vannak még a jövőre nézve? Akár nem csak tanulmányokkal kapcsolatban, hanem fellépések, koncertek, illetve hát akkor szakmai szempontból.
2: Nem tudom, hallottál az Antonio Carlos Jobimról? Nagyon híres brazil zeneszerző, zenész volt. Koncertmester, ha így mondani.
1: A leghíresebb száma Waves, ha jól tudom.
2: A Girl from Ipanema, inkább mindenki azt kérte tőlem, de a Wave igazad van, én azt is szerettem játszani. Igen, igen, nagyon sok bossanovát írt, rengeteg bossanovát írt, és hát amúgy ő az alapja a mai cigány bossanovának, ugye, hogy a akik mostanában régen a Kökény Attila, a régi felvételekről gondolom, a 2000-es felvételekről, 2009-esekről, a Csiklacinak és a régebbi felvételi. Szóval minden a bossanova Antonio Carlos Jobimtól származik. Szóval mindenki őtől mondhatni így lesz csor. Puskáznak, uh-huh. Igen. De a régi dolgok, azért mondom, hogy nem most, de hallatszódik motivumok, amit tőle vannak. De ez nem baj, mert én is lopom, bevallom őszintén.
1: Szoktál esetleg magánnövendékeket vállalni?
2: Igen, igen, nagyon sok magánnövendékem volt az elmúlt 10 év alatt, szerintem egy ilyen 20-15-20 növendékem volt. Nagyon nehéz tanítani amúgy. Szóval a tanítás az tényleg az évek során is tanulni kell, mert nem tudni, hogy sosem mit akar a gyerek, vagy mit akar egy... Volt egy 50 éves növendékem is, az akart kitártanulni, szóval nagyon nehéz a tanítás. Minden oda kell figyelni, hogy most milyen helyzetben van, vagy honnan jött, milyen a kedve, szóval ez nagyon-nagyon érzékeny dolog a tanítás.
1: Hát ez egy hivatás, és tulajdonképpen aki tanár szakon tanul mondjuk az egyetemen, az pontosan ezt tanulja, hogy hogyan kell tanítani, igen. Miként, és ennek milyen a pszichológiája.
2: A pszichológia az nagyon pontos, igen.
1: Persze, és akkor még mondhatnánk, hogy milyen összetett igen. folyamat ez a tanítás, de hát ezt tudjuk, hogy ez erről szól.
2: Igen, igen, igen, ez így van. Szóval azt mondom, hogy tanítani kell, és tanítani mindig is kell a zenésztársakat is. És nem úgy kell felvenni, hogy most rosszul essen neki, hanem szépen el kell mondani neki az ő nyelvén.
1: Egy picit térjünk vissza a szórakoztató zenére, hiszen azért nekem legalábbis az a tapasztalatom, azt hallom, hogy a szórakoztató zene azért nem biztos, hogy mostanában a fénykorát éli, hiszen maga az élő zene az utóbbi években, évtizedekben azért viszonylag háttérbe szorult, mondjuk most, a 20. század második feléhez képest.
2: Nem, meg most erről akarok beszélni, ugye megkapták most ezt a Dankó cigányzenei támogatást a cigányzenészek, ugye volt ez a program, és gitár nem fél bele, nem tudom miért nem fél bele gitár, amikor pedig nagyon régi felvételeket kaptam barátaimtól, hogy a orosz cigányzene is létezik, és ott gitároznak, szóval nem cimbalommal. Uh-huh. Meg hát apám is tud gitározni, kísérő gitárosként, szóval uh-huh. úgy ment oda a vendégekhez, hogy gitárral ment oda régen az éttermekbe, igen.
1: Nyilván a gitár az sokkal mobilabb, sokkal könnyebben hordozható hangszer, mint így egy cimbalom, úgyhogy nyilván ezért is alakult ki ez a tendencia. Igen. Viszont azért alapvetően a kávéházi cigányzene, most hívjuk így,
2: igen.
1: alapvetően azért bőgő, brácsa, cimbalom,
2: klarinét,
1: és természetesen hegedű.
2: És akkor hol a gitár? Akkor... Kérdezem én, hol a gitár?
1: Igen, valóban, tehát, hogy kevesebb így szeret van. Jut azért általában.
2: Ezért szeretném, hogyha ma kormányváltás volt, akkor legyen olyan váltás, hogy kerüljön be a gitár is, mint a cigányzenei hangszer. Igen, ezért.
0: Rácz László gitáros a mai vendégem, akitől a következő percekben Albéniz Asturias cím művét hallgathatjuk meg.

0: Albanese Asturias című művét hallhattuk Rácz László gitáros előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült beszélgetésem folytatása.
1: És milyen tapasztalatod van? Mennyire van lehetősége egy szórakoztató zenésznek megélni manapság?
2: Hát eléggé relatív dolog, mivel sajnos a DJ korszakot éljük, a gépek korszakát, és hát sajnos az a gépzene sajnos nagyon elviszi a élő zenét. Sajnos úgy azt hittem, hogy minden nem muzsikát mondom. Anyukámnak mondtam, amikor volt az a 20-as évem, hogy anyu, én minden nap akarok muzsikálni. Jó, fiam, menjél muzsikáját. Mit mondja egy anya? Menjél muzsikáljál. 20 éves vagy. Én azt hittem, minden nap muzsikált, mint apám is, apám is minden nap muzsikált, annak idejében. És ez évek során egyre lecsökkent. Lett belőle 6 nap. Bár a Covid időszakban már online-on is voltam. Utána lecsökkent 3 napra, 2 napra. És ez így ment. Heti egy, utána már csak havi. Hakni lett. Szóval ezt nem értem, hogy miért. Uh-huh. Persze a világ ugye körülnézett, hogy betegségek, járványok, persze megint az ember, de utána, ha mindenek vége, akkor miért nem lett, minden nap játszol az ember.
1: Megváltoztak az igények?
2: Igen, nagyon-nagyon megváltoztak.
1: Uh-huh. Sajnos. És már nincs kereslet az élő zenére? Akkora?
2: Sajnos nincs. Uh-huh. Nincs.
1: Akkor hogy látod ennek a műfajnak a jövőjét?
2: Hát én mindent a jó Istenre bízok. Szóval én olyan vagyok, hogy este is mondok egy imát, hogy Istenem, tégy velem azt, amit akarsz, és amit te szállsz rám, és valamikor úgy megsegítettem, hogy kapok reggel 10-kor egy hívást, hogy Lacika, gyere játszani, mit tudom én, a Bazilika kávéba, este 6-tól 8-ig, uh-huh. énekessel, vagy egy gitárossal, és akkor gyere, menj be. Uh-huh. És tényleg igaz, én igazolom, hogy tényleg volt ilyen, hogy hétre kaptam egy hívást, hogy menjek bejátszani. Mondom, most nyitottak, és ugye én olyan vagyok, hogy ajánlkozom magamat, hogy Facebookon, internet kapcsán, mert az internet az segédeszköz is lett, mivel hogy a jó Isten teremtett mindent amúgy.
1: Az internetet is?
2: Hát persze, nem az ördög. Uh-huh. Istentől az ördög is, ugye legszebb angyala volt az ördög, és csak hát ugye az ördög az fellázadt, mert ugye jött belőle az irigység. Onnan jött a rosszaság, igen.
1: De visszatérve egy kicsit, nyugodtan. Azt is szoktuk mondani, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Igen. Tehát, hogyha az ember...
2: Esetleg... Azért mondom, hogy én interneten ajánlkozom magamat, hogy segítek magamon. Nekem uh-huh. van egy letrajzom, uh-huh. és így segítem magamat. És segített is az Isten, érzem nagyon. Sok-sok helyen megfordultam.
1: Sokan akár egy nótaénekes, de sorolhatnánk természetesen akár a cigányzenészek közül is, akik pont ugyanerre panaszkodnak, hogy manapság azért nagyon nehéz megélni a zenélésből, a szórakoztató zenei műfajból, és gyakran arra kényszerülnek, hogy polgári foglalkozásuk legyen.
2: Ezzel nem nagyon sok zenészet találkozok, hogy biztonsági őrök, kultosok, igen, a takarítók, eladósok, igen, tudom, és ez nagyon-nagyon nagy szívfájdalmam, hogy például a Járóka idejében, meg a Boros idejében, ugye a virágzó arany korszak, így mondták, 70-80-as évek, 60-as, hogy tényleg a muzsikusok öntötték a pénzt. A jazzzenészek is, a muzsikusok is öntötték a pénzt, és nem volt kompromisszum. Uh-huh. És ezt mai napig nem értem, hogy miért nincsen ez a hogy összetartás, hogy a jazzzenész is jobban van a cigányzenésszel, és a cigányzenész is jobban van a jazzzenésszel. A mai világban arról hallottam, hogy olyat is láttam, hogy összeverekednek, arrébb mennek, nem beszélgetek egymással, lenézik a másikat, kicsúfolják, interneten is, szóval volt ilyen tapasztalatom is, és én ezt nagyon sértőnek tartom, és bűnnek, hogy ilyen lett az emberiség.
0: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Freddie Perren I Will Survive című dalát fogja nekünk játszani.

0: Freddy Perren I Will Survive című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült interjúm folytatása.
1: Nagyon megváltozott az elmúlt években, évtizedekben a világ. Az internet is természetesen megváltoztatta az emberek gondolkodását, a globalizációs, itt még most különféle külső tényezőket sorolhatnánk. De most a legújabb az a mesterséges intelligencia, az AI. És itt a műsor előtt mutattam is neked egy felvételt, sőt kettőt is, ahol tulajdonképpen egy picit szembesülhettünk azzal, hogy néhány perc alatt egy kiváló minőségű zenét tudtunk megalkotni. Akár a szöveget, és akár pedig a kíséretet, sőt, még egy énekes is kiválóan felénekelte azt a dalt, amit éppen megírtunk neki, bármilyen műfajban. Mit gondolsz erről, hogy ez mennyire veszélyezteti a zenészeknek a létét, a jövőjét?
2: Én a helyemben fognám ezt az éjjel, és lelőném. Puskával, sörétes puskával. Hát igen, mert hát nem.
1: Te mondtad amikor, akkor, hogy ez a gépek lázadása.
2: Okay, igen, volt régen, igen, gépek lázadása, igen. Hát most, mit mondjon az ember? Hát hitre poikból.
1: Persze.
2: Találtam ki, nem rossz indulatból. Igen. Még amikor bejött az internet a 2000-es évek elején, akkor ott le kellett volna állni, amikor 2001-ig, amikor bejöttek a Pentiumok. Pentium 2-es gép, biztos emlékszel rá. Akkor le kellett volna állni, és akkor... Úgy, mint a korszakok is. Ugye 100 évente voltak korszakok. Barokk, romantika, nem egyből, hogy izé. Szóval így kellett volna a világnak is lenni, hogy kicsit lelassabbodtunk volna. Nem egyből már ilyen izé túlcselefon, meg az, ami volt a Star Wars-ban, hogy ilyen izé előjöttek a Jedik lázadása, a jó cigányok, tudod, ilyen szoktam viccelődni a barátaimmal, jó cigányság. Jedik vagyunk. Igen. Szóval le kellett volna lassítani. Én azt mondom.
1: Viszont az internetnek azért van egy olyan oldala is, amit például a Facebook biztosít.
2: Igen.
1: Ezt a fajta publicitást egy zenésznek. Tehát könnyen el tudod érni akár a hallgatóidat, akár a rajongóidat.
2: Így van.
1: És ez mondjuk az előnye. Ezt ki szoktad használni? Ezt hogy a lehetőséget?
2: Természetesen. Én őszintén vagyok. Én Facebookot használom, meg YouTube-ot, ezt a kettőt, mert az e-mailt persze. Na meg de a hívást telefonálni.
1: Na de akkor mégiscsak jó, hogy vannak ezek a technológiai fejlesztések.
2: De sajnos vannak a rossz dolgok az interneten, ahol például egy 5 éves gyerek lát egy olyan, hogy mondjam, szexualitást, ami örök életében érted, szóval vannak olyan oldalak, ami sajnos a zördög művelt, és ez nem kellene. Meg hát ugye a tévében is, szóval a média, ez egy eléggé húzós ügy.
1: Mit jelent számodra a vallás? Mennyire fontos ez az életedben?
2: Most, hogy mivel helyreépültem, sokat betegeskedtem, egy évig lábadoztam otthon, ugye eltört a lábam, és most kezdek helyreállni, hál' Istennek, le is kopogom. Most kezdek helyreállni, hát az, hogy jó Isten tényleg engem megsegített, mert meg a család. Ugye folyamatosan kaptam a hívásokat, stb. De hát amúgy egy igaza van anyámnak, a legnagyobb dolog az a szülő. Szóval ha a szülőnek mindig hálát kell adni, mert ők voltak mellettem egész nap. Nem a család. Ők voltak vele a napi 24 órájában, ők segítettek rajta, úgyhogy hát mai napig is köszönök, mondok édesanyámnak és édesapámnak, hogy így neveltek. Hogy nem hagytak el.
1: Mit tanácsolnál egy fiatalnak, akár egy tizenévesnek, aki most kezdi a pályáját és szeretne akár szórakoztató zenével, akár jazzzel foglalkozni a következő évtizedekben?
2: Hát én amondó vagyok, hogy kezdjék klasszikussal, akár 5 évig, vagy 4 évig, tanulja meg az alapokat, és utána nyugodtan, ha érdekli a roma zene, vagy a rock zene, akkor keresse fel interneten a tanárokat, magántanárokat is, mert tanulni lehet tőlük. Roma gitárosokat is. És ajánlom a Rajkó iskolát, mivel hogyha ott van ilyen, mondod, van ilyen cigányzeni oktatás, akkor ajánlom a Rajkó talentum iskolát.
1: Hát tulajdonképpen Botos Tibor bácsi ott tanít a Rajkónak egy kihelyezett tagozatán. És igen, és valójában ő is ezt a fajta utat követi.
2: Igen. Uh-huh. Igen, de azt hiszem valamire, azt mondta nekem már, ő volt benne a zsűribe is, benne volt a zsűribe is, azt hiszem, hogy ő volt az elnök is. Annyit volt nekem, hogy öcsém, már én nem tudom mutatni neked, mert már fantasztikusan gitározol, hogy már csak tanuljad az elméletet. Hm. És inkább most én az elméletet tanulom. Igen, szóval ezt mondta nekem.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy megismerkedhettünk egy picit, és remélem, hogy hallunk még rólad a következő időszakban
2: is. Remélem is, 1000 évig.
1: Köszönöm.
2: Köszönöm.
1: Rácz László gitáros volt a mai vendégem, aki klasszikus tanulmányait követően a szórakoztató zenei iparban találta meg önmagát. Mesélt nekünk a gyökereiről, tanulmányairól és zenei gondolatairól. Befejezésként hallgassuk meg Jerry Herman Hello Dolly című számát, Bódi Edina ének és Rácz László gitár előadásában. Ezzel búcsúzik önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velem a jövő héten is, a viszonthallásra!

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

100.3 Rádiódik.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádió Dikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
1: Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat. Elindult a főszezon a diákkolbérletek piacán. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, de jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért minden véradásnak kiemelt jelentősége van. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán. A fővárosban 200 ezeres havi díj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében. Miskolcon viszont már 100 ezer forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, az egyik hazai bank területvezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a felvételi ponthatárok kihirdetése után 30%-kal ugrik meg, a piac pedig majd csak októberre mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Újabb ezúttal határozatlan idejű sztrájkra készül a Hanon Systems Hungary dolgozóinak 84%-a a cég székesfehérvári és pécsi telepein, tudatta a Vasas Szakszervezeti Szövetség. A sztrájkbizottság már megkezdte a munkabeszüntetés előkészítését, miután a legutóbbi tárgyaláson a munkáltató továbbra is csak 4%-os béremelést ajánlott, míg az érdekképviselet egységes 10%-os emelést követel. A szakszervezet a konfliktus mielőbbi tárgyalásos rendezésében bízik, ezért nyílt levélben fordult a vállalat globális vezérigazgatójához, kérve a személyes közreműködését a megegyezés érdekében. Székesfehérváron és Pécsett a cég két telephelyén összesen

0: mintegy 2000 ember dolgozik. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek átszállási kapcsolatokkal, anélkül, hogy be kellene mennünk a főpályaudvarokra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. A politikus arról is beszélt, hogy az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hév. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, Aráckevi és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A MÁV hozzájárulásával elhárultak a jogi akadályok a Tatai úti MÁV házak bontása elől, ezért a fővárosnak és a budapesti közműveknek haladéktalanul meg kell kezdeni a munkálatokat Rákos rendezőn, ismertette a Podmanicki mozgalom fővárosi frakció vezetője. Gál József közölte, a területen az illegális lakásfoglalások, valamint a köztisztasági és közbiztonsági problémák miatt vált sürgetővé a beavatkozás.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Dikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádió Dik műsorát hallják itt az FM 100,3 MHz-es frekvencián. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Dankó Pista a magyar nóta egyik legemblematikusabb alakja. Cigány származású muzsikus, prímás és nótaszerző, aki a 19. század végének magyar zenei közízlését rendkívül erősen formálta. Rövid életet élt, mégis több száz dallam, nóta, színmű betét kapcsolódik a nevéhez. A magyar életrajzi lexikon szerint Szatymazon született 1858. június 14-én, és Budapesten halt meg 1903. március 29-én. Mai beszélgetőtársam pedig Smidélius Éva, aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekes, akivel a műsorunkban egy olyan muzsikusra emlékezünk, akinek dallamai nem csak a kávéházakban, színházakban és cigányzenekarok repertoárján éltek tovább, hanem a magyar érzelmi emlékezet részévé is váltak. Vagyis Dankó Pistára. Köszönöm, Éva, hogy elfogadtad a beszélgetést, és örülök, hogy itt vagy.
5: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a Dik Rádió hallgatóit és mindannyiótokat. Igen, hát Dankó Pista az nagyon kedves számomra is, és egy picit érdemes megemlíteni azt a kort, amikor is ő munkásságával gazdagította a nóta kincseinket. Ez a kor valójában egy boldog békeidőről szól, és gazdasági növekedés és a nemzeti öntudat erősödésének az időszaka volt. Mulató kultúra jellemezte, hisz a városi polgárság és az arisztokrácia körében virágzott a kávéházak és a mulatók világa. A cigányzenekarok ennek elengedhetetlen szereplői voltak. Említenünk kell így Dankó Pistának a zenei stílusát.
4: Hát ha Dankó Pistát említjük, akkor szerintem a legfontosabb megemlíteni a magyar nótát, és természetesen ennek előzményeit, a verbunkost, és hát a cigány zene kialakulását, hiszen ez egészen visszavezethető a 18. század végéig. Akár Cinkapannáig is visszamehetnénk, de hiszen az már egy picit korábbi esemény sorozat.
5: Bőven korábbi, de Bihari János 100 évvel ezelőtt a verbunkoknak a királyaként emelkedett, és azt mondják, hogy a 1840-48-as időszakban Egressy Béni és Petőfi virágoztatta a magyar nótát, és egy új hullámként robbant be Dankó Pista.
4: És hogy miért volt fontos tulajdonképpen ez a verbunkos ebbe az időszakba? Hiszen a verbunkos az valójában katonatoborzást jelent. Tehát amikor mentek toborozni a hadseregbe a fiatalokat, a katonákat, akkor ott úgy hívták be ezeket, vagy úgy próbálták becsábítani ezeket a fiatalokat, hogy táncoltak. És ez volt a katonatoborzás, ez volt a verbunkos, amiből kialakult a verbunkos műfaj. majd később egyébként a csárdás meg a palotás. És hát természetesen a magyar nóta is valahonnan innen ered, ebből származik, ebből a lassú, friss tételpárból. Zeneileg ide vezethető vissza, és Dankó Pista volt tulajdonképpen a magyar nóta egyik legnagyobb képviselője, aki egyébként kiváló cigányprímás is volt, ám bár nem ebben a tekintetében ismerjük Dankó Istvánt elsősorban, akinek ez volt az eredeti neve, csak hát Pistaként emlegetjük. Szeged Fölsőtanyán, a mai Szatymaszt környékén született egyébként, szegény muzsikus cigány családban. A cigány zenei hagyomány tehát nem kívülről érkezett hozzá, hanem családi és közösségi örökségként vette körül. Ez nagyon fontos, én azt gondolom. Gyermekkorát a nélkülözés, de egyben a zene természetes jelenléte jellemezte. A korabeli cigány muzsikus családokban a zene nem pusztán művészi hivatás, hanem megélhetési forma, társadalmi szerep és identitás is volt. Kíváncsi lennék, hogy mit jelentette 19. századi szegedi tanya világból induló cigány muzsikus számára a felemelkedés lehetősége. Te mit gondolsz erről?
5: Amilyen gyűjtő munkát én végeztem, ott arra találtam, hogy ő vályogvetőként kereste a kenyerét, és félárva gyerekként nőtt föl, tehát így hamar munkába kellett állnia, és viszont az ilyen kis kocsmákba betért, és ugye mivel nagyon szerette volna a zeneiségét megmutatni és egedülni, egy-egy ilyen kisebb kis nótákat már akkor, vagy dallamokat akkor már játszott, és az egyik ilyen helyen fölfigyelt rá Pósa Lajos. És tehetséget látott az ő zeneiségében, és így az első nótához a szöveget meg is adta, hogy abból írjon Dankó Pista egy nótát, aminek aztán volt ugye egy érdekes kis sztoria, visszaemlékezve talán annyit mondanék, hogy a lelkére kötötte Dankó Pistának Pósa Lajos, hogy aztán igazán jó dallamot írjál a versemhez, és megígérte, hogy úgy lesz, és miután rákérdezett a következő alkalommal találkozásnál Pósa Lajos, hogy ez elkészült-e és sikerült-e, akkor mondta, hogy igen, Lajos bácsi, de azért változtattam rajta. Micsoda? Te változtattál az én írásomra? Most nem szó szerint idézem, de tartalmában ugye erről van szó, hogy a kezdő sorát megváltoztatta a nótának. Nem jó minden este a fonóba eljárni. Tehát valójában ez volt az első nóta, ami megszületett, de jellemző, hogy nótái egyszerűek, könnyen énekelhetőek és nagyon érzelmesek. Ezért a magyar népi és városi kultúra szimbólumává vált. Móra Ferenc a legmagyarabb nótaköltőnek nevezte, ahogy te is kiemelted, András. Munkássága a dualizmuskori Magyarországon a 19. század végén a magyar nóta műfaját magas szintre emelte. A pénz nem maradt meg sose a kezében, és a jött pénz, ahogy jött, úgy is elment, és ezért megint csak Móra Ferenc így vélekedett, nagyon kedvesen megfogalmazva. Az ég csillagaitól a mezők füvéig övé volt az egész világ, de ami közbeesik, abból nem jutott neki. Dankó Pista híres hegedűjét viszont Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban őrzik, és Sunda Vencel készítette 1890-ben. Igaz, hogy többször restaurálták, de így megmaradt az utókornak, és most is látható, aki teheti, látogasson el a múzeumba.
6: Hamis a rózsa, mindig kacsint rám szép szemével, csak integet.
7: Ezt mi csinálják rájétet,
6: szkripacs? Ura szájom,
8: nincs. Ja, vasik rájétet, unetet.

igaz mondják, nincs Szegeden boszorkány. Pedig, úgy te nem, mint a fűszál. Engemet is megrontott egy boszorkány.

0: Ha visszatérek az eredeti gondolatkörre, ahonnan kiindultunk, Dankó István, vagyis Dankó Pista gyerekkorától, hogy ő szegény családból származott. És tulajdonképpen egy falusi tanya világból érkezett a 19. században, akkor azért meg kell említenem azt is, hogyha akár ezt elgondolom a 20. század közepére, akkor ott is számos olyan, akár mondjuk Rajkóst ismerhetek én is, aki hasonló szegény családból, szegény sorsból jött, feljöttek Budapestre, hogy itt tanulhassanak, és végül is legtöbbjük ebben látta a felemelkedést, hogy esetleg egy nagyvárosban híres muzsikusként dolgozhatnak majd.
1: Nagyon jó a párhuzam, örülök, hogy megemlítetted. Így van, tehát ez egy kitörési lehetőség volt, és hozzáteszem, hogy a napjaink különféle tehetségkutató versenyein is nagyon sok roma zenész és énekes megmutatkozott, hisz hát az, ami a szorgalmukba, a vérükbe van, az csak így tud kibontakozni, és így tudnak ismerté válni, hogyha lehetőséget kapnak az érvényességükhöz.
0: Viszont az is igaz, hogy amit Móra Ferenc is kiemelt tulajdonképpen az ő tulajdonságai között, hogy hát ami könnyen jön, az könnyen megy, valahol azt érzem, hogy nem egy egyedi eset Dankó Pista esete.
1: Nagyon becsülendő, hogy azért a mai nap már ez a gondolat átalakul, és igen, meg szeretnék becsülni a helyüket, a pénzüket, a családjukat eltartani, és én kívánom is, hogy ez így legyen, és tudjanak érvényesülni a zene területén.
0: Egy picit térjünk vissza most Dankó Pistához, hiszen nagyon korán zenekarvezető lett. A Magyar Életrajzi Lexikon kiemeli egyébként, hogy már 15 éves korában cigány zenekart szervezett és vezetett. Ez rendkívül fontos mozzanat, hiszen nem csak tehetséges hegedűs volt, hanem korán megmutatkozott benne a vezetői és szervezői alak is. A prímás szerepe a magyar cigány zenében egyébként különösen jelentős, hiszen a prímás nem egyszerű első hegedűs. Ő irányítja valójában a zenekart, ő alakítja a rubátót, vagyis a szabad játékmódot, ő felel a zenei karakterért, a közönséggel való kapcsolatért, a kapcsolattartásért, sőt, sokszor a műsor dramaturgiájáért is ő a felelős. Tehát rendkívül nagy teher nyugszik a vállán egyébként. A prímás a cigányzenekar lelke. Dankó Pista esetében pedig ez a szerep hamar túlnőtt a zenekari kereteken. Belőle nem csak előadó, hanem szerző, sőt, egy egész korszak jelképe lett.
1: Ahogy mondod, és nem is a hegedű tudásra volt igazán kiemelkedő, hanem pontosan az a érzelmi intelligenciája, és az a irodalom felé való nyitottsága vitte őt előre, és ezért is lett az, hogy a korszak magyar nótáit általában egyetlen pillanatban nem is jegyezték fel, hanem a 1890-es években az aktív szegedi és a budapesti zenekari időszakban alkották meg őket. És Dankó Pistának nagyon sok barátja lett, nem csak Pósa Lajos, hanem ez a szellemi társ, ami Pósa Lajossal indult, igaz, hogy egy életre szóló kapcsolatot hozott neki, viszont meghatározóak voltak a többi barátok, akik egyben a mentorai is voltak, így mint Gárdonyi Géza, Mikszáth Kálmán, és a zenész körökből kiemelkedően Erdélyi Náci is, aki maga is prímás volt, és a zenei alapokat is tanította Dankó Pistának. Tehát itt egy zenei fejlődés is volt, és a irodalom, illetve az érzelmi intelligencia kiemelkedése tette egységes erőssé azt, amit közösen megalkottak.
0: Tehát ezek a társadalmi kapcsolatok, amikkel ő rendelkezett, én azt hiszem, hogy feltétlenül szükségesek voltak az ő felemelkedéséhez. Hiszen nem elég, ha az ember tehetséges, ha nincsenek kapcsolatai, akkor anélkül tudjuk, hogy nem érhet el sikert. Ez a mai világban is természetesen ugyanígy van.
1: Igen, tehát őnek is egy nagy szerencséje volt, hogy fölfigyelt rá Pósa Lajos, sőt, mi több szorgalmazta, hogy egy társulatot is, egy színházi kis társulatot is alkosson, és többek között aztán úgy is jött létre az a megnyilvánulás, amikor már Gárdonyi Géza közelébe került, és megszületett a Falu Rossza című ilyen népi kis előadás, ahol a főszerepet maga Dankó Pista játszotta. És volt neki ez a Jó Ilona nevű nagy szerelme, aki látta ezt az előadást, és halálszerelmes lett Dankó Pistába. A mai nap is ezt így mondanánk, hisz egy nagyon helyes, fes, fiatal ember volt, és egy irodalmi tehetséggel, művészi lélekkel megáldott ember, akire a hölgyek odafigyeltek. Na most, mivel más társadalmi közegben élt Dankó Pista és Ilona, ezért Ilonának a papája, aki egy festőművész volt, nem igazán engedte ezt a házasságot, de hát szintén a hagyományokhoz visszatekintve és megragadva az alkalmat, a leány szöktetés szerepet játszott, és a harmadik nekifutásra Dankó Pista elrabolta Ilonát. Nem tudom, esetleg te utána néztél le, hogy hol volt az esküvőjük, és ez egy hosszabb szerelem és házasság lett.

0: Hát az kétségtelen, hogy Dankó Pista életének egyik gyakran emlegetett romantikus eleme a szerelem és a házasság volt, igen, pontosan. A róla szóló feldolgozások, filmek, színpadi művek is szívesen hangsúlyozzák egyébként a társadalmi különbségeken átívelő szerelmi történetet. Itt érdemes persze óvatosan fogalmazni, hiszen az életút köré sok legendás, regényes elem rakódott. Dankó alakja már életében és különösen halála után legendává vált. Ezt azért jó, hogyha leszögezzük, és ezt tudjuk. A magyar nóta világában a szerelem, a bánat, vágyakozás, társadalmi akadályok témája eleve központi téma természetesen, ezért Dankó Pista saját élete is könnyen vált nótaszerű történetté. Vajon egyébként mit gondolsz? Azért szeretjük Dankó Pista történetét, mert valóságos életút, vagy azért, mert maga is olyan, mint egy magyar nóta, vagyis szerelem, küzdelem, szegénység, felemelkedés és elmúlás?
1: És egy teljes mesevilág.
0: Igen.
1: Az egész történet egy teljes mesevilág, nem csak azért, mert hogy az első ilyen kis megemlített falurosszát játszotta, hanem mint egy népies mese, egy teljes odaadás, ami tükröződik az ő egész életében. És mivel, hogy neki egy lelki társa lett a Gárdonyi Géza is, így a közös pont náluk egy magányos faként emlegetve egy szerelmi csalódások is hozzájárultak a öröm oldalhoz, és ez is összekötötte őket, és ezt a harmonizálást mesebeliként alkották együtt. És így lett a szakállából havatráz az öreg tél, mint egy természeti képeket is belevonnak a gyönyörű nótáikba. Azért azt meg kell jegyezni, hogy Gárdonyi Géza 18 éves koráig Szőlősgyörökön nevelkedett, és ő ott egy figurát kitalált magának, és ez lett a Göre Gábor, aki szintén egy ilyen kis humoros, jóborokat szerető, ízesen beszélő kis mesei alak lett, és így születtek meg azok a versek, amik megtetszettek Dankó Pistának, és megkérte őket, hogy már a Gárdonyit, hogy ezek a versek hagy kerüljenek hozzá, és hogy ír hozzá dalokat, és így születtek meg a bordalok. Búsagója le van a tó csapolva, népdal is egy kicsit át lett írva, tehát nagyon sok népdalból születtek nóták, ilyen-olyan kis betoldásokkal, vagy szófelcserélésekkel. Ilyen egy őszi dal, mikor még a bajszom csipet volt, minden szőke kislány bajusz pödrő volt, ha nem szeretsz, az se bánom. Tehát ilyen jellegű kifejezések előfordultak igen gyakran az ő nótái közt.
0: Ha már így a népdalokat említetted, akkor azért tisztázzuk azt is, hogy Dankó Pista jelentősége elsősorban nótaszerzőként maradt fent. Több forrás közel 5000 dallamot említ egyébként a nevéhez, és számos népszínmű dalbetétje is kapcsolódik hozzá. Viszont a magyar nóta nem azonos a népdallal. A magyar nóta többnyire szerzőhöz köthető, városi, polgári, kávéházi és színházi közegben is terjedő műfaj. Ugyanakkor a népies hangvétel, a magyaros dallamfordulatok, a cigányzenekari előadásmód és az érzelmes szövegvilág miatt sokszor népdalnak érzékelte a közönség. Dankó Pista különlegessége éppen az, hogy dallamai könnyen megjegyezhetők, énekelhetők, érzelmileg közvetlenek. Nem akadémikus zeneszerzőktől, illetve zeneszerzőként alkotott, hanem ösztönös előadói tapasztalatból táplálkozó dallamokként. Dankó Pista dalai nem a koncerttermek elefánt csontornyából születtek éppen ezért, hanem abból a közegből, ahol a zene közvetlenül találkozott az emberi sorssal. Vendéglőkben, színházakban, társas összejöveteleken, cigány zenekarok élén.

0: Biztos! Na, More! Gyere csak ide!
1: Tessék, pácsom!
0: Ti is hogy álltok csak abba? Gyertek ide! Na, gyertek! Ismered azt a nótát, hogy egy cica?
1: Egy cica?
0: Azt, amelyiket az a híres Dankó Pista ír.
1: Hogy megy a kérem a lába?
0: Úgy megy, hogy egy cica, két cica, száz cica, jó! Megfogta az itipiti tengerre. Kis teca, nagy teca, katica, hely! Nem szeret már, csak egyedül engemet. Jaj, de szép kis állat, a cica, hely, de még szebb lánya, kis teca. Kapta. Egy cica, két cica, jó! Megfogta az itipiti engem. Jaj, de szép kis állat! A cica, a cica! Hely, de még szebb lánya, kis teca. Katica! Egy cica, két cica, tán cica, jó! Megfogta az itipiti engemet. Egy cica, két cica,
1: száz cica, jaj!
0: Megfogta az itipiti engemet.
2: Kis cica, nagy cica,
3: kat cica,
2: hajj!
0: Nem szeret már csak egyedül engemet. Jaj, te szép kis állat! Atica! Hely, de még szebb jánya! Atica! Kis teca! Egy pica, két pica, tárcica, jaj! Megfogta az itipiti

0: és mivel, hogy nem ismerte a kottát, így nem is bírta leírni, voltak neki segítői, akik leírták, lekottázták a dalokat, de már az emberek előbb fütyülték a nótáit, mint hogy azok lelettek volna írva papírra, és hogy kottás füzetben megjelenhettek volna.
1: Ez egyébként Bihari esetében is így volt, aki az néhány évtizeddel korábban élt. Ő is egy fantasztikus prímás volt, és hát a Verbunkosnak a kialakulása, a népszerűsége az nyilván hozzá is köthető elsősorban, de mégsem érezte valószínűleg ennek a hátrányát, hogy nem tudott kottát írni, olvasni, hiszen azért volt, aki segített neki ebben. És valójában ennek a műfajnak a tanulási folyamata az nem is csoda, hogy nem kottából történik, hiszen hogyha mi kapunk egy kottát, az valójában csak egy vázlat, amit nem tudunk úgy értelmezni, mint hogyha egy előadást hallgatnánk. Tehát a Rajkó módszernek...
0: Bocsánat.
1: Igen, tehát a Rajkó módszernek pontosan az egyik eleme a kézről való tanítás, amikor Farkas Gyula megmutatta a kis rajkóknak, hogy hogyan kell ezeket a nótákat, vagy ezeket a verbunkosokat, vagy ezt az egész műfajt játszani megfelelő stílusban. Tehát van egy szólanóta elnevezésű sorozat, amiben egyébként kiválóan le vannak írva ezek a nóták, zongora kísérettel, tehát harmóniával, és nagyon nagyszerűen szólnak önmagukban is, de ha az ember nem ismeri a műfajt, és nem tudja kellőként értelmezni ezeket a dolgokat, akkor a kottából csak egy nagyon-nagyon száraz előadásmód jön át, ami tulajdonképpen nem mutatja meg pontosan a magyar nótának a lényegét.
0: Nem hozza azt az ízt, nincsen benne szív. Még igaz, hogy ha tudatos is a muzsika, és 60% tudatosság, akkor is a 40% szívnek minimum, hogy ott kell lenni. Énekes vonatkozásban van, hogy még inkább a szív számít. Tehát én saját magamról is tudom azt, hogy ha érzelmileg nem fog meg az a nóta, és a muzsikus nem olyan szívvel játsza nekem a kíséretet, akkor én nem is tudom azt olyan szinten énekelni. Ellen lehet énekelni, de nem azt adja vissza, amit szeretnék közvetíteni avval a nótával. Legyen az akár hallgató, ugye ott jönnek ki a nagy mély érzelmek, és a csárdásnál pedig kell tudni azt a vidámságot átadni, és ahhoz szintén az a pregnáns muzsikálás nagyon fontos.
1: Farkas Gyula is egyébként megemlítette egy rádiós interjújában, akit a Rajkók atyaként tartunk számon, hogy azért ezt a cigányos stílust, ezt azért meg kell tanítani, beléjük kell nevelni ezekbe a gyerekekbe, akik ott tanulnak a Rajkó zenekarban is. Tehát valójában tényleg szükséges ez a fajta apáról fiúra, vagy hát kézről kézre, szájról szájra áradó hagyomány ebben a műfajban, ami nagyon fontos. Természetesen azért viszont napjainkban már nincsen olyan cigány prímás, cigány zenész, aki ne tudna kottát írni és olvasni. Még annak ellenére is, hogy a műfaj nem feltétlenül kívánja meg. Viszont amikor például egy Brahms 5. magyar táncot játszanak, hiszen azért számtalan klasszikus művet repertoáron tartanak ezek a zenekarok, akkor azért nyilván szükség van a kottára, és azt veszik ők is alapul.
0: Bizony, na de viszont Brahmsnak is mi tetszett meg? Ez a virtuozitás, ami a cigány zenéből adódott, és így született meg az ő alkotása, hogy vitte a mi magyar nótánkat.
1: A mai este folyamán Dankó Pistára emlékeztünk, Smidélius Éva aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekessel. Köszönöm szépen, Éva, hogy itt voltál, és beszélgettünk egy jót. Önök a Rádió Dik műsorán az FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk legközelebb is. A viszonthallásra!

0: érdekes, könnyed beszélgetések romazenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon, Rádió Dik.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádiódik Süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. Cigányok régi építkezési hagyományai. A cigány közösségek életmódja évszázadokon keresztül szorosan összefüggött a vándorlással és a természet közelségével. Ennek következtében lakóhelyeik és építkezési szokásaik eltértek a letelepedett falvakban élő emberekétől. A régi időkben a cigány családok olyan otthonokat építettek vagy alakítottak ki, amelyek megfeleltek életmódjuknak, könnyen elkészíthetők voltak és rendelkezésre álló természetes anyagokból készültek. A legkorábbi időkben sok cigány család még nem rendelkezett állandó házzal. Vándorló életmódjuk miatt gyakran ideiglenes szállásokat készítettek. Ezek egyszerű kunyhók vagy sátrak voltak, amelyeket fából, ágakból, nádból és különféle növényi anyagokból építettek. A tetőt gyakran szarmával vagy náddal fették be, hogy védelmet nyújtson az eső és a napsütés ellen. A falakat vesszőből fonták, majd sárral tapasztották be, így azok jobban megtartották a meleget. A kunyhók belső tere nagyon egyszerű volt. Általában egyetlen helyiségből álltak, ahol az egész család együtt élt. A bútorok száma igencsak kevés volt, egy-két ágy, padok, ládák, a ruhák és értékek tárolására, valamint egy asztal. A padlót sokszor döngölt föld alkotta. A fűtést és a főzést nyílt tűzhely vagy egyszerű kemence biztosította. A tűz központi szerepet töltött be a család életében, hiszen meleget adott, és esténként a család köré gyűlt beszélgetni vagy zenélni. Ahogy egyre több cigány család telepedett le véglegesen, fokozatosan megjelentek a tartósabb épületek. Ezeket gyakran vályogból építették. A vályog agyagból, vízből, szalmából készült építőanyag volt, amelyet könnyen elő lehetett állítani helyben. A vályogházak nyáron hűvösek, télen viszonylag melegek voltak, ezért sok szegény család számára jó megoldást jelentettek. A falakat kívül belül fehérre meszelték, ami nem csak szebbé tette az épületet, hanem fertőtlenítő hatással is bírt. A házak építésében a családtagok és a közösség is részt vett. A férfiak többnyire a nehezebb munkákat végezték, kivágták a fát, elkészítették a tetőszerkezetet, felhúzták a